Nem kell nekem semmi sem, csak velem lenni jó legyen. Megvan hozzám mindenem, csak maradj az én szintemen. Egyéniségem sincs inkább, maradok nagy átlag. Húsfett téged.

Tök mindegy, hogy nem kaptok más, csak keveset. És mindenre elég lesz a kereset. Tök mindegy, hogy nem kaptok más, csak keveset. Én nem lázadok soha sem.

0: Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Sziasztok! Tóth Bertalan vagyok a Pelokántóból. Hallgassátok továbbra is a Rádiókafét!

0: Kire számíthatsz az éjszaka közepén? Rádió Café. Van barátod.
1: The prophet is a fool. Spiritual man is mad. For the multitude of thine iniquity and the great hatred

0: végre felém dől.
1: Sziasztok, Györgyi Anna vagyok, hallgassátok a Rádió Cafét.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Rádió Café 98. A menőség soha nem megy ki a divatból.

0: bölcsömmi.
1: Sziasztok, Ubrankovics Júlia vagyok. Remélem, jól telik a nap, és hogy jól folytatódjon. Hallgassátok ti is a Rádió Café.

0: A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. Takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
1: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
2: A man says shoot me.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
3: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Puzsér Róbert vagyok, sziasztok, ez itt a Rádió Café, hallgassátok, mert én is azt teszem.

0: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Csukom az ajtót, kattan az át. Tétova homályon lépek át. A kakukkosóra

0: A kultúra a civilizáció építőeleme, a gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló, a Rádió Café gasztrokultúra magazinja, étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Rekordhőséget hozott a vasárnap Magyarországon és Európa több országában. Elsőfokú vízkorlátozást vezettek be Pátyon és több agglomerációs településen. Izrael fegyvereket adott el Katarnak és Szaúd-Arábiának. Ma újabb meleg rekordra van kilátás, akár 41 fokos csúcsértékekkel. Jó reggelt kívánok, Samodi Evelin vagyok. Rekordhőséget hozott a vasárnap Magyarországon és Európa több országában. A Hungaromet adatai szerint Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek, megdöntve a napi meleg rekordot. Németországban 41,7, Bécs belvárosában 40, Lengyelországban pedig 40,5 Celsius fokos csúcsértékeket regisztráltak. A rendkívüli hőség közlekedési fennakadásokat okozott Lengyelországban, és Németországban már legalább 10 fürdőző életét vesztette a hőhullám kezdete óta. Elsőfokú vízkorlátozást vezettek be Pátyon, miután a rendkívüli hőség miatt rekordmennyiségű víz fogyott, miközben a településre érkező vízmennyiség csökkent. Visszavonásig tehát reggel 6 és este 10 óra között tilos ivóvízzel locsolni, autót mosni, medencét tölteni és más nagy vízigényű tevékenységet végezni. A hőség miatt több Pest vármegyei településen is vízkorlátozást rendeltek el, vagy takarékosságra kérték a lakosságot. Köztük Veresegyházán, Erdőskertesen, Szadán, Őrbottyánban és Pécelen is. Izrael fegyvereket adott el Katarnak és Szaúd-Arábiának. Több 100 millió sékel értékben adott el fejlett légvédelmi rendszereket és katonai repülőgép alkatrészeket több izraeli vállalat. Noha Izrael egyik országgal sem tart fenn hivatalos diplomáciai kapcsolatot, írta egy helyi lap. Az izraeli hírportál szerint a katari emír több repülőgépére is izraeli rakétavédelmi rendszert szereltek fel, és dokumentumok szerint Szaúd-Arábia is közvetett vásárlója izraeli hadipari termékeknek. Lezuhant a Szaúdi Aramco olajvállalat egyik helikoptere. A baleset a Hormuzi szorostól nyugatra történt, a fedélzeten tartózkodó 14 szaúdi állampolgár életét vesztette. A szerencsétlenség okát még vizsgálják. A katasztrófa néhány nappal azután történt, hogy az Aramco újraindította az olajszállításokat a térségben. Egy katari állampolgár életét vesztette, egy Katarban élő külföldi polgár pedig megsebesült, amikor hajójukat találat érte az Irán és az Egyesült Államok között kiújult fegyveres konfliktusban. A katari belügyminisztérium tájékoztatása szerint a szombaton eltűnt járművet a parti őrség vasárnapkor reggel találta meg. A túlélőt stabil állapotban szállították kórházba. Az incidens hátterében az áll, hogy az iráni forradalmi gárda korábbi amerikai csapásokra hivatkozva rakéta- és dróntámadásokat indított az Egyesült Államok kuvaiti és bahreini katonai létesítményei ellen. A katari hatóságok megkezdték az ügy kivizsgálását.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
1: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Esemény.
2: Július 3-án és 4-én élvezheti a közönség a Margit-szigeti szabadtéri színpadon Kocsák Tibor és Miklós Tibor Anna Karenina című musicaljét. A Lev Tolsztoj azonos című műve alapján íródott darab, a női erő, a szerelem és a szenvedély története, egy lebilincselő musical, amely elviszi a nézőket a 19. századba, ahol bepillantást nyernek az orosz nemesség világának csillogásába. Az egyik címszereplőt, Széles Flórát hallják.
3: Egy elsőpróbó szenvedélyes előadás, ahol tulajdonképpen az orosz elegancia és mértéktartás az egyszerre ütközik bele a hatalmas nagy érzelmekbe és szenvedélyekbe. Én nagyon szeretem ezt a világot, nagyon szeretem az orosz irodalmat és az orosz szerzők által megírt hősnőket. Szerintem nagyon komplex személyiségek, és rengeteg mindent lehet tőlük tanulni. Kocsák Tibor úgy alkotta meg a zenét, még a pislogásunkat is leköveti. Tehát tulajdonképpen az embernek megfejteni nagyon, gondolkozni, hogy mi történhet a szereplővel, nem nagyon kell, mert elég meghallgatni a zenét, amit Tibor megírt, és abban minden benne van. És szerintem ez egy hatalmas nagy pluszt ad hozzá ehhez a történethez, hogy így a zene által folyamatosan pillanatról pillanatra pontosan érezhetjük azt, amit a szereplők éreznek, tehát így titok nem marad a nézők előtt. Nincs olyan, amin gondolkoznak, miközben hazafelé mennek, hogy hát tetszett, de hogy ott például ott mi történne, azt nem tudom, arról valahogy lemaradtam. A zene nem fogja engedni, hogy bárki lemaradjon, akár egy pillantásról is. Az biztos, hogy önmagában ez a történet, ez annyi energiát mozgat meg mind a színpadon, mind a nézőtéren, az ott lévő emberekben, hogy egyszerűen nem tud semleges maradni senki számára. Most már sokadik hete próbálunk, több oldalról is fel kell készülni, egyrészt meg kell tanulni magát az anyagot, és nem csak a szöveget, hanem a zenét is. Nem mellesleg nagyon fontos, hogy például Mózes Anitának és nekem, ugye ketten játsszuk Anna Kareninát, tulajdonképpen még egy ilyen edzési folyamatként is betudható ez a próba folyamat, mert nagyon tudatosan készülnünk kell arra, hogy fizikailag végigbírjuk az előadást, mert szinte folyamatosan bent vagyunk, és szinte folyamatosan énekelünk. Én már hallottam olyan pletykákat, hogy a díszletben például az az ajtó, amin rengetegszer kibe fogunk járkálni, ha jól tudom, több mint 5 méter magas lesz. Úgyhogy biztos, hogy grandiózus lesz a látvány, és szerintem nem véletlen, hogy Bán Teodóra megálmodta ezt, hogy éppen az Anna Karenina előadás menjen a Margit-szigeti szabadtéri színpadra, mert abban a hatalmas térben több mint 100 ember fog nyüzsögni a színpadon. És vannak olyan képek, ahol szinte mindenki ott van, és megjelenik, és közben ugye, hát mivel a történet szerves részét képezi egy vonat, még egy mozdony is helyet kap a színpadon. A zenész színházi szakma számára ez egy etalon előadás, egy etalon darab, és rengetegen mondták már kollégáim, barátaim, ismerőseim, hogy ott fognak ülni. Úgyhogy a nézők nem csak a színpadon láthatnak majd színészeket, de a nézőtéren is, nem kis számban, mert nagyon sokan el fognak jönni megnézni, és hát nyilván így még jobban izgulunk. Aki így a nyári hőségben is arra vágyik, hogy az egyik pillanatban leforrázzák, a másik pillanatban meg az egekig emeljék, és tulajdonképpen hát egy tündérmesének tűnő tragédiát végigkövethessen, de tele van rengeteg szórakoztató pillanattal, és ez a történet, ez megunhatatlan, és bárki, aki egy kicsit is szereti a romantikus dolgokat, az imádni fogja.
0: Koncert.
2: Július 15-e és 18-a között tartják az idei Veszprém Festet. A hagyományokhoz híven 2006-ban is a História kert ad otthont a Veszprém Fest nagyszínpadi koncertjeinek, az egykori érseki pihenőhely egyedülálló atmoszférájú környezetében este 9 órától élvezheti a közönség a különböző zenei műfajok világhírű képviselőinek előadását. Július 15-én Juanes lép fel, A nyitó előadó a kolumbiai énekes dalszerző, a latin rock műfaj egyik nemzetközileg legelismertebb képviselője, több mint két évtizedes szóló karrierje során zenei munkásságát jelentős díjakkal ismerték el. Stílusára a spanyol nyelvű rockzene, a pop és a kolumbiai népzenei elemek ötvözése jellemző.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: Andrássy kastély, Tiszadob. Andrássy Gyula. A Tisza mentén álló kastély első pillantásra inkább egy francia mesevilág díszletének tűnhet. A historizáló épületet az Andrássy család építette a 19. század végén. Érdekessége, hogy a négy évszaknak megfelelően négy bejárata, a hónapokhoz, hetekhez és napokhoz igazítva 12 tornya, 52 szobája és 365 ablaka van. A varázslatos kastély idősebb gróf Andrássy Gyula elképzelései alapján épült. A gróf Magyarország miniszterelnökeként és később az osztrák-magyar monarchia külügyminisztereként is jelentős szerepet játszott Európa diplomáciájában. Halála után az épület fiára, Andrássy Gyulára maradt, akinek a különleges parkot köszönhetjük. Az ifjabb gróf befejezte a kastély építését, és ő formálta véglegessé a romantikus angol és francia parkot is. A kastély a család fénykorában központi hely lett. Andrássy Katinka is itt született, ő később Károly Mihály feleségeként várt ismerté. Az épület sorsát az 1918-as fosztogatás törte meg, majd a 20. század viharai után állami kézbe került, és csak a közelmúltban nyerte vissza a régi pompáját. Gödöllői királyi kastély, Gödöllő, Erzsébet királyné. Magyarország egyik legnagyobb barokk épülete a kiegyezés után került első Ferenc József és Erzsébet királyné tulajdonába. A rezidenciát a magyar állam koronázási ajándékként adta a királyi párnak 1867-ben. Így vált Sziszi egyik legkedveltebb tartózkodási helyévé. A kastély különösen közel állt az uralkodóné szívéhez. Gyakran időzött Gödöllőn, ahol szívesen töltötte idejét többek között lovaglással. A 19. század második felében az udvari élet fontos központjává vált, miközben a királyné számára nyugodtabb menedéket jelentette a bécsi protokoll kötelezettségei elől. Gödöllőn élete során több mint 7 évet töltött, így a hely a Sziszi kultusz egyik legfontosabb hazai központjává vált. Károlyi kastély, Füzérradvány, Károlyi Ede. A Zempléni-hegység erdejének közelében álló kastély az arisztokrácia és a romantika korának csodás lenyomata. A 19. század közepén átépített rezidencia Károlyi Ede birtokközpontja volt. A politikai és gazdasági életben is aktív főúr olyan épületet alakított ki, amely egyszerre volt alkalmas nagyszabású események számára,

0: A Steinek szinte múzeumszerű belső terei lettek. A 20. század elején a rezidencia luxus szállóként is működött, majd az államosítás után kórház és szanatórium lett. A közelmúlt felújításainak köszönhetően ma ismét látogatható, és a Károlyi család egykori világát idézi meg.
1: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
2: Sziasztok! Ez itt az Epic Stories a Rádió Cafén és a podcast lejátszókban, ahol elismert, inspiráló üzleti vezetőkkel beszélgetünk dilemmákról és a viharos vállalati hétköznapokban használható jó gyakorlatokról. Én Dojcsák Dániel vagyok, és a mai epizódban a lélek és a munka kapcsolatáról beszélünk. Bizonyára sok vállalat törekszik arra, hogy az alkalmazottai szívesen járjanak be dolgozni, és keveseknek sikerül ezt megtenni, amit például a Lego gyárban sikerült, ahol létrehoztak egy külön részleget, egy óriási szabadidőközpontot, hogy a munkavállalók a szünetekben és a munkaidő utáni szabadon játszhassanak, vagy találkozhassanak. Van mozi, fitness stúdió, kreatív műhelytér, konyha, egészségügyi rendelő. A cég igyekszik mindent megtenni, hogy az alkalmazottak jól érezzék magukat a munkahelyükön, sőt folyamatosan rendelkezésre állnak céges kócsok, pszichológusok. Mondhatjuk, hogy ott ideálisak a körülmények, vagy ez már túlzás. Mi lehet vajon az optimum, és kinek a felelőssége tulajdonképpen, hogy a munkavállaló jól legyen. Mi a cégvezető szerepe ebben, és mi várható el ebben a tekintetben magától a dolgozótól. Maier Máté, pszichológus, terapeuta és autogén tréner a vendégem, már is kezdünk.
3: Azért hívtuk el a Maier Mátét, aki több különböző területen is szakavatott és tapasztalt pszichológus, mert azt látjuk, hogy a digitális transformáció, az agilitás és nagyon sok olyan téma, amiről beszéltünk, valóban egyébként a teljesítménynek meg a hatékonyságnak a növelésére egy kitűnő eszköz, és sokszor beszéltünk arról is, hogy ez munkaerő, vagy munkahelyi, vagy HR kérdésekben ez hogyan csapódik le, de valahogy a nap végén mégiscsak szerintem érdemes feltenni a kérdést, hogy hogy vagyunk ebben, mint emberek, hogy jól vagyunk-e egyáltalán, észrevesszük-e, hogy vannak a körülöttünk lévők, és hogyha ha esetleg nem jól, akkor mit tudunk tenni? Ugye Máté, az első kérdésem az egyből valószínűleg a perspektívára elfogult, hiszen a rendelőben találkozó emberekkel, akik hozzád fordulnak, de hogy vagyunk most a munkahelyünkön? Vagy hogy vagyunk, mint dolgozó emberek, vállalati emberek általában?
4: Üdvözöllek először is meg a hallgatókat is. Ugye nagyon sokfajta emberrel dolgozom együtt, vállalati szektorból is, vállalkozókkal is, állami szektorban dolgozókkal is, ezért nehezen tudok egy egyszerű választ adni erre a kérdésre, mivel hogy mindenki nagyon más tapasztalatot hoz, nagyon más tapasztalatot él meg és jelenít meg a rendelőben. Hogyha mondjuk kizárólag az irodai világra fókuszálunk, és kizárólag mondjuk a multikra, vagy éppen a kis középvállalkozásokra, akkor én azt tapasztalom, hogy nagyon-nagyon sokan, akik inkább alkalmazotti oldalról és nem a tulajdonosi oldalról közelítenek, ők olyasmiket szoktak mondani, hogy az igazán nagy multik azok úgy működnek, mint a szocialista nagyvállalatok, hogy gyakorlatilag bármit csinálsz, nem fognak kirúgni, és nagyon sokan konkrétan nem is dolgoznak, és akkor se rúgják ki őket. Szóval, hogy ez tényleg megvalósul, ami egy nagyon furcsa tapasztalás. Ezt sok területről, sok cégről, sok oldalról hallom vissza. A másik tapasztalás az szokott lenni, hogy azt mondják, hogy kritikaként, hogy a munkájuk az valahogy nem képvisel értéket társadalmi értelemben, sőt, adott esetben nem, hogy nem hasznos társadalmilag, hanem káros. Mert olyan folyamatokat indít, indukál, vagy éppen tart fönt, ami éppen, hogy rosszat tesz az emberiségnek, vagy nekünk kisközösségi szinten is.
3: Igen, ez így több ilyen témát is bekapcsolt nálam, hogy az egyik szem azért nagyon izgalmas, amit mondtál, hogy nem tartják hasznosnak az emberek saját magukat, és több helyen olvasmány élményeim közben találkoztam ugye ezzel a jelenséggel, hogy korábban nagyon sok forradalom tört ki, egyszerűen azért, mert ugye valamilyen elnyomás történt, egy bizonyos réteget elnyomtak, és egy idő után ők ugye fellázadtak. És hogy most azért sem valószínű, hogy ilyen forradalmak kitörnek, mert senkit nem nyomnak el, hanem pont a feleslegességi érzése. Tehát, hogy nagyon sokszor, amikor akár az AI kapcsán is halljuk, hogy elveszi a munkánkat. Nem arról van szó, hogy valaki elnyom minket, hanem egyszerűen feleslegessé váltunk. És van egy érdekes könyv, ez a Bullshit Jobs, ami pont azt hozza be, amit te is pedzegettél, ez a másik dolog, ami eszembe jutott, hogy nagyon sokszor az emberek ott vannak egy munkahelyen, és az a dolguk, hogy egy irat kupacot áttegyenek a másik asztalra, és utána onnan vissza, amit lehet szoftverekben is csinálni, de valójában

0: valójában nagyon sok embernek azért az a munkája, hogy valamiféle számára értetetlen dolgot fogaskerékként végezzen. Ez, azt gondolom, ez már önmagában is egy elég nehéz szituáció, és akkor erre, hogyha még ráteszem azt, hogy mindezt mondjuk akár agilisan, vagy digitálisan transformáltan csináljuk, gyorsan, nagyon sok változással, és mondjuk nagyon sokszor a vállalatoknál az átalakulás az valamiféle ilyen ciklusos történet, tehát olyan 3-5 évente valamiféle átalakítást el kell szenvedni mindenképp, hogy menjen előre, akkor ez már egy elég borús képet fest.
1: Történelem tanár is vagyok, és pszichológusként, illetve történelem tanárként, és valahogy azt látom, a forradalmakhoz még egy dolog kell, az elnyomás mellett a kilátástalanság, és valahogy a nyomor. Tehát az összes forradalom az majdnem mindegyik készséglázadásként is indult el. Ugye ma olyan jólétben élünk, hogy emiatt sem, tehát van vesztenivalónk, nem vagyunk sarokba szorítva, emiatt sem kell forradalmakat csinálni. De a borús képhez és a céges képhez kapcsolódva ezt abszolút meg tudom erősíteni, mert gyakorlatilag az egyszerű alkalmazottól, a specialistán keresztül, a felsővezetőkig mindenféle emberrel találkozom, és összességében független attól, hogy milyen nagy vállalatról, vagy milyen vállalatról, akár hazai tulajdonú kisebb, közepes vállalatról van-e szó, szinte mindenki azt mondja el, amiről most itt beszélgetünk, hogy egyrészt maga a munka, amit csinál, az is lehet haszon, vagy tűnhet számára haszontalannak, tehát hogy nem hivatásként éli meg, hanem tényleg egy munkaként, amit azért csinál, hogy be tudja fizetni a számlákat, el tudjanak menni egy távoli országba nyaralni a családdal, és hasonlókat tudjanak finanszírozni. Tehát, hogy ez tényleg csak egy munka, miközben a HR interjúkon elő kell adni, hogy ő mennyire motivált, és mennyire ezt szeretné csinálni, és ez az élete, és ebbe kiteljesedik. Közben nagyon nem ez jön vissza a rendelőkben, és nyilván ez egy szűrt világ. Oda egyébként problémákkal jönnek az emberek, többnyire nem munkahelyi problémákkal egyébként, de az is szóba kerül. És a másik, amit én behoztam, hogy amit nagyon sokan mondanak, hogy nem csak, hogy a munka maga esetleg haszontalan, mert irattologatásnak tűnik, hanem hogy az a folyamat, amit az a cég, amit csinál, hogy az társadalmilag hogyan hat, hogy ez nagyon sok hozzám járó ember számára megjelenik szempontként, ez fontos nekik, hogy ez a cég ez mit csinál, ez mit segít. És rengetegen nagyjából annyit mondanak el egy ilyen nagyon rövid mondatban, nagyon egyszerű mondatban, hogy igazából abban segítünk, hogy gazdag embereknek a zsebét tömjük, ezt csináljuk, semmi mást.
0: Ezzel most egy picit így mosolyogtam, mert hogy valójában hiszem ezt nagyon sokan elmondhatjuk, vagy elmondhatja szerintem nagyon sok ember, hogy gazdag embereket segítünk még gazdagabbá tenni, és ezt nemrégiben talán valamilyen véletlen beszélgetésben ezt közösen néhányan meg is fogalmaztuk, de ha mondjuk saját magamra nézek, én mondjuk marketinges, kommunikációs emberként élvezem, amit csinálok, és változatos is, de pont egy kolléganővel beszélgettünk egy szakmai rendezvényen, és mondta, hogy ő mondjuk 6 éve dolgozik azon a munkahelyen, ahol, és hogy nagyon fura már, hogy a 6. éve ugyanazok a dolgok, ugyanúgy a nem tudom, a nőnap, a karácsony, az ilyen kampány, és indulnak, és újra, és hogy nagyon sokszor bennem is, tehát azt gondolom, hogy viszonylag érdekes a munkám, változatos, sok célt lehet benne találni, és kihívásos, de hogy mégis felmerül a kérdés, hogy miért? Miért csinálom újra? Miért kezdek bele még egy évbe? Tehát, hogy nekem személy szerint is, és azt gondolom, hogy szerintem valószínűleg sokakban biztos, hogy felmerül, hogy hogyan lehet akkor ebben a kontextusban kapaszkodókat találni. Te mit szoktál mondjuk javasolni a pácienseknek, amikor ilyen kérdések merülnek fel bennük?
1: Meg szoktuk nézni, hogy egyáltalán hogy került oda. Tehát ha ez szempont, hogyha erről szeretné, hogy beszéljünk mélyebben, akkor megnézzük, hogy miért azt a hivatást, miért azt a szakmát választotta. Neki nem biztos, hogy hivatás, de hogy miért oda jutott el, ahol most ő van. Mik voltak az ő személyes motivációi? A szülei nyomták? A saját döntése volt? Mi érdekelte ebben? Érdekelte-e bármi? Van-e bármi, amit szeret a munkájában? Van-e, amihez tud kapcsolódni? És azt hiszem, hogy a nagyvállalatok is fölismerték, nagyon régen már, hogy a vállalat az ugye egy szocializációs tér is, nem csak egy munkahely, nem csak egy, nem tudom, profitorientált vállalkozási forma, hanem egyben egy olyan közösségi tér, ami az iskola után a következő keret, ahol emberek egymással találkoznak, és ott rengeteg időt együtt töltenek, és amit nagyon sokan, mint pozitívum kiemelnek, amiért esetleg mégis ragaszkodnak, nem a szakmájukhoz, nem a munkájukhoz, de a munkahelyükhöz, az az, hogy mondjuk a csapat jó. Hogy akkor ott, nem tudom én, jó a hangulat. És akkor, hogyha elkezdjük ezeket nézegetni, hogy oké, de hogy mi az, amiért esetleg ezt szereti csinálni, vagy mi az, ami ebben ő neki jó, akkor vagy föl lehet idézni olyasmiket, amiért oda ment, de az most már egy kicsit megkopott a fejében, de ami esetleg fölelveníthető, vagy eljut oda, hogy én igazából nem ezt szeretném csinálni. És akkor meg lehet és szabad váltani. Az egyébként is ma nagyon egy elfogadott, sőt propagált dolog, hogy az ember képezze magát, és váltson, és menjen előre, és teljesedjen ki.
0: De tehát valójában ezzel azt is mondod, hogy a váltás akkor szükségszerű, ha ezeket nem tudja megtalálni, és hogyha most akkor céges oldalról próbálom megközelíteni, akkor mi a feladata mondjuk a vállalatnak az, hogy akkor ezt a szocializációs teret, ezt élhetővé tegye, és akkor lássa meg ezt a funkciót is. Tehát a termelésnek akkor egy feltétele, hogy ez a szocializációs tér is működjön. Jól értem?
1: Abszolút, abszolút. És azt gondolom, hogy nagyon sok vállalat ezt föl is ismerte, és igen magas szinten próbálja űzni, mert pontosan tudják, tehát hogy nem ostoba emberek ülnek sokszor magas pozíciókban, tehát pontosan tudják, hogy akik ott dolgoznak, azoknak egy jelentős része ezt pusztán csak munkának fogja föl, nem hivatásszerűen. Csinálj, mert ha hivatásszerűen állsz valamihez, mint én is a munkámhoz, akkor nem teszed fel azt a kérdést, vagy ritkán, hogy miért is csinálom én ezt, az nem kérdés a számodra egy ponton, mert hogy ezzel nagyon tudsz azonosulni, azt gondolod, hogy ezzel valami értékes dolgot csinálsz, értéket teremtesz, lubickolsz benne, szívesen mész be a munkahelyedre, én mondjuk a rendelőbe. De nagyon sok ember nem így jár be a munkahelyére, és akkor van egy ilyen B opció, hogy akkor mit lehet csinálni azért, hogy ők termelékenyek legyenek, és ne legyen magas a fluktuáció, hát legyen jó az a céges kultúra, amiben ők megérkeznek, legyen ott jó lenni, legyen ott jó szocializálódni, legyenek rekreációs programok, legyen egy csomóféle munkán kívüli juttatás, esetleg legyen valami céges kultúra, amihez kapcsolódni tudnak, bár ez sokszor inkább hangzatos szlogenek szintjéig jut el, de nem mindig. Amihez esetleg tudnak kapcsolódni, azonosulni, mert akkor nem fognak elmenni, és valahogy mégis motiváltak lesznek ott dolgozni.
0: Igen, ez érdekes, hogy tehát felvetődött a hangzatos szlogen, ugye valószínűleg nincs olyan vállalat, akinek az értékei között ne lennének ezek a dolgok felsorolva, de valószínűleg a valóságban ezt mégis sokkal nehezebb felismerni. És egy kedvenc ilyen mondásom a Barabási Albert Lászlónak a könyvében, amikor ez a hogyan tudjuk segíteni a munkahelyi együttműködést, vagy az annak a javulását, akkor ő azt mondja, hogy a munka utáni sörözések helyett egy hosszabb ebédlőasztal segít, és még pedig azzal magyarázza, hogy a munka utáni sörözéskor már ugye nem a munkahelyi szocializáció történik, hanem akkor Forma 1-ről beszélgetünk, meg nem tudom, zenéről, meg mindenféle hobbikról, viszont a munkai hosszú ebédlőasztalnál leülhetsz véletlenül egy olyan kolléga mellé, aki mondjuk nem a csapatodban van, és elmondhatod neki, hogy éppen van egy feladat, amivel nem haladsz, és lehet, hogy nem várt helyről kap segítséget, ami építi akkor a kötődés. Nagyon sokszor eszembe jut ez a pici kis sztori a könyvéből, hogy hogyan lehet előidézni ezeket a kapcsolódásokat, mert valahogy én is azt gondolom, hogy ha sikerül, mert kényszerítjük, akkor az valószínűleg az inkább kontraproduktív, de hogyha mégis valahogy sikerül ezt előidézni, azok pontosan ilyen biztonsági zászlók lesznek leszúrva az emberek körül, és akkor valószínűbben biztonságban érzik magukat.
1: Mindenképp. És talán ide hozhatjuk azt is, hogy ha mondjuk valaki azt éli meg, hogy az ő szava ott számít, tehát hogy a vezetőinek fontos, hogy ő hogy van, fontos, hogy ő mit gondol, a maga munkájához valószínűleg mindenki maga ért a leginkább, és egy vezető nem biztos, hogy a technikai szintjéig le kell, hogy menjen egy munkának, munkafolyamatnak a megértésébe, de ha ő jelzi, hogy itt van valami akár szervezeti rendszer szintű probléma, ami az ő munkáját nehezíti, és ez mondjuk komolyan van véve, és szervezeti szinten erre van egy megoldás adva, amivel ő is tud azonosulni, az szerintem még nagyon sokat hozzá tud tenni.
0: Igen, egyébként egy korábbi részben, amikor az empowermentről, meg ugye az ilyen felhatalmazásról beszélgettünk, akkor hangzott el szintén egy ilyen vicces anekdota, hogy valószínűleg egy felső vezető, hogyha pénzt dobna fel, akkor valószínűbben találná el a helyes szakmai döntést, mint hogyha ő önmaga megpróbálná ezt megoldani, és hogy tényleg ez tök fontos, és azt látom saját magunknál is, hogy abban az esetben, amikor nem felülről van mondjuk egy döntés rányomva a szervezet alsóbb részére, hanem pont fordítva, hogy ők tudnak visszajelzéseket adni, akkor az például már is a jól levésnek egy jobb szintje, egy nyíltabb kommunikációt, vagy még a bizalmat azt tudja erősíteni. De felvetődik egy kérdés, hogy mennyire egyéni felelősség mondjuk egy ilyen szervezetben, és mennyire szervezeti felelősség az, hogy a benne lévő vagy benne dolgozó emberek jól vannak-e?
1: Azt gondolom, hogy az, hogy ki hogy van, az alapvetően egyéni felelősség. És akkor most hagyj hozzak egy nagyon más megközelítést, mint amiben eddig beszélgettünk. Ugye az, hogy milyen hatások érnek, mik történnek velünk, az nagyon sokszor nem rajtunk múlik. De az mindig rajtunk múlik, hogy erre hogyan reagálunk. Egyrészt, hogy érzelmileg hogyan reagálunk, csak ezt nem tudatosan tesszük. Másrészt, hogy mit kezdünk egyrészt az érzéseinkkel, amik bennünk megjelentek, másrészt, mit kezdünk a szituációval magával. Tehát, hogy én hogy vagyok az életemben, a munkahelyemen, bárhol, az alapvetően én tőlem függ, az alapvetően én rajtam múlik. vannak olyan környezetek, olyan körülmények, amik segítik, hogy jól legyek, és vannak olyanok, amik inkább nehezítik ezt. De hogy én hogy vagyok, az alapvetően az én felelősségem. Nem a cégé, nem az államé, nem a világé, hanem az enyém. Nem a családomé, hanem az enyém. Mert hogy alapvetően az én kontrollom, az én szabadságom addig tart, hogy hogyan kommunikálok, hogy mit csinálok kifelé és befelé magam felé. Ez kizárólag csak tőlem függ.
0: Ezt nehéz elhinni is, de hogy megélni. Mik az első lépések szerinted abban? Tehát, hogy szerintem nagyon sok ember, és ugye itt a hibázás és a hibáztatás kultúrája közti különbségekről is szintén másokat beszéltünk, de hogy automatikusan sokkal könnyebb azt mondani, hogy a cég a hibás, a világ a hibás. Hogy mit javasolsz, hogy mi az első lépés? Hogy valaki azt mondja, hogy rosszul vagyok, akkor valószínűleg ahhoz, hogy jól legyen, akkor azt mondod, hogy benne kell megszületni a döntésnek, hogyan lehet elindulni ebbe az irányba?
1: Nyilván itt sokat segít az önismeret kérdése, hogyha ilyen nagyon pszichológus választ szeretnék adni, de ezt én...
0: Azért vagyunk most itt.
1: De ezt én, tehát ez komolyan mondom, tehát hogyha ismerem magamat, ismerem, hogy nekem mi fontos, ismerem, hogy milyen helyzetekre hogy szoktam reagálni, és esetleg azt is értem, hogy miért, mert honnan jön ez, hogy mit hozok én gyerekkoromból, hogy milyen az én képem, milyen az önbecsülésem. Mert amit gyerekkorban így úgy kialakítunk magunkban nem tudatosan, azt utána egy életen át tudjuk cipelni és vinni és megerősíteni, és ha nekem az az én képem, hogy én elég jó vagyok, nagyon leegyszerűsítve mondom, akkor én ezt fogom folyamatosan megerősítgetni magamban, de ha nem ez az én képem, hanem az, hogy nem vagyok szerethető, akkor pedig erre fogok mindig példákat és sztorikat, narratívákat gyártani magamnak, és ettől leszek én rosszul.
0: Viszont szerintem vállalati környezetben az nagyon gyakori, hogy valamilyen ilyen rossz becsípődés az nagyon sikeressé tesz valakit.
1: Igen, mert hogy ezt sok módon lehet kompenzálni. Az egyik fajta kompenzáció tesz sikeressé vállalati, de adott esetben élsport, vagy akár művészeti körökben is, vagy akár még tudományos körökben is. Mert hogyha az én kompenzációm arra, hogy nem vagyok elég jó, azt élem meg belül. Erre a kompenzációm az, hogy viszont az eredményeim, a sikereim révén válhatok elég jóvá, mivel nagyon rossz azt megélni, hogy én nem vagyok elég jó, ezért mindent meg fogok tenni azért, hogy én elég jóvá válhassak. A pszichológiai szempontból nézem, akkor ez egy csapda. Én munkám révén találkozhatom végtelen sikeres emberekkel, akik nemzetközi szinten is edzetten sikeres emberek, tehát hogy a külvilág azt tükrözi vissza, hogy fantasztikus vagy, nagyon jó, amit csinálsz. Ő belül mégis azt érzi, hogy nem elég jó. Tök mindegy, hogy hány és milyen díja van.
0: Nagyon fontos dolog, amit mondtál, és érdemes rajta gondolkodni. Most elmegyünk egy kis szünetre, de néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
3: Ez az Epic Stories, én Dolcsák Dániel vagyok, a témánk pedig az, hogy hogyan legyünk jól a munkahelyünkön, mit várhatunk el, mi mindent tegyen meg a munkáltató, a cégvezető, hogy motiváltak maradjunk és ne égjünk ki, és vajon milyen elvárása lehet neki velünk szemben ebben a tekintetben. Ez utóbbi kérdésben talán kevesebbet gondolkodunk, pedig érdemes. A vendégem Mayer Máté pszichológus, akivel ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy mennyire fontos az önismeret, és miért kell tudnunk általában mi a várható reakciónk az adott helyzetre, miért fontos, hogy tudjuk, milyen önképet, milyen beidegződéseket hoztunk magunkkal a gyermekkorból. Épp az előbb mondta Máté, hogy nagyon gyakori, hogy egy alacsony önértékelésű ember kifejezetten sikeres lesz. Folytassuk is akkor itt. Felvetődött bennem ugye ennek a másik oldala, hogy mondjuk ott vagyok egy munkahelyen, és próbálok tudatos és jó szocializációs teret teremtő vezetőként viselkedni. Hogyan ismerem fel akár ezt a mintát, amiről most beszéltünk, vagy hogyan ismerem fel azt, hogy valaki a falakat mondjuk azért építi, mert nincs jó, hogyan tudom segíteni. És vezetőként valószínűleg ez most egy kulcsfontosságú dolog, mert nem azt várják tőled, hogy akkor a szakmai kérdésekben vagy nem elsősorban azt várják, hogy a szakmai kérdésekben te jobb legyél, mint ezek az emberek, hanem hogy pont, hogy segítsd őket, az akadályokat bonsd le előtte, pakold el onnan a gajakat, hogy hagyd tudjon gyorsan haladni, és azt gondolom, ez egy nagyon fontos része akkor, hogy fel tudjuk ismerni, hogyha ha nincs jól, vagy segítségre van szüksége.
4: Uh-huh. Két módon válaszolnék a kérdésedre. Az egyik, azt te is elmondod, magában a kérdésben elmondod, hogy a vezetőtől mondjuk azt várják, hogy azért segítse azt az adott embert, hogy ott minél a munkahelyén, minél eredményesebb tudjon lenni, minél eredményesebben tudjon haladni. Tehát, hogy egy vezetőnek az nem dolga, hogy ő klinikai pszichológiai szempontból rendbe tegye az alá tartozó embereket.
3: Szerencsére.
4: Nyilván nem is lenne kompetenciája hozzá. Tehát, hogy a jóllét, a munkahelyi jóllét, a cég felől nézve a jóllét, az csak odáig érdekes, hogy a munkavállaló el tudja látni a munkáját, és ott marad-e a cégnél.
3: Illetve akkor, hogyha most visszautalhatok, akkor az előbb azt mondtad, hogy ugye akkor a környezet az segítheti, vagy akadályozhatja ezt, és mondjuk vezetőként akkor lefordítom magamnak az a dolgom, hogy ne akadályozzam legalább.
4: Így van, és akkor így jutok el a másik részéig a válaszomnak, ami talán a konkrét kérdésedre a válasz, hogy egy cég kultúra azért például sokat tehet, hogy olyan kereteket teremtsen, ami legalább attól próbálja valamennyire védeni az alkalmazottakat, hogy mondjuk kiégjenek. Tehát mondjuk komolyan van véve a munkaidő. És az cég felül is képviselve, hogy figyelj, hogyha letelt a munkat, hogy ne dolgozzál többet. Tedd le az egeret, a billentyűzetet, a bármit, amivel dolgoz, az okostelefont. Hogy munkaidőn kívül nincsen e-mailezés. Nem hívjuk föl, nem küldünk neki üzenetet. Mert ezek mind a kiégés felé viszik. Amennyire csak lehet, ne legyen multitasking. hogy ezt próbálja a cég facilitálni, mert az is kiéget. Tehát mondjuk ilyenfajta keretekre gondolok én, és mondhatnék még nagyon sok példát, amit egy cég megtehet azért, hogy ott legalább amennyire csak lehet az a dolgozó, az a munkavállaló, az ne legyen még rosszabbul, mint hogy egyébként is lenne. De arra a cégnek, a vezetőnek nagyon kevés vagy szinte semmi ráhatása nincs, hogy egy ember önmagához hogyan viszonyul. Nem is kell, hogy legyen.
3: Mi történik akkor, mondjuk valaki nagyon, nagyon kisiklott, vagy mondjuk komolyabb probléma, vagy hogyan tudok menedzserként segíteni, beavatkozni, vagy milyen lehetőségek vannak, és egyébként azt gondolom, hogy mindenkinek a mondjuk az ilyen szélesebb ismeretségi körében legalábbis, de van olyan eset, ahol erre szükség lehet.
4: Bennem is az a gondolat jelent meg, hogy tulajdonképpen mi van akkor, amikor valaki tényleg nincs jól. Tehát látod, hogy mondjuk iszik, drogozik, nem tudom, depressziós, pánikrohamai vannak, rágja a körmét, vagdossa magát, stb. Hát ilyenekkel azért lehet találkozni vállalati körülmények között, és ha valaki jól funkcionál emellett, akkor pláne. Nagyon érdekes, hogyha most egy picit a munkahelyre szocializációs térként ebből a szempontból nézünk rá, akkor ha mellé tesszük az iskolát, hogyha az iskolában valaki nincs jól, mondjuk egy diák nincsen jól, akkor az lenne a protokoll, meg most már többé-kevés gyakorlat is az, hogy akkor küldjük el pszichológushoz. Ott van az iskola pszichológus, amit az iskola tart fönt, vagy az önkormányzat tart fönt, és akkor beszélgessen vele. De hogy egy munkahelyen ez így nem jelenik meg. Tehát, hogy valahogy egy felnőtt embernek, minthogyha nem tudom, nem illene azt mondani, hogy figyelj, azt látom, hogy nehézségeid vannak, szeretnél-e valakivel beszélgetni, a munkahely esetleg bevállalja azt, hogy akkor fizet terápiát, olyan értelemben titoktartás ott fontos, hogy legyen, hogy akkor a munkahely nem kérdezheti meg a pszichológust, hogy ott mi zajlik. Tehát ezért a szervezet pszichológiai coaching vonal az időnként tud tévútra menni, hogyha ez nem teljesül. De hogyha mondjuk ez így megjelenne cégkultúra szintjén, társadalom szintjén, hogy az emberek mentálhigiénéje az fontos, és lennének arra föntartott terek, amikkel nem kötelező neki élni, de legalább a lehetősége ott van, hogy akkor éljen vele, hogy akkor ide elmehetsz. Mert nyilván én vezetőként látom, hogy te valahogy nem vagy jól, azzal nem tudok mit csinálni, hogy te nem vagy jól, nem is dolgom azzal mit csinálni, hogy nem vagy jól, de van itt egy szakember, vagy egy másik szakember, vagy egy harmadik, és őneki erre van jogosítványa. Ha szeretnéd, akkor oda elmehetsz, hogyha erre meg lenne a lehetőség. És akkor nyilván itt messzire vezető problémákról beszélünk, mert ugye a mentálhigiéné, mint szempont, az nem csak a munkahelyeken, hanem az egész társadalomban nagyon-nagyon kevéssé jelenik meg. Nincs ott az oktatásban, ami nagyon nagy baj. Az egészségügyben is egyre kevésbé van ott, ami nagyon nagy baj. És nyilván a vállalati kultúrákban is, ha megjelenik is, akkor inkább csak szavak szintjén, mint a gyakorlatban. És ennek nagyon-nagyon-nagyon sok rendszer szintű leágazása van, amiről érdemes lenne, nem biztos, hogy itt beszélni.
3: Szerintem érdemes, és nem beszéltünk össze, meg ugye közelről nem ismersz minket, de akkor hozzátenném, hogy amit mondasz, az szerintem abszolút jogos, és működik. Nálunk van kiterjedt ilyen belső coaching rendszer olyan szakértőkkel, akik rendelkezésre állnak, és ez fontosnak is tartottuk. Például tavaly évben többet kommunikáltunk róla, hogy például mondjuk onboardingnál eleve, tehát hogyha valaki érkezik, akkor tud ilyen támogatást igénybe venni, nem kötelező. Vannak ugye azok a csoportos soft skill tréninget, önismeretet, mondjuk akár a DISC, vagy asszertív kommunikáció, és egyéb ilyen tréningeken egyébként ezeket mondjuk ilyen fél éves ciklusokba szervezzük, és akkor valakinek ez mondjuk az első hetére esik, valakinek már pár hónap után, de hogy ezeket imádni szokták az emberek, eleve egy ilyen összekovácsoló jellege van, hogy ők ilyen 4-6 órát együtt töltenek egy ilyen típusú dologban, és ami még így hozzá kapcsolódik, hogy utána egyrészt bárki önállóan is jelentkezhet, és akkor kaphat ilyen támogatást, a vezetője is küldheti, illetve amik a vezetők vagy people leadek is kapnak egy olyat, mert hiszen ők nagyon sokszor szembesülnek olyan problémákkal, amire, ahogy te is mondtad, nincsenek kiképezve, és hogy számomra is mondjuk az az ijesztő, hogyha még találkozok egy szituációval, hogy én azzal mit kezdjek. És ez szerintem egy tök fontos dolog, hogy akkor van kihez nyúlni, van kit megkérdezni ezzel kapcsolatban, és akár egyébként abból ki lehet vonulni, és akkor azt mondom, hogy ez akkor igen, nincs kompetenciám, akkor elküldöm a kollégát, hogy beszélgessen a coach-sal, és az egy nagyon rossz érzés, de mégis így van, hogy nem tudom, hogy ott mi történik. A jobb esetben a hatását érzékelem, hogy akkor esetleg az a feszültség az elsimult. De hogy minden esetre igen, tehát hogy ezek valószínűleg olyan dolgok, amik a csocsóasztalon túlmutatnak, vagy a, mit tudom én, a délutáni sörözésen túlmutatnak, nem feltétlenül annyira könnyű kultúra részévé tenni, és azt látom egyébként, hogy ha lehetőség nyitva van, akkor is valószínűleg tenni kell azért, hogy mondjuk ezt többet kommunikáljuk, elfogadtassuk, vagy mondjuk a jó példákat valahogy transzparenssé tegyük, mert ez egy nagyon érzékeny terület, és amit mondtál, az így több fontos, hogy már az iskolában itt még lehet, hogy valami oké, felnőttként a munkahelyen már nem oké, tehát azt látom, hogy az emberek nagyon nehezen fordulnak segítségért, és sokkal több az elfojtott probléma. Hozzád már valószínűleg olyan emberek mennek, akik ezen valamilyen szinten túl vannak, de az elfojtást, azt szerinted hogy lehet feloldani mondjuk saját magunkban?
4: Először is értsük meg, hogy miért folyt el valaki. Tehát az elfojtás az egy megküzdés. Azt szokás rossznak tartani, rossznak gondolni, és van nagyon sok negatív következménye valóban, de az általában valamilyen önvédelmi eszköze az adott személynek. Ha valami nekem túl nehéz, túl sok, túl fájdalmas, akkor inkább elfojtom, mert nem tudok vele szembenézni, mert nincs eszközöm, nincs más eszközöm, hogyha nem folytom el, akkor mit csináljak vele? És ugye van, amikor a B opció, hogy ha nem elfojtanám, akkor mit csinálnék még, akkor az rosszabb, mert akkor mondjuk öngyilkos lennék, vagy alkoholista lennék, vagy drogos lennék, és akkor inkább elfojtom. Ahhoz, hogy valaki az elfojtás mellett más eszközökkel is gyarapodjon, mert ugye a terápia, mondjuk egy pszichoterápia, az nem azt csinálja, hogy átformálja a szemét, hanem a meglévő megküzdési módjaid mellé ad újakat is. És a meglévőket is tudod használni, azok mindig meglesznek, az elfojtás is mindig meglesz, csak esetleg mást is fogsz tudni vele csinálni. Mondjuk, nem tudom, érzelemszabályozási képesség fejlesztése, hogy meg tud magad nyugtatni, meg tud magad vigasztalni, tudj magadhoz odafordulni. Meg tud látni magadban azt a kisgyereket, aki mondjuk ott retteg, és akkor oda tud menni hozzá, mert egy felnőtt ember is vagy, oda tud menni hozzá, picit ilyen elképzelt fantáziajáték formában, és meg tud ölelni, meg tud fogni a kezét, el tud vele beszélgetni. El tud magaddal beszélgetni, tud magadhoz odafordulni, ne hagyd önmagadat egyedül. Ez most így nagyon zanzásítva, és nyilván ez egy hosszú terápiás folyamat, hogy ide hogy jutunk el, de ez mondjuk egy válasz a kérdésedre.
3: Igen, és ezek nagyon nehéz dolgok, tehát hogy a saját élethelyzeteimet látom, akkor az nagyon sokszor szinte lehetetlen, és hogy valószínűleg ezért sokat kell dolgozni. A munkahelyen valószínűleg ez a mélység, ez nem kerül terítékre, sőt, most azon gondolkodtam, miközben ezt a választ mondtad, hogy itt már sokkal inkább az érzelmekről van szó, és hogy egy munkahelyen nem annyira divat érzelmekről beszél, amelyeket most nehezen tudom elképzelni, hogy mondjuk akár egy meetingen valaki valamilyen érzelemre hivatkozva mond egy választ, hogy ez egy picit olyan fura, mert mindig nagyon objektívek próbálunk, mindig nagyon szakértők próbálunk lenni. Hogy te hogy látod, hogy hogyan állunk egy ilyen munkahelyi környezetben az érzelmekhez, és ez is egy kicsit ugye az elfojtásról jutott eszembe, hogy általában azt gondolom, hogy tompítjuk, és hogy az érzelmeket nem mutatjuk, kivéve talán a dühöt. Az azért szerintem előfordul, és nekem is volt mondjuk az egyik kollégámmal elmúlt héten egy olyan szituáció, amikor valami, amit már elmondtam többször, az úgy éreztem, hogy nem ment át, és ezért akkor felhúztam magam, és akkor utána kiabáltunk, és rám csapta a telefon, majd 3 órával később felhívott, és megbeszéltük. De hogy az mondom, a düh az talán az egyetlen érzelem, ami nyilvánvalóan látszik, de mondjuk a többi, akár nem tudom, mondjuk így a szeretet, a törődés, vagy gondoskodás, vagy bármilyen olyan dolog, az nagyon nehezen jön ki. Hogy látod ezt?
4: Nyilván én nem dolgozom így munkahelyen, mint te, tehát hogy én részben a ismerőseim, részben a klienseim tapasztalata alapján, ami abból megérkezik hozzám, az alapján tudok válaszolni, meg a gondolataim alapján, de valahogy úgy látom, hogy a munkahelyen ugye két világ találkozik, tehát egyrészt vagyunk magánemberek, mindenféle helyzettel, lehetőséggel és problémával, és a munkahelyen kívül is van egy világ, van egy életünk, ami azért hat arra is, hogy vagyunk a munkahelyünkön, mert ugye általában hat arra, hogy vagyunk. Tehát ezzel is találkozunk, és akkor ott vannak érzelmek. Ez a szocializációs térfunkció. És van a másik, ugye, hogy a munkahely az alapvetően egy munkahely, ahol azért vagyunk ott, hogy munkát végezzünk, és a munkavégzést azt, ha csak nem valami segítő szakmát űzünk, akkor azt alapvetően nem az érzelmekkel való munka teszi ki, hanem ahogy mondod is, bár nincs olyan, vagy nem megismerhető, hogy objektivitás, ez már egy filozófiai kérdés, de mindesetre van egy ilyen elvárás, egy ilyen törekvés, hogy akkor tegyük félre az érzelmeinket, tegyük félre a családi problémáinkat, tegyük félre a egyéb magánéleti kérdéseinket, hogy vagyunk a szüleinkkel, gyerekeinkkel, stb. Itt azért vagyunk, hogy dolgozzunk. Viszont nagyon sokszor a munkavállalók nem csak azért vannak ott, hogy dolgozzanak, hanem azért is, hogy ismerkedjenek, azért is, hogy barátkozzanak, hogy párjuk vagy szeretőjük legyen onnan, hogy eltöltsék valamivel az időt, hogy pénzt keressenek, tehát hogy nagyon sok minden megjelenik egyébként egy emberben, hogy miért is van ő ott, miért is töltött időt, és a harag mellett, amúgy ami még talán sokszor ki tud jönni a munkahelyen, az mondjuk a szomorúság, például a sírás formájában, azzal sokat lehet találkozni, de lehet akár együtt örülni is, hogyha van egy munkahelyi siker mondjuk, és esetleg a csapat valóban már egy összekovácsolódott csapat, és közös sikerének éli meg. Tehát tudnak megjelenni érzések, de alapvetően van egy ilyen kettősség, hogy akkor ide azért jövünk, hogy dolgozzunk, és ide ne hozzuk ide az érzéseinket, hanem pont, hogy a professzionalitásunkat hozzuk ide, a szakmaiságunkat hozzuk ide, ez nem egy óvoda, ez elhangzik időnként. Én legalábbis találkoztam ezzel a mondattal több cég kapcsán is már, de valahol meg az. És amiről most itt beszélgetünk, hogy a vezetőnek a szerepe micsoda, az pont ez a furcsa, hogy a vezető egy picit olyan is, mint egy tanár, vagy mint egy óvópedagógus. Hogy egy picit egy ilyen szerepe is van, de erre nem nagyon készítik föl senkik. Vezetőket.
3: Szerintem ez egy óriási megfejtés, és hogy egy kicsit tényleg szándékosan pikírten ugye a negatív oldalról közelítettem, de köszönöm, hogy körbeértél. Azért remélem, hogy sok embernek eszébe jutnak, ha nem is mondjuk így állandóan, de közös örömök, akár mondjuk egy, nem tudom, egy hackathonon, vagy egy céges bulin, vagy egy farsangi buli, vagy bárhol, vagy akár egy sikeres projekt záráskor, hogy más ne említsek. Én azzal tudnám akkor ezt összefoglalni, hogy akár vezetőként, akár alkalmazottként engedjünk teret ezeknek az érzelmeknek is, és beszéljünk róla, meg figyeljünk a másikra, de tegyük hozzá, hogy ez egy olyan szakma, amiben valószínűleg egymással kapcsolatban, ugye mondjuk se felelősségünk, se kompetenciánk nem elegendő, és tudjuk azt, hogy mikor kell átadni, úgymond a terepet másnak, de abból valószínűleg baj nem lehet, ha figyelünk a másikra, és hogyha nagyon gyorsak a változások, akkor valószínűleg nagyon gyakran kell figyelni a másikra. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
4: Köszönöm szépen a meghívást.
5: Ez volt a mai Epic Stories, Maier Máté pszichológus volt a vendégem, de van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza a korábbi epizódokat, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban is, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltatok, Dojcsák Dánielt hallottátok, sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
5: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
4: Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti Alsórakparton, a Viadukt Bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádió Café színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti rakparton, a Viadukt Bárban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Rekordhőséget hozott a vasárnap Magyarországon és Európa több országában. Elsőfokú vízkorlátozást vezettek be Pátyon és több agglomerációs településen. Izrael fegyvereket adott el Katarnak és Szaúd-Arábiának. Ma újabb meleg rekordra van kilátás, akár 41 fokos csúcsértékekkel. Jó reggelt kívánok, Samodi Evelin vagyok. Rekordhőséget hozott a vasárnap Magyarországon és Európa több országában. A Hungaromet adatai szerint Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek, megdöntve a napi melegrekordot. Németországban 41,7, Bécs belvárosában 40, Lengyelországban pedig 40,5 Celsius fokos csúcsértékeket regisztráltak. A rendkívüli hőség közlekedési fennakadásokat okozott Lengyelországban, és Németországban már legalább 10 fürdőző életét vesztette a hőhullám kezdete óta. Elsőfokú vízkorlátozást vezettek be Pátyon, miután a rendkívüli hőség miatt rekordmennyiségű víz fogyott, miközben a településre érkező vízmennyiség csökkent. Visszavonásig tehát reggel 6 és este 10 óra között tilos ivóvízzel locsolni, autót mosni, medencét tölteni és más nagy vízigényű tevékenységet végezni. A hőség miatt több Pest vármegyei településen is vízkorlátozást rendeltek el, vagy takarékosságra kérték a lakosságot, köztük Veresegyházán, Erdőskertesen, Szadán, Őrbottyánban és Pécelen is. Izrael fegyvereket adott el Katarnak és Szaúd-Arábiának, több százmillió sékel értékben adott el fejlett légvédelmi rendszereket és katonai repülőgép alkatrészeket több izraeli vállalat. Noha Izrael egyik országgal sem tart fenn hivatalos diplomáciai kapcsolatot, írta egy helyi lap. Az izraeli hírportál szerint a katari emír több repülőgépére is izraeli rakétavédelmi rendszert szereltek fel, és dokumentumok szerint Szaúd-Arábia is közvetett vásárlója izraeli hadipari termékeknek. Lezuhant a Saudi Aramco olajvállalat egyik helikoptere. A baleset a Hormuzi szorostól nyugatra történt, a fedélzeten tartózkodó 14 szaudi állampolgár életét vesztette. A szerencsétlenség okát még vizsgálják. A katasztrófa néhány nappal azután történt, hogy az Aramco újraindította az olajszállításokat a térségben. Egy katari állampolgár életét vesztette, egy Katarban élő külföldi polgár pedig megsebesült, amikor hajójukat találat érte az Irán és az Egyesült Államok között kiújult fegyveres konfliktusban. A katari belügyminisztérium tájékoztatása szerint a szombaton eltűnt járművet a parti őrség vasárnap kora reggel találta meg. A túlélőt stabil állapotban szállították kórházba. Az incidens hátterében az áll, hogy az iráni forradalmi gárda korábbi amerikai csapásokra hivatkozva rakéta- és dróntámadásokat indított az Egyesült Államok kuvaiti és bahreini katonai létesítményei ellen. A katari hatóságok megkezdték az ügy kivizsgálását.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Jó ég, Jamie.
3: Jó hét! De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. Rádió Café. Van barátod. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
4: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
6: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
7: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 per C. Ez nem autó, ez BYD. Világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítőkedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Rádió Café. Van barátod. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Tűr?
0: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
3: Pedig a medve mindig azt csinálja.
0: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
8: Nem tudom.
0: Na ezt képzeld el.
3: Elképzelni? Mi ebben élünk?
0: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
3: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
0: Van hát. És nem félnek használni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
9: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
10: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Hát korán kezdjük, 6 óra 29 van, 2026. június 29-e. Ez a Millás reggeli, nem kell aggódni.
11: Jobb Bogi korán,
10: hallgató,
11: mint soha.
10: Nincs nyári szünet, sajnos. Mindenki megtalálta a fülesét, sajnos. Itt vagyunk, fiúk,
11: nem mindenki
10: sajnos
11: találta meg a fülesét. Mert nálam van egy pár a farzsebemben, és szívesen odadom azoknak, akik nem találják a sajátjukat. Én tudom, hogy kik ők, de hát szerintem ők is tudják.
10: Igen. Ez a Millás reggel itt a Rádió Café 98.0-án Kántor Endrével, mint hallhattátok.
11: És Mihálovics Andrással!
10: 0636-os 98-0-98-0 SMS, WhatsAppot és Viber üzenetet is lehet küldeni erre a számra. Bogit akkor megnyugtattuk, ő írta a nap első üzenetét, és akkor a többi releváns. Tikkasztó jó reggelt érzékel, D-kartárs. Erős forgalmi viszonyokat, ami a szünidőhöz képest meglepő, mit ne mondjak. Az M2-esen és az M3-as bevezetőn 24 perc, 8 másodperc alatt ért el munkaállomására a Szerencs utcai lámpa kettő váltással.
11: Van erre magyarázat? Na. Mindenki fél tőle, hogy a holnap tetőző, de már most a tető közelébe érő hőkupola által okozott szaharai forróság és brutál hőség, az úgy odavág a közlekedésnek, hogy inkább be akarnak jutni hajnalban a városba. Már mondjuk hajnalban is 28 fok van, úgyhogy elég nehéz lesz.
10: Nagyon örültem, hogy megint sikerült egy új szakkifejezéssel gazdagodni, ez pedig az úgynevezett hőkupola. Van szuperhold is, hőkupola is, stb. Úgyhogy
11: igen, nem... csak a szuperhold az egy ilyen nem tudományosan alátámasztott izé. Ezt elmondta már nekünk a Norton csillagász úr, és ő egyébként a mai Euréka élmény rovat szakértője. De a hőkupola viszont igen.
10: Itt van Gézu és az ő szösszenete is, mert hogy ő azt írja, hogy a spanom a 42 fokos melegben poénból bekapcsolta alattam az ülésfűtést.
11: Figyelj, ez olyan, mint ilyenkor forró vízzel zuhanyozni. Nagyon jó, mert utána felfrissülve jössz ki a zuhanyból, és azt gondolod, hogy nincs mégsem olyan meleg.
10: Igen. No, hát akkor ezzel be is melegítettünk, és akkor nézzük, hogy mi köthető, kérem szépen, a mai naphoz, azaz, mint említettem, június 29-éhez, az ipari forma tervezés világnapja van. Hogy kell egy hajtókart tervezni? Vagy egy potmétert?
11: Hogy András, az a baj, hogy te ilyen kimértre pihented magad. Ez a véleményem. Igen, ilyen kimért lettél, de nagyon kimérten vezeted a műsort még. Olyan érzelemmentes, kimért.
10: Nem érzem
11: tessék jobban fejest ugrani ebben a valóságban, ahol most vagyunk. A hőkupolába.
10: Na, hát a hőkupolába ugrottam. Van Nemzetközi Duna nap is. Ez a Nemzetközi Duna Védelmi Bizottság, mert ilyen is van. Ő kezdeményezte, 2004 óta tartják. Hát van mit tenni a Nemzetközi Duna napon, ahogy így az ember jár kell folyókon, folyópartokon, tóparton, tópartokon. Ez már jó?
11: Kezd egyre jobb, jó. Kezdesz belemelegedni. Kíváncsi vagyok a névnapokkal, mit tudsz kezdeni.
10: Hát aratás kezdete van. Ennyit tessék, tudok kezdeni, ennyi, mert Péter Pál napja van, igen. Isten éltesse e két név viselőit.
11: A Kesziket is, Orbókat, Petrinákat, Pósákat, Salomékat, Szulamitokat és Ulászlókat.
10: A kis is Ulászló. Köszöntjük. Ki merészeli Ulászlónak nevezni ma Magyarországon a gyermekét, mikor oly ellentétes megítélésű királyunkról van. Szóval majd holnap egyébként felturbozom magam, mert a Little Big Horn-i csatának a 150. évfordulója lesz. Azt beszéltük meg a Csabával.
11: Jut eszembe, hogy azt hittem, hogy felturbozva érkezel, mert küldtem neked egy kiváló videót, ahol egy
10: jaj, nem
11: két legionárius megküzd egy lovaggal. Hát nem jártak sikerrel. Gondoltam, hogy ez kiveri nálad a biztosítékot.
10: Teljesen kiverte, ugyanis ott van az a böszme pajzs, úgy le lehetne tarolni azt a szerencsétlen.
11: Nem jó használták, nem szegények. Jó,
10: hát mert nem voltak profi.
11: Nem voltak profik, igen, kezdő légiósok voltak.
10: Meg így álltak tétován, tökölődtek.
11: Hát nem mertek oda menni.
10: Ketten, két irányból,
11: hát harci csákánya volt.
10: Na és aztán egyfelé tud ütni.
11: Látod, mondtam, hogy tetszett neked.
10: Mondom, egyfelé tud
11: mondjuk
10: ütni.
11: Egy elég nagy darab ember volt az a lovag, azt valljuk.
10: Akkor hát esett volna, ha én lettem volna az egyik légiós. Azért lettek volna ötleteim a harci csákány
11: ellen. Igen, gondoltam. Is. Gondoltam, hogy a gladiátorokkal nem tudott volna ilyen könnyen igen. elbánni.
10: Igen, azért bazi nagy pajzsal nagyon messziről nagyon nagyokat lehet ráütni, úgyhogy még a páncértól is elmegy a kedve egy
11: mondjuk,
10: életre.
11: Mondjuk az egyik csapását azzal a buzogányszerű izével, nem a csákányal, azt rendesen a sisakra mérte.
10: Igen.
11: Akkor kicsit kapkodott a levegő után a szegény légiós bácsi.
10: Igen. Hát nem szabadott volna ugye idáig eljutni, én mindig mondtam.
11: Hogy hívják ezt a küzdelmet?
10: Buhurt.
11: Buhurt, ez azt mindig elfelejtem, de mondjuk ez nem egy ringben történt, hanem kiválóan autentikus körülmények között, egy erdőben.
10: Erdőben, igen.
11: Vették fel, de tényleg kemény kis küzdelem volt.
10: Igen, de a csávót is lehetett volna fárasztani. Tehát,
11: igen, egyébként pont ezen gondolkodtam.
10: Már végén, hogy már az összes pajzsrésén keresztül
11: 25-30 kiló páncél volt rajta legalább.
10: Ja, igen. De a kinyomott púrhabbal a szemrést az is nagyon sokat segít. Na mindegy, félre a tréfával.
11: Vagy mert... minden jó légióstán van egy kis medvespré. Szerintem azzal is így alulról befújsz a páncélba.
10: Igen.
11: Azt nehéz kibírni.
10: Igen. Kérem, 1456-ban június 29-én harmadik Kalixtusz pápa elrendelte a déli harangozást, de nem a nándorfehérvári győzelem feletti örömében, hanem a végső csata előtt 3 héttel a pogányok elleni könyörgésként lendelt el a délharangozó.
11: Ez van, elnézést kérünk mindenkitől, de ettől függetlenül mi azért tudjuk, így összekacsintunk, hogy de mégis.
10: Azt írja a hallgató, Efotton tavaly ilyen, volt ilyen középkori verekedés, rögtön a röplabdás lányok mellett.
11: Az jó, és remélem biztos. Szikrázott tehát rendesen.
10: Időjárásban biztos nagyon klassz lehet azokban a vértekben, mert hogy ott nem a vért a lényeg, ami persze átforrósodik, hanem hogy alatta van kb. Egy téli kabát.
11: Igen.
10: Ami kezes-lábas ráadásul, mert hogy ugye a páncél csak a közvetlen sérül, hogy ne hatolja, ne érje a testedet, de az ütés erejét tompítani kell, ezt hívják hagyőr körökbe gambezonnak, ez van alatta, és ez 40 fokba egy ilyen puffajkába ott még verekedni, és 30 kilós páncéllal, hát le a kalappal. Nem biztos, hogy az F-ot a legjobb.
11: Ha azt gondoltad volna, hogy a röplabdás lányoknak a cipője illatos, akkor a gambezon az rendkívül illatos tud
10: így
11: lenni.
10: Így van. Te honnan tudod ezt, hiszen rátapintottál az egyik legfontosabb hagyományőrző kérdésre, hogyan odoráljuk a gambezonunkat. Igen. Ez nem szokott sikerülni, de...
11: Igen, ezekkel a fagolyókkal se lehet szerintem.
10: Nem, illetve hát ugyanez modern küzdősportban a boxkesztyű illata,
11: igen.
10: Amit szintén hiába próbál szellőztetni, szagmentesíteni, az bizony egy idő múlva nagyon büdi lesz, és ki sem lehet belőle űzni ezt, csak ha
11: vannak
10: újat
11: jó
10: veszel.
11: Praktikák.
10: Nincsenek. Már mindent kipróbáltunk.
11: Praktikák vannak, csak nem működnek.
10: Igen.
11: 1613-ban ezen a szép napon leégett a londoni Globe színház, ahol William Shakespeare darabjait bemutatták. A Globe egyébként újra épített verzióját meg lehet tekinteni. Igen.
10: Aztán megalakul a Magyarországi Torna Egyletek Szövetsége 1885-ben. Ez a hazai tornasport kezdetének számít ez a dátum. Aztán egy szomorú történet, 1941. június 29-én a román hatóságok Jászvásáron pogromot tartottak, 13 ezer zsidót végeztek ott ki. Kemény.
11: Hát, igen. 1990-ben ezen a napon pedig elindult Gibraltárból Kopár István. Ő volt az első magyar, aki egyedül vitorlázta körül a földet. Kopár István, tehát 1990 Gibraltár.
10: 2007-ben az első iPhone piacra kerül, és hát a távközlést forradalmasítja, ezt azt hiszem, hogy visszafogottság nélkül is elmondhatjuk. Aztán 2011 óta van a Szabadság téren, ott a régen szobor, mert hogy az elnök születésének centenáriumi évében avatták fel. Minden nagyon fényes a marka, mert mindenki kezet fog Ronald Reagannel, és úgy fotózkodik. Ez magyar? Magyaros szó? Ez a fotózkodás?
11: Nem. Simán ezek az ilyen szobrokkal fotózkodnak mindenhol.
10: Az is ilyen sütögetés. Mi ja? Az, miért sütögetünk? Most sütünk, vagy nem sütünk? Sütögetni nem lehet.
11: Igen. Nem? Igen, ez egy ilyen modorosság.
10: Ez ilyen képzavar, hogy sütöget. Tehát oda teszem egy kicsit, kiveszem, megint ott. Van egy kis idő, megint sütögetek így egy van. Kicsit.
11: Na ez mindegy, amit a beszélget. Hát az igen. Is, mi is most beszélgetünk, András. Igen. Hidd el, ez jó dolog. Giacomo Leopardi, olasz költő és gondolkodó, 1798-ban született ezen a napon. Aztán a francia pilóta és író, aki 1900-ban és a kisherceget köszönhetjük neki, Antoine de Saint-Exupéry francia pilótáról van szó.
10: Aztán 1930-ban született június 29-én Slavomir Mrozsek, lengyel drámaíró, író, sajnos 2013 óta már nincs velünk. Aztán Galkó Balázsra is emlékezzünk, ő magyar színész, előadó művész, sajnos ő is elment 2025-ben, de 1949-ben ezen a napon született, mármint június 29-én. Akár csak 1966-ban Pál Feri atya, katolikus pap, szerintem őt sem kell bemutatni senkinek, nagy népszerűségnek örvendenek az előadásai. Aztán Szújó Zolinak, magyar újságírónak, sportriporternek, még autóversenyző is ő, képzeljétek el. Ma van a szülinapja, 1977-es évjáratú, szemtelenül fiatal hozzánk képest, tehát.
11: És színművésznők közül is kettőt tudunk köszönteni, Gera Marinát és Trokán Annát, úgyhogy ők 1984-ben születtek ezen a napon, aki pedig 1926-ban született ezen a napon, illetve nem ezen a napon, bocsánat, hanem a tegnapi napon, és így aztán 100 éves lett tegnap, az nem más, mint a nagy Mel Brooks, aki 100 éves. A hollywoodi troll király, ugye, aki gyakorlatilag minden
10: szerepelni
11: kiforgat. Figyelj, ő szerepelni
10: az
11: fog,
10: mert
11: megvan, igen, most már nagyjából, az űrgolyó 2, szerintem most már csak ilyen post-production van. Gyakorlatilag ő az, amióta a szakmában van, azóta parodizál, trollkodik, kiforgat mindent, senkit nem kímélt soha.
10: Téged se?
11: Ne, senkit. Tehát óriási filmi. Többek között, hogyha nagyon-nagyon sokat akartok röhögni, nézzétek meg a Lenni vagy nem lenni című kiváló második világháborús paródiát. Úgyhogy ugye amíg az Anschluss folyik és a felkészülnek a hadosztályok Lengyelország elfoglalására, addig Varsóban a Bronszki színházban, az ő neve által fémjezett színházban megy az óriási különböző kabaré, és egyfolytában, tehát figyelj, a lenni vagy nem lenni, az...
10: Azért a második világháborús paródiák között van egy pár erős, nekem az egyik kedvencem a Louis de Finney-nek az Igen. egy kis kiruccanás,
11: hát az nyilván az óriási.
10: Sírva röhögös, de mondjuk az örök klasszikus, ha már Mel Brooks és amerikai filmművészet, akkor a
11: Top Secret. Hát ez nyilvánvaló. Mondjuk abban nagyon messze vitte ezt a fajta abszurd humort.
10: Igen.
11: Úgyhogy hát sose felejtem el a francia ellenállás tagjai közül, amikor hogy
10: croissant.
11: És amikor hogy déjà vu. Őt már láttam valahol.
10: Igen. Igen, és hát ugye a végén a színesbőrű csokolá, mousse.
11: Csokolá,
10: és megette a szivarját. A végül szivarját.
11: Amit Mel Brooks úgy tud, hogy az még mindig működik. Szóval sok-sok vidámság, és tényleg 100 éves. Na jó, zenéljünk egy gyorsat, és akkor utána jövünk azzal, hogy mit írnak a lapok azon túl, hogy a kánikuláról szól gyakorlatilag minden, és az ifjú Frankenstein természetesen. Igen, kedves hallgatók,

0: Mi így élünk.
1: Millás reggeli.
2: No, akkor nézzük a lapok híreit, ezekből válogatunk néhányat a kedvetekért. Azt írja a Portfólió, hogy hihetetlen, amit a magyar kötvény piacon észlelhető. Erről szól a mai bevezető anyaguk, ami most sikeresen el is ugrott, nagyon-nagyon jó. Ehelyett jött egy másik is, hogy megörülnek Magyarországért, a világ egyik legjobb üzlete minket hitelezni, na csak megtaláltam ezt a dolgot. Egyedül Kolumbiában lehetett az idén eddig jobban keresni a helyi devizás állampapírokkal, mint Magyarországon. A jókor beszálló befektetők a magas kamatszint mellett a forint erősödéséből is profitálnak, és erre a sztorira rá is ugrottak az utóbbi időszakban. A külföldiek forint állampapír állománya új lélektani határt áttörve történelmi csúcsra 10 ezer milliárd forint fölé emelkedett. Vagyis egyelőre nem úgy tűnik, hogy kifulladóban lenne a magyar kötvényláz. Erre utal az is, hogy a kötvény aukciókon rendszeresen többszörös a túljegyzés, a tervezetnél több forrást tud bevonni az AKK. Tehát a külföldi befektetők, kedves hallgatók, szívesen finanszírozzák Magyarországot, ami jó, mert hogy így kevesebb majd megy majd el remélhetőleg adósságszolgálatra.
3: Tegnap délután, vagy késő délután megjelent a miniszterelnök úr Facebook oldalán egy poszt, amelyben Magyar Péter azt írja, hogy holnaptól tetőzik a hőség, a közszférában otthoni munkavégzést rendelünk el, és lehetőség szerint erre kérünk minden munkáltatót. Javasoljuk a kinti munkavégzés elhalasztását. Azt, hogy utána erre valamiféle rendelet más kijött volna, mint egy Facebook poszt, még nem láttam, de hogyha tudjátok, kedves hallgatók, akkor írjátok meg. Minden esetre szerintem ez némi konfúziót jelentett a közszférában dolgozók számára, hogy most ezt akkor kinek kell elrendelni, azon túl, hogy megjelent a miniszterelnök Facebook oldalán ez, vagy be kell-e menni hétfőn egyáltalán dolgozni, és utána hazamenni home office-ra, vagy mi történik. Úgyhogy aki közszférában dolgozik, és van infója, küldje el nekünk 0636 98 0 98 0.
2: Budapest 11 és 14. kerületében elment az áram vasárnap, a hőség miatt túlfogyasztást sejtik a háttérben. Tökölön, Szigethalmon is hasonló problémákról adtak tájékoztatást, Budapest más kerületeiben is akadozott az áramellátás. Úgyhogy az EON azt mondta, hogy idézem, az elmúlt napok tartós extrém hőhulláma érezhetően növeli a villamosenergia hálózat terhelését, ami az átlagosnál lényegesen több üzemzavart eredményez Budapest és Pest vármegye területén. A magas nappali hőmérséklet és az éjszakai lehűlés elmaradása egyaránt fokozott igénybevételt jelent a hálózati berendezések számára. Az esetek döntő többségében az EON szakemberei néhány órán belül helyreállították az áramszolgáltatást, és a többi, és a többi.
3: Ha ez nem lenne elég, akkor több település küzd víz problémákkal. Pátyon is vízkorlátozást vezettek be, miután szombaton rekordot jelentő több mint 2500 köbméter víz fogyott el a településen. Páty község egy Facebook bejegyzésben írta ezt, és azt írják, hogy a település a döntést azután hozta meg, hogy az adatokból az látszódott, hogy az elhasznált víz jelentős része locsolásra, illetve más nem feltétlenül szükséges célokra ment el. Arra kérték a lakosságot, hogy tartózkodjanak az ilyen jellegű víz használattól, hiszen hogyha így folytatódik, akkor konkrétan el fog fogyni, bizonyos helyeken nem is lesz víz.
2: És ha már vízhiány, akkor Paksi atomerőmű. A szombati után vasárnap is csökkenteni kellett a Paksi atomerőmű teljesítményét az extrém hőség miatt. A magyar kormány 320 megawattos korlátozást tervezett a korábbi csökkentés után, és emiatt még alacsonyabb az atomerőmű kapacitása. A folyókat is érinti a hőség, a Dunát is, a felmelegedett folyóvíz pedig súlyos problémákat okoz az áramtermelésben és a mezőgazdaságban. Emiatt a magyar kormány közölte vasárnap, hogy vasárnap is csökkentik a atomerőmű teljesítményét, ugyanis a Duna vizét használják a hűtéshez, ám a folyóvíz jelenlegi kiemelkedően magas hőmérséklete korlátozza a termelést.
3: Közben a FIFA kiszámolta, hogy 45 kilométernyi hotdogot ettek már meg a foci VB szurkolói. Ezt a Telex írja. Most sorra dőlnek a rekordok a foci VB-n egyébként. 4,6 millió néző már most. 99,7%-os jegyértékesítés és 215 gól a csoportkörben, illetve 45 kilométernyi hotdog. Azt hozzátenném, hogy azt a butaságot, hogy például csapatoknak nem engedik meg, hogy tehát mindenképpen vissza kell térni a klub központba, és onnan kell a következő meccsre utazni, amikor mondjuk volt olyan, például azt hiszem tegnap, hogy mindössze 100 kilométerre volt a csapat attól, ahol a következő meccsét játszotta volna, de nem, vissza kellett utazni Mexikóvárosba, és onnan Los Angelesbe. Ha jól emlékszem, talán dél-afrikai válogatottal történt ez meg. Minden esetre ugye ez biztos, hogy szintén rekordot fog jelenteni CO2 kibocsátásban, úgyhogy már ezért is kritizálják a FIFA-t sokan.
2: A G7 azt írja, 5 éve nem látott szintre erősödött a forint az elmúlt hetekben az euróval szemben, 350 alá is becsúszott az árfolyam, bár a Nemzeti Bank múlt heti kamatcsökkentése és továbbiak előrevetítése gyengítette a forintot, de kialakult egy ilyen 355 körülötti árfolyam, sokkal erősebb, mint amit megszokhattunk az elmúlt években, és arról ír a lap, hogy komoly kihívás előtt állnak az exportot termelő, az árbevételüket euróban realizáló magyar cégek, ugyanis intenzíven emelkedtek az abban számított bérek. A kérdés tehát, hogy mennyivel drágul a magyar munkaerő euróban, és ez mennyiben kíséri a termelékenység javulása.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
0: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon Enyerté.
2: Ha már ugye a forint árfolyamról beszéltünk, akkor most az euróval szemben nemzeti fizetőeszközünk 353 forint 60 fillér környékén tanyázik, tehát a 355 forintos árszint is csak ideiglenesnek látszott, a dollárra szemben pedig 310 forint 60 fillére szintnél jár. Na nézzük a tőzsdét. Pénteken erősödni tudott, de nem jó nemzetközi hangulatban. 139.790 forintig ment fel a BUX, ez 0,12%. A vezető papírok közül kettő, a MOL Richter páros erősödött, a MOL 0,55%-kal 3668 forintig, a Richter majdnem 1%-kal 12260 forintig. Esegetett viszont az OTP Telekom páros, az OTP 0,35%-kal 45810 forintig, a Magyar Telekom pedig 0,52%-kal 2678 forintig. Gyorsan végignéztem, hogy van-e még olyan kisebb papír, amiről érdemes lehet beszélni. A Rábában volt egy elég erős ugrás, 6,7%-os pluszt hozott össze a papír. Úgyhogy mást így hirtelen nem látok. Mi volt külföldön?
3: Hát külföldön, hát van egy olyan béke megállapodás, vagy nem tudom, miért a dokumentumot minek lehet nevezni, ez a egyetértési megállapodás, amit úgy tartanak be,
2: de hogy egymást
3: csapkodják, meg lövik, igen, úgyhogy most nagy kérdés, hogy mi lesz ezután. Ennek ellenére a háború előtti szinten az olajár, és folyamatosan esik, illetve 7 havi mélyponton van az aranyára. Egészen pontosan azt lehet látni, hogy icipicit elindult egyébként fölfele azóta a crude és a Brent is, körülbelül 1%-ot, és 73 dollár, illetve 70 dollár a két irányadó olajtípus, ami azt jelenti, hogy ez a háború előtti szint azért most megdőlni látszik, mindenesetre ott billeg. Az arany azonban tényleg csökken, és 0,4%-os mínusz volt benne. A platina és az ezüst is 1% körüli mínuszban folytatta a kereskedést. Hát ami volt az Egyesült Államokban, az egy ilyen iránykeresés, nem nagyon találták az amerikai tőzsdék, de az európaiak sem kérem azt, hogy mit csináljanak, mert hogy a FTSE 100-as 0,2 mínusz, a párizsi mutató 0,5% mínusz, azt mondja, hogy a DAX 1,3%-os mínusz, és egyedül a Russell 2000-es volt, ami pozitív tartományban zárt az amerikai indexek közül, ez 0,7% plusz mindössze, de az S&P, a Dow és a Nasdaq gyakorlatilag negatív nullában fejezték be a kereskedést. Ázsiában a Shanghai Composite pluszban van, a Hang Seng Index 2% fölötti pluszban van, de a Nikkei és a Kospi eléggé negatívban, 1% fölött a Nikkei, a Kospi 2% fölötti minusszal, és hát voltak izgalmas hírek természetesen, de alapvetően azt lehet látni, hogy tényleg egy iránykeresés és némi korrekció. Például az Apple-nél 3%-os pluszt hozott az Apple-nek a pénteki kereskedési nap, az Amazon 2,5%-os plusszal, a Microsoft 5,7%-os izmos combos plusszal fejezte be. Az Nvidia esett majdnem, tehát kicsit több mint 1,5%-ot, az American Airlines is tovább emelkedett 1,7%-kal, a Space Exploration Technologies éppen hogy fölfelé, amit ki akartam emelni, az Alphabet, ugye a Google anyacége 2%-os mínuszban, az Intel 3,5%-os mínuszban, a Micron Technology, ami sokat emelkedett az elmúlt időszakban, most korrigált majdnem 7%-kal, és a Netflix 4%-os plusszával egy szép, üdítő, pozitív kivétel volt az amerikai piacon.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával.
2: Azt írja a Szabolcs, a budai paraszt, hogy múlt héten Endre és Balázs a karbonára recepten rágódtak, tejszín, nem tejszín, stb. Száraz, csak tojással vagy nem. Lányom tegnap este 7 személyre főzött vacsit, a tésztát maga gyúrta, és csak sajt, tokaszalonna és 14 gyöntjük tojás volt rajta, tejszín nem, nagyon szaftos és finom lett. Köszönjük. Igen, az van. Információt.
3: Így van. Nem rágódtunk rajta, én elmondtam, hogy kéne csinálni a karbonárát, a Balázs meg közölte, hogy ő neki nem sikerült őt rágod bele tejszínt, mert akkor szaftosabb lesz. Mondtam, hogy nyugodtan tegyen bele, de az attól még nem lesz karbonára.
2: Ha már hőség, a Maglódi Ossamban több üzlet zárva tart, hónapok óta nem működik a klíma, egyes üzletekben 32-34 fok van, és a Corvin Plázában sem sokkal jobb a helyzet. Sajnos, írja egy másik hallgató, aztán nálunk pénteken előzetesen bejelentették a home office lehetőségét.
3: A lehetőségét, de nem jött ki rendelet róla. Igen. És ezért mondom, hogy a miniszterelnök úr Facebook oldalán történt egy bejelentés, hogy elrendelik, de ez nem egy hivatalos formátum, itt ennek le kell menni végig a csatasoron, úgyhogy az a kérdés, hogy ki rendeli ezt el, ugye?
2: A nap üzenete Balázsé, mi dolgozunk, mert otthonról nem tudok operálni.
3: Stimmel, vannak olyan munkakörök, ahol nem lehet. Balázs egyébként le a kalappal, ő már megírta. Biztos,
2: ott a múlt héten is. Jó a klíma a műtőben?
3: Nem. Azt mondta, nem? Hogy nem. Úgyhogy most a hármas metron klimatizálódott Balázs pont pénteken, úgyhogy tényleg le a kalappal a munkakörülmények.
2: Oda jár edzeni műtét előtt?
3: Oda jár pihenni, ja, szegény. Itt van Evelincia, akit, sziasztok, akit lefagyasztottunk már. Ebben a nyári ruhában ez így... Igen, jó így?
4: Abszolút.
3: Oké. Okay. Csak azért, mert most itt be kellett hűteni a stúdiót, kis helyiségről van szó.
4: Itt lehetne operálni.
3: Na, itt lehetne, így van.
2: Na, egy újfajta hasznosítási módot is felsejtettünk itt a elején. Szóval Somod Evelin és a hírek jönnek.
3: Ennyi?
2: Igen, még mit kellene?
3: Tehát nem olyan hirtelen lett vége.
2: Mert ideges.
3: És mi jövünk, miért vagy ideges?
2: Nem vagyok az. Már elmúl.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld. Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuperzöld. Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. készült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
4: Égigérő hangulatot ígér nekünk a Kowalski meg a Vega július 11-ére a Budapest Parkba. Üvölthető igazságok és kortárs himnuszok fognak sodorni minket a csillagos ég alatt. Kowalski meg a Vega július 11 Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
5: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm-együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
6: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
7: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
6: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
8: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a pesti alsó rakparton a Lánchídnál. A H8-as év Gödöllő és Mogyoró között mindkét irányban az Örs vezértere irányú vágányon közlekedik baleset miatt. Élénk a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárónál, a 10-es főúton szintén befelé az Ürömi körforgalom előtt, illetve az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Mától hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, amely így a Márga utca felől Zsák utca lett. Mától a 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Mától a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
6: Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Katarban folytatódhatnak az Egyesült Államok és Irán közötti egyeztetések. Szerdától kizárólag mobillal lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Ma újabb meleg rekordra van kilátás, akár 41 fokos csúcsértékekkel. Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Katar fővárosában, Dohában folytatódhatnak holnap az Egyesült Államok és Irán közötti egyeztetések. Amerikai tisztségviselők információi szerint a megbeszélés fő témája a hormuzi szoros státusza lesz majd. A washingtoni kormányzati illetékesek szerint arról már megállapodtak a felek, hogy leállítják a katonai akciókat a térségben. Az Irán közelében állomásozó amerikai erők a hétvégén válaszcsapást intéztek iráni célpontok ellen, miután Irán területéről indított drónok találtak el két kereskedelmi hajót. Teherán tegnap Kuvait és Bahrein területét támadta, az iráni külügyminiszter pedig azt mondta, Irán felelőssége a hormuzi szoros megnyitásáról gondoskodni. Vladimir Putyin elismerte, hogy fennakadások vannak az üzemanyagellátásban Oroszországban. Az orosz elnök nehezményezte, hogy sorok vannak a benzinkutakon, ezért bejelentette, hogy munkacsoportot hoztak létre a helyzet orvoslására. Putyin hangsúlyozta, hogy az orosz polgári létesítmények és infrastruktúra elleni ukrán katonai akciók következményeit minimumra kell csökkenteni. Szerdától kizárólag mobillal lehet fizetni a parkolásért Budapesten. A jegyvásárlást alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet aktiválni. A Budapest Go alkalmazásban történő fizetés egyelőre nem lesz elérhető, a funkció majd egy későbbi fejlesztéssel érkezik. A technológiai újítással egy időben zónától függően 33-50%-kal emelkednek a parkolási díjak. A fővárosi önkormányzat tájékoztató táblákat biztosít, amelyeket a kerületi parkolási üzemeltetőknek kell kihelyezniük. A hőségben több mint 50%-kal nőhet a lakosság napi vízfelhasználása. Az átlagos napi vízfogyasztás alapján a magyar lakosság tudatos vízfelhasználónak minősül, de a gyakorlatban jelen van a pazarló vízhasználat is. Hőhullámok idején több mint 50%-kal 150 liter fölé nőhet az egy emberre vetített napi vízfogyasztás idehaza, ezért ezekben az időszakokban szükség van a takarékosságra. Ezt a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke nyilatkozta. Kugler Gyula hangsúlyozta, az Európai Uniós átlagfogyasztás 120 liter, az Unióban Olaszország a csúcstartó napi átlagos 240 literrel, a magyarok átlagosan 100 liter vizet használnak fel naponta. A vízfogyasztás csökkentésére víztakarékos csaptelepek használatát és a csapadékvíz összegyűjtését javasolják.
6: Időjárás a Rádió Cafén.
10: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi középhegységben és a keleti megyékben záporzivatar alakulhat ki. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul.
6: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje,
6: Millás reggeli.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Jó reggelt kívánunk, ez a Millás reggel, itt a Rádió Café 98.0-án, Kántor Endrével.
6: És Mihálovics Andrással,
5: és a kedves hallgatókkal. 7 óra 11 perc van, kérlek szépen.
6: Így is van, méghozzá június 29-e hétfő, és lassan indulunk a hőkupola által okozott extrém magas hőmérséklet, tehát a hőmérsékleti maximum felé, amit most kedre tesznek, de lehet, hogy akár szerdáig is elhúzódik, és csak csütörtökön érezhető majd némi enyhülés, és akkor érkezik egy hideg front, itt a hideget idézőjelbe kell azért tenni. Minden esetre ez a 40 fok fölötti hőmérsékleti

0: Amíg rövid munkanap, mert hivatalosan semmi nincs, tehát aki korábban jön be, mert nem akar beragadni a forgalomba, nem nyer semmit cserébe, amikor menne haza, akkor megy mindenki a legnagyobb hőségben.
1: Tehát ez egy állami közintézmény, ahol írja a kedves hallgató, hogy náluk, hogy hivatalosan ugye, tehát ezt mondom, ami konfúziót okozott, hogy kijött ez a Facebook bejegyzés, de hát egy Facebook bejegyzés ugye...
0: Nem jogszabály.
1: Így van, tehát itt valami nem biztos, hogy jogszabály kell ehhez, nem értek. Lehet, hogy elég egy rendelet, hogy de akkor azt nyilván valami hivatalos csatornán kell kihirdetni, és ugye az is problémát okoz, hogy ha kijön ez a rendelet, akkor azt kinek kell végrehajtani. Ugye elindultak a szabadságolások, és mondjuk egy vasárnap délután kijött rendeletnél nem biztos, hogy végigmegy a láncon olyan gyorsan ez a sztori, hogy tudják a dolgozók, hogy akkor most mit kell csinálni, most be kell menni, felvenni a munkát. Mi van akkor,
0: arról hogyha... nem is beszélve, mi van, hogyha valaki a work-life balance területén nem olvas híreket hétvégén, ja. A közintézményben dolgozok közül, közben a miniszterelnök egy Facebook posztban valamit közzétesz, én meg bemegyek, miközben home office van.
1: De úgy az igazi szívás, hogyha úgy mész be, hogy mondjuk mit tudom én, az agglomerációban dolgozol, vagy laksz és úgy dolgozol, tehát akkor még vállalod azt az egészet is, hogy a mit tudom én, bevonatozol, mint tudjuk, a fél balatoni vonal lehalt tegnap, csak úgy, mint az M7-es, ahol kigyulladt egy autó Szabadbottyánnál, és 10 kilométer fölötti sor alakult ki ebben a 40 fokban. Úgyhogy igen, ez most egy érdekes szituáció.
0: Na kérem szépen,
1: nézzük budapesti
0: Szadán
1: híreket.
0: Reggel már nem volt víz, nem részletezném a kellemetlenséget, amit okozott, főleg, hogy nem számítottunk
1: rá. Az biztos.
0: Miközben a település központjában locsolják a virágokat minden reggel.
1: Ne.
0: Aztán mi már frissülünk Ulmban. Kérem, az jön ide.
1: Az
0: a
1: jó.
0: Ő kupola alá.
1: Az jó.
0: Satöbbi. És egy másik hallgató is írja, hogy már 23 fok van. Hol is?
1: Az ott van a brit szigeteken.
0: Igen, a brit szigeteken már 23 fok van.
1: Hű, jól van, csodás. Akkor ott lehűlt.
2: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
3: Budapest, Budapest, te csodás!
2: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
0: No kérem szépen, akkor színes hírek. Felújítják a Széchenyi fürdőt. Na. Első körben 3 milliárd forintot fognak erre fordítani az illetékesek, és... A fővárosi közgyűlés hagyta ezt jóvá még múlt hét pénteken. A nyílt közbeszerzési eljárást fognak kiírni, így várhatóan augusztus végén elkezdődhetnek a felújítási munkálatok. Ezt Szűcs Ildikó közölte a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatója egy sajtóbejáráson. Az első ütemben a komplett termálrészeg restaurációs és rekonstrukciós programján belül a női termálrész fog megújulni. A legmodernebb vízkezelési technológiák telepítésével ez a munka 12 hónapig fog tartani, mert hogy most töltőürítős technológiával működnek a medencék, az új pilot projektben ezeket szűrő forgatóssá fogják átalakítani jogszabályi előírások miatt. A felújítás része az úszodai főbejárati lépcső restaurálása, a belső udvari tányéros szökőkutak restaurálása is. Úgyhogy... A következő években azonban ennél sokkal jelentősebb volumenben több mindent kell megcsinálni. Az annak érdekében, hogy a régi patina mellett visszaadja 4 vagy 5 csillagos élményt, amit egy ilyen fürdőnek adnia
1: igen,
0: kéne.
1: Évek óta mondjuk, hogy ezt kéne csinálni, most akkor végül is örülünk. A hőség miatt új ivókutakat telepítettek Budapesten, több helyen lehet a teljes listát elérni, és... keresni az ivókutakat. Azt hiszem a BKK-nak a térképe, hogy az alkalmazása, a Budapest Go alkalmazása is jelzi az új és a régi ivókutakat is, tehát hogy hol lehet ivóvízhez jutni a fővárosban. Erre tessék odafigyelni. Aztán döntött a kormány, nem az Alföldön, hanem Budapesten lesz az új közlekedési múzeum. Ez is egy jó és fontos
0: hír. Méghozzá az északi járműjavító területén.
1: Nagyon jó.
0: Facebookon jelentette be ezt Vitézi Dávid egyébként.
1: Szuper. És egy budapesti szúnyoggyérítési program indul, ami közös budapesti.
0: Már alig
1: a főváros egészére, hát nem, van bőven. Egyébként úgy indult a szezon, hogy nem volt sok, de most vannak megint. Úgyhogy a az előterjesztés szerint nem teljes

0: hatáskörű a katasztrófa védelem, a fővárosi és a kerületi önkormányzatok szúnyoggyérítési tevékenységének összehangolása, és emiatt nem elég hatékony, így ezeket össze kell hangolni és közös programot indítani, ezt is bejelentették, úgyhogy egy intézkedés sorozatról van szó a hatékony együttműködési rendszerrel együtt.
1: Megkökkentő, de a Tisza mentén szabad ég alatt lehetett aludni anélkül, hogy egyetlen szúnyog csípés érte volna. Szuper. Az embert egészen így, ez ment így Tokajig, mert Tokajban már aztán volt bőven.
0: Tokajban ott voltak a muslincák és a szúnyogok, értem.
2: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
0: Miről híres Fort Worth, Texas?
1: Biztos a sok mindenről. Texas Broncos.
0: De lehet, hogy a Broncosról is.
1: Ejtette el első áldozatát Wat Bill Hickok, nem tudom.
0: Igen, lehet. Sőt, biztos vagyok benne, hogy annak idején a örökösödési háborúban a spanyolokkal vívtak ott is bőven. De arról is híresek, hogy van egy Rosedale nevű formáció, akik azt mondják, hogy ők most nekifutnak újra, és a funk rockot megreformálják, és eljuttatják minél több emberhez. Ez, ahogy néztem egyébként a Spotify-on, Brazíliában van a legtöbb hallgatójuk, úgyhogy a texasi Fort Worth-ből érkezik a Rosedale.

0: Lehet egy kérdésem?
1: Már meg is volt.
2: Millás reggeli.
3: Na hát egy izgalmas témával folytatjuk, mégpedig azzal, hogy évek óta nem látott szélerőmű fejlesztési programot indít a kormány. Kapitány István szerint, ami ugye a bejelentésben azt mondta, hogy legalább 700 megawattnyi új kapacitás kiépítését célozzák
4: nem,
3: meg.
4: Nem is tudom.
3: Igen, egyébként azt mondják, hogy a napelemekre épülő megújuló energiarendszer mellé nagyobb szerepet kell kapnia a szélenergiának, és ezért hálózatfejlesztésekre is további 1,5 milliárd eurót fordítanak. Na, szóval, hogy újra fúj a szél végre, ezt beszéljük most meg dr. Szabó László energetikai szakértővel. Jó reggelt, szervusz!
5: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
4: Eddig nem fújt a szél?
5: Hát egy ilyen pocakos pacák többször mondta, hogy we are a landlocked country, therefore there is no wind. Azaz, mi nem vagyunk tengeri ország, ezért nem fúj a szél.
4: Hát de mégis azért csak érzünk ilyet, meg hát azért, ha valaki az M1-esen megy kifelé nyugatnak, ja, akkor az magyar területen csak lát néhány szélerőművet.
3: Meg az osztrákoknál sincs olyan sok tenger, ha jól emlékszem.
4: Igen, ott is van, hát viszont jó sok.
5: Egyenlőre. Így van. Vannak már szélerőmű parkjaink, vagy szélerőműveink. Ha valaki megnézi, akár csak a Wikipédián, szépen felsorolja, hogy 37 szélerőmű parkunk van, van, amiben csak egy darab torony van, van, amiben több is. Én például azon szerencsések közé tartozok, aki dolgoztam olyan banknak, a Raiffeisen banknak, aki épített magának saját leány cégébe egy 13 tornyos szélerőmű parkot, uh-huh, ami most már valószínű valamilyen Veolia vagy Iberdrola nemű nemzetközi csapathoz tartozik. Uh-huh.
4: Oké, ezeknek mekkora a teljesítménye, és hogy vannak elosztva, és mennyire van nagy szerepük a magyar energiarendszerben?
5: Ugye 172 torony van ma Magyarországon, ezek többnyire másfél, maximum 2 megawattos egységek, tehát 2011 előtt létesültek, akkor még ugye nem volt ilyen, nem voltak ilyen nagyon nagy és nagyon haladó a tornyok. Összesen 329 megawattnyi teljesítmény van, ez a mondjuk 7000-7500 megawattnyi rendszerterheléshez képest kerekítési különbözet. Uh-huh. Kevés.
4: Oké. Mi a kérdés, illetve, hogy miért csak ilyen kevés van? Miért megnehezítették? Erről hallottunk, hogy nem lehet lakott terület közelében, meg ilyesmi, és akkor mindenki berajzolt a kis kört, hogy hol nem lehet, és kiderült, hogy négyzetcentiméternyi hely sincs Magyarországon, ahol szélerőművet lehetett volna építeni.
5: Igen, 2016-ban az Országos Településrendezési és Építési Követelmények című katalógus módosításába beleírták, hogy 12 kilométernyi közelségben nem lehet lakott területet
4: létesíteni. Mert suhog? Vagy mit csinál?
5: Hát rosszul néz ki. Tehát még az energia, még a lantos féle energia miniszterünk is azt mondta, hogy nem szeretnénk szélerőmű erdőket látni. Uh-huh. Vannak érdekességek, ezt a historikus Csabával átbeszélhetnétek, hogy bizonyos autokraták, akik szeretik a focit, utálják a szélerőműveket. Tudnék egy pár ilyet mondani.
4: Na, ezt majd megnézzük, és egyébként azt is mondták, hogy hát kiszámíthatatlanul termel, és veszélyezteti az ország energia stabilitását is. A napelemekkel együtt egyébként.
5: Na, ettől állt fel a szakmába mindenkinek égnek a haja, mert hogy az, hogy kiszámíthatatlanul termel, az így van, mert csak akkor termel, amikor fúj a szél, de hála Istennek éjszaka is fúj néha a szél, és ez egy nagyon jó arányos kiegészítés lenne a naperőművekhez megújuló szempontból. Az, hogy veszélyezteti az országos villamos hálózat stabilitását, azt ki kell bontani, mert az ország energiamixének szüksége van rá. Uh-huh. Emiatt azt nem veszélyezteti. Viszont az alállomás körzetek, a hálózati engedélyesek, ilyen EON hálózat, Elmű hálózat, Opus hálózat, stb., azok nem tudnak akármennyi szélerőművet csatlakoztatni, ezért kell majd például később hálózatfejlesztés is ehhez. Tehát ez nem volt igaz, hogy veszélyezteti, nehéz volt csatlakozni, mert ugye egy szélerőmű több engedély kell, egyrészt 5 megawatt fölött kell Magyar Energiahivataltól engedély, mert termelői engedélyes lesz ez a termelő, ezt ne felejtsük el, ez egy energiatermelő létesítmény, egy erőmű. Másrészt kell szerződést kell kötni, csatlakozási szerződést kell kötni az adott hálózati engedélyessel, aki megnézi, hogy hát hova szeretnél csatlakozni középfeszültségen, hát az az alállomás körzet lehet, hogy ezt az energia löketet, ami hol elindul, hol megáll, lehet, hogy nem is bírja el a gyors feszültség változását.
4: A tárolás az megoldás, a megújulóknál ez mindig felmerül. Nem tudom, én hallottam olyan megoldásról, hogy a szélerőművek termelt energiával mondjuk nem csak akkumulátort töltenek, hanem mondjuk felpumpálják a vizet magasra, és amikor az lejön onnan, mert eláll a szél, akkor is energiát termel. Nem tudom persze, hogy ez milyen hatékonyságú, sőt, hidrogénbontást is hallottam megújuló energia segítségével végrehajtani, és abból is lehet utána megint energiát. Annak sem ismerem a hatékonyságát, persze.
5: A helyzeti energiával való áramtermelés annak nagyon jelentős a hatékonysága, ezt vízi erőműnek hívják, de ha valaki például elmegy bringázni az osztrák Dráva melletti bringa útra, akkor ott több vízi erőművet lát, de a vízi erőmű előtt a földuzdaszott részből vannak ilyen csúcserőművek, hogy két cső vezet föl a dombtetőre, ott van egy nagy tározó, és ingyen vagy olcsó árammal fölnyomatják napközben, és amikor szükséges, például este 6 és 9 között, mint ahogy a kapitány is már emlegette, akkor a csúcsidőszakban meg áramot termelnek vele. Ez az egyik leghatékonyabb megoldás, ez hatékony.
4: Okay.
5: A hidrogén az még mindig úgy van a szakmában, az elektrolízises tárolás, vagy az ammóniás, hogy hát hope or hype, majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. De,
4: nézzük szakmailag kapitány István bejelentését a szélerőmű parkokból. Ez a 700 megawattnyi új kapacitás, ez sok vagy kevés? Mire elég?
5: Hát, először is megduplázódik, vagy pontosabban, ha 300-hoz hozzáadódik, akkor meg háromszorozódik a kapacitás. Ez első lépésnek elég. Ugye fölvázolta azt is a kapitány István a horizontra, hogy akár elmehetnénk 4000 megawattig is szélerőműbe, és szerintem el is kell menni 3,5-4000 megawattig szélerőműbe, az majd elég lesz akkor, de az első lépéseket azért kell így feldarabolni, mert először szépen hozzá kell szokjon az ország, hogy csinálunk ilyeneket, és föltűnnek nem csak az észak-nyugat Magyarországon, az Észak-Dunántúlon. Másrészt meg kell csinálni a hálózatfejlesztéseket. A hálózatunk nem alkalmas ilyen drasztikus nagy ütemű fejlesztésre.
4: Értem. Mikortól épülhetnek meg? Akkor nem lesz szélerőmű park az országban?
5: De, ugye azért érdekes a kapitány István bejelentése, mostani bejelentése, mert a Magyar Energiahivatal már elkezdett egy országos piaci felmérést, hogy ki hol szeretne az új szabályok szerint, tehát már csak 700 méterre távolságot kell tartani, lesznek könnyített térségek, például a Bakonyban, meg az Alföldön is lehetnek, lesznek szigorú kizárási zónák, de ezek tudatába, mert hogy ezek a fogalmak, meg ezek a meghatározások már tavaly 2025-ben bekerültek a jogszabályokba, tehát elindítja a piacfelmérést, vagy elindította már a Magyar Energiahivatal, a társadalmi vitára bocsátja a minisztérium júliusba, várhatóan július közepétől a programot, és ugye nem tudjuk, hogy mi lesz a programban. Tehát mi most úgy beszélünk erről, hogy nem tudjuk, hogy lesz-e például a termelők számára ösztönző benne, vagy csak a hálózati engedélyesek számára lesz hálózatfejlesztési hozzájárulás benne. Tehát akkor lesz érdemes még egyet beszélgetni erről, amikor tényleg a társadalmi vitára kerülő program kikerül a honlapra.
4: Még egy kérdés, ez nem energetikai, hanem környezetvédelmi. A madarakat, meg egyéb röpülő lényeket nem feltjük ettől? Nincsenek ennek környezetvédelmi aspektusai egy ilyen szélerőmű park fejlesztési?
5: ez a legélesebb kérdés szerte a világon, hogy a környezetvédők tényleg támadják ezt a energiatermelési megoldást, viszont lehet védekezni. Tehát ahogy a vadkárok ellen lehet mindenféle eszközzel védekezni, a madarakat is távol lehet tartani ezektől a tornyoktól. Én ehhez nem értek, ez inkább biológia. Nem hiszem, hogy ne tudnánk megoldani. Tehát ha ilyen óriási, akár 200 méter magas, 100 méter lapát fesztávú tornyokat képesek vagyunk építeni, ahol akkor nehogy már ne tudjuk megoldani, hogy a madarakat valamilyen ilyen távol tartsuk tőle. Így kell kiírni, hogy ez legyen megoldva.
3: Persze, értjük. Okay. Jól van, köszönjük. Akkor folytatjuk akkor, amikor tudjuk a pontos paramétereket. Minden esetre köszönjük szépen, hogy picit rendbe tetted ennek az egésznek a létjogosultságát, meg hogy mit kell erről tudni. Köszönjük szépen, jó munkát!
5: Én is köszönöm szépen, és hűs szellőt kívánok a mai napra.
3: Így van, meg a holnapra. Köszönjük szépen. Jó munkát neked. Dr. Szabó Lászlóval, energetikai szakértővel beszélgettünk a mostani bejelentés szélerőmű fejlesztési program és hálózatfejlesztési program bejelentés kapcsán. Azt mondja a kedves hallgatónk, Joe, fújt a szél eddig is, csak nem volt jó a szélirány a szélerőművekkel
4: aztán
3: kapcsolatban.
4: Aztán beszéljünk már a beton szükséglet az élettartamról, a megtérülésről, a nemzetközi gyakorlatról, erről majd fogunk beszélgetni, mert ezt most elmulasztottuk. Mi a helyzet a függőleges lapátokkal? Lehet olvasni, hogy vannak ilyenek, azok költsége, betonmonstrum igénye nem ideális, hatalmas terület igénye jóval kisebb, vagyis még kisebb teljesítmény mellett is lehetne jobb megoldás, például sokkal jobban ki tudja használni a szélváltozékonyságát. Olyat olvastam, hogy a mai rendszereket sokkal több energiát igényelnek, mint amit termelnek működésük időtartama alatt. Nem tudom, majd ezeket a kérdéseket is fel fogjuk tenni egyszer energetikai szakértőnknek, akivel beszélgettünk, ő pedig Szabó László volt, és doktor is ráadásul.
1: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
2: Millás reggeli. Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
6: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
7: chatbot.
6: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
7: chatbot
6: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
7: Nem bot, és nem jó vele beszélni.
6: 2.
7: A chatbot nem más, mint korunk rettegett szörnyetege, az AI, a mesterséges intelligencia.
6: 3.
7: A chatbot régen egy munkanélküli orosz tanár, azután egy indiai férfi volt, ma meg egy adatbázis, ami kulcsszavak alapján használhatatlan válaszokat ad.
6: 4.
7: A chatbot ugyanolyan hülye, mint a navigáció, csak a navigációban lehet olyan upgrade-et venni, amiben vagy a Darth Vader, vagy a Snoop Dogg mondja, hogy take a motherfucking left.
6: 5.
7: A chatbot még mindig jobb, mint egy vizzeres adminisztrátorral vitatkozni.
6: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
8: Kritika? Miről beszélsz?
6: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
9: Zsebrádió!
8: Napközi. Minden délután 15-15-kor.
6: Vagy ahogy az ördögírój mondaná.
10: 50-50.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
10: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
11: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
10: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája.
12: Vérpesdítő tempót, tiszta érzelmeket és őserőből születő cigányzenét hoz nekünk a Parnograszt július 15-én a Budapest Parkba. Gyere és töltsük meg a parkot örömmel a nyár egyik legtáncosabb estéjén. Parnograszt július 15. Jegyek budapestpark.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
2: Millás reggeli.

0: Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
1: Na nézzük, hogy mire számíthatunk ezen a héten. Kovács Mihály, az OTP Elemzési Központ elemzője van itt velünk, és elmondja. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlök mindenkit!
3: Hát a jó bőrben van-e a magyar költségvetés? Ez egy fontos kérdés, erről jönnek adatok, de mikor, azt nem is tudom.
2: Szerdán jönnek.
3: Szerdán.
2: Szerdán jön az első negyedéves költségvetési hiányadat. Ugye itt egyébként, aki nem foglalkozik ezzel szorosan, ilyen nagyobb zavar szokott lenni, mert ugye ez az az adat, ami a GDP statisztikával konzisztens, tehát amit az EU is néz, amit három alá kell vinni, ami meg havonta jön, ez egy kicsit más statisztika. De itt az első negyedévi adat érkezik, és hát itt az MNB pénzügyi számlái alapján előzetes becslésünk lehet, ilyen 11% körül lehetett az első negyedéves hiány, ugye az azért már vastagon a választási hajrába volt. Nyilván azért havonta tud ingadozni jelentősen a hiányadat, de még ha úgy nézzük, hogy a 2025-ben ugye 4,7-re sikerült lefaragni a költségvetési hiányt, az első negyed évig ezzel 5,6 lenne a 4/4 éves gördülő hiány, tehát nőne, és akkor még ugye a második negyed évben is nyilván voltak érdemi költések.
3: Hát ezt mondták, hogy valami ilyesmi fog a végén kisülni a nagy átnézésbe. Nem jó hír ez.
2: Igen, a kormánynak a bejelentése az ugye egy 6,8%-os hiányra vonatkozik az egész évre. Ugye ebben az első negyedévben voltak azért jól tudható tételek, tehát ez a fegyverpénz, 13. 14. havi nyugdíj, stb. Itt jön be. Az a nagy kérdés, hogy utána még ugye a választási hajrában még milyen pénzkiáramlások mentek ki többletként, erről azért voltak hírek. Mindenesetre ugye itt a headline hiányadat mellett azért a részleteket is fogjuk látni, hogy milyen sorokon beruházás, különféle transferek ment ki a nagyobb mennyiségű pénz, tehát szerintem ez az elemzőket azért segíti a hiány folyamatok megítélésében, és hát nyilván augusztusra meg érdemes várni majd a kormánynak a 2026-os leáltárát, hogy akkor...
3: Hát ott meg már ugye valamiféle jeleket kell arról küldeni, hogy ha 2030 környékére euróval akarunk fizetni, akkor ott már jelei kell ennek, hogy ezt hogyan képzeljük, gondolom, ugye?
2: Igen, de egyébként tehát hogy augusztusra az idei hiány bemutatását ígérték, és őszre olyan október tájékára ígérték azt, hogy egy ilyen több éves kitekintő pályát, amiről te beszélsz, és hogy tulajdonképpen 2030-ra hogyan csökkenthető tartósan 3% alá hiány, mert egyébként az fontos, hogy az egészen biztos, hogy az euró bevezetéshez az nem elég, hogyha beesik 3% alá, hanem ugye ezt úgy kell megítélni az európai intézményeknek, hogy ez tartósan 3% alatt marad, úgyhogy hát lesz kihívás bőven. Mindenesetre ez az adat azért itt azt gondolom, hogy az elemzőket segítheti abban, hogy mi is történt itt költségvetési fronton a választások
3: előtt. Eurozóna, ott meg fogyasztói árindex inflációs adat jön. Ott mi a várakozás? Növekedhet az infláció, vagy sikerült így tartósan lehozni az elviselhető szintre?
2: Hát ugye nem az LKB hozta le, hanem most úgy tűnik, hogy a 14 pontos amerikai iráni megállapodás, tehát hogy igazából az eurozóna inflációnál az érdekes történeti elem, hogy egy-két hónappal ezelőtt már itt ilyen 3,5-4%-os inflációkat vizionált a legtöbb elemző nyár végére, most viszont úgy tűnik, hogy májusban 3,2-vel megvolt a csúcs, és most a júniusi adat jön, és ez ilyen 3-3,1% lehet. Ugye ilyen heti adatok alapján lehet látni azt, hogy az üzemanyagárak csökkentek júniusban, úgyhogy ez azért segíteni fog. Ami az LKB-t jobban érdekli, hogy ugye mi van a maginflációval, az most az a várakozás, hogy marad 2,6%-on, ami ugye hát magasabb, mint a cél, de azért mégsem olyan, majd beszélünk az USA-ról, ahol ugye bőven 3 fölött van ez a mutató, tehát igazából ugye az LKB emelt egyet júniusban, most a piac ár az még össze még egy emelés, de ez nem feltétlenül biztos, hogy be fog következni. különösen annak fényében, hogy azért nem dübörög az európai gazdaság igazából is.
1: Igen, úgyhogy még bocsánat, mondjad.
2: Igen. Nem, annyit akartam mondani, hogy ugye ez az a csütörtökön jön ki, illetve bocsánat, nem szerdán jön ki, és a hétfőn kedden már jönnek ilyen nagy gazdaság inflációs adatok, német, francia, spanyol, tehát ezek már úgy adnak egy ilyen előzetes képet arról, hogy mi várható.
1: Tehát ugye azt lehet látni, hogy ez az Európai Unióban is, de az Egyesült Államokban meg egyértelműen pont abba az irányba mutat, és akkor lehet, hogy át is tudunk menni az USA-ba, hogy inkább itt már emelési ciklusok jönnek.
2: Igen, erre próbáltam én is utalni, hogy szerintem az USA-ban nagyon nagy kérdések vannak az inflációval. Az eurozóna vonatkozásában még csak egy ilyen záró gondolatként, hogy azért úgy látszik, hogy megnyugodott a piac. Ugye idén egyet emelt az LKB, lehet, hogy emel még egyet, de enne, tehát itt ilyen nagy emelési ciklusban szerintem nem gondolkodik senki.
1: Okay.
2: Ugye az USA esetében a történet sokkal érdekesebb olyan szempontból, vagy ilyen jegybankár szempontból, mert tehát amit a legfontosabb mutatónak tartott idáig a Fed, ez a QPC-e, vagy fogyasztási kiadások magárindexe, ugye ezzel mindig szenvedünk, hogy magyarul ezt hogy mondjuk, ez 3,8% körül van, és gyakorlatilag 2021 óta magasabb, mint a Fed inflációs célja. Tehát miközben ugye mindenki azon pörgött, hogy hogyan kell kamatot csökkenteni, meg mi lesz a munkapiacsal, és egyébként a munkapiac meg még 2025-ben, 26 elejéig volt egy ilyen inkább stagnás közeli helyzet, most már 3 hónapja ilyen 100-200 ezeres bővülések vannak, tehát úgy tűnik, hogy ott meg az magára talált a munkapiac, és egyébként most csütörtökön, ez lesz az USA-ból az érdekes adat, jön ki a júniusi munkapiaci statisztika, ahol most a piac egy 110 ezeres bővülést vár, ami valami lassulás, de még az mindig teljesen robusztusnak nevezhető, különösen úgy, hogy ugye a Trump szigorított az új ciklusában a bevándorlási szabályokon, tehát igazából a munka kínálat bővülése is nagyon lelassult, és ami ugye a kereslet kínálat egyenlegét mutatja a munkanélküliségi ráta, az most már elég hosszú ideje ilyen 4,3% körül van, a bérek azért erősek, tehát ilyen 3,5% körül, tehát ezek alapján igazából azért itt inkább kamatemelés nézne ki, és ebbe külön érdekes ugye, hogy júniusban ugyan tartott a Fed, de bemutatkozott az új elnök Kevin Walsh, erről ti is beszéltetek, és hát igazából ugye hát nem tudni, hogy ő most ott mennyire volt téja vagy szigorú, vagy a piac várt, ugye, hogy nagyon egy ilyen laza szöveget fog mondani, már mint monetáris politikai szempontból, de ő mondta, hogy igenis van inflációs probléma, tehát ugye erre mentek akkor föl a hozamok, és most már a kamat csökkentésekből ott tartunk, hogy hát idén is egyet, és talán jövőre is egy emelést áraz a piac az USA esetében. Tehát itt sokkal nagyobb kérdések vannak, hogy itt elindul egy kamatemelési ciklus. Európában ez most nem tűnik valószínűnek, hogy, hogy egy sorozat emelés lesz.
1: Jó, oké. Akkor látjuk ezt a prést, amiben a Fed került ezekkel a számokkal. Ugye Kevin Walsh pedig azt próbálja megmagyarázni, hogy melyik mutató az igazi mutató, amit figyelni kell. Tehát egy picit azért így ide is mondogat, meg azért hát végül is egy olyan szerepbe került, ugye, hogy azért szakmailag is bizonyítania kellene, hogy azt mondják rá, hogy egy ilyen Trumpi ember, aki végrehajtó. Tehát nehéz
3: helyzetben
1: van. De
3: Trump egyelőre tolerálja, nem? Tehát nem nagyon hallani, hogy már Walshot is kritizálna.
2: Igen, nem regált ennek kapcsán, de egyébként azért én azt gondolom, és ez csak a személyes véleményem, hogy azért várjuk, hogy a Walsh pontosan mit fog csinálni, mert miközben nyilván elismerte, hogy inflációs probléma van, talán az lett volna a furcsa, hogyha azt mondja, hogy nincsen, azért ugye elkezdte, hogy ő már nem rakott előrejelzést ebbe a dotplotba, ugye a döntéshozók előre, tehát hogy tulajdonképpen a kommunikációból elég határozottan vissza szeretne jönni, és egyébként ez nem biztos, hogy segítség lesz a piacoknak, tehát azért az, hogy mindig látták negyed évente, hogy hogyan gondolkodnak a döntéshozók számszakilag, tehát hogy hova várják a kamatot, azért ezt jól megszokta a piac, hogyha ebből visszajönnek, és főleg egy olyan időszakban, amikor ugye ilyen nagy kérdések vannak, tehát hogy azért emelkedik az infláció, és ott nem csak az olajár miatt ment, hanem van egy túlfűtöttség is, azért lehet, hogy jó lenne, hogyha maradna a piacoknak az irányítatás, úgyhogy mindegy, hát ennek fényében szerintem a munkapiaci adatokra is kijöhet egy jó kis rángás, hogyha vártnál erősebb vagy gyengébb lesz.
3: Hát de az meg olyan stabilnak tűnik az amerikai munkaerőpiac.
2: Hát most egy pár hónapja igen, de ott meg voltak módszertani váltások is, meg kormányzati leállás, ugye 2025-ben, tehát nagyon sok minden változott, talán igen, tehát talán az van, hogy, hogy igen, hogy most stabil, tehát ez az összefoglaló értékelés.
1: Misi, köszönjük szépen az információkat, jó munkát nektek a mai napra.
2: Oké, köszönöm nektek is, sziasztok!
1: Kovács Mihály, az OTP elemzési központ elemzője beszélt arról, hogy milyen adatok jönnek ezen a héten, amire érdemes odafigyelni.

0: Ez a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án. Azt mondja kedves hallgatónk, hogy azt hol látjátok a Spotify-on, hogy egy bizonyos zenekart vagy előadót hol hallgatnak. Azt ott látjuk, hogyha belemész az előadói névjegybe, akkor látod azt, hogy mennyi követője van egy zenekarnak. Tehát rá kell menni a zenekarra, vagy az előadó művésznek a nevére, és ott van egy névjegy, amit ők töltenek fel magukról. Látod a követőket, hogy hány hallgató van havonta, és a havi hallgatólista le van bontva régiókra vagy városokra. Attól függ, hogy például az Egyesült Államokban konkrétan városokra bontják, de hogyha jól láttam, akkor például Brazíliában is. És akkor ott lehet látni, hogy kb. Abban a hónapban ki volt a legtöbb hallgató. Úgyhogy így lehet megnézni például.
1: Home Office-szal kapcsolatban is jött néhány észrevétel, már a múlt héten volt megbeszélés, így mindenki tudja, hogy ma be kell mennie, vagy nem, így nem releváns.
0: Nem.
1: A vasárnapi
0: de releváns, nálunk. Ez nem igaz.
1: Igen?
0: Több személyes ismeretségi körömben van több olyan, aki nem.
1: A kommunikáció nem
0: tudta.
1: A hétvégén kezdődött, és egy jó munkáltató saját hatáskörben is dönthet. Az M4-es Szolnok felé 32 fok. Már most reggel.
0: A kommunikáció nem a hétvégén kezdődött, így van. A közigazgatás és az államigazgatásról szólt a kérdésem. Egyébként a miniszterelnök úr a többi munkáltatónak csak javaslatot tehet, hogy ők mit kövessenek. Azok a munkáltatók úgy oldják meg, ahogy ők jónak látják, egészen addig, amíg valami nagyon különleges helyzetre, mondjuk vészhelyzet, ami valami nincs egy más típusú rendelet.
1: Én emlékszem olyan műsor elemre itt a Millás reggelében az elmúlt években, amikor hosszan foglalkoztunk arról, mert most erről beszélünk, hogy home office vagy nem home office, de mi azzal is foglalkoztunk, Endre, hogy valamelyik miniszter elrendelte azt, hogy a hölgyeknek mostantól nem kell harisnyában lenniük.
0: Így van.
1: Emlékszel erre?
0: Így van. Így
1: a
0: van.
1: Nagy melegre való tekintettel.
0: Így van. Én szerintem ez a Laser Johnny volt, de lehet, hogy tévedek. Na, jön Evelyn a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig jövünk vissza mi. Mi meg hova is utazunk? Mexikóba, kérem szépen, mert hogy adóvilág rovatunkban Mexikó a soros, digitális nomádok Amerikában, Gerendi Zoltánnal és Feledi Botonddal
1: épp
0: nézzük át.
1: Zajlik a foci VB.
0: Az egyik, igen, így van, ő az egyik host, úgyhogy izgalmas adás lesz. 8 óra után tehát adó világ rovat.
2: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
3: Millás reggeli.
4: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
5: Az a szép zöld gyerek. Az fog nekem nagyon hiányozni, az, a gyerek.
4: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset történt a Budaörsi úton kifelé a Nagyszőlős utca előtt a belső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a pesti alsórakparton a Lánchídnál. A H8-as hév Gödöllő és Mogyoród között mindkét irányban az Őrs vezértere irányú vágányon közlekedik baleset miatt. Nehéz az előrejutás a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Mától hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mától a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
3: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
7: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
4: Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Alkotmányossági aggályokat vet fel a korábbi honvédségi jogállási reform a HVG szerint. Kína exportkorlátozásokat vezetett be 20 japán szervezettel szemben. Ma újabb meleg rekordra van kilátás, akár 41 fokos csúcsértékekkel. Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Az Alföldön is jelentős NKA források jutottak Fideszhez köthető szervezetekhez, erről ír a 24.hu. A lap becslése szerint Bács-Kiskun, Csongrád, Csanád, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékben összesen mintegy 900 millió forint támogatást kaptak olyan szervezetek, amelyek vezetői vagy működése a Fideszhez köthető. A cikk szerint a támogatottak között olyan egyesület is szerepel, amelynek vezetője ellen kiskorú veszélyeztetése miatt emeltek vádat. Alkotmányossági aggályokat vet fel a korábbi honvédségi jogállási reforma HVG szerint. A katonák jogviszonyát ugyanis törvény helyett kormányrendelet szabályozza, amely a jogi értelmezések szerint több mint 15 ezer szerződéses és tartalékos katona esetében is alkotmányellenes lehet. A lap emellett arról ír, hogy a reform feszültségeket okozott a bérezésben, a szabadságok és pótlékok rendszerében, ezért a kormány 2027-től ismét törvényi szintre emelheti a honvédek jogállásának szabályozását. Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés rendkívüli ülése. A képviselők két kétharmados támogatást igénylő tiszás törvényjavaslatról is tárgyalnak. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásáról. Az ülés várhatóan estig tart majd. Kína exportkorlátozásokat vezetett be 20 japán szervezettel szemben, arra hivatkozva, hogy Tokió újfajta militarizmust folytat. Az intézkedés a katonai célokra is felhasználható kettős felhasználású termékeket érinti, és többek között a Mitsubishi, a Komatsu és a Fujitsu egyes leányvállalataira is kiterjed. Peking szerint a hagyományos kínai-japán gazdasági kapcsolatok ettől függetlenül zavartalanul folytatódhatnak. Fehér Oroszország ukrán mintára akusztikus drónfelderítő rendszert fejlesztett, amely a rádiócsendben működő drónokat is képes észlelni. Erről számolt be a Defense Express nyomán a portfólió. A Scanner 2.1-es mesterséges intelligenciát használ a zajok szűrésére, meghatározza a drónok sebességét és útvonalát, és akár 12 órán át önállóan működik. Ukrajnában hasonló technológiát már drónok és cirkáló rakéták felderítésére is alkalmaznak.
4: Időjárás a Rádió Cafén.
8: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor zivatar alakulhat ki. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul.
4: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Egy szónak is, száz a vége.
4: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Jó reggelt, szép napot mindenkinek! Ez a Millás reggeli Rádió Café 98.0 június 29-e hétfő. 8 óra 9 perc, a stúdióban Mijálovics András.
5: És a stúdióban Kántor Endre is itt van, nyugalom. És van nekünk egy SMS, WhatsApp és Viber számunk, ha valaki nem lenne nyugodt, ott levezetheti a feszültségét. 0630-as 6-os 98-0-98-0. Marci Bányitél, Szél Kálmán, Déli, Bach, Osztyapenko, mind ki is a vajon. Legyen mindig nyári szünet, követeli a hallgató. Szerintem széles néprétegek értenek ezzel egyet.
4: Mások meg tiltakoznak
5: ezerre,
4: hogy a táborköltségek a gyerekeknek a különböző ellátása, és a többi, az egy láthatatlan munka terhet ró
5: Hello,
4: a családra.
5: Pest, Kálvin tér, 31 fok. 3,4 írja Jani bá.
4: Igen.
5: Ez mi?
4: Az, hogy tizedet kell mondani, Jani bá szerint, az 3,4-et nem mondjunk, hanem mondjuk 3,4-et.
5: Ja, úgyhogy de hát különítsük el az időjárás jelentéstől az etimológiai vitákat, mert ha egyben mossuk, beláthatatlan következményei lehetnek, mint hallhatjuk Kántor Endre meg hasonló télő egyenes adásban.
4: Én nagyon sokszor kimondom a tizedeket, századokat, de a köznyelvben nagyon kopik ez ki, úgyhogy akit ez irritál, az nyilván mindig felszisszen, amikor valaki nem mondja ezeket ki.
0: Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
6: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
4: Bár egy hallgatónk,
5: igen,
4: Belfastból hallgat minket most ma reggel, Robi, Cure koncert után. Oké, rendben van, de mi nem oda megyünk, hanem mi teljesen máshova megyünk, mert digitális nomádokat nézzük Amerikában, és Mexikóban
5: soron. Jó célpontnak tűnik ez, jó, egy digitális nomád, de meg, hogy ez tényleg jó-e, vagy csak első blikre tűnik jó célpontnak, ez például Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével fogjuk megbeszélni. Szervusz, jó reggelt!
7: Jó reggelt, sziasztok! Tényleg jó, 183 napig, így röviden előre szaladva, de hát egy kicsit nézzük meg az országot.
5: Bizony,
7: és nézzük meg, hogy
5: majdnem Habsburg gyarmat lett Mexikó.
4: A igen.
7: Igen,
4: hát a Miksának. Hát
5: ha most ez összejön Miksának, akkor mi is mehetnénk meg Cancúnba a digitális nomádnak.
7: Ja. Igen. Na. De azért maradjunk a tényeknél, mert nem jött össze, tehát sőt, szerintem olyan történt, amiről is számított, mert azt hiszem kivégezték.
5: Így van.
7: Tehát, igen, tehát nem volt az a Habsburg terjeszkedésnek egy sikeres lépése. De a környéktől egyébként nem idegen ez a fajta történet, mert maga a spanyol hódítás sem volt egy békés menet. Ők egyébként, hogyha történelemmel kezdjük, akkor azt kell tudni, hogy ők ugye az azték birodalomról beszélünk, amelyet Cortez foglalt el gyakorlatilag, és ez már egy időszámítás előtti 8000 éve létező kultúra volt és társadalom, ami 1521

0: Mexikó 130 millió, 134 millió lakosú ország, közel 2 millió négyzetkilométeres, ami hatalmas, tehát hiszem a világ 15. legnagyobb országa. A gazdasága roppant egészségesnek tűnik, tehát ha nézzük, az egyfőre jutó GDP-jük egyébként 15.700 dollár, az egyáltalán nem rossz. De a GDP növekedésük az 1,6%, az eladósodottságunk az 63%, tehát a költségvetési eladósodottságuk, és a munkanélküliség 2,7%, 4,6%, 3,4% körül az infláció. Szóval rengeteg jó dolog van itt, ami hát nyilván évek során alakult ki, de talán a leglényegesebb az, hogy a nagyon erős a Kanada, USA, Mexikó gazdasági tengely, ez korábban NAFTA néven működő észak-amerikai egyezmény volt, ez volt ennek az alapja, és ezt pár évvel korábban egy másik egyezményre, az USMCA egyezményre cserélték. A lényege az, hogy gyakorlatilag Mexikó ennek nagyon szerves része, és az alacsony bérköltségei miatt gyakorlatilag meghatározó gyártókapacitása lett az észak-amerikai területnek. Ezzel nyilván Trump próbált valahogy menni, és próbálta ezt vámokkal kezelni, de hát azért úgy látjuk, hogy azért ez nem olyan sokat változott. Már jó ég tudja, én most nem néztem pontosan meg, hogy itt a mexikói kormány hogyan tudta ezeket a megállapodásokat húzni, vagy egyáltalán megoldani, hogy ne üsse őket agyon, de egy biztos, hogy ez Mexikónak ma az alapüzlete, és hát gyakorlatilag ez egy ilyen szempontból nem is fog nagyon megváltozni. Amit fontos még tudni, hogy Mexikóban be világ első az ezüst. Az ezüst kitermelésük az gyakorlatilag meghatározó globálisan. Jó lehet, a készletek nem a legnagyobbak, de azt azért tudni kell, hogy az ezüst az nem az ékszeripari feldolgozás a legjelentősebb, hanem általában az ipari, tehát a félvezető, illetve a fotovoltaikus, tehát a napelemes rendszerekbe kellenek ezek az anyagok, és hát ilyen szempontból ez egy nagyon, nagyon fontos anyag a jövőre nézve is, és ebből ők igen erősek. Na most a főváros egyébként Mexico City, ami önmagában ő egy hatalmas történet, ezt egyébként mexikóiak alapították, és a spanyolok újra erősítették. Pont néztem a hőmérsékletet, 2000 méter fölött van, tehát itt nincsenek ilyen trópusi szintek, mi nálunk, tehát ilyen 25-26 fokos hőmérsékletek vannak, de ez nyilván a tengerszint feletti magasságból ered.
1: Hát ez ugye Tenochtitlán, már ha jó az aztékom.
2: Nagyon
1: annak a rómjaira épült Mexikóváros, és már nyomokban lehet csak a egykori aszték fővárost felfedezni ebben, ami egy tó közepén állt, hát most már ott tó sem nagyon van Mexikó város.
0: Hát azt mondják, igen, a víz hiány az ott egy probléma, egyébként 21 milliós város, tehát top vízes a világon, tehát ez egy óriási város. És amiről még talán híres, hogy az egyik legrosszabb, tehát a top 10 legrosszabb közbiztonságú városban van. Tehát ez egy komoly dolog. Egyébként, hogy Mexikó egy picit úgy történelmileg megnézzük, azt nagyon fontos látni, hogy Mexikó nem akkora volt, mint ma, és hogyha úgy meg akarjuk érteni ezt az egész amerikai mexikói vándorlást vagy mozgást, akkor egy kicsit a térképet meg kell nézni, amire azt lehet látni, 1848 és 53 között az amerikai fegyverrel is, meg szerződésekkel nagyon sok államot elcsatoltak, tehát az akkori Mexikó az Kaliforniát, Nevadát, Utahot, Arizonát és még Texasnak egy részét is tartalmazta, tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy hatalmas területet adtak át. Tehát San Francisco, Los Angeles, ezek a mexikói városok voltak a 1800-as évek közepéig. Nagyjából ez az a történet, ami meg az óró legenda, meg minden, ami ebből a korszakból ered, de ebből ered az, talán mindig az ember furcsán, hogy miért akarnak a mexikóiak átjárni a határon az USA-ba, egyrészt mert dolgozni akarnak, másrészt mert ott mert mexikói volt, tehát tulajdonképpen a terület azért az övék is volt, tehát a lakosság szempontjából szerintem ez olyan lehet, mint Magyarországnak mondjuk Erdély.

0: és gyakorlatilag van átjárás jelentősen, tehát ez az egész mexikói határforgalmat, nyilván a drogkereskedelmel kiegészítve ez egy egész más szint mutat, de azért ez fontos látni. Tehát az egykori Mexikó jóval nagyobb volt, mint a mostani, amelyik most se kicsi, tehát csak az USA-ban van, ezekben az államokban az a terület, ami volt, és innen ered az az erős kapcsolódás, tehát a nemzetiségi kapcsolódás, ami ezeket a területeket meghatározza. Tehát nem arról van szó, hogy a mexikóiak sose voltak ezekben az államokban, hanem, és most megkívánták, hanem arról szó, hogy ezek az országok, ezek az államok gyakorlatilag mexikói államok voltak még az 1800-as évek közepén. Tehát ez fontos látni. Na most a rátérve ugye a gazdaság után egy kicsit a digitális nomádokra, illetve a gazdaságnál fontos átnézni még az adórendszerét, mert az adórendszere valójában nem annyira vonzó, ha elsőre ránézünk, aztán már kiderül, hogy miért olyan vonzó. Első ránézése van egy, ha az áfával kezdünk, akkor 16%-os.
1: Hát ide nekünk azt a 16%-os áfát, erre mindig rádöbbenünk, hogyha a világnak olyan szegletébe kalózolsz bennünket, ahol nem 20, hanem 10 az áfa.
0: Hát igen, és ez azért is belejátszik, mert egyébként a digitális nomádoknál azért tartják Mexikót jónak, egyébként az amerikaiak járnak le leginkább Mexikóba, mert kb. $1500 per hó ki lehet jönni egész jól. Tehát ami nyilván mai magyar viszonyok között nem kevés, de azért észak-amerikai viszonyok között roppant kedvező. Tehát és ebben benne van a fogyasztáshoz kapcsolódó 16%-os áfa, ami nekünk is egy reális cél lehetne, hát majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, de egy biztos, hogy ez egy vonzó tétel. A társasági adójuk az egyébként nem túl vonzó alapból, az 30%-os, de azt kell tudni, hogy rengeteg olyan, tehát frontba, tehát első ránézésre erős a társasági adójuk, de rengeteg olyan kedvezményük van, amelyik beruházási kedvezmény, ami közvetlen adólevonással jár. Tehát gyakorlatilag ennek az effektív mértéke nagyon le tud csökkenni. A mexikói jövőmentének rengeteg ipari központot hoztak létre, amelyeknek szintén nagyon kedvező az adózása, akár nulla, tehát több éven keresztül. Tehát ezek a feldolgozó központok, azok gyakorlatilag ezek a gyártóközpontok ott alakultak ki, és ezek akár 0%-kal mennek. A NAFTA alatt ugye nincsen vám, és ezt a mexikóiak azzal fejelik meg, hogy egy nagyon kedvező adminisztrációs környezetet alakítottak ki a beérkező importanyagokra. Tehát nagyon nem kell vámkezelni, ez olyan, mintha Magyarországon vámraktárba dolgoznának a cégek, ami rengeteg dolgot leegyszerűsít. Tehát nem kell befizetni a vámot, visszaigényelni, és így tovább. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Nincsenek helyi adójuk, tehát ez egy érdekes tétel, illetve annyi, hogy az SZIA-juk az viszont gyakorlatilag 2%-tól egy fél 35%-ig progresszíven, tehát ez is van. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy Mexikó, aki Észak-Amerikába akar belépni gyártói oldalra, abszolút érdekes. Nyilván most meg kell nézni, hogy a Trumpnak ez a vám modellje mennyiben érintette ezt. Én úgy emlékszem, hogy a mexikói elnök elég nagy erőkkel próbált ezt húzni, mert tavaly is több hónapi mentesítést tudott elérni. Nem tudom, hogy mi lett ennek most a vége, de egy biztos, hogy a Mexikó gyártó kapacitása és kilátása is a sérültek ezeknek a tárgyalásoknak a során. Tehát ez így jelentős. Na most a digitális nomádoknak a szerepe jelentős. Hozzá kell azért mondani, hogy az országnak a turisztikai forgalma is jelentős. A világ 8. leglátogatottabb ország, a 35 millió turista megy be egy évben. Tehát azért ez eleve egy elég jelentős szám, tehát nem kevés. És ennek része tulajdonképpen, ha nézzük, a digitális nomádok, akik szép száma vannak, én nem olvastam, hogy pontosan mennyi a szám, de a jelenleg, de 21 és 25, tehát a Covid óta ezek jelentősen mennek, és leginkább Mexico City, illetve a déli területeken vannak. Itt azért a Mexikót a térképről nézzük, nem minden területe olyan vonzó, mert nagyon magas hegyei vannak az ország közepén, tehát az ezüstöt valahol ki kell bányászni, 5000 méter fölötti hegyei is vannak, vannak, és hát ugye a népszerű turisztikai célek az a Jukatán-félsziget, Cancún és így tovább, de ebben benne van azért a Kalifornia rész is, a felső rész, tehát a Kalifornia alatt a rész is, tehát Tijuana és így tovább. Szóval egy biztos, hogy azért jó lokalizálható környezetben vannak, ami egyáltalán nem rossz. Itt koncentrálnak, de hogy miért itt koncentrálnak, hogy miért egyáltalán jönnek, mert egyszerűen az, hogy jók a feltételek, tehát az amerikai viszonyokhoz képest is ugye alacsony a megélhetési költség, de egyébként baromi erős a digitális struktúrája ezeknek a fővárosoknak, tehát jelentősebb városoknak itt, és ebben beleértem a magas sebességű internetet, azt mondják, hogy akkor azt ilyen co-working területek is folyamatosan növekednek, tehát nagyon úgy néz ki, hogy ez egy ilyen spontán növekedés alatt van. Ők ezt még vízumprogrammal nem követték le, gyakorlatilag van egy általános beutazó vízum, egy ilyen átmeneti idegenes vagy idegen státuszra, amit meg lehet kérni, és tehát nincsen ilyen digitális nomád vízumok külön, de az általános sebe lehet menni. Adózásuk sincsen erre külön, hanem 183 napig gyakorlatilag nem, tehát nem, csak akkor tekintik.
2: Bárki lehet szabályos, digitális nomád?
0: Igen.
2: Na,
0: igen, de azért tovább 183 napnál tovább ne kalandozzál, mert az már drága lehet, mert akkor becsúszol ebbe a mexikói rendszerbe, de összességében ez így néz ki, szóval valójában úgy néz ki, hogy egy létező dolog, nem, ők nem, nyilván így nem szorulnak erre rá, sem a számok nagyságrendje miatt sem, de ez létezik és van, és szépen kezelgetik, de nem egy dedikált terület, de ez én ahogy látom és értem, ez az ország méretéből adódik. Tehát ez egy tényleg 134 millió lakosnál, nem hiszem, hogy a digitális, az maximum 1 vagy 2 millió digitális nomád lehet, az egy tényező lenne. Itt sokkal inkább sok minden más fut be. De úgy néz ki, összességében, hogy jól elfér a digitális nomád társadalom is ebben a társadalomban, mert rengeteg minden van, és úgy néz ki, hogy stabil az ország. Mi sajnos ugye leginkább erről a határvitáról, illetve erről a migrációs problémáról hallunk.
1: Kartelekről. És épp ez járt a fejemben, amikor, majd ezt persze Botondal bővebben meg fogjuk beszélni, de hogy oké, hogy kedvezők a feltételek, de az a kérdés, hogy a közbiztonság is milyen állapotban, mert hát azért a digitális nomádoknak ez sem egy utolsó szempont.
0: Hát ez így van, abszolút így van. Nyilván vannak, tehát Mexico City az probléma, nagyon probléma. A drogüzlet az óriási, tehát ahogy én néztem, ez egy 500 milliárd dollár fölötti összeg, ez egyébként nagyobb, mint a Walmart, amik az első számú ilyen retailerük, tehát kereskedő cégük, annak a forgalma. Tehát így megérhet, meg azért már érthető, hogy miért van az, hogy azt hiszem a Guzman, vagy hogy hívták akinek alagutatásra a börtönből kifele. Tehát itt azért voltak olyan megoldások, amik nem költségkímélőek voltak, és a drogkarteleket simán vitték. Tehát gyakorlatilag ez nem okozott itt gondot. Ez egy hatalmas üzlet. Nyilván ennek azért más a háttere, tranzitország, mint ahogy látjuk, tehát a drognak egy jelentős része nem tőlük jön, hanem ők ezt csak beviszik. De ez probléma. És nehéz megítélni, hogy ez a közbiztonsággal hogyan függ össze. Nyilván ezek a kartelek erőszakosabb, tehát gyakorlatilag nem a békés egymás menetérés törvényei szerint működnek. De az üzlet megy, és valószínűleg hát próbálják visszaszorítani. Egyébként erre mozifilmek is szinte feldolgozzák, tehát nagyon, nagyon, nagyon erős történetek ezek. De én azért azt mondom, hogy az országnak nem ez a fő karaktere. Tehát Mexikó azért ilyen szempontból ezen bőven túl van, de ez sajnos a sajtóban nagyon sokat szereplő téma. De összességében a mexikói gazdaság az egy nagyon stabil erős gazdaság, és beillesztve őt ebbe az észak-amerikai térségben, abszolút pozitív jövőképe van, és abszolút erős bekötése az USA-ba, illetve Kanadába, tehát a legnagyobb tőke is innen jön le, tehát gyakorlatilag minden gyártanak, informatikai eszközöktől kezdve autókon át, és így tovább. nagyon, nagyon érdekes. Igen. És azt mondom, hogy a digitális nomádok is elférnek ezen a óriási területen, de nincsen dedikált olyan szabályozásuk, amik azt mondják, hogy gyertek és legyetek itt legalább 2 évet.
1: Oké. Okay. Zoli, egy kicsit más tészta, de álfa kérdés. Igen. A hallgató felvet egy hát talán egy hosszabb beszélgetésre alkalmas témát, hogy tegyük a helyére, nagyon népszerű az alacsony álfa mérték, ugyanakkor meg hatékony asztóbeszedés mellett jelentős pozitív hatása van bizonyos esetekben a magas álfának. Minden ország más adottságokkal, körülményekkel rendelkezik, nincs olyan, hogy az alacsony jó, a magas meg rossz, észszerű van és kártékony. Ezen kategóriák között például az alacsony és jó azonban nem feltétlenül létezik teljes korreláció, kauzalitás meg pláne nem. Nem tudom, ez az álfa filozófiai fejtegetést egyszer majd megejthetnénk.
0: Ez röviden, én azért válaszolnék erre, mert szerintem ennek van azért nagyon fontos relevancia. Tehát az adózás az nem egy bonyolult dolog, el kell dönteni legtöbb kormányzatnak, hogy mit akar adóztatni. Jövedelmet akar, akkor ott a jövedelemadó, az azt jelenti, hogy akkor elveszem a pénzt, mielőtt elköltötték volna. A másik rész, amikor egy kicsit próbálunk alacsonyabb jövedelemadóval dolgozni, és azt mondjuk, hogy amikor fogyaszt a adóalany, akkor állnak oda a kasszához, és akkor ezek lesznek a fogyasztási típus adók nálunk. Ez van, csak ennek sikerült egy extrém normájába belelépnünk, hogy az áfánk borzasztó magas. Ez egyébként kontraproduktív, amit egyedül azzal tudott a Magyarországon például a NAV megoldani, hogy digitalizáltak, nagyon gyorsan digitalizáltak, és ebben egyébként a magyar adórendszer fejlődött, tehát gondoljatok az online kasszákra, meg csomó mindenre, tehát amivel ezt az adó elkerülést, ami egyébként ennél a mértéknél szinte természetszerű volna, ezt próbálják minimalizálni, kizárni. Tehát azt nehéz kimondani a digitalizációs világban, hogy sarka le, a minél magasabb az adó, annál magasabb adó elkerülésre ösztönöz, de a digitalizáció ennek egy nagyon erős ellenfegyvere. Én magam egyébként azt gondolom, hogy a megoldás, és ez Magyarországra is igaz, valószínűleg egy kicsit a magasabb jövedelemadózás és alacsonyabb fogyasztási adózás lenne. Mi még mindig a 2010-es éveknek a rendszerét futjuk, ami változtatni kéne. Majd meglátjuk, hogy ez hogy fog menni, mert nyilván az ÁFA olyan erős költségvetési bevételeket generál, hogy azt nagyon nehéz elengedni. De például bizonyos társadalmakban, most Észak-Amerikáról beszélünk, az USA-ban a szélszex szinte nem is költségvetési tétel, ott minden az egész költségvetés a jövedelemadózásra épül. Ezért tudnak egyébként pár százalékkal nagyon komoly tömegeket megmozgatni választási kampányokba. Tehát én annyit mondanék a hallgatónak, hogy én kívánnám, hogy alacsonyabb legyen, és ezt költségvetési oldalról meg lehessen oldani. Szerintem az lenne a normális, de ehhez azért a világ jelenlegi állása szerint ilyen idei stílusú láncfűrészes emberekkel lennének a kormányok élén, akik a költségeket tényleg baromi erősen csökkentik, mert ma szerintem az a probléma, hogy az adórendszer azért nem tud lejjebb jönni, mert az állam baromi nagy.
1: Drágán működik, és ugye kell.
0: Nagyon drága, igen. Igen, és valójában az áfa is ennek egy picit áldozata, nem az adóelmélet dönti el, hanem az áfával tudják a leggyorsabban beszedni. És ennek egyébként, ami ma is a közbeszédben, hogy azt jelenti, hogy ma a harmadik lába lenne a vagyonadó, amelyik egyébként egy gazdasági értelembe vett kettős adóztatás, vagy többszörös, mert ugye az már általában adózott jövedelemből képződik.
1: Igen.
0: És gyakorlatilag az
2: jó van, de minden jövedelem adózott jövedelem, hát a milyen
1: sőt,
2: kis
1: van
2: az.
1: Van olyan, ami adózott jövedelmedet még megadóztatják újra.
2: Például amikor veszel egy sajtot.
1: És újra.
0: Na mindegy, szóval visszatérve, én is kívánnék egy mexikói áfát Magyarországnak. Na szóval ebbe egyetértek.
2: Jó van, meg egy pár mexikói sikert.
1: Igen.
0: Így van, oké.
2: Most a foci VB miatt jutott eszembe. Köszönjük szépen.
0: Meg ott a Mexikó City hőmérsékletet. Na így van.
2: Mondjuk azt nem szeretném, szia Zoli, és azt mondjuk nem szeretném, hogy bárhol hozzád szegődik 4-5 ilyen mariachi, és addig zenélnek, amíg ki nem fizeted őket, de ez is egy business model, valljuk be őszintén.
1: Tegnap belefutottam abba, hogy Frank Drebin és barátai mariachi zenekarnak öltözve akcióztak, vidám pillanatokat okozva ezzel nekem ezredszer is.
2: Ki volt az a zseniális műsorvezető, akinek volt az a világkörüli képeslapok, ilyen világkörüli ütöz, kicsit ilyen idősebb pacák volt, és önneki volt egy nagyon jó Mexico City epizódja, amikor bárhova ment, akárhova ment, mindig előjött egy ilyen mariachi zenekar, és a végén már tartott magánál ilyen apró pénz, hogy elüldözze őket, és egyszer beelvesztek valami parkban, volt ott egy ilyen csónakázótó, hogy nyugalmat kapjon, és ott is csónakkal mellé vezett egy ilyen mariachi zenekar, és elkezdték a kukarácsát játszani, úgyhogy óriási volt.
1: Ez jön most?
2: Nem ez jön most, hála a jó Istennek, de egy kicsit Mexikóba megyünk, igen.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Folytatódik az Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
4: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
5: És a Mexikó. Digitális nomádokat továbbra is digitálisan keressük. Mexikóban ezúttal dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel. Szervusz, jó reggel!
6: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
5: A mexikói belpolitikai hétköznapok előtt a kartel dolgokat tegyük rendben, mert ez félig meddig talán belpolitika is. Mennyire jó a közbiztonság Mexikóban, hiszen mondtuk, hogy nagyon jó az infrastruktúra, jó az adózás, jó a klíma, na de ha nincs közbiztonság, akkor azért nem egy vonzó helyszín lehet egy digitális nomád számára ez az ország.
6: Így van, tehát azt hiszem, hogy vannak olyan szigetek, amiket a béke szigetének tekinthetünk, de alapvetően a kartelekhez kapcsolódó erőszak nem javult annyit, mint amennyit szerették volna a különböző kormányzók. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ilyen 30-35 ezer ember esik emberölés áldozatául évente. Ez a szám nagyságrendben összehasonlítható azzal is, hogy Amerikában hány embert ölnek meg, annyiban, hogy viszont Mexikónak 40%-a a népessége csupán az Egyesült Államokének, tehát egy elég komoly az emberölés egyfőre jutó, vagy ezerfőre jutó arányainak a mutatója, tehát komoly az utcai erőszak.
5: Ez politikai téma is egyébként Mexikóban, meg ugye az a kérdés, hogy ezt az atrocitásokat kik szenvedik el, mert amíg a karteltagok egymást gyilkolják, addig talán nincs akkora baj, mint hogyha lőnek mindenre és mindenkire, akire gondolják.
6: Így van, hát mondjuk most pont a Sinaloa az egyik legnagyobb kartel, ugye itt elmájult, amikor elkapták még 2021 júliusában, onnantól kezdve viszont egy belső háború indult el, ami aztán az egész tartomány, Sinaloa tartományt is magával rántotta, gyakorlatilag egy polgárháborúba. Tehát innen tényleg van, hogy faluk költöznek arrébb, van, amikor a kartelek ugye annyira fragmentálódnak, hogy egyszerűen arányaiban megnő a helyi populációnak a kizsákmányolása, hiszen mindegyik beruházni akar a fegyverkezésével, hogy a másik kis kartelt lenyomja és haladhasson a nemzeti kartel nagyságrend felé. Tehát most egy kifejezetten nehéz időszak van. Az előző elnök Obrador úgy döntött, hogy ezt inkább társadalmi lakhatási beruházásokkal fogja megelőzni, hogy a fiatalok ne álljanak belövöldözni. Ez utólag nézve nem bizonyult sikeresnek, és a mostani elnök asszony Sheinbaum pedig azt mondta, hogy már pedig inkább a hadsereget is beveti ott és amikor kell, úgyhogy most megint a nagyon kemény visszalövés időszaka van, ráadásul mindezt az Egyesült Államokkal együtt és közösen.
5: Oké, egyébként ilyen mekkora pártok és milyen irányultságú pártok irányítják Mexikót?
6: Mexikó egy picit hasonlít a hazai tájképre, ugyanis a mostani elnökasszonynak, tehát Claudia Sheinbaumnak minden korábbi mértéket meghaladó támogatottsága volt a választáson, és azóta a mexikói Mexikót alkotó államokban is 24-ben az ő emberük van 32-ből, illetve az alsóházban a koalíciójával 73%-ot, a szenátusban 66%-ot fednek le, tehát ha úgy tetszik, bőven megvan az alkotmányozó többségük, vagy magyar nyelvezettel mondjuk, mi a lényeg. Tehát egy abszolút többséggel kormányzó erőt látunk, ez azért gyakran változott hasonló polarizáció mentén, úgyhogy ők tudnak haladni. Sheinbaumról azért azt érdemes elmondani, hogy egy PhD-val rendelkező, egyébként energetikában mérnöki diplomát szerző asszonyról van szó, a Mexikó első női elnöke, és meglehetősen hatékonyan kormányoz. A kritikája vele szemben, ahogy elődjével szemben is az, hogy egyes független állami ügynökségeket beszervez a szövetségi kormányzat alá. Ez mindig egy nagy kérdés, messziről nézve ezt nehéz eldönteni, hogy ez valóban a demokráciával szembe megy, vagy a hatékonyságot javítja.
5: Dél-Amerikát egészét nézve Mexikója így a demokratikusabb, vagyis hát, mi demokratikus nézőpont kérdés, a nyugati demokráciákhoz hasonlít inkább, vagy ez a jellegzetes dél-amerikai ilyen hát fél diktatúra, meg ilyen kicsi banánköztársaság jegyekkel, stb. Stb. Hogy lehet egy ilyen ország politikai portréját megrajzolni?
6: Nem, tehát abszolút nincs politikai diktatúra abban a mértékegységben, ahogy ezt Venezuelában meg sok más helyen közelebbről láthattuk. Itt a fő probléma az, hogy egyszerűen nagyon mélyen beépültek a kartellek az igazságszolgáltatásba és a politikába is. Tehát tulajdonképpen inkább ez az észak-latin-amerikai probléma van, ahol szintén a drogkartellek már politikai hatalmat tudnak szerezni. És az ő kizárásuk rendkívül nehéz. Most ugye volt egy eset, amikor két CIA-es fedett ügynököt is egy akcióban lelőtt az egyik kartell. És erre Trumpék annyira berágtak, hogy elkezdték azt a kormányzót, aki ott adott területen megválasztatott, őt is megvádolták az Egyesült Államokba. Volt olyan 10 megvádolt közül, aki maga ment át az Egyesült Államokba önként, hogy inkább ott vonuljon a hatóságok elé, mint hogy végigvárja a kartelleknek a hatékonyságát, hogy mikor jönnek elérte. Most ennek a következménye az, New York Times most jött ki, hogy 10-12 ember további kormányzó felajánlottak titokban az együttműködését az Egyesült Államoknak, mert inkább együttműködnek, mint hogy később megvádolják őket. Tehát van egy nagyon furcsa a kartellek és az Egyesült Államok befolyásának a hatása a mexikói politikai életre, és leginkább ez az, ami meghatározza, hogy ki hogy áll ehhez hozzá. Egyébként Sheinbaum maga is közben szóban a szuverenitást hirdeti, a gyakorlatban együttműködik az USA-val, ugyanúgy, ahogy ezt beszéltük már több latin-amerikai és közép-amerikai országnál, hogy egyszerűen a saját kapacitásait ezzel javítsa. Úgyhogy ez egy nagyon komoly törésvonal.
7: Botond, nagyon sokat beszéltünk erről, és egy kicsit fals képet kaphat Mexikóról az, aki azt gondolja, hogy azért erről szól minden. Tehát abszolút jelen van, de azért Mexikó messze nem egy olyan hely, ahol az ember kimegy az utcára, és azonnal kinyírja a kartell.
6: Így van, tehát erről nincsen szó, de azt mondom, hogyha azt kérdezitek, hogy mi a fő törésvonal, akkor ez az egyik történet. Ugye a magunkfajta kockázat elemzőknek mindig ez a problémája, ráadásul nekem a másik alapdiplomám az a jogi végzettség, tehát ott is mindig az ember a problémákat nézi.
7: Jó, értem.
6: Ezzel, mint a orvoslás, tudod, hogy mi a betegséget keresünk, az egészséges ember nem is izgalmas.
7: Okay. De a digitális nomádok azok mégis szeretnek azért oda menni valamennyire.
6: Persze, meg hát nyilván megy a turizmus, meg Cancún, meg minden egyéb, bár szegény Cancún éppen veszélyeztetve van a klímaváltozás miatt. Tehát egyébként az ország másik nagy tragédiája a klímaváltozás. Na,
7: komolyan tét, ne, Boton, most próbáltalak kirángatni abból, hogy egy negatív spirálba menjünk, mert csak a kartel, mert minden, rögtön áttért, fogadjunk, hogy a kínaiak is ott bújnak valami kő alatt.
6: Hát nem,
5: ne, ez az
6: fölött.
5: Én dumám.
7: Ta tessék.
5: Tényleg. Az Endre ráült arra a népszerűségre, amelyet és a kínaiak kérdéssel szereztem, és most ő is hallhatná a babérokat.
6: Megtaláltam, fölírtam nektek a pozitív statisztikát, amit már tegnap este sejtettem, hogy akartok majd ilyet hallani. A helyzet az az, hogy ugye a mostani elnökasszonynak van egy időseket, és ugye a fiatal, potenciálisan a kartelek által rekrutált fiatalokat célzó szociális politikája, és a helyzet, hogy 2022 óta 8,3 millió mexikóit sikerült a szegénységből kiemelni. Tehát van egy abszolút működő kormányzati program, amire azt hiszem, hogy azért csettinthetünk, mert ez mostanában kevés helyen sikerült ezen a környéken.
7: Az egészen szép szám.
6: És hogy a politika stabilitását érezzük, tehát Chang Bamnak gyakorlatilag leszámítva ezt az epizódot a CIA ügynökök halálával, egyébként rendkívül stabil támogatottsága van, tehát úgy is mondhatnánk, hogy Latin-Amerika Melónia, de lehet, hogy azt kéne mondanunk, hogy Meloni Európa Chang Bamja, ezt majd hallgatók eldöntik. Tehát egy nagyon-nagyon stabil és tényleg egyébként sok szempontból hatékony kormányzást tud vinni. Úgyhogy ezek is megvannak. A Plan Mexico, amikor ugye különböző beruházásokat akarnak idehozni, és szépen tornászódik fel a mexikói tőzsdeindex is, tehát csak tavaly 54%-ot ment. Úgyhogy ha ezeket nézzük, akkor azért bőven van itt pozitív történet, annak ellenére, hogy a háttérben, ami egyébként róluk annyira ismert ez a film és a mindenféle szoftver és kulturális dolgok miatt is, hogy tényleg ezt asszociáljuk Mexikóra, de ne aggódjunk, ez máshol is ott van, csak kevesebbet beszélünk róla.
5: Mennyire vihet önálló külpolitikát az ország az Egyesült Államok szomszédságában, hiszen mint egy amerikai tagállamot, mint a hátsó kertet úgy kezeli az Egyesült Államok Mexikót.
6: Így van, és Mexikó ugye beleesett abba a kihívásba, amiben egy picit mondjuk Marokkó Európával kapcsolatban, hogy a kínaiak is szeretnének odavinni gyárakat, és a helyben termeltnek feltűnni, hogy aztán a különböző észak-amerikai kereskedelmi megállapodásnak a farvizén így tudjanak visszajutni az USA-ba. Tehát ez a művelet, ez zajlik, és ehhez képest ugye Mexikó is próbálja újra tárgyalni a következő hónap végéig a USMCA, tehát a különböző gazdasági megállapodásokat, és ez azért egy nagyon-nagyon nehéz feladatnak bizonyul, de mondjuk el, hogy Mexikó azért az Egyesült Államok legnagyobb kereskedelmi partnere, tehát itt 800 milliárd fölött áll ez a mutató, úgyhogy bőven van olyan leverage, amit tudnak használni. És akkor ebbe tartozik az, hogy hajlandóak együttműködni a kartelekkel szemben, de képzeljétek el, hogy a migrációs számok is beszakadtak. Tehát míg korábban ez bőven éves 100 000 fölött volt a mexikói-amerikai határt átlépő menedékkérők vagy migránsoknak a száma, ez mostanra 4 számjegyűvé esett vissza. Tehát itt nagyon-nagyon komoly és részben katonai együttműködéssel, részben Mexikónak a másik határán való, a déli határán való megerősítésével is együttműködnek a migrációs trumpi igényeknek a kielégítésében. Tehát a kapcsolatok nagyon nehezek, biztos, hogy elmondhatjuk, hogy a történelmi nehézségekkel állnak szemben a trumpi nyílt, asszertív és agresszív pontok miatt, de ennek ellenére számos helyen működik a kisebb-nagyobb kooperáció, ami azért életbe tartja ezt a dolgot, de tudok olyat is, vagyis ez szerintem egy meglepő dolog, nem tudom, hogy a hallgatók el tudják ezt képzelni magyar viszonylatban. Van egy Konzul App nevű mexikói applikáció, ami kifejezetten arra van, hogyha mexikóiak mennek az Egyesült Államokba illegálisan, akkor tudjanak jelezni, hogy hol, mikor fogták el őket az amerikai hatóságok, és gyakorlatilag egy ilyen vörös vészjelző gombbal leadhassák a ottani mexikói konzuloknak, akiknek a létszámát nagyon kibővítették, hogy mi a helyzet velük, és hogy vannak, és hol lehet őket megtalálni. Tehát még ilyen módon is követik az állampolgáraikat.
5: No, hát akkor egy kicsit, hogy is mondjam, reálisabb képet kaptunk Mexikóról, mint amit így a hírekből az ember leszed magának. Hála neked! Köszönjük szépen!
6: Hát igazán nincs mit, és ugye a legnagyobb, legmagasabb hőmérséklet, amit értek Észak-Amerikában, az az 52,7 fok a tavalyi nyáron. Azt hiszem, hogy a mostani magyar időjárás fényében lehet, hogy nem is fog olyan nagyon durvának tűnni.
5: Igen.
7: Oké. Okay. A végén csak még oda bögtél egyet így a... Most nem tudom, ott ahol te vagy, milyen a hőmérséklet? Elment már a hőkupola úgy, mint Lucernből?
6: Átküldtük hozzátok, így van, Brüsszelből átküldtük, tehát köszi. Itt az elmúlt 3 nap volt durva, az nagyon kemény volt, és most reggel 17 fokra ébredtünk, úgyhogy...
5: Na, az a baj, nem, hogy ezt írja a hallgató például.
6: Kellett venni.
5: Ezt írja a hallgató.
7: Micsoda? Hosszú nadrágot, kiváló.
5: Őrület, június végén, július elején. Van egy amerikai-mexikói festő haverom. egy nagy házban laknak egy birtokon, többször meghívott magához, de valahogy még mindig nincs sok kedvem oda utazni, hogy egy kedélyes mexikói lakodalmi lövöldözésben eltévedt golyó útjába
7: kerüljék. Na látod, ez az, ami...
5: ez a sztereotik.
7: Ezt szítottátok Mihálovics Andrással.
5: Mert a spagetti westernekben, meg az amerikai westernekben úgy jelentkeznek a mexikóiak, hogy egyfolytában rengeteg töltény van rajtuk,
7: El
5: és
7: Gapo.
5: Lövöldöznek.
7: El Gapo, ahogy tudjuk a három amigóból is, úgyhogy igen. Jó, Botond, elengedünk, ez most már egy...
5: Ez már célú,
7: egy bizonyos szint fölött nem menj egy bizonyos szint alá. Én azt mondom, hogy köszönjük szépen.
6: És ehhez
5: az elmúlt öt perchez, dr. Feledi Botond külpolitikai szakértőnek semmi köze nem volt. Ő jogosan határolódik.
6: Ez már a hőhullám számlájára írjuk.
7: Igen, köszönjük szépen, Botond. Mindig is kedves voltál. Szervusz. Hát akkor Feledi Botond külpolitikai szakértő elbúcsúzott, mi köszönjük a szakértelmét, mi pedig megyünk tovább.
3: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
4: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.

0: nyugdíjasok vehettek igénybe az 5000 fő alatti kis településeken. A támogatás a munkálatok befejezése és a számlák kifizetése után legkésőbb a holnapi határidőig kérhető a Magyar Államkincstártól. Mivel a korábbi MFB pontokon elérhető energetikai korszerűsítési program is leállt, a vidéki támogatás kivezetésével teljesen megszűnnek a lakásfelújítási állami programok. Februárig több mint 105 ezer háztartás élt a lehetőségekkel, arról egyelőre nincs hír, hogy a Tisza kormány terveze új lakásfelújítási programot indítani, írja a Portfólió. Bár a szakmai szervezetek, a jegybank és a gazdaságkutatók is a kivezetés sürgetik, a pénzügyminisztérium közölte, jelenleg nincs napirenden az árrésstop eltörlése, tudósított az RTL híradó. Az eredetileg 2 hónaposra tervezett korlátozás most 43 élelmiszerre és 30 drogériai termék kategóriára terjed ki. Az Országos Kereskedelmi Szövetség a nyár végéig követeli az intézkedés megszüntetését, mivel az több 100 milliárd forintos veszteséget okozott a szektornak, és a vásárlókat a multinacionális láncok felé terelte. Varga Mihály jegybankelnök és a GKI gazdaságkutató szerint a kivezetés már nem veszélyeztetné az árstabilitást, az inflációt pedig mindössze 0,5-7%-ponttal növelné, így az bőven a 3%-os jegybanki cél alatt maradna. Átveréssel toboroz külföldi katonákat az orosz hadsereg, Peruban már a hatóságok is vizsgálódnak, számol be róla a CNN. Jól fizető civil munkák, például szakácsi és biztonsági őri állások ígéretével csábítanak katonákat a fejlődő országokból, a jelentkezőket azonban végül az ukrajnai frontvonalra kényszerítik. A becslések szerint már legalább 800 perui harcol az oroszok oldalán, akik a beígért magas fizetést nem kapták meg. A hozzátartozók Limában tüntetnek, a perui kormány pedig már csaknem 250 alkalommal követelte Moszkvától az állampolgárai hazatérését, egyelőre eredménytelenül. Nem Peru az egyetlen érintett, korábban Nepál és Kenya is határozottan tiltakozott az orosz módszerek ellen, amelyeket emberkereskedelemnek minősítettek.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar alakulhat ki. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót.
1: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 9 óra, 9 perc van. Folytatjuk a Millás reggeli műsorát. 2026. június 29-e van, és 9 óra, 9 perc, azt mondtam, 0630-as 698-098-0, SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Néhány üzenet, a kínaiak egy kő alatt, az oroszok meg a Spájzban, ez Mexikóra érkezett még a korábbi beszélgetésünkből. Aztán pedig jól vagytok, hidratáljatok, jól írja a hallgató, igen, igyekszünk. Aztán tegnap a bécsi nagyban egy piacról küldött egy fényképes hőmérsékleti adatot a hallgató, de közben megtudtuk, hogy Belfastban például 13 fok van, kérem szépen. Ajánlják többen a Narcos sorozatnak a Mexikóval foglalkozó részét is, és akkor mi van még itt, kérem szépen, ami még érdekes lehet. Nagyon nagy poén a komposztálás, csak ezt használom a virágaimhoz, a virágok fejlődésével csuda dolgok bújnak ki a cseréből, a sötét angol muskátliből kinőtt egy paradicsom, a piros muskátlim tökkel lakik együtt, a fehér angol muskátliból ma húztam ki egy nagy gazt. Ó, én paraszt, hát nem kis krumplik voltak a gyökere, írja a hallgató. Annyira jó Evelyn, érti, amit olvas, és rendesen hangsúlyoz. Végre, írja a hallgató.
4: Evelyn mindig is ilyen volt, úgyhogy nem most lett ilyen, úgyhogy köszönjük az ő nevében is természetesen. Most azt fogjuk csinálni, hogy krumpli tematikájú muzsikával körbeágyazzuk a Millás reggeli Mihálovics gazdarovatát. Először a Freedom Fry következik, és utána pedig majd a Hot Potato Band, mert hogy a krumpliról lesz szó, és arról, hogy mi a helyzet a burgonya piacon. Nem sokára ezzel a témával jövünk, és Kuli Hévával, az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács sajtóreferensével beszélgetünk.

0: No ecsi, az gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az az üsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
1: Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
0: Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
2: Na hát a régió dolgokból csak nyomokban maradt valami, ugye a krumpli régen népélelmezési cikk volt, politikai tényező volt, hogy van-e elég krumpli, lesz-e elég krumpli mindenkinek. Most meg már azon megy a vekengés minden évben, hogy vajon mikor fogy el a hazai, és mikor kell majd importálnunk burgonyát. Egy kicsit megnézzük, hogy mi a helyzet a burgonya piacon. Kulik Évával az Országos Burgonya Szövetség és Termék Tanács sajtóreferense, ő jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok önnek is, és a kedves rádiózóknak is, gyönyörű meleg napon.
2: Ami valószínűleg nem kedvez a burgonyának.
3: Nem bizony, nem jó helyzetben, de azt mondhatom összességében, hogy az agrárium most ilyen csak kellemetlen helyzetben van.
2: Vegyük egy kicsit a górcső alá a burgonya ágazatot. Mi történt ezzel a nagymúltő ágazattal? Régen mennyi volt ebből a növényből, és most miért fogyatkozott meg a vetés terület?
3: Ez ilyenkor mindig aktuális kérdés szokott lenni, így kora nyáron, bár mondjuk ugye a hőmérőt nézzük meg a napocskát, akkor már nem is mondhatjuk, hogy kora nyár, pedig még mindig. Szóval kora nyáron mindig előfordul ez a kérdés, amikor szeretnénk átgondolni és átnézni, hogy mi is történt a magyarországi termesztésű étkezési burgonyával. Elsősorban ugye fontos kiemelni, hogy itt az étkezési burgonyáról beszélünk, ugye az, amit a kiskereskedelmi egységekben meg tudunk vásárolni, illetve amit a piacon meg tudunk vásárolni, mert egy kis mellékszál, hogy ugye van olyan burgonya, amit kifejezetten vető burgonyaként termesztünk, termesztenek a cégek, vállalatok, gazdaságok, illetve van az a burgonya, amit úgynevezett ipari felhasználásra termesztünk. Tehát mi most csak itt térjünk vissza az ön kérdésére, miszerint mi újság a magyar étkezési burgonya piacon. Hát az az újság, hogy körülbelül az elmúlt 15 évben folyamatosan csökkent a vetett hektár területünk. Korábbiakban olyan 15 ezer hektárról, és most egészen friss múlt héten jöttek ki az adatok, miszerint 5050 hektár körüli az Agrárkamara felmérése szerint a Magyarországon elültetett burgonya hektárja.
2: Mi lehet az oka? A fogyasztás csökkenés, vagy a termelés körülményei változtak meg úgy, hogy nem éri meg ezzel a növénnyel foglalkozni? Ezt szeretnénk megérteni.
3: Hát most olyan, hogy is mondjam, egyszerűbb helyzetben vagyok, hiszen gyakorlatilag szinte indokolnom sem kell, hogy mi történik az éghajlattal, mi történik az időjárással. Ez az egyik legfontosabb oka. Mondanám, hogy elsivatagosodás, de ez nagyon félelmetes felhangozna. Maradjunk csak abban, hogy nagyon erősen száraz kontinentális éghajlattá válunk. Annak minden hátrányával olyan értelemben, ami a burgonya, amit a burgonya nem kíván. A burgonya Perúból származik. Természetesen ő is próbált alkalmazkodni az európai kontinens időjárásához, de két dolog nagyon szükséges neki, egy nedves és párás környezet, és a kevesebb, ennél sokkal kevesebb tűző napsütés. Na most, ha ez nincs, illetve más sok a körülmények, akkor természetesen nagyon nehéz ezeket pótolni, ezeket a hatásokat, szükségeit, amire igénye van a burgonyának, vagy pedig nem is tudjuk. Jelesül az egyik, ami az öntözés, ami nagyon szükséges feltétel a burgonya termesztéshez, gyakorlatilag 5 éve azokon a magyarországi területeken, ahol nem tudunk állandóan öntözni, az jelentse azt, hogy heti minden nap tól visszamenőleg mondjuk heti 3 naponta, akkor ott nem nagyon tudunk burgonyát termeszteni. Ez az egyik ok, azt gondoljuk. A fogyasztás visszaesése, amire ön rákérdezett, az igazából nem annyira jelentős, hiszen, hogyha hihetünk a statisztikáknak, természetesen Burgonya Szövetség is végez felméréseket, reprezentatívat is. A fogyasztói szokások olyan 23 és 26 kiló per fő per év között van, ez az étkezési burgonya fogyasztásunk, felhasználásunk. Én azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy ez egy
4: 23 és 26 kiló?
3: 6 kiló, igen. Hát per év.
4: De hát ez nem tűnik olyan soknak, ez sok.
3: Hogyha azt nézzük, hogy ebben nincs benne a hasábburgonya, amit a mi fagyasztott vasfogból veszünk ki.
4: Köszönöm.
3: És nincs benne az étterem, nagyon szívesen, és nincs benne az éttermi fogyasztásunk, a közétkeztetési fogyasztásunk, akkor azt gondoljuk, hogy természetesen az elmúlt időszaknak a 36 kilójából ha ez visszaesett, illetve ha megnézzük, hogy ugye ez mégiscsak egy fontos népélelmiszer, de azért mégiscsak egy elsősorban szénhidrátbázis, akkor azt gondolom, hogy ez a 23-26 ez nem annyira rossz. Tehát ezt mi egyébként nagyságrendileg ennek nagy részét meg tudjuk Magyarországon termeszteni. És hát ugye, ami még ugye kérdezte, hogy mi az, ami még esetleg a, hogy is fogalmazott, kedvét szeghette a gazdáknak, az ugye ez. Egyrészt az öntözésnek a biztosítása, másrészt a végén, ha már elkészült a burgonya, akkor ezt ugye, mint ahogy régen a nagyanyáinknál is fölszedtük, betakarítottuk októberben, november legelején, és ugye annak azért, hogy májusig ki kellene tartani az burgonyának. Na most egyrészt, ha nincs is annyi mennyiség, de a másik meg az, hogy ugye megváltoztak a fogyasztási preferenciák. Mindig a szépet választjuk, a szép árut, az egészségeset, a frissnek kinézőt szeretnénk az áruházakba. Megváltozott a vásárlási szokásunk, hiszen 2-3 naponta leszaladunk a közeli boltba, vagy éppen hétvégente megállunk nagybevásárolni a multikban, és minden alkalommal hozzájuthatunk kisebb vagy nagyobb kiszerelésben a burgonyához. Illetve, hogy a saját háztartási tárolásunk is teljesen megváltozott, mert nem viszünk haza 5-10 vagy akár 25 kiló zsáknyi burgonyát, ha csak nincs megfelelő tárolóhelyünk, vagy vermünk, vagy kamránk, ami jól bűthető, temperálható.
4: Ha csak nem ezt választások előtt nekünk vagyunk, mert akkor hazaviszünk. Elnézést, ez be kellett, de kicsit meleg van a stúdióban. Szóval igen, értjük, megváltoztak a vásárlási preferenciák.
3: Igen, a vásárlási preferenciák is. És ugye szeretjük látni az asztalunkon is a szépet, nem szeretnénk hazavinni ráncos, fonnyat, csirázó burgonyát áprilisban, májusban, ezért ott már mi magyarok is, a magyar termelők is igyekszünk arra, hogy amit eltároltunk tárolóházakban temperáltan, azok azért a március áprilisig ki is fogjanak a sajátjaink. Uh-huh. Úgyhogy körülbelül így áll föl így a magyar piac.
2: Mi a helyzet az importtal? Honnan jön és milyen mennyiségben és milyen minőségben? Talán ez sem mellékes.
3: Igen. Most ez nagyon fontos elmondanunk, hogy most a nyári időszakban beszélgetünk. Magyarországi új burgonya szezon. Ez egy nagyon speciális dolog, ez Európában máshol nem is nagyon van. Úgy hívjuk őt, hogy ilyen foszlós héjú, tudják, amikor kezünkbe fogjuk, és kicsit megmaszatoljuk, kicsit megdörgöljük, és picit lejön a felhám róla, mert ez így is fogyasztott, hogy nem a héja, és utána gyorsan átforgatva petrezselymes újburgonyának, vagy éppen egy picit olívaolajjal is átsütve. Tehát az újburgonya szezonunk júniusban, amikor megkezdődik, akkor egy kicsit koncentráltabb figyelem szokott kerülni az újburgonyára. Ez az az időszak, amikor az úgy hívjuk, hogy újburgonya, és ugye az előbb beszéltünk róla, hogy áprilisra, májusra már nem nagyon van sajátunk, illetve nem is nagyon tetszik a népeknek, a vásárlóknak a sajátunk is ráncos. Na azt az időszakot tesz, ezt a február-március április-május szoktuk pótolni, mert igény természetesen van rá, ezt szoktuk pótolni a külföldi vásárolt import burgonyával. Ez elsősorban Franciaországból és Németországból, illetve még Hollandiából is származhat. Jelesül ez a három ország, aki leginkább jeleskedik a burgonya termesztésben. Könnyű belátni, hogy ez a három ország, hogyha egy picit visszaemlékezünk a földrajz tanulmányainkra, illetve utazgatunk, akkor tudjuk, hogy ott azért mégiscsak kedvezőbb az időjárás. Például Franciaországban, ott Hollandiánál, ugye ott az atlanti partvidék azért mégiscsak ad egyfajta párásságot a meleg mellett, és ott az úgynevezett óburgonyát is, amit mi ugye november legelején azért már legkésőbb be kell, hogy takarítsunk, hiszen megindulnak a fagyok, illetve a jelentősebb esőzések, ami nem olyan rossz a burgonyának, de nem tudjuk kiszedni a földből, csak nagyon sárosan. Tehát ebben az időszakban ott még kint tud tartózkodni a burgonya, akár november, akár decemberben is a földben, mert kedvezőbbek az éghajlati viszonyok, és az úgynevezetten mondhatom azt, hogy tovább eltartható, és tovább marad esztétikus, tehát ebben az időszakban vásárolunk.
2: Igen. Mennyire okoz ez piaci purparlét, hogyha behozzák importból a burgonyát, mert a sajtó rendre foglalkozik ezzel, hogy igen, már megint elfogyott a hazai, itt az import, és hogy az mennyivel szebb, vagy mennyivel nem szebb, mennyivel drágább, mennyivel nem drágább.
3: Igen, a sajtó azért foglalkozik rendre ezzel, mert én legalábbis azt gondolom, ha agrársajtóról beszélünk, akkor az agrárium mindig azért foglalkozik ezzel, mert ugye hogy áll a magyar agrárium, azon belül is ez a speciális szegmens, mert azért el kell, hogy mondjam, hogy se a gyümölcshöz nem tartozunk igazán, se a zöldséghez nem tartozunk igazán, hiszen a burgonyát úgy kezelhetjük, mint mondjuk a rizst, vagy egyéb tápanyagot, alapvető élelmiszert, tehát azért foglalkozik ezzel sokszor az agrársajtó, illetve a kereskedelmi sajtó is, hogy vajon ebből, amiből nagy mennyiség fogy, és szükséges a kereskedelmi láncokban, vajon ebből biztosítani tudjuk-e évről évre a keresletnek megfelelő kínálati mennyiséget. Ez az egyik oldal. Ugye a másik, ha már egy kicsit belecsaptak az előbb viccesen az urak a politikai szálba, hát nem tudjuk elkerülni, nyilván volt egy időszak, amikor, és még most ennek a végét járjuk, amikor ugye gazdaság és politikai döntés mentén a burgonya is belekeveredett az árstoppos, illetve később pedig az árstoppos termékkörbe. Azt tudom mondani, hogy így visszafelé figyeljük a történést, és hasonlítjuk a három évvel ezelőtti állapotokhoz, amikor még nem volt a kereskedelmi ára, hogy is mondjam,
2: befolyásolva,
3: igen, talán ezt mondhatom jobban, hogy befolyásolva a burgonyának, úgy egészen más árdinamikák alakultak ez előtti időszakban, illetve ez alatti időszakban, úgyhogy most én azt mondanám, ha most kérdeznek, hogy egyelőre nem nagyon szeretnék összehasonlításokat tenni, hogy most mennyire drágább vagy olcsóbb az import, én azt gondolom, hogy most helyre fog állni a mostani ciklus után, ugye, hogy megszűnik a... Most jelenleg egyébként a burgonyánál megszűnt az árréstopp, mert ugye az árréstoppos termékkör az kifejezetten az étkezési burgonya, ez a kategória, nem teljesen ugyanaz, mint az étkezési új burgonya. Tehát az új burgonyára nem vonatkozik az árréstopp, tehát most egy kicsit annak lehetünk tanulni, hogy milyen az igazi piaci dinamika, amikor kereslet-kínálat alakítja az árat. És visszatérve az import kérdésre, egyébként, amikor ugye az az időszakunk van, a téli időszak, illetve a tavaszi, amikor Magyarországon már nincsen hazai termesztési burgonya, és pótolni szeretnénk nyilván importtal és kereskedelemmel a burgonyát, természetesen ez azt jelenti, hogy valamivel kevesebb burgonyán rendelkezésre, tehát ott van egy időszak, amely egy picit megnövekszik az ára, hiszen még ráadásul esztétikusabb is, de utána általában ez normalizálódni szokott, és ugye van egy lecsengése ennek, hiszen annak az esztétikája is kezd negatívba váltani, illetve már júniusban várakozással vagyunk az új burgonya felé, természetesen az új burgonya is, mint minden primőr, magas áron szokott indulni, 4 számjegyű kilós árral, és nem egyessel kezdődve, de egyébként utána azonnal beletalál abba a normális ár fekvésbe, ahová igazából mondhatni ez az alapélelmiszer tartozik.
2: Oké, mindent értünk, nagyon szépen köszönjük az információkat.
4: Köszönjük szépen.
3: Nagyon szívesen.
2: Szép
3: minden
2: napot.
3: Minden jót kívánok önöknek.
2: Minden jót,
3: viszont hallásra.
2: Az elmúlt percekben egy kicsit a magyar burgonya termesztés házatáján néztünk körül Kulik Évával, az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács sajtóreferensével.
4: Bizonyám, ő beszélt a grujáról. Mondjak még?
2: Mondjál, mert anélkül kevesebbet leszünk. A svábtök az...
4: Csucsorka.
2: Nem PC szerintem.
4: Földi alma.
2: Földi alma az jöhet.
4: Kolompér.
2: Ezt tudtam.
4: Kutyatök.
2: Pityóka.
4: Ez az. Krompé.
2: Igen.
4: Na, ha van még, akkor küldjétek. Nekünk ezek jutottak eszünkbe, ezek a szinonimák a burgonyáról.
1: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
0: Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. A rossz sebbegye meg a mindenségit neki.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
0: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod!
2: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
0: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 per C. Ez nem autó, ez BYD. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
3: Andrássy kastély, Tiszadob. Andrássy Gyula. A Tisza mentén álló kastély első pillantásra inkább egy francia mesevilág díszletének tűnhet. A historizáló épületet az Andrássy család építette a 19. század végén. Érdekessége, hogy a 4 évszaknak megfelelően 4 bejárata, a hónapokhoz, hetekhez és napokhoz igazítva 12 tornya, 52 szobája és 365 ablaka van. A varázslatos kastély idősebb gróf Andrássy Gyula elképzelései alapján épült. A gróf Magyarország miniszterelnökeként és később az Osztrák-Magyar Monarchia külügyminisztereként is jelentős szerepet játszott Európa diplomáciájában. Halála után az épület fiára, Andrássy Gyulára maradt, akinek a különleges parkot köszönhetjük. Az ifjabb gróf befejezte a kastély építését, és ő formálta véglegessé a romantikus angol és francia parkot is. A kastély a család fénykorában központi hely lett. Andrássy Katinka is itt született, ő később Károly Mihály feleségeként párt ismerté. Az épület sorsát az 1918-as fosztogatás törte meg, majd a 20. század viharai után állami kézbe került, és csak a közelmúltban nyerte vissza a régi pompáját.
0: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
4: Megnézzük, hogy a budapesti értéktőzsde hogy nyitott itt a hőkupola alatt, és ezt Cibere Ákos elemző segítségével tesszük. Jó reggelt,
5: ha csak a budapesti értéktőzsdén nem rendeltek el home office-t.
4: Ja, igen, lehet.
6: Sziasztok! Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
4: Na nézzük szóval. Akkor.
6: Másfél milliárd forintos forgalommal nyitott a hazai értéktőzsde. A BUX Index egy 4,5%-os mínuszban van, 139.256 ponton. és a vezető részvények közül szinte mindegyik mínuszban van. A Magyar Telekom, a MOL is egy 8%-os mínuszban, az OTP mínusz 4%-ban, és a Richter is egy mínusz 7%-kal kezdte meg a mai kereskedést. Alapvetően negatívabb hangulat látható a mai napon a hazai értéktőzsdén. Ami azért valamilyen szinten ellenben megy azzal, ami Európában is látható, ugyanis hogy például a DAX index 2%-os pluszban van, azonban más nagyobb európai tőzsdeindexekben azért egy enyhe mínusz látható most a piacokon.
5: Uh-huh. Oké, valami piac befolyásoló tényező jöhet-e?
6: A mai napon nem igazán fog semmilyen jelentősebb információ érkezni, majd csak a holnapi nap fognak érkezni itthonról. Makroadatok, és inkább a termelői árindex lesz a fontosabb, de ezen felül tűnik, hogy inkább ez egy nyári uborka szezonos itt lesz.
5: Az meg nem is annyira nagy baj. Beszéljünk akkor még a devizapiacról.
6: Alapvetően a forint visszaerősödött itt a korábbi 355 forintos támasz alá, most 353,48 forinton kereskedik az euróval szemben, míg a dollárral szemben is további erősödés volt látható itt a reggeli órákban, itt 309,8 forinton áll jelenleg az árfolyam.
5: Oké, rendben, hát akkor jó pihegést és jó kereskedést mellé. Köszönjük.
6: Köszönjük szépen, nektek is további szép napot.
5: Szerbusz, minden jót. Az elmúlt néhány percben tőzsdenyitást hallhattuk Ciber Ákos elemzőtől.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
1: Aha, aha, aha.
0: A felismerés pillanatában jön el a Heuréka élmény.
1: Aha.
0: A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
2: Na nézzük akkor, hogy mi történik.
3: De mit nézzük?
2: Azt, hogy űrtávcső mentési akció van végre a NASA-nál, de erről sokkal jobban tud beszélni a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza, Szabó Norton. Jó reggelt, szia!
4: Szép jó reggelt, sziasztok!
2: Hogy zajlik egy ilyen űrtávcső mentési akció? Vagy hát, hogy miért van rá szükség, azt megtippelem, hogy mert rendkívül sok olyan műszer van rajta, ami fontos, meg sokba kerül, meg minden.
3: Nem akarják, hogy megszerezzék a fejlett földi technológiát az UFO-k.
2: Igen, például. Na mi történik?
4: Azaz. Hát még mi se tudjuk, hogy mi történik, mert ez egy legelső teszt, egy első kísérlet, hogy egyáltalán működik-e, lehetséges ez. Van egy Swift nevű űrtávcső, ami a neve az kifejezett, kivételesen nem egy rövidítés, hanem egyszerűen annyit mond, hogy nagyon gyorsan oda tud fordulni bárhová. És ez az univerzum legnagyobb energiájú robbanásait vizsgálja.
2: Uh-huh.
4: És a probléma vele az, hogy már fenn van lassan 20 éve, sőt, most már talán több mint 20 éve, és folyamatosan csökken a pálya magassága, ahogyan a légkörrel lassan-lassan súrlódik. Tehát, hogyha nem teszünk semmit, akkor év végén elég a légkörben valahol.
2: Á,
4: valószínűleg
2: értem.
4: Valószínűleg a óceán fölött. És kitalálta a NASA, hogy megpróbálják megmenteni. Tehát ez tényleg egy első teszt. Annak idén a védelmi... Milyen van az USA-nak?
2: Hát ugye védelmi minisztériumnak hívják, de igazából az a hadügyminisztérium, igen.
4: Igen, tehát hogy ők próbálkoztak ilyen technológiával, de besült náluk, hogy felküldenek egy kis eszközt, ami rákapaszkodik az űrtávcsőre, és egyszerűen megemeli. Tehát ez lenne a terv.
2: Ugye, tehát folyamatosan süllyed ugye ennek az obszervatóriumnak a magassága. Aha, értem,
4: igen.
2: Értem. Jó, és nem drágább ez az egész akció, mint ami a végeredmény, hogy oké, megmentettük ezt a cuccot, ami kerül X-be, mármint maga az obszervatórium, de hogy ezt az akciót kivitelezni, meg megcsinálni, ezt hogy adták össze, mit gondolsz?
4: Na ez benne a pláne, ha már egy gazdasági műsorban beszélgetünk, hogy ez egy nagyon kis low budget küldetés, tehát nagyon hirtelen összekapva, $30 millió költ rá a NASA, ami hatalmas összegnek hangzik, de a Swift Observatorium az kb. $400 millió került, és aha, ma elkészíteni egy ilyet pedig nagyjából $1 milliárd lenne.
2: Hát akkor szuper.
4: És 30 millióból, hogyha sikerül, akkor 10 évvel meg lehet hosszabbítani majd az életét ennek az obszervatóriumnak. Apró probléma, hogy nincs hol megfogni például az eszközt. Tehát őt nem arra tervezték, hogy ehhez csatlakozzon bárki, szervizelje, mint mondjuk a Hubble-t vagy ilyesmi, hanem így egy nagyon, nagyon kis, finom, nagyon érzékeny műszer, ami lebeg a semmiben, és ilyen nagyon óvatos kis manipulátor karokkal kapja majd el a műhold ott, ahol éri. Tehát, hogy nincsen csatlakozó, amit meg tudnánk fogni.
2: Hát jó van, de a Clint Eastwood már eléggé megöregedett, a Bruce Willis az meg egy, az nem nagyon van.
3: Nem tudnak oda küldeni egy űrhajóst, aki egy űrsétára megy, és arrébb löki?
4: Hát,
2: Ryan Gosling!
4: Az biztos, hogy drágább.
2: Küldjük a Ryan Goslingot! Ő jó, sikerült a Hail Maryvel is, jól megoldotta.
4: Majd néhány operatőrt is. Igen, sajnos ez embernek túl nehéz terep.
2: Uh-huh. Tehát akkor az a terv, hogy valami eszközzel próbálják ezt megcsinálni, ami rácsatlakozik valahogy, valamilyen óvatosan elkapja, megfogja, és kicsit megemeli a magasságát.
3: Már
2: ennek
3: jönnek is az űrtechnológus hozzászólások, gumipókkal meg lehet fogni a cuccot.
4: Nagyon jó ötlet egyébként. Biztos, hogy valamilyen puhán, rugózó karja van, tehát hogy lidarral, meg optikai szenzorokkal próbálják majd bemérni. Készítettek itt lenne a Földön egy 1:1-es másolatot, ahol eljátszották laborban, hogy hogyan lehetne elkapni a cuccot. Tehát papíron működik, de ilyet még tényleg soha senki nem csinált, és hogyha minden jól megy, akkor holnap száll fel majd a repülő, amiről indítják, mert hogy ez a következő izgalmas része, hogy ez nem egy kapásból egy rakétán van, hanem egy repülőgép szárnya alá helyezett rakétáról indítják. Tehát felszáll a repülő az óceán közepére, és onnan indítja a rakétát.
2: Ez úgy hangzik hivatalosan a kommunikében, hogy a Catalyst Link nevű robotkarbantartó űrhajója egy Northrop Grumman Pegasus XL rakétával pályára áll.
4: Jó, hát így is lehet mondani, igen.
2: Nem, csak azért gondoltam, hogy adjunk egy kis tudományos súlyt ennek az egésznek, igen, tehát igen. Ezt nagyon kitalálták.
4: Tehát ez a Pegasus rakét, ez egy nagyon kis kellemes eszköz. Ez volt a legolcsóbb megoldás a SpaceX-nek az újrahasználható rakétái előtt arra, hogy kisebb egyetemek, kutatóközpontok indítsanak bármilyen hasznos terhet a világűrbe. Valószínűleg ez lesz majd az utolsó útja. Tehát egy, szerintem egy méltó búcsú küldetés lesz a rakétának is.
3: Uh-huh. Ez egy egyszeri eset, vagy ennek a tanulságaiból több ilyen mentő akció is sarjadhat, megmentve ezzel egy csomó pénzt, takarékosabbá téve ezeket a űreszközöket, mert hogy ugye van egy ilyen tendencia az a rakétákkal kapcsolatban is, hogy visszatér, újra lehet hasznosítani, és nem kell mindig újra és újra legyártani. Lehet, hogy ez is valami ilyesmit célszolgál, vagy ez csak egy egyszeri eset?
4: Ha beválik, akkor hülyék leszünk nem használni, már bocsánat a kifejezésért. Mm-hmm. Tehát akkor tényleg minden üreszköz, ami igazából semmi bajuk, ez általában azért előfordul. Terveznek a kutatók egy küldetést 90 napra, aztán 14 évig működik. Tehát mm-hmm. ilyen Mars szondánk volt például. Mm-hmm. És ez jellemző. Tehát, hogy ezek túl vannak biztosítva, és tényleg lehetne akkor az, hogy 5-10 évekkel megnövelni űrküldetéseknek az élettartamát. Hát űrkutatásban potom pénzből, de 30 millió dollár azért még máshol is kerekítési hiba szokott általában lenni. Úgyhogy mindenféleképpen fellendítheti. És nem csak az, hogy megnövelni az életet, hanem akár lecsökkenteni is. Tehát mondjuk van egy olyan szondánk, ami elromlott, és űrszemétként kering. Akkor azt ugyanilyen technológiával meg lehet kapni, és be lehet dobni a föld légkörébe, hogy hamarabb elégjen, és felszabadítjuk a pályát. Tehát ennek, ha működik, vagy ha nem, akkor is a tapasztalatokat levonva nagyon-nagyon sok felé lehet ezt kibontani, és az a jó benne, hogy igazából kockázat nincs. Igen. Szemét, akkor így is úgy is leesik a Swift november környékén.
3: Igen. Az is egy érdekes, hogy miért a hadügyminisztérium kezdte el ezt az egészet, illetve értem stratégiailag, hogy felküldesz egy ilyen 30 millió dolláros kis eszközt, és odébb taszajtod a kínai műholdat, ami nem ott, nem akkor nem azt fogja látni, az elég érdekes, és rendkívül takarékos hadviselési mód.
4: Na hát igen, ebben már ne is menjünk bele, hogy mi a helyzet akkor, hogyha nem a saját műholdalat akarod arrébb rakni. Ez már inkább egy sötét jövőképén, szeretek a pozitívumokra koncentrálni, hogy ez
2: így van.
4: Mennyire jó lesz
2: koncentráljunk arra. Egyébként most az jutott eszembe, hogy sokat emlegetik, hogy sok az űrszemét, ugye ez ilyen használaton kívüli meghibásodott különböző műholdak, ilyesmi. Tehát esetleg ilyesmire is jó, hogy azokat letakarítsa, vagy az túlságosan bonyolult.
3: Vagy űrszemétszedésre nem alkalmas ez?
4: Dehogy nem. Ezt próbáltam az előbb körbejárni, hogy erre is tökéletesen működhet. Összevetve, vagy együttműködve más cégekkel, akik mondjuk ilyen kivetőhálókat készítenek, vagy van szigonyos megoldás is ezeknek a műholdaknak az összeszedésére. Tehát, hogyha ezeket kombináljuk, akkor rendet lehet rakni, meg lehet nagy tavaszi nagy takarítást tartani földkörüli pályán.
2: Jó, oké. Na, figyelj, és ezt nyomon lehet követni élőben? Mert azért egy izgalmas küldetésről van szó.
4: Fogja közvetíteni a NASA. Ugye az űrkutatásban mindig az van, hogy nem korábban, mint egy dátum, és akkor elindul majd. Uh-huh. Tehát, hogy a csúszás az mindig benne van, már pályán kéne lennie, most az a hivatalos, hogy holnap a legkorábbi időpont, amikor az elindulhat. Lehet, hogy ez még csúszik egy picikét, de nagyon nem tudják halasztani, tehát ennek uh-huh. el kell indulnia egy héten belül igazából. Úgyhogy, ha rákeresnek a kedves hallgatók arra, hogy Swift Observatory, tehát mint a Swift űrtárcső, akkor a Google már most a hírek között dobálja ki a cikkeket erről a küldetésről, úgyhogy lehet követni, biztos vagyok benne, hogy fogja közvetíteni a NASA, és azon se lepődnék meg, hogyha egy-két magyar YouTube csatorna, mint például az űrkutatás magyarul, vagy a Stage-en kiközvetíteni.
2: Jó, köszönjük. Szuper! Köszönjük, hogy felhívtad rá a figyelmet, mert tényleg egy izgalmas dologról van szó. Köszönjük szépen, további szép napot, jó munkát neked!
4: Köszi nektek is, kitartást a meleghez!
2: Oké, okay. Köszi, szia neked is! Szabó Norton, a svábhegyi csillagvizsgáló, bemutató csillagásza beszéltet a Swift Observatórium, vagy űrtávcső megmentési akciója az, amiben most a NASA egy nagyot szeretne dobbantani, reméljük, hogy sikerül nekik.
0: Heuréka élmény. A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
1: Aha, aha, aha.
2: Azt mondják, ha hallgattuk, hogy vegyek neked egy medencét.
3: Minek is?
2: Hogy jobb kedved legyen.
3: Nincs baj a kedvemmel.
2: Biztos?
3: Nem.
2: De akkor azt gondolom, hogy nehéz. Az első nap nehéz, amikor...
3: Azt szeretném mondani, hogy zárjon be már az internet.
2: Aklimatizálódni
3: azért
2: kell.
3: Azért zárjon be az internet, Endre, mert megvan az én hősöm.
2: Ki?
3: A mexikói Batman. Elkap tolvajokat, kikötözi őket az utca közepén, és macska bajusz rajzol nekik.
2: Az nagyon jó. Nagyon jó. Helyes. Hogyha kikötözi, akkor ő, meg az egészből, amit most elmondtál, akkor inkább mexikói Spider-Man, mert ő az ilyen vicceskedő, a Spider-Man.
3: Ja, igen.
2: Kikötözi a... Jó, de egyébként milyen maszk van rajta, vagy hogy néz ki, lehet tudni róla?
3: Rövid időn belül, 10 nap leforgás alatt 5 férfit találtak maga tehetetlen állapotban utcai oszlopokhoz ragasztózva.
2: Ja, mondom, hogy egy
3: időpókember. Lagos de Moreno környékén sokak arcára bajuszt, macskabajszot, valamint a spanyol tolvajszót firkálták. És erről vannak fotók, megunhatatlan a fotók, és az önbíráskodó, akire Lagos de Moreno-i Batmanként hivatkoztak, állítólagosan ellopott motorkerékpárokat a férfiak mellett hagyta helyszínen, hogy ezzel is közszemlére tegye a bűneiket. Nem tolerálja a rendőrség az önbíráskodást, áldozatként kezeli a megkötözött férfiakat, és mindent megtesz a Batman elfogása érdekében.
2: Oké. Okay. Köszönjük szépen ezt az információt is. Holnap ismét Millás reggeli, a felállás ismét ugyanez.
3: Igen.
2: András addig aklimatizálódik egy oxigénsátorban, úgyhogy reméljük, hogy ti pedig kibírjátok. A hőkupola itt van fölöttünk, de pár napot kell csak elvileg kibírni.
3: Azt a kupoláját.
2: Azt, így a terembúráját, ugye? Az a kupolája.
3: Igen.
2: Így van, mehetünk tovább. Marabara.
0: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápecsója.
1: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
6: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119-ben. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
7: Qualitons. Yuri Gagarin. Kamkama. Vitekör. Dali Borovú Gronje. És még sokan mások, az ország első Szihedeli Kosmog fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámor kastélyban.
5: MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás. És a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le! Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti Alsórakparton, a Viadukt Bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádió Café színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti rakparton, a Viadukt Bárban. Világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Adam, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes? Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
5: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
8: Jó napot kívánok! Budapesten erős a forgalom a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt, a Rákóczi úton befelé, illetve a Szélkálmán tér környékén. Mától hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a Pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, amely így a Márka út

0: fokozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Rebenszky Gergő, BKK Info.
1: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
3: Memory, memory, memory, memory, memory, memory.
4: Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Azonnali hatállyal bezárták a debreceni akkumulátorgyárat. Felrobbantotta a Hezbollah egyik legfontosabb alagútrendszerét az izraeli hadsereg. Ma tetőzik a történelmi hőhullám akár 41 fokos csúcsértékekkel. Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Azonnali hatállyal bezárták a debreceni Szemkort gyárat a kirívó környezetszennyezés miatt. A megyei kormányhivatal felfüggesztette a működést az akkumulátorokhoz szükséges szeparátorfólia gyártása miatt, miután bebizonyosodott, hogy a gyár súlyos környezetszennyezést okozott ezzel, írja a Debreciner. A környéken bevizsgált talajvíz alumínium koncentrációja megengedett határérték több mint 13 000 szerese volt. A vízügyi hatóság szerint a mintákban talált rendkívül nagy mennyiségű arzén, cink, ólom, kobalt, kadmium, nikkel és lítium egyértelműen az üzem technológiai folyamataiból származik. Az izraeli hadsereg felrobbantotta a Hezbollah egyik legfontosabb alagútrendszerét. Dél-Libanonban semmisítették meg a terrorszervezet kiterjedt, több mint 200 méter hosszú és 25 méter mély föld alatti bázisát. A detonáció akkora erejű volt, hogy Észak-Izraelben előre figyelmeztették a lakosságot a téves földrengés jelzések miatt. A hadművelet során az izraeli hadsereg több mint 20 Hezbollah fegyveres tört meg. Az akcióról előzetesen az Egyesült Államokat is tájékoztatták. Már a GDP-n is meglátszik a rekordokat döntő európai hőség, figyelmeztet az ING elemzése. A kutatás szerint a legsúlyosabb hőhullámos években a munkatermelékenység visszaesése önmagában 0,3%-os GDP kiesést okozott Európában, a leginkább sújtott régiókban pedig az 1%-ot is meghaladta a gazdasági kár. A probléma ráadásul már nem korlátozódik Dél-Európára. Németország például a hűvösebb éghajlatra tervezett gazdasági ágazatai miatt kiemelten kitetté vált a tartós hőség okozta gazdasági veszteségeknek. 3 milliárdos felújítás kezdődik a Széchenyi fürdőben. Várhatóan augusztus végén elkezdődik a felújítási program első üteme, miután a fővárosi közgyűlés jóvá hagyta a nyílt közbeszerzés kiírását. A 12 hónaposra tervezett első fázisban a női termál részleg újul meg teljesen. A munkálatok során már idén ősszel restaurálják az uszodai főbejárati lépcsőt, a belső udvari szökőkutakat, valamint koedukálta alakítják át az uszodai öltözőket. Európa legnagyobb fürdőkomplexumára a mostaninál is jelentősebb összegeket költenek majd a tervek szerint a következő években.
4: Időjárás a Rádió Cafén.
5: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, északkeleten zápor, zivatar kialakulhat, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Az országos tisztifőorvos által elrendelt harmadfokú hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben, szerdától várható enyhülés.
4: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: A következő számot is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Blaha Louisiana Székesfehérvár ajándéka a magyar beat rock pop szózenének. Az együttes 2011 őszén alakult, első koncertjüket 12 nyarán adták. Zenéjük sikerrel ötvözi a 60-as évek és a modern amerikai dalszerzők által inspirált bluesos, country elemeket a rockos alapokkal. Munkásságukat az Artisius is jutalmazta az év junior könnyű zenei alkotójának díjával 2019-ben.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A német-kanadai énekesnő Csécsi azzal a célkitűzéssel alkotja az általa az érzelmes indie pop zsánerébe sorolt dalait, hogy a hallgatót megnyugtassa, nincs egyedül. E törekvés valóban tetten érhető dalszövegeiben. A Two Buddies in a Bed szereplői, ahogy a cím is mutatja, ketten mullatják az időt az ágyban. Az Indie Kinds hősei kettesben álmodoznak és olvassák egymás gondolatait. Az 18 karakterei korán sem 18-an vannak. Csécsi nosztalgikus sorainak sztoria szerint két régi barát, akik már jó ideje nem látták egymást, találkoznak és visszaemlékeznek, hogy milyen volt együtt 18 vagy éppen 14 évesnek lenni.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Primal Scream címmel, illetve névvel létezik egy Mötley Crüe szám, egy egyetemi tradíció a Harvardon és a Stanfordon, egy Michael Slade novella, egy televíziós sorozat, a Birds of Prey egyik epizódja, a Transformers képregény sorozat egyik kiadványa, egy 1976-os Maynard Ferguson jazz trombita album, egy pszichológia könyv Dr. Arthur Janov tollából, valamint egy Brit Awards győztes skót alternatív rockbanda.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
1: Ez az.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel, Madeira specialistája. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD.
2: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whittaker, Dali Borovugranje, és még sokan mások, az ország első Szihedeli Kosmog fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori Kastélyban.
0: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: A következő számot is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 2005 óta ad ki stúdiólemezeket a reggiben, soulban és elektronikában is kalandozó Fat Freddy's Drop. Ám az új-zélandi formáció számára a 2001-es Live at the Matterhorn koncertalbum hozta el az őket aranylemezes státuszba repítő sikert, hiszen élő fellépéseik mindig is lenyűgözőek voltak. Chopper Reeds szaxofonos szerint a stúdióalbumok közül a 2024-es Slow Mo adja vissza leginkább egy Fat Freddy's Drop koncert hangulatát. Erről a korongról a Next Stop stílszerűen a turnézás élményéről szól. A dalszöveg érzékletesen kifejti, a test elfáradhat a sok utazásban, de a lélek nem. Az együttes sosem fogja megunni a zene hatására ülőhelyeikről felálló és önfeledten bulizó tömegek látványát a színpadról.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A VOR nevű kaliforniai multikulturális funkzenekar 1969-ben alakult. Az első olyan banda volt, amely ötvözte a rock, a funk, a jazz, a latin, az R&B műfaji elemeit, sőt, még a reggiét is.

0: Sziasztok, én Lauri vagyok, és most a Rádió Cafét hallgatjátok.
1: Now when I was a little boy,

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A több filmben, köztük a V, mint vérbosszúban is elhangzó 1812 nyitány, Piotr Iljics Csajkovszki orosz zeneszerző zenekari műve, melyben Franciaországnak Oroszország ellen indított, sikertelen hadjáratának állít emléket. A pürrosszi győzelem arra kényszerítette első Napóleon seregét, hogy kivonuljon az orosz területekről, és ez a mozzanat jelentette a napóleoni háborúk fordulópontját, kiemelt fontosságot biztosítva az 1812-es évnek a történelemben. A mű egyik fő érdekességét jelentik az ágyulövések, amelyeket csak ritkán, főleg szabadtéri előadások alkalmával tudnak előadni. Akkor azonban valódi ágyúkat sütnek el.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az óferenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó.
0: Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádiókafén. Egészségkód a Rádiókafé és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
0: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van grebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi. Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a pesti alsórakparton a Viadukt bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádiókafé színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a pesti rakparton, a Viadukt bárban. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: 4 nap után mentettek ki egy apát és a fiát a venezuelai romok alól. Történelmi csipgyártási és mesterséges intelligencia programot indít Dél-Korea. Ma tetőzik a történelmi hőhullám akár 41 fokos csúcsértékekkel. Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. 4 nap után mentettek ki egy apát és fiát a venezuelai romok alól. A nemzetközi mentőcsapatok 12 órás rendkívül óvatos munkával, speciális kamerák segítségével jutottak el a végletekig legyengült túlélőkhöz, akiket azonnal kórházba szállítottak. A szerdai ikerföldrengéseknek már legalább 1450 halálos áldozata van, és az ENSZ becslése szerint mintegy 7 millió embert érintenek valamilyen formában a rengések. Bár a hétvégén 33 túlélőt találtak, az eltűntek száma még mindig több tízezres nagyságrendű lehet, és a kritikus 72 óra leteltével a remény folyamatosan fogy. Delcy Rodriguez ideiglenes elnök átmeneti táborokat és lakásépítési programot ígért a földön futóvá vált lakosságnak, miközben az anyagi károk elérik a 7 milliárd dollárt, ami Venezuela GDP-jének 6%-a. Történelmi csipgyártási és mesterséges intelligencia programot indít Dél-Korea. A cél az ország technológiai versenyképességének megerősítése és a DRAM memóriák gyártási kapacitásának megduplázása 5 éven belül. A tervek szerint a délnyugati régióban egy 338 milliárd dolláros fejlesztés valósul meg, míg a Chungcheong régióban egy új csipgyártóklaszter épül fel. A beruházások keretében a Samsung és az SK Hynix összesen évben 4 új óriás gyárat létesít, a kormány pedig a következő 15 évben további jelentős forrásokat biztosít a következő generációs memóriák és a védelmi technológiák kutatására. 22 ideiglenes ivókutat helyezett ki a fővárosi vízművek Budapest

0: Szerdától kizárólag mobillal lehet fizetni a parkolásért Budapesten. A jegyvásárlást alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet aktiválni. A Budapest Go alkalmazásban történő fizetés egyelőre nem lesz elérhető. A funkció majd egy későbbi fejlesztéssel érkezik az applikációba. A technológiai újítással egy időben zónától függően 33-50%-kal emelkednek a parkolási díjak. A fővárosi önkormányzat tájékoztató táblákat biztosít, amelyeket a kerületi parkolási üzemeltetőknek kell kihelyezniük.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, északkeleten zápor zivatar kialakulhat, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Az országos tiszti főorvos által elrendelt harmadfokú hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben, szerdától várható enyhülés.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rossz kor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
3: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Hajduk Károly és Katona László színészek a mai vendégeim. A Rugós Katica című Maros András által írt darab egyszerre szívszorító és felszabadítóan vicces történet két apáról, akik a játszótér szélén előbb riválisok, majd váratlan szövetségesek lesznek. Miközben gyermekeiket figyelik, valójában a saját félelmeikkel, hibáikkal és az apaság kihívásaival néznek szembe. Megható, őszinte és nagyon ismerős történet a kisgyeresek évek káoszára, a szülői szorongásokról, és arról, hogy néha egy Rugós Katica mellett ülve értjük meg a legtöbbet önmagunkról. Az Óbudai Társaskörben július 1-én látható az előadás, de előtte mi még beszélgetünk itt róla a zene után. Gyertek velünk, mindjárt jövünk.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont jókor, és vendégeim Hajduk Károly és Katona László színészek, akiket köszöntök, sziasztok!
2: Sziasztok, jó sziasztok. Napot kívánunk mindenkinek!
3: Jó napot!
1: Én abban reménykedem, hogy most senki nem a játszótereken van, hiszen ahhoz túl meleg van, és inkább rádiót hallgatnak valami hűvös szobában vagy autóban, mert a július 1-én lesz egy ősbemutató, a Rugós Katica című darab ősbemutatója, ami az apukák szempontjából világítja meg a kisgyermekes lét tulajdonképp mindennapjait, ha mondhatom így.
2: Jó, akkor kezdem én, Laci. Szóval így van, valóban, és bár senkit ne téveszem meg a cím, amit elmondtál, annak kapcsán muszáj szerintem megemlíteni, hogy bár egy csöppet, egy nagyon kedves gyermekelőadásra hajazó cím lehet ez a Rugós Katica, senki ne ugorjon be.
1: Természetesen
2: egyébként akár szerintem kamaszok is nézhetik ezt az előadást, ő nekik is érdekes lesz, de ez egy kifejezetten felnőtteknek szóló előadás. Valóban egyébként én is azt remélem, hogy senki nincs most a gyerekével a játszótéren.
3: Igen, még annyit szeretnék mondani, hogy ha bár nem játszótéren fogjuk bemutatni, de mégis ez egy szabad téren lesz, ha csak nem veli el az eső szerdán. Ez tulajdonképpen az Óbudai Társas körben lesz bemutatva, és ott van egy nagyon, nagyon kellemes udvar két hatalmas fával, de természetesen nem tudjuk, hogy este 8-kor azért holnap is például milyen lesz az idő, mert holnap lesz egy nyilvános főpróba, és elvileg szerdán lesz a premier. Ott van még egy plusz megoldásunk, hogyha eső lesz, akkor be tudjuk vinni egy terembe, de ez igazából, mivel valóban az írott darab játszótéren játszódik, ezért valahogy inkább oda találtuk ki arra a belső udvarra, és szerintem ott nagyon jól is működne. Természetesen ezt most pont megkaptuk, hogy ebben az utolsó három napban, a főpróba héten ezt a kis meleget, és hát azért nem könnyű, úgyhogy próbálunk inkább valahogy ilyen beosztásokkal próbálni, hogy inkább bent a teremben, ahol van légkondi, és akkor este kimegyünk, de azért este sem annyira egyszerű.
1: Igen, igen, azt abszolút értem. És ugye azt mondtátok, hogy ez kifejezetten felnőtteknek szóló darab. Bennem van egy olyan, mert hogy én láttam néhány kis trélert, talán mondhatjuk így. Nekem az elképzelésem, hogy felnőttekről szóló darab, tehát nem csak, hogy felnőtteknek, hanem felnőttekről. És azt hiszem, hogy az a napjainkban téma, ez a jelenkorban kisgyereket nevelni, családban működni, logisztikázni, figyelmet adni, és közben valahogy életben is maradni. Én nem mondom, hogy ezt csak az anyukák oldaláról világítjuk, de az biztos, hogy hangsúlyosabb sokszor, hogy egy nő hogyan tud ebben a világban elboldogulni, és azért is örülök, és ráadásul most itt a műsorban az elmúlt időszakban többször is, több helyzetet is néztünk az apukák oldaláról. Mert hogy nyilván ez sem mindegy, egyik oldalról, másik oldalról meg, hogy tehát ez egy külön, egy másfajta viszonyulás lehet. Úgyhogy arra vagyok kíváncsi, hogy amikor erre az egészre készültetek, akkor ti miből merítettetek, azon kívül, hogy volt egy megírt darab nyilván. De hogy ehhez ti hogy tettétek hozzá saját tapasztalatokat?
2: Mielőtt válaszolnék, nagyon fontos, de hogy muszáj onnan indulnunk, hogy a darabnak a szerzője is Maros András, aki egyébként egy Játszótéri pillanatok című könyvéből, ahol még nem volt semmilyen drámai forma, nem voltak ilyen formában szereplői ennek a történetnek, de ő is ezeket konkrét valós élményekből írta, ő is pont egy olyan apuka, aki éppen, hogy nem kivonta magát, vagy nem is ez a jó kifejezés, hanem mondjuk kivonódott főleg munka vagy elfoglaltságok miatt a gyereknevelésből, hanem nagyon is benne volt, és nagyon sok időt töltött a gyerekeivel a játszótéren, és hát íróként itt szedett össze hát elképesztő gyöngyszemeket, tragikus, hát igen, és igen, tragikomikus és kevésbé tragikus, vagy csak komikus mindenféle élethelyzeteket, szóval eleve a darab is nagyon-nagyon sok valós személyes élményből és tapasztalatból született, illetve hát mind a kettőnk, tehát nekem is ugye van gyerekem, én is voltam vele nem egyszer játszótéren, szóval azért tulajdonképpen ez mégiscsak egy olyan téma, ha már említetted, nem csak felnőtteknek, hanem felnőttekről szóló, amikor szóval, hogy nem kell hozzá sokat kutakodni, vagy keresgélni az embernek az életében, hogy valójában nekem mi közöm van ehhez.
3: Igen, és valahogy, amikor először olvastuk ezt az egészet, hogy nagyon rendhagyó dolog ez. Tehát ez, hogy két apuka beszélget a játszótéren, egyrészt a családi életükről, a gyereknevelésről, és természetesen ezen belül egy sokkal szélesebb dimenziót fognak át. Ez valami nagyon különleges dolog, és természetesen mindenki próbál egy hozzátenni a saját sztoriaiból. Én most pont az unokahúgom, az 6,5 éves, és elég sokat vagyok vele, úgyhogy játszótéren, úgyhogy természetesen ezeket a sztorikat is úgy bele lehet szőni, de viszont nyilván ez egy darab, ez egy megírt darab, tehát nem az, hogy improvizációkból csináljuk, és mindenképpen nagyon érdekes sztorik vannak ebben az egészben, és a plusz még az, hogy eznek a két apukának, tehát nem az van, hogy ahogy viszonyulnak ez a játszótérhez, meg a család életük, ez a felé, stb., hanem tulajdonképpen mind a két figurának egy nagyon különleges hozzáállása van a gyerekneveléshez, és amúgy az élethez is.
1: Mondjuk kétségem nem volt, hogy az élet az ad egy csomó sztorit, tehát hogy nagyon nem is kell kitalálni, tényleg el kell menni egy-két helyre, meg kell hallgatni, és akkor kész. Rengeteg párbeszéd, rengeteg viszonyulás, rengeteg történet kijön belőle, és nagyon jó ezeket összegyűjtve látni, mert akkor ez egy ilyen tükör, hogy is vagyunk ezzel. És én azon is gondolkodtam, hogy ezért régen, valamikor nagyon régen, ez az apuka lét, ez azért úgy nagyjából kötött volt egy bizonyos életkorhoz. Ma már nem így van. Sőt, hát ugye a darabban is az egyik szereplő a második házasságát éli, a második felvonás van abból a szempontból, hogy oké, akkor most csináljuk máshogy, vagy hát ha jobban, mint az előzőben. Szóval, hogy nagy a szórás is. Nekem is van olyan barátom, aki mindig magyarázza, hogy én az apuka vagyok, nem a nagypapa, mert hogy mondjuk idősebb korában. Abszolút, tehát úgyhogy ez is benne van, hogy nagyon máshol is tartanak az emberek az életükben, így meg még színesebb tud lenni, azt gondolom.
2: Hát ez a tulajdonképpen a klasszikus mondat, vagy klasszikus gondolat, ami egyébként ebben az előadásban is benne van, amit talán mindannyian hallottunk a szüleinktől is, meg hogy az első gyerekkel hogy vannak ugye a szülők, hogy mennyire készülnek, egyébként nem lehet meggyőződésem, nem lehet igazán készülni a szülői feladatokra, igen, vagy mi voltra, hát fejben valamennyire lehet, de aztán utána gyakorlatilag szerintem a gyerek csinálja, és így párhuzamosan az ember valahogy szülő lesz, vagy nagyjából itt tudja. De hogy ugye ez a klasszik mondat, amit én is hallottam a szüleimtől, nagyszüleimtől is, hogy az első gyerekkel más, a második gyerekkel valahogy úgy könnyebb, és vagy testvérek is el szokták ezt mondani, hogy én második gyerek vagyok, nekem már, én már kicsit lazábban voltam, a nővéremre vagy bátyámra jobban figyeltek, valahogy jobban fogták, és akkor a szülők is, mikor már idősebbek lesznek, gyerekek kirepültek, akkor el szokták mondani nagyon sokan, hogy igen, mert az elsőt azt nagyon fogtuk, a második az nem baj, ha elesik, az hadd menjen, mert semmi baja nem lesz, az elsőnél még jobb. De ezek ilyen közhelyszámba menő dolgok, és közben egyébként meg valóban így van.
1: Abszolút, igen.
2: Abszolút így van. És amiről beszéltél, hogy ugyanígy megvannak ezek a klasszikus mondatok, gondolatok, vagy azzal kapcsolatban is, hogy egyébként ugye ez a teljesen a klasszik felállás, apa dolgozik, anya otthon van a gyerekekkel, aztán visszamegy dolgozni, vagy nem megy vissza dolgozni, de hát ezek már nagyon-nagyon-nagyon máshogy vannak. Ami egyébként nem is, finoman szólva, nem is baj. Tehát, hogy egyre több egyébként az az apa, aki vagy fiatal, leendő apa, aki egészen máshogy képzeli el azt, hogy hogyan fog
1: igen.
2: részt venni a szülői feladatokban, vagy hogy mennyire lesz jelen, akár saját szülei felé való kompenzációként, akár teljesen mindegy, mitől, de hogy egészen máshogy lesz jelen a gyerekeknek, vagy a gyerekének az életében. Erről is nagyon-nagyon sok szó van az előadásban.
3: Így van, pontosan ezt akartam mondani én is, hogy tulajdonképpen amiről itt most a stúdióban hárman beszélünk, hogy gyereknevelés, meg hogy milyen időben kellene, meg a hozzáállás, az gyakorlatilag elhangzik nagyon sokszor. Tehát ez a két apuk ezt is megbeszéli bizonyos keretek között. És ami még nagyon érdekes, hogy valahogy úgy van az előadásnak a felépítése, a dramaturgiája, hogy amikor meglátjuk ezt a két apukát, aki elkezd beszélgetni, valahogy úgy a normalitás határán belül vannak, és egyszer csak így meg fogja érezni a néző, hogy itt valami jó értelemben mond Bibi van a két emberrel, mert egy picit nagyon fura a hozzáállása mind a kettőnek az élethez, a gyerekneveléshez, a játszótéren való létezéshez. Sőt, majdnem, hogy azt kell mondjam, hogy az első rész egy ilyen kicsit ilyen thriller fordulatot is vesz, de most itt többet nem is nagyon mondanék.
2: Ne spoilerezzünk.
3: Igen, egy picit vigyázni kell, hogy miket mondunk el, mert vannak érdekes fordulatok benne, és ezt majd, hogyha játszani fogjuk, akkor ezt inkább a nézők élőben tapasztalják.
2: Annyit tennék hozzá, csak hogy ne legyünk ennyire három pontosak mégsem, hogy ez mégiscsak ahhoz kapcsolódik, most amit mondtál, Laci, hogy valójában arról is szól nagyon, hogy a szülők mennyire rá tudnak feszülni arra, hogy ők hol rontják el, hol nem rontják el, hogy lehet ezt jól csinálni, hogy kellene jobban csinálni, hogy kellett volna annó jobban csinálni. Szóval nagyon sok, most egyre komorabb dolgokról beszélgetünk, igazából ez egy meglehetősen szórakoztató párbeszédekkel teli előadás, de mégis, tehát hogy mégis ezekről van szó a két apuka között, hogy igenis ezt mennyire tulajdonképpen mennyire nem felnőtt módon tudják időnként kezelni a felnőttnek vélt szülők.
1: Én azért nem bánom, hogy ebbe így egy picit belemegyünk, és nyilván addig, amíg ti ezt engeditek, tehát nyilván ne spoilerezünk, mert hogy az persze alap, és azt én is hangsúlyozom, hogy ugye a színháznak azért dolga az, hogy megmutasson különböző helyzeteket, történeteket, de ne úgy, ahogy azt mi is látjuk, hanem jobb, hogyha gondolatébresztő módon, és ehhez kell az előadás, a humor, és az egésznek egy olyan dinamikája, ami miatt esetleg kinyithatja a szemünket arra, ami bennünk van, de nem tudjuk megfogalmazni. Viszont az tény és való, hogy itt azért végig megyünk, és mondom, csak a trélerekből, meg amit én így elgondoltam, meg olvastam róla, azok alapján nagyon sok témáról van valóban szó, és én gondolom, hogy vegyük végig, és akkor mindegyiket addig vegyük, amíg ti azt mondjátok, hogy oké, ebbe mehetünk, és ahol már azt mondjátok, hogy ez már spoiler, ott hagyjuk abba. Az első és legfontosabb, és ez is nyilván valószínűleg komornak hangzik, de egy valós dolog, az apuka és a gyerekek közti távolság, közelség, kapcsolódás. Tehát ennek ki kell ugye alakulnia, és azért hozom ide én a saját életemben a tapasztalatokat, nekem az őszintébb barátaim, vagy akikkel őszintébb kapcsolatom van, minden mondták, hogy ehhez igenis idő kellett apaként. Egész egyszerűen, bárhogy is hangzik. Tehát ahhoz idő kellett, hogy ő a gyerekéhez úgy közel tudjon kerülni. Az egyik barátom azt mondta, hogy ő nagyon sokáig eltartotta magától a játszóteret. Tehát nem volt erre hajlandó és képes, és átment egy ilyen, nem is tudom, önbirkózáson, mire aminek az eredménye az, hogy mára mindenhova is viszi ő a gyerekét, és mindent is fel akar vele fedezni, de hogy ezek olyan önismereti utak, ami lehet, hogy kívülről úgy hangzik, vagy úgy érződik, hogy mi az, hogy nem magától értetődő, de nem kell magának értetődőnek lenni, szerintem. De mondjátok meg ti. Hát, mielőtt én megválaszolom a saját kérdésemet.
3: Igen, ez tulajdonképpen mind a két apukánál megjelenik, és egy elég tulajdonképpen egy ilyen fontos pontja az előadásnak, hogy külön-külön hogy viszonyulnak a gyerekeikhez. A gyakorlatilag azt is mondhatnánk, hogy a fő konfliktus egyik része ez, mert amit a Karesz játszik, az Ambrus karakter, az végig megy tulajdonképpen, hogy ő valami miatt az első gyerekéről, a fiáról nem akar beszélni. Az én karakterem az a Márton, neki is van, ez konkrétan el is mondja, hogy érzi ezt a messzeséget, meg ezt a távolságot a fiáról, és ő egy tulajdonképpen egy nagyon fura megoldást hoz erre, de ezt most nem tudom elmondjam, mert ez nagyon érdekes az előadásban, ez, hogy ő erre, amit elmondtál, hogy ez a messzeség, hogy tudjam a gyerekemet magamhoz közelebb húzni, hogy tudjak erre valami teljesen abszurd dolgot talál ki.
1: Szerintem nem mond el, mert ez
3: nem is
1: mond,
3: ez viszont nagyon érdekes jelenet.
1: És vicces
3: jelenet,
1: is,
3: a
1: igen.
3: Vicces is az előadásban. Igen.
2: Az előbb, mikor beszéltél erről, eszembe jutott, hogy talán oda is menjünk vissza, amit, hogy mi ez a közeg. Beszéltél erről az ismerősödről, hogy eleve a játszótérrel, vagy a játszótérre menéssel való viszony. És ezt például az Andris, a Maros András, a szerző, már eleve a forrású szolgáló könyvében, de ebben az előadásban is, és nagyon-nagyon-nagyon markánsan jelen van az előadásban, hogy tulajdonképpen a játszótér, főleg ugye mindenki a környékről nagyjából oda jár arra a játszótér, és akkor vannak nyilván a speciális játszóterek, mit tudom én, mit a Városligetben, ugye a hatalmas nagy, az új, tehát oda azért, aki mondjuk Budapesten lakik, nyilván egyszer-kétszer elvisz, de nem oda jár minden nap a kisgyerekkel. És valóban van ez a jelenség, és én is ezekre emlékszem, hogy tulajdonképpen egy környéknek a játszótere az végül is egy kis társadalom lesz.
1: Abszolút, és lenyomat.
2: Ahová nagyon, tehát hogy valóban kisgyerekes anyukaként, amikor tényleg ezzel töltöd a mindennapjaidat, és megint csak most erre a nem túl helyes klasszikus felállásra megyek vissza, de szerintem érthető, hogy miért. Hogy ezzel, és akkor tulajdonképpen már szinte minden anyukát ismersz, jó esetben megvan a közös témátok, vagy jó esetben megvan, hogy miért van meg egymásról, bár nagyon kedvesen beszélgettek, de a rendkívül komoly véleményetek a másiknak. Abszolút. A gyereknevelési szokásairól, az egyébként a különböző módszereiről, és egyébként a habitusáról, tehát hogy ezek megvannak. Valóban még amikor én is a fiammal voltam játszótéren, egyébként, jó, hát ez azért már egy majdnem tízes távlatában, tehát itt 17 éves kamasz fiam van, de hogy valóban sokkal kevesebben voltak az apukák. Voltak, de nem ez volt a jellemző. És nekem is emlékszem, hogy nagyon fura volt mindig bemenni a játszótérre, ebbe a közegbe, ahol láthatóan nagyon sokan ismerték egymást, és nem 10 perce beszélgettek először, hanem úgy tűnt, hogy hát ők ezt az évet már így végig nyomták. Szóval egy nagyon furcsa kis társadalom, ahová
1: a hierarchiába befurakodni.
2: Nagyon-nagyon fura bemenni.
1: Nem könnyű,
2: és érezhető,
1: igen.
2: Ahogy belépsz a gyerekeddel egy játszótérre. Mert ha egyébként nem gyerekkel, vagy nem tudom, vagy ha már nagyobbal, csak az van, hogy na akkor most 10 percet hintázok, aztán menjünk tovább, az más. De órákat ott lenni, és ez bármennyire is csúnyán hangzik, de egyszerűen nagyon kijön ez a anyuka-apuka férfinő különbség. Nagyon kijön. Uh-huh. Habitusban. Nagyon. És ez is nagyon jelen van a mi előadásunkban. Aztán ez persze beszélgetünk arról, hogy egyre többet lesznek jelen az apukák, és ezek változni fognak, és ezek változóban vannak, de mondom, még én is ezt érzékeltem, és az András is ezt írja meg. Ezek ezek azért, szóval, hogy elképesztő mikrohelyzeteket tudnak eredményezni.
1: Na jó, innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégeim Hajduk Károly és Katona László színészek, és a Rugós Katica című darab bemutatója kapcsán beszélgetünk, aminek az ős bemutatója július 1-én szerdán lesz az Óbudai Társaskörben. És hát ugye szabadtéri az előadás, ezt majd meglátjuk, hogy a pluszok, vagy az eső, vagy vihar, amit ígérnek, bár én már azt is láttam, hogy még csütörtökön is 40 fok lesz, de mindegy. Szóval, hogy majd meglátjuk, hogy ez hogyan lehet elviselni, de azt mondtátok, hogy van rá, ha nagyon szélsőséges az időjárás, van rá belső
2: terem
1: és lehetőség. Szóval ne riasszon el senkit ezzel, csak azt akartam mondani kicsit hosszan. Zene után jövünk vissza, maradjatok ti is.
0: Rádió Café. Van barát.

0: Sziasztok, én Lauri vagyok, és most a Rádió Cafét hallgatjátok.
1: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 per C. Ez nem autó, ez BYD. MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás, és a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le!
2: Már az első hangból felismered. LP július 7-én a Budapest Parkban ad koncertet. Lost on You, One Last Time és további ikonikus lágerek, amelyek élőben szólnak igazán nagyot. LP. Budapest Park július 7. Jegyek a livenation.hu-n.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor. Vendégeim Hajduk Károly és Katona László színészek. A Rúgós Katica című darab ősbemutatója lesz az Óbudai Társaskörben július 1-én, és hát röviden tulajdonképpen a darab két apukáról szól, akik a játszótéren ismerkednek meg, nagyon más élethelyzetben vannak, a közös, hogy mindkettőnek van egy gyermeke, akit a játszótérre elhozott, és az ő történeteiken, beszélgetésükön, összezördüléseiken és szövetségükön, barátságukon keresztül tulajdonképpen elmerülünk a szülőség és egyáltalán az egyéni életnek az értelmében, a lehetőségeiben, az apák oldaláról, és most mi itt a zene alatt beszélgettünk arról, hogy mielőtt elmentünk zenélni, azelőtt az volt, hogy beszéltünk arról, hogy az apa, a szülő, de jelen esetben az apa és a gyerek közti kapcsolódás, hogy ez egy létező dolog, hogy ugye már csak azért is, mert hogy az apa valahogy később fér oda a gyerekhez, és ezt most senki ne értse rosszul, nyilván nulladik perctől odafér, de azt, hogy kettesben legyenek, az idő, amíg tulajdonképpen eljut odáig a gyerek, hogy az anyja nélkül is el tud lenni akár egy napot, és ez ugye az életben tartása, tetés, és így tovább. Minden ilyesmivel összefügg. Na, de hogy beszéltünk róla, hogy különböző kis társadalmak, vagy egy nagy társadalom különböző szegmensekkel alakul ki a játszótéren, és hogy vannak különböző archetípusok, talán ez is megjelenik a darabban, ezt most csak kérdezem. Tehát megjelenik-e a viszonyulás?
2: Meg, hát talán egyébként a szünet előtt beszéltünk is erről, abszolút megjelennek. Ez a kis mikrotársadalom is a játszótéri, meg és ezen belül ezek az archetípusok is.
3: Igen, hát ugye meg nagyon érdekes, hogy ugye a darab ugye úgy van felépítve, hogy tulajdonképpen mind a két apuka egy picit a játszótéren belül kívülálló.
1: Hát hogy nem.
3: Mert, és nem feltétlenül azért, mert...
2: Nem az apukaságuk miatt
3: így van, hanem valahogy a két típus az ilyen. Egyrészt az Ambrus, amit a Karesz játszik, ő egy ilyen picit nagyon szofisztikáltabb, egy ilyen félremonuló furcsa figura, aki velem, mint egy paksról feljött tulajdonképpen apuk, aki beszeretne illeszkedni egy kicsit ebbe a közegbe, ebbe a játszódőbe, plusz a családba is, szóval ez picit bonyolult ez a, de viszont velem barátságot köt, és gyakorlatilag elkezdi mondani, hogy hát itt bizonyos anyuka körök, meg nem tudom azok mivel foglalkoznak. Tehát ilyen nagyon játszótéren belül megvannak tulajdonképpen ezek a úgynevezett hierarchikus.
1: Hát hogyne, hogy ki milyen, itt a ki főállású anyuka, ki az, aki elfoglalt anyuka, ugye? Aki...
2: Így van, nagyon hamar, tulajdonképpen nagyon hamar előkerülnek ezek a témák, tehát végül is a kiinduló pont az valóban az, hogy, és ezzel tulajdonképpen olyan túl nagy spoiler nem hangzik el, hogy valóban a játszótérről és erről a millióról kezdenek el beszélgetni, és valóban nagyon hamar előkerülnek ezek a, hát amit ugye hierarchiának neveztél, azt, hogy hát, hogy ki mit gondol a másiknak a nevelési elveiről, uh-huh. a módszereiről, illetve arról, hogy az a gyerek az milyen és hogyan viselkedik. És ebben, ahogy elkezdődnek a kis izmozások, szkanderezések, könyökölések és stb. A játszótér visszatérő szereplői között.
1: Szerintetek ez egy általános jelenség? Tehát az ember ilyen, vagy ez egy magyar sajátosság?
3: Én azt gondolom, hogy ez egy eléggé általános jelenség.
2: Hát, talán. Én szerintem az, hogy
3: legalábbis itt Kelet-Európában, Ázsiában egy picit azért más.
1: Igen, az északi népeknél is más. Igen.
2: De azért, tehát azért az van, hogy más kérdés, hogy milyen előjellel, de azért megnézed a másiknak az autóját, megnézed a ruháját azért a másiknak, megnézed, hogy néz ki, fogyott-e vagy hízott, éppen milyen a sminkje, milyen a nem sminkje.
3: Mi van a gyerekem?
2: mi van a gyereken, de most, tehát hogy most tényleg a gyereknevelés leszámítva. Tehát az, hogy
1: azt, hogy méregetjük
2: a másikat, igen, hogy ő hogyan hozzám képest, és én hozzá képest, azért ez egy meglehetősen alapvető emberi tulajdonság. Aztán, hogy ezt mennyire kezeljük normálisan, vagy nem normálisan, hát szerintem nap mint nap látunk mind a kettőre példát. Tényleg a 4-6-ra föl kell szállni, ha már ez így szünetbe szóval.
1: Bizony, az egy nagyon. És ha azon végigmész, akkor tulajdonképpen mindent is értesz és látsz.
2: Hát gyakorlatilag egyébként nem sok minden maradt ki.
1: Igen, igen, igen. Nekem az is eszembe jutott, hogy ezek a játszóterek a városban, most ha Budapestről beszélünk, de hát nyilván beszélhetünk szélesebb körben, tehát hogy a holléte is különböző társadalmakat takar. Tehát egy lakótelepi, mondjuk egy óbudai lakótelepi játszótér, én óbudai vagyok, erről tudok inkább beszámolni, tehát ott például én nagyon hamar látom, biztos, hogy ez máshol is van, de én látom, hogy az apukák főként nyári esteken megtalálják azt a kis fórumot, ahol ők egy picit akkor sörözhetnek, dumálhatnak, foci VB-t megtárgyalhatják, és itt van egy kis én idejük, amellett, hogy egyébként a gyerekek eljátszanak, és ez biztos, hogy megvan mindenhol az ilyen jellegű kikapcsolás, csak lehet, hogy mások a kellékek, tehát lehet, hogy nem dobozba isszák a sört, hanem egy aperolt hoznak le, nem tudom, 12. kerületben.
2: Igen.
1: Most mondtam valamit, de hogy ezen belül is látszódik az, hogy akik egy helyen laknak, ott is egy közel hasonló az életvitel, valahogy így mondanám.
2: Hát illetve, hogy létre tudnak jönni jó esetben ezek a mikroközösségek, ami egy hát alapvetően ez egy jó dolog, vagy jó dolog kellene, hogy legyen, hogyha ezek valóban nem arra épülnek, hogy folyamatosan bebizonyítsam magamnak, vagy a másiknak, hogy én azért jobb vagyok, akár szülőként, vagy akár sikeresebb, vagy akár a munkámban, vagy nem tudom, hanem valóban egy jó közösség. Tehát ilyen alapon teljesen mindegy, hogy ez egy óbudai, vagy hűvösvölgyi, vagy egy 8. kerületi játszótér.
1: Igen, igen, csak hogy ez megtörténik, és igen. Egyébként ugye a fő cél az, hogy a gyerekek legyenek el együtt. Ugye, hogyha a te gyerekeddel az én gyerekem jól el van, akkor azért fogom keresni azt a társaságot, hiszen az öröm a gyerekeknek.
2: Igen, meg hát mondjuk erről is elég sok szó van így úgy amúgy az előadásban, hogy hát például csak vegyünk egyet, hogy a két szülő az remekül elbeszélget egymással, megint csak egy fiktív helyzete játszótéren, mondjuk két anyuka, vagy két apuka, de a két gyerekük az éppen halálosan összeveri egymást a homokozóban, mert és
1: na,
2: akkor,
1: ez
2: hogy,
1: nehezebb,
2: na,
1: igen.
2: Hogy ezek akkor ezek mi, hogy akkor ezt hogy lehet ledumálni, hogy lehet letisztázni, hogy ennek mi a, egyszerűen semmi jelentősége nincsen, vagy egyébként már ez valamiről árulkodik, szóval, hogy ezek nagyon, nagyon érdekes és nagyon kényes helyzetek.
3: Meg hát a darabban tulajdonképpen egy eléggé konkrét játszótér. Ez egy, mondhatni, hegyvidéki, tehát ez egy elég elit, úgymond, vagyis környéken van ez a játszótér, és nem véletlen, hogy a két apuka ide nem igazán tud beilleszkedni, és talán ezért is találják meg egymást, még ez a vonal is fellelhető a darabban, hiszen azt most spoilerezném, hogyha azt mondanám, hogy Ambrus miért jár erre a játszótérre, de az én figurám, a Márton, az ugye azért jár, hogy mert most költözött fel Paksról, ide benősült egy elég gazdag családhoz, és tulajdonképpen itt a játszótéren is próbálja, ő el is mondja tulajdonképpen, hogy ő szeretne egy picit beilleszkedni társadalmilag, meg egy családilag, hogy őt is így ismerjék, és mivel ez a két ember egy picit kívülálló, így valahogy megtalálják ők is a kis közösségüket, és hát ugye beszélnek a helyi anyukákról, úgyhogy nagyon érdekesek ezek a kis játszmák, ilyen szempontból is.
2: Hát konkrétan ezeket a játszmákat, a két szereplő közti játszmák is, de az, mondom, tehát azokra azért lehet csak ilyen rébuszokban beszélni, mert tényleg akkor elkezdünk spoilerezni, de hogy nagy előszeretettel elemzik ezeket azokat a játszmákat, amiket egyébként látnak a játszótéren és a játszótéri hölgyek között.
1: És hogyan elemzik önmagukat? Melyek azok a területek, amiket magukban, és lehet róla beszélni, amiket magukban néznek? Tehát ez az apaság, ez az én milyen apa vagyok, ez tulajdonképpen mit fed le ez a kérdéskör?
3: Na, hát tulajdonképpen ugye az van, hogy mind a kettőnek megvan a saját nevelési tulajdonképpen elve, és ez a másik apuka reakciójából jön le, hogy hát azért ez egy picit kemény, amit te gondolsz a gyereknevelésről. Tehát gyakorlatilag így mind a kettő így meg van győződve, hogy az jó, de itt azért kiderülnek, hogy nem biztos, hogy a másik apuka vagy akármelyik szülő a játszótéren ő ezt helyesnek gondolná.
2: Így van. Szóval, hogy a központi, a legfontosabb dolog az mégiscsak ez az egészben, hogy egymás által hogyan kezdenek el saját magukhoz is közelebb kerülni, vagy a saját valós igazságukhoz is, nem csak a vélthez. Mind a kettőnek megvan a vélt igazsága, azt, hogy ő mit gondol arról, hogy hogyan érdemes ezt jól csinálni, miközben mégis az egész téma, amiről mi most beszélgetünk, az mégiscsak valami olyasmi, hogy mindenki, valójában tényleg mindenki keresi erre a receptet, hogy hát, és mindenki nagyon nagy előszeretettel el is mondja, hogy mi a jó recept, ami neki bevált, hogy hogyan kell egy gyereket felnevelni, vagy hogyan kell jó szülőnek lenni. És erre nekik is, mind a két szereplőnek szintén megvan a maga vélt receptje, de hát aztán tulajdonképpen mégiscsak az derül ki, hogy nincsen ez a recept, ez nem, mert lehet, hogy az neked jól működik, azzal az XY gyermekeddel pont ez
1: mondani.
2: Jól működik,
1: igen.
2: Az meg nem. Igen. Aztán már a következővel lehet, hogy nem fog úgy működni, ott valami más stratégia kell.
1: Szerintem ez elég valószínű.
2: Hát igazából ez pontosan olyan, mint amit most megint csak hál' Istennek egyébként nagyon, nagyon fontos, és nagyon remélem, hogy még nagyon sokáig fontos téma lesz közbeszédben is, hogy hát mennyire nem egyértelmű a pedagógia. Tehát azt, hogy kisgyerekeket általános iskolás kortól is, hogy mennyire fontos lenne minél inkább nem egy nagy metódust képviselni, hanem egy rugalmas metódoson belül tudjuk azt, hogy oda inkább ez működne, ott inkább ez működne, nála inkább ez működne, és hát valószínű ez van a gyerekeknél is, és a szülőknél is. És mégiscsak azt látjuk ebben az előadásban is, hogy mindenkinek nagyon határozott elképzelése van, mindenkinek nagyon komoly oka van rá, hogy miért gondolja azt, és miért akarja úgy csinálni, és mindenki nagyon komolyan igazából megveti a másikat azért, mert ő máshogy gondolja.
1: Hiszen amíg mással foglalkozol, nem kell a saját tévedéseiddel, nehézségeiddel, gondjaiddel foglalkozni.
2: Van,
1: szóval ez egy alap. Jó, hát akkor ez tükröződik, de ez azért jó, mert hogy azt gondolom, hogy a valóság az ez, és ezen lehet gondolkodni, és ezen lehet változtatni tulajdonképp úgy, hogy mi elgondolkodunk, és mi változtatunk. Úgyhogy ezért mondom, hogy a színháznak mindig nagyon fontos szerepe van gondolatébresztés szempontjából, meg hogy humorral közel hozza, és megmutassa, hogy mi is az, ami történik.
3: Igen, és nyilván még ugye az a sík is benne van ebben az előadásban, hogy beszélgetünk a gyereknevelésről, hogy kellene, mind a kettőjüknek megvan az elve, de közben, az előadás közben kiderül ennek tulajdonképpen ennek a két embernek az élete is tulajdonképpen, hogy azért nem minden sikerül nekik. Tehát hiába van meg ez a elvük, tehát, és nem csak a gyereknevelés, hanem a saját életükben is sajnos vannak, mint ahogy nyilván ez
1: hát
3: minden, mindenhol így
1: persze.
3: Van, azért itt vannak nagy kanyarok. És ez szerintem nagyon szépen bele van szőve az előadás folyamatába, hogy a végére azért kiderül, hogy itt hogy tulajdonképpen így megismerjük ezt a két embert.
1: Összes küzdelmekkel.
3: Az összes küzdelmekkel, hogy és ugye arra is rájön, hogy ezek a bizonyos hogy ő felállított egy nevelési elvet, az azért az ő gyerekkorából is jött. Tehát az hát nem véletlenül állítják fel ezeket a tulajdonképpen szabályokat. Ez is elég szépen kiderül az előadásban.
1: Július 1-e Óbudai Társaskör, ott lesz az ősbemutatója, Rugós Katica című darab, és a Hajduk Károly és Katona László játsszák, és ők voltak a vendégeim. Nagyon szépen köszönöm, sok sikert kívánok nektek.
2: Köszönjük a beszélgetést.
3: Köszönjük szépen.
1: Szóval akinek van kedve, az keressen rá, menjen el, nézze meg, szórakozzon egy jót, aztán gondolkodjon. És a Pont Jókor az most ezzel véget is ért. Köszönöm szépen a figyelmet, és holnap 11-kor jövök friss adással. Maradjatok árnyékban, vagy klimatizált helyen, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
0: Rádió Café. Van barátod. Shut up and let me go! Rádió Café 98. Megtalálod Facebookon és Instagramon is. Dél van. Pont Jókor. Azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
7: Qualitons. Yuri Gagarin. Karkava. Whittaker. Dali Borovogranje. És még sokan mások. Az ország első. Szihedeli Kosvok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámor kastélyban.
6: Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti Alsórakparton, a Viadukt Bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádió Café színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti Rakparton, a Viadukt Bárban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Magyar segítség is érkezik, Venezuela földrengés sújtott a térségébe. Végéhez közelít a hantavírus járvány. Ma tetőzik a történelmi hőhullám, akár 41 fokos csúcsértékekkel. Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Ma reggel elindult Venezuelába a Baptista Szeretett Szolgálat humanitárius csapata, hogy 10 millió forintos gyorssegéllyel, gyógyszerekkel és egészségügyi felszereléssel támogassa a múlt heti ikerföldrengések károsultjait. A szakemberek bázisa a Caracasi Magyar Ház lesz, ahol már most is otthonukat elvesztett helyi magyarokat szállásolnak el. A fővárosi repülőtér lezárása miatt a mentőcsapat várhatóan kedd délután landol az országban, miközben a Szeretett Szolgálat idehaza már elindította az adománygyűjtést az áldozatok javára. Kína 100 millió yuan, átszámítva mintegy 4,5 milliárd forint értékű sürgősségi segélyt nyújt Venezuelának. Peking a pénzügyi támogatás mellett műhold felvételekkel segíti a kutatást, a dél-amerikai országban működő kínai vállalatok pedig munkagépekkel, egészségügyi felszerelésekkel és saját mentőcsapatokkal kapcsolódtak be az újjáépítési és mentési munkálatokba. A végéhez közeledik a hantavírus járvány, közölte a WHO főigazgatója. A Hondius luxus üdülőhajón tavasszal kitört kor úgy tűnik nem fertőzött tovább. Spanyolországban, Hollandiában és Dél-Afrikában is lezárult a fertőzöttek kontaktszemélyeinek karantén és megfigyelési időszaka, és újabb megbetegedésekről nem érkezett jelentés. A rákcsálók által terjesztett, de a mostani esetben emberről emberre is terjedő andoki vírustörzs összesen 13 embert fertőzött meg, köztük 3-an életüket vesztették. A hőségben több mint 50%-kal nőhet a lakosság napi vízfelhasználása. Az átlagos napi vízfogyasztás alapján a magyar lakosság tudatos vízfelhasználónak minősül, de a gyakorlatban jelen van a pazarló vízhasználat is. Hőhullámok idején több mint 50%-kal 150 liter fölé nőhet az egy emberre vetített napi vízfogyasztás, ezért ezekben az időszakokban szükség van a takarékosságra. Ezt a Magyar Hidrológiai Társaság alelnöke nyilatkozta. Kugler Gyula hangsúlyozta, az Európai Uniós átlagfogyasztás 120 liter, az Unióban Olaszország a

0: Északkeleten záporzivatar kialakulhat, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Az országos tisztifőorvos által elrendelt harmadfokú hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben, szerdától várható enyhülés.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
2: Sej, az aranyi vendéglő, ajtaja kitár.
1: Daily Mix világzene. A mai mixet Cyborg Templar készítette.

0: bongo hell radio cafen.
1: O aria raio, oba oba oba oba manhã.

0: négy vendéglő, rajta jakitán.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Cyborg Templár volt.
2: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
1: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
1: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Reggae, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga.
1: A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café, van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
4: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm@együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Katarban folytatódhatnak holnap az Egyesült Államok és Irán közötti egyeztetések. Rekordszintre ugrott a biztosítók díjbevétele. Ma tetőzik a hőhullám akár 41 fokos csúcsértékekkel. Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Az Alföldön is jelentős NKA források jutottak Fideszhez köthető szervezetekhez, erről ír a 24.hu. A lap becslése szerint Bács-Kiskun, Csongrád, Csanád, Békés és Jász-Nagykun Szolnok vármegyékben összesen mintegy 900 millió forint támogatást kaptak olyan szervezetek, amelyek vezetői vagy működése a Fideszhez köthető. A cikk szerint a támogatottak között olyan egyesület is szerepel, amelynek vezetője ellen kiskorú veszélyeztetése miatt emeltek vádat. Alkotmányossági aggályokat vet fel a korábbi honvédségi jogállási reforma HVG szerint. A katonák jogviszonyát ugyanis törvény helyett kormányrendelet szabályozza, amely a jogi értelmezések szerint több mint 15 ezer szerződéses és tartalékos katona esetében is alkotmányellenes lehet. A lap emellett arról ír, hogy a reform feszültségeket okozott a bérezésben is a szabadságok és pótlékok rendszerében, ezért a kormány 2027-től ismét törvényi szintre emelheti a honvédek jogállásának szabályozását. Katar fővárosában, Dohában folytatódhatnak holnap az Egyesült Államok és Irán közötti egyeztetések. Amerikai tisztségviselők információi szerint a megbeszélés fő témája a hormuzi szoros státusza lesz majd. A washingtoni kormányzati illetékesek szerint arról már megállapodtak a felek, hogy leállítják a katonai akciókat a térségben. Az Irán közelében állomásozó amerikai erők a hétvégén válaszcsapást intéztek iráni célpontok ellen, miután Irán területéről indított drónok találtak el két kereskedelmi hajót. Teherán tegnap Kuvait és Bahrein területét támadta. Az iráni külügyminiszter azt mondta, hogy Irán felelőssége a hormúzi szoros megnyitásáról gondoskodni. Vlagyimir Putyin elismerte, hogy fennakadások vannak az üzemanyag ellátásban Oroszországban. Az orosz elnök nehezményezte, hogy sorok vannak a benzinkutakon, ezért bejelentette, hogy munkacsoportot hoznak létre a helyzet orvoslására. Putyin hangsúlyozta, hogy az orosz polgári létesítmények és infrastruktúra elleni ukrán katonai akciók következményeit minimumra kell csökkenteni. Rekordszintre ugrott a hazai biztosítók díjbevétele. Tavaly 15%-kal nőtt, és a fióktelepekkel együtt elérte a 2115 milliárd forintot, derül ki a Magyar Nemzeti Bank friss jelentéséből. Az életüzletág 28%-kal, míg a nem életág 8%-kal bővült. Az önkéntes nyugdíjpénztárak és az egészségpénztárak taglétszáma is jelentősen emelkedett.
1: Időjárás a Rádiókafén.
5: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, északkeleten záporzivatar kialakulhat, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Az ország

0: kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. június 29-én 13 óra 5 perckor a mikrofonnál Czoller Andi.
2: Esemény.
1: Július 3-án és 4-én élvezheti a közönség a Margit-szigeti szabadtéri színpadon Kocsák Tibor és Miklós Tibor, Anna Karenina című musicaljét. A Lev Tolsztoj azonos című műve alapján íródott darab, a női erő, a szerelem és a szenvedély története. Egy lebilincselő musical, amely elviszi a nézőket a 19. századba, ahol bepillantást nyernek az orosz nemesség világának csillogásába. Az egyik címszereplőt, Széles Flórát hallják.
3: Egy elsőtörően szenvedélyes előadás, ahol tulajdonképpen az orosz elegancia és mértéktartás az egyszerre ütközik bele a hatalmas nagy érzelmekbe és szenvedélyekbe. Én nagyon szeretem ezt a világot, nagyon szeretem az orosz irodalmat és az orosz szerzők által megírt hősnőket. Szerintem nagyon komplex személyiségek, és rengeteg mindent lehet tőlük tanulni. Kocsák Tibor úgy alkotta meg a zenét, még a pislogásunkat is leköveti. Tehát tulajdonképpen az embernek megfejteni nagyon, gondolkozni, hogy mi történhet a szereplővel, nem nagyon kell, mert elég meghallgatni a zenét, amit Tibor megírt, és abban minden benne van. És szerintem ez egy hatalmas nagy pluszt ad hozzá ehhez a történethez, hogy így a zene által folyamatosan pillanatról pillanatra pontosan érezhetjük azt, amit a szereplők éreznek, tehát így titok nem marad a nézők előtt. Nincs olyan, amin gondolkoznak, miközben hazafelé mennek, hogy hát tetszett, de hogy ott például ott mi történne, azt nem tudom, arról valahogy lemaradtam. A zene nem fogja engedni, hogy bárki lemaradjon, akár egy pillantásról is. Az biztos, hogy önmagában ez a történet, ez annyi energiát mozgat meg mind a színpadon, mind a nézőtéren, az ott lévő emberekben, hogy egyszerűen nem tud semleges maradni senki számára. Most már sokadik hete próbálunk, több oldalról is fel kell készülni, egyrészt meg kell tanulni magát az anyagot, és nem csak a szöveget, hanem a zenét is. Nem mellesleg nagyon fontos, hogy például Mózes Anitának és nekem, ugye ketten játsszuk Anna Kareninát, tulajdonképpen még egy ilyen edzési folyamatként is betudható ez a próba folyamat, mert nagyon tudatosan készülnünk kell arra, hogy fizikailag végigbírjuk az előadást, mert szinte folyamatosan bent vagyunk, és szinte folyamatosan énekelünk. Én már hallottam olyan pletykákat, hogy a díszletben például az az ajtó, amin rengetegszer kibe fogunk járkálni, ha jól tudom, több mint 5 méter magas lesz. Úgyhogy biztos, hogy grandiózus lesz a látvány, és szerintem nem véletlen, hogy Bán Teodóra megálmodta ezt, hogy éppen az Anna Karenina előadás menjen a Margit-szigeti szabadtéri színpadra, mert abban a hatalmas térben több mint 100 ember fog nyüzsögni a színpadon. És vannak olyan képek, ahol szinte mindenki ott van, és megjelenik, és közben ugye, hát mivel a történet szerves részét képezi egy vonat, még egy mozdony is helyet kap a színpadon. A zenész színházi szakma számára ez egy etalon előadás, egy etalon darab, és rengetegen mondták már kollégáim, barátaim, ismerőseim, hogy ott fognak ülni. Úgyhogy a néző

0: nem csak a színpadon láthatnak majd színészeket, de a nézőtéren is, nem kis számban, mert nagyon sokan el fognak jönni megnézni, és hát nyilván így még jobban izgulunk. Aki így a nyári hőségben is arra vágyik, hogy az egyik pillanatban leforrázzák, a másik pillanatban meg az egekig emeljék, és tulajdonképpen hát egy tündérmesének tűnő tragédiát végigkövethessen, de tele van rengeteg szórakoztató pillanattal, és ez a történet, ez megunhatatlan, és bárki, aki egy kicsit is szereti a romantikus dolgokat, az imádni fogja.
1: Koncert. Július 15-e és 18-a között tartják az idei Veszprém Festet. A hagyományokhoz híven 2006-ban is a História Kert adott hont a Veszprém Fest nagyszínpadi koncertjeinek. Az egykori érseki pihenőhely egyedülálló atmoszférájú környezetében este 9 órától élvezheti a közönség a különböző zenei műfajok világhírű képviselőinek előadását. Július 15-én Juanes lép fel. A nyitó előadó a kolumbiai énekes dalszerző, a latin rock műfaj egyik nemzetközileg legelismertebb képviselője. Több mint 2 évtizedes szóló karrierje során zenei munkásságát jelentős díjakkal ismerték el. Stílusára a spanyol nyelvű rockzene, a pop és a kolumbiai népzenei elemek ötvözése jellemző.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Andrássy kastély, Tiszadob. Andrássy Gyula. A Tisza mentén álló kastély első pillantásra inkább egy francia mesevilág díszletének tűnhet. A historizáló épületet az Andrássy család építette a 19. század végén. Érdekessége, hogy a 4 évszaknak megfelelően 4 bejárata, a hónapokhoz, hetekhez és napokhoz igazítva 12 tornya, 52 szobája és 365 ablaka van. A varázslatos kastély idősebb gróf Andrássy Gyula elképzelései alapján épült. A gróf Magyarország miniszterelnökeként és később az Osztrák-Magyar Monarchia külügyminisztereként is jelentős szerepet játszott Európa diplomáciájában. Halála után az épület fiára, Andrássy Gyulára maradt, akinek a különleges parkot köszönhetjük. Az ifjabb gróf befejezte a kastély építését, és ő formálta véglegessé a romantikus angol és francia parkot is. A kastély a család fénykorában központi hely lett, Andrássy Katinka is itt született, ő később Károly Mihály feleségeként vált ismerté. Az épület sorsát az 1918-as fosztogatás törte meg, majd a 20. század viharai után állami kézbe került, és csak a közelmúltban nyerte vissza a régi pompáját. Gödöllői királyi kastély, Gödöllő, Erzsébet királyné. Magyarország egyik legnagyobb barokk épülete a kiegyezés után került első Ferenc József és Erzsébet királyné tulajdonába. A rezidenciát a magyar állam koronázási ajándékként adta a királyi párnak 1867-ben. Így vált Sziszi egyik legkedveltebb tartózkodási helyévé. A kastély különösen közel állt az uralkodóné szívéhez. Gyakran időzött Gödöllőn, ahol szívesen töltötte idejét többek között lovaglással. A 19. század második felében az udvari élet fontos központjává vált, miközben a királyné számára nyugodtabb menedéket jelentette a bécsi protokoll kötelezettségei elől. Gödöllőn élete során több mint 7 évet töltött, így a hely a Sziszi kultusz egyik legfontosabb hazai központjává vált. Károlyi kastély, Füzérradvány, Károlyi Ede. A Zempléni-hegység erdejének közelében álló kastély az arisztokrácia és a romantika korának csodás lenyomata. A 19. század közepén átépített rezidencia Károly Ede birtokközpontja volt. A politikai és gazdasági életben is aktív főúr olyan épületet alakított ki, amely egyszerre volt alkalmas nagyszabású események számára és szállásnak is. A kastélyt körülvevő hatalmas angol park ma is különleges hangulatot ad a birtoknak. A munkálatokhoz pedig Ybl Miklós közreműködését kérte, így jött létre a reprezentatív, U-alaprajzú épület. A 19. század végére a birtokot kiterjedt, tájképi stílusú park vette körül, amely európai léptékben is jelentősnek számított. A későbbiekben tovább alakultak a kastély terei, így a kastélynak szinte múzeumszerű belső terei lettek. A 20. század elején a rezidencia luxus szállóként is működött, majd az államosítás után kórház és szanatórium lett. A közelmúlt felújításainak köszönhetően ma ismét látogatható, és a Károlyi család egykori világát idézi meg.
2: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. Minden hétfőn 13 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A műsorvezető Olá Andrea.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Valóban a kreativitásunk lesz a döntő, ha a mesterséges intelligenciával akarunk rivalizálni. Hogy mit hoz a jövő, azért is nagyon izgalmas, mert egyelőre nem lehet tudni tulajdonképpen hogyan működik az AI, így talán azt sem, hogy mire lesz majd képes. De ez csak egyetlen kérdéskör ebben az órában, amelyben egyébként óriási utat teszünk meg, és nem csak azért, mert vendégem a világ számos pontján dolgozott, hanem azért is, mert a műholdképek elemzésétől, amiből a doktoriát írta, érdekes út vezette a daganatos sejtek elemzéséig, majd 2018-ban a Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének igazgatói pozíciójáig és egy világszabadalomig. Horváth Péter ma a vendégem, aki a tumoros megbetegedések diagnosztizálását segítő mesterséges intelligencián alapuló mikroszkópos rendszer kifejlesztésével foglalkozik, és hogy még mi mindennel, az kiderül rövidesen. A kreatív ember jellemzői között ott van például a kíváncsiság, a kockázatvállalás és a nyitottság is. A beszélgetésünk azzal indul most, melyiket érzi magáénak Horváth Péter elsősorban.
7: Azt gondolom, hogy a kíváncsiság lenne az, ami rám a legjobban jellemző. Szeretek nagyon érdekes emberekkel találkozni, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondolnak. Szeretem a kutatásban is az izgalmas dolgokat. A csoportom egyébként nem olyan régen csinált nekem egy olyan visszacsatolást, amit ők úgy gondolták, hogy nagyon negatív, ahol leírták az én rossz tulajdonságaimat, de alapvetően én úgy gondolom, hogy ez volt a legnagyobb ajándék, amit kaptam tőlük. És ott az egyik fő pont az volt, hogy elég gyorsan váltok fókuszt, és én ezt annak tudom be, hogy nagyon kíváncsi vagyok. Ez ugye nekik nem olyan jó, mert nehéz így előre tervezni, én pedig olyan vagyok, hogy nagyon kíváncsi tudok lenni. Az én személyiségem egyébként nem annyira nyitott, tehát hogy én szeretem sokszor jobban tudni a dolgot másoknál, ami egy alapvetően rossz tulajdonság, de azt gondolom, hogy ha általánosságban beszélünk, akkor mint kutatók nekünk sok mindenre nyitottak kell lennünk. Egy dolog, amire nagyon-nagyon nem szabad nyitottnak lennünk, az pedig a minőségnek a kompromizálása. És ez nem könnyű, de úgy gondolom, hogy ezért kell küzdenünk. Abban a megalkulással nem lehetünk nyitottak.
6: Megkérdezhetem, hogy most mi foglalkoztatja szakmai szempontból, tehát hogy mi az, amivel a kutatócsoportja foglalkozik, azért, hogy beavassuk a hallgatókat, hogy mi ott Szegeden a legfontosabb terület.
7: Igen, egy nagyon-nagyon izgalmas dolgon dolgozunk most, és azzal kellünk fekszünk, amiről nem annyira nagyon sokat beszélhetek, úgyhogy csak nagy vonalakban fogom elmondani, azért, mert úgy érezzük, hogy ennek nem csak tudományos haszna van, hanem egy nagyon erős klinikai és társadalmi vagy gazdasági haszna is lesz, és ezért jelen pillanatban szabadalmaztatjuk az ötletet, de igazából nem is beszéltem még arról, hogy mivel foglalkozok mi, és akkor majd lehet, hogy ezt egy picit később jobban kifejtem. Én AI kutató vagy mesterséges intelligencia kutatónak titulálom jelen pillanatban magamat, de alapvetően a biológiai és orvosi kutatásokkal foglalkozom, és az szerintem az egyik legnagyobb kérdése jelen pillanatban a modern biológiának, hogy a sejtekben milyen molekulák vannak, és azok a sejtek, amik valahogy a térben vagy a szervekben rendeződnek, azoknak a tartalma az hogyan rendeződik. És most jelen pillanatban egy olyan módszeren dolgozunk, ami nagyon kevés méréssel megmondja, hogy a szövetben lévő összes sejtnek és jó közelítése az összes fehérjéjének mi a szintje, illetve például a genetikájának mi a szintje. És ezt, hogyha egy picit is számokra lefordítom, akkor mondjuk egy tumorszövetben, amit kioperálnak egy műtétnél, van egy patológiai szempontból néhány millió sejt, amit átvizsgál a patológus, és jelen tudásunk szerint körülbelül olyan 100 000 darab fehérje van egy sejtben, amiből általában egy olyan 10 000 az, aminek valamennyire tudjuk, vagy szeretnénk tudni a funkcióját, és a jelenlegi módszerek azok 20-at tudnak azonosítani, és most mi kitaláltunk egy olyan módszert, amivel most úgy tűnik, hogy 8 000 darabot tudunk, tehát hogy bőven a jelenlegi technológiák fölé tudtunk menni egy okos AI megoldással, és most a csoportom ennek a különböző aspektusokat aspektusain dolgozik, és tényleg nagyon izgalmas, hogy Európa legnagyobb szuperszámítógépén tanítjuk az AI-t, a csoport egyik fele, a másik fele a sejteket annotálja, kijelöli, hogy melyik milyen típusú, a harmadik harmada a világ egyik vezető fehérje kutatócsoportjával együtt azon próbál lenni, hogy minél kevesebb anyagból meg tudjuk mérni a fehérjéket, és akkor ennek így a kompozitja az, ami most jelen pillanatban az én agyamba mászkál, hogy tudjuk optimalizálni. Nagyon-nagyon izgalmas matematikai kérdések vannak benne, hogy én informatikus és matematikusként végeztem, és akkor ez a terület, ez elképesztően izgat, és hát nyilván a klinikai alkalmazása ennek az lesz, ami utána a rákutatásban testesül meg.
8: Arra emlékszik, nyilván nem egy pillanat ez, hanem arra az időszakra, amikor kikristályosodott, hogy lehet ebbe az új irányba elindulni. Megvan az, hogy mi történt, mi gondolkodott, és hogy pattant ez ki? Mert ugye nyilván előzetes kutatások már voltak, hiszen 2022-ben publikáltak a képalkotó diagnosztikával kapcsolatban. Most idézem, ami megjelent, sejtfelismerő algoritmusok segítségével, mesterséges intelligencia bevonásával, emberi szemnél milliószor gyorsabban és azonos vagy nagyobb precizitással is fel a szövetmintákról készült digitális felvételeken megjelenő rendellenes sejteket. Ez volt ugye a lényege a kutatásnak akkor?
7: Igen, hát az egy nagyon korszakalkotó kutatás lett. Olyan szempontból mondom, hogy például pont a választások utáni éjszaka elrepültem Cambridge-be hajnalban, hogy erről beszéljek, és még aznap este vissza is jöttem, ahol ha jöttem, akkor úgy nagyjából a 100. labor az, ahol ezt a technológiát meghonosították. Úgyhogy most ez tényleg, hát azt mondanám, hogy a reneszánszát éli, és nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy ezt ennyien kezdték használni. Tehát 22-ben hoztuk ki, 24 végén ez az év módszere lett, vagy az év módszere választáson ez a kettő módszerbe benne volt, amit kiválasztott a Nature egyik lapja, úgyhogy igazán boldogok voltunk. Hát persze, ezekre a pillanatokra emlékszik az ember. Igazából azt gondolom, hogy ezért érdemes kutatni, amikor ezek a, nem is tudom, a fiam azt mondja, hogy a szigma pontok jönnek, én mondjuk a csi-nek mondom, ezek jönnek. Van egy-két emlékezetes volt az első mesterséges intelligenciával kapcsolatos, az még, akkor még Svájcban dolgoztam, az, hogy így délután jött a ötlet, hogy hú, ezt meg lehetne csinálni, akkor leültem, írtam, ú, basszus, este van, aztán írtam tovább, reggel van, ültem a számítógép előtt megint este lett, és megint reggel, és aztán úgy álltam fel, hogy ú, ez működik. Ezek azok amikért, hát most így nem akarom nagyon szentimentalizálni a dolgot, de ezekért érdemes csinálni.
8: Ez a 22-es cikk, és amiből világszabadalom lett, amit az előbb így felolvastam, hogy mi a lényege, azt azért elmondaná, hogy ez miért hasznos, mondjuk, hogyha lefordítjuk az átlagember szintjére?
7: Inkább elmondom, hogy mit fedeztünk fel, és elmondom, hogy mire használták eddig a világon egy-két példával, és akkor fogjuk látni, hogy nagyjából milyen utakat nyitottunk. Tehát alapvetően minket nagyon érdekel, hogy mi van egy sejtben, illetve mi van abban a sejtben, ami izgalmas valamilyen biológiai szempontból, például daganatot okoz, vagy például az agyban beszélget egy másik sejttel. És mi erre építünk robotokat, amik ezeket a sejteket megtalálják és kiveszik. És az a 22-es cikk az igazából 2018-ban kezdődött, amikor egy olyan technológiát kezdtünk el használni, ami egy kis lézer, ami ki tud vágni egy sejtet. És akkor erre fejlesztettünk módszereket, hogyha például meg tudnánk találni egy olyan tumoros sejtet, ami később agresszív lehet, akkor oda mennénk azzal a kis lézerrel, kivágnánk és megnéznénk, hogy mi van benne. És már 2018-ban a szegedi kollégáimmal megmutattuk, hogy egy sejtből meg tudjuk mondani például, hogy milyen DNS törések vannak abban a sejtben, vagy milyen RNS változások vannak. És utána ahogy kijött az a cikk, akkor megkeresett minket Matthias Mann, a világ egyik legidézettebb kutatója, egy tényleg kiváló fehérje tudós, hogy alapvetően nagyon izgalmas, hogy a sejtnek a DNS-e az, hogy néz ki és hol változik, de mindenféle sejtes folyamatért a fehérjék a felelősek és a fehérjék a motorjai, és ők meg tudnak esetleg nézni, hogy milyen fehérjék vannak abban a sejtben. Az egy sokkal nehezebb dolog fehérjéket nézni, és hogy akkor próbáljuk meg összeházasítani a módszereinket, és próbáljuk meg azt, hogy egy sejtben meg tudjuk-e nézni, hogy milyen fehérjék vannak. Hát egy sejtben még lehet, hogy nem tudjuk, de egy néhány sejtben már meg tudjuk. És akkor kifejlesztettük ezt a módszert, ez lett ez, amit úgy hívnak, hogy Deep Visual Proteomics, és utána, amikor ezt lepublikáltuk, akkor kezdődött ez a kvázi cunami, hát azért nem cunami ez nyilván, de mondjuk, hogy elkezdték használni, és ezt mire is lehet használni? Például meg tudjuk azt mondani, hogy egy daganatban vannak különböző sejtcsoportok. Ugye általában a daganatterápia az mondjuk a korai időszakban úgy ment, hogy kapott egy kemoterápiát, később úgy ment, hogy különböző kemoterápiák megjelentek, és akkor ki kellene választani a legjobbat. Ezt amíg nem lehetett genomikát használni, akkor ezt mindenféle beteg tulajdonságokból választották, mikor meg lehetett nézni a genetikát, akkor pedig megnézték, hogy konkrétan milyen mutáció van jelen. De a daganatos sejtek azok maguk is képesek tovább mutálódni, és ami a legnagyobb probléma az, hogyha, és azt szoktuk is mondani, hogy a kemoterápiára rezisztens, vagy immunterápia is hasonló, rezisztensé válik a beteg, ez azt jelenti, hogy az már nem kezdhet, mert a sejtek talán nem a legpontosabb, de egy elegérthetőbb, megtanultak védekezni az ellen a vegyszer ellen. És mi azt csináljuk, hogy már megpróbáljuk a legelején megmondani, hogy vannak-e olyan sejttípusok a tumoron belül, amik mások, mint a többiek, például el vannak már mutálódva, és ahelyett, hogy egy célzott terápiát kap, egy kombinált terápiát kaphat, hogy azok a kicsi, de adott esetben agresszívebb csoportok is elkaphatóak legyenek, amik egyébként mondjuk egy mostani standard, nagyon modern genetikai elemzéssel nem jönnének elő. Ez az egyik eset. A másik, ami egy nagyon nagy sikersztorink, azt egy német-francia kollégám csinálta, aki most indítja egyébként a Harvardon a csoportját, mert annyira sikerült ez a módszer, pedig egy ritka bőrbetegséget sikerült megcélozni, ő egyébként azon kívül, hogy kutató, még dermatológus is, és egyébként ez egy halálos betegség, és sikerült egy olyan fehérjét azonosítani, amire tudtak gyógyszert javasolni, és hát úgy lett Nature cikk a módszerből és a gyógyszerből, hogy sikerült 10 embert nagyon hamar megmentenie, és hát én úgy gondolom, hogy ez a mi területünkön igazából ez a siker. Mi ennek a sztorinak nem voltunk igazából a közvetlen részesei, de mi fejlesztettük a módszert, amivel megcsinálták, és most, ha jól tudom, akkor még számos hasonló kutatás folyik, amit ezzel a módszerrel próbálnak megcélozni, de itt konkrétan egy hatalmas nagy áttörés volt, tehát hogy itt már mérhetően emberéleteket sikerült megmenteni.
6: Horváth Péter a Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének igazgatója a vendégem. Most tartunk egy kis szünetet itt a műsorban, és ezután megtudhatjuk azt is, miként ismerkedett meg egyáltalán a mostani kutatási területével.
5: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el, mert rövidesen folytatódik a Creative Survivor. A sejtések és bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel. Madeira specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Creative Survivor Olá Andrával a Rádió Cafén.
4: A mikrofonnál Olá Andrea, és ebben a műsorban fókuszban a tudomány és az emberi kreativitás. Vendégem pedig ma Horváth Péter, a Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének igazgatója, aki tumoros megbetegedések diagnosztizálását segítő mesterséges intelligencián alapuló mikroszkópos rendszerekkel foglalkozik. A műsor első felében az intézet eredményeiről beszélt, arról például, hogy a kutatócsoportja által kifejlesztett technológia révén nagy mennyiségű sejtmintát képesek megvizsgálni, és ez jelentősen meggyorsíthatja a gyógyszerfejlesztést és a célzott terápiák kiválasztását. Ugyanakkor az is nagyon érdekes és meglepő, ahogyan Horváth Péter ezzel a kutatási területtel megismerkedett. Folytatjuk tehát az a kutatás, amiről az előbb beszélt, hogy ez foglalkoztatja most leginkább, és hogy még nem mondhat el minden részletet. A 4 évvel ezelőttire épül. Te továbbfejlesztették?
5: Igen, ott egy sejtről tudtuk megmondani, hogy mi van benne, itt 1 millió sejtről fogjuk tudni megmondani, hogy mi van benne, és hát szóval, hogy ez gyakorlatilag a következő természetes kiterjesztése, csak nem tudtuk, hogy hogyan kellene. Minden módszer, ami a látókörünkben volt, nagyon-nagyon lassú volt, vagy nagyon keveset tudott mérni, és akkor jött az ötlet, egyébként erre építettünk egy nagy pályázatot, amit most majd hát reméljük, hogy elnyerünk, és akkor gyorsabban fogunk haladni.
4: Engem ugye kívülállót annyira izgat, hogy jön egy ilyen ötlet?
5: Hát itt egészen klasszikusan jött az ötlet, tehát hogy nagy fekete mágia nem volt bele. Egy német kollégámmal beszélgettem, valami ehhez a megoldásunkhoz kicsit hasonló témában, és akkor mondta, hogy mit én egy másik területen, most nem emlékszem pontosan, hogy melyik területen valami ilyesmit használtak, azt hiszem, hogy pont valamilyen ilyen választási pollozás volt, valamilyen közvéleménykutatás, hogy lehet kevés megkérdezettből legpontosabban mérni, és akkor basszus, ezt lehetne használni nálunk is, és akkor így ugrott be, ez pont, de én volt olyan, amikor a gyerekemmel beszélgettem, és akkor, ja tényleg, hát igen, hogy hívják ezt a legújabb iPhone-os játékban is játszák, hát ez teljesen alkalmazható lenne. Az én esetemben ezek összevisszajönnek, vagy olvas az ember egy cikket.
4: Az önök munkájában hányféle tudományterület ötvöződik, és hogyan tudják ezt koordinálni, mert ez nem lehet könnyű?
5: Nagyon nehezen, biztos, hogy nem a legjobban, és egészen sokféle tudomány. Tehát, hogy például a mi esetünkben nyilván az informatika a legerősebb, de hát annak is az alágai is hatalmasak nálunk, a képfeldolgozás és a mesterséges intelligencia, amik a legfontosabbak, de ezen kívül van egy nagyon nagy mérnöki águnk, ahol az elektronika fejlesztéstől a 3D biokompatibilis nyomtatásig, amit már be lehet mit emberbe is tenni, és akkor utána a biológia, patológia, onkológia. Ezt szerintem egyébként nem lehet optimálisan vezetni, sajnos ezt lehet szuboptimálisan vezetni. Nagyon-nagyon sok tanulással, egy néhány pragmatikus döntéssel, de úgy gondolom, hogy azért ez egy nagyon nagy kihívás. És ezeket a kutatásokat a mi esetünkben én vezetem, mint informatikus, állandóan konzultálok orvosokkal, biológusokkal. Most pont egy nagy európai pályázatnak a második körén volt interjúm, akkor a biológus kollégáim hetekig oktattak biológiára, hogy nagyon tiszta elképzelésem legyen, hogy nem is tudom, mi történik például egy átírás során, hogyan lesznek fehérjék, hol tartja a sejt az energiáját. Ezekre a dolgokra az onkológus kollégáim a daganatkutatásra, de nyilván ebben nem lehet az ember mindenben jó. Úgyhogy itt igazából az én stratégiám, meg feltételezem, hogy azoknak, akik hasonló cipőben járnak, az, hogy nekem olyan kollégáim vannak ezeken a területeken, akikben nem vakon megbízom, mert sokszor megkérdőjelezem őket, de a szakmai véleményében nagyon erősen támaszkodom. Feltételezem, hogy ez másokkal is így van egyrészt, másrészt meg az interdisziplináris kutatási területek, azok elképesztően fontosak. Tehát, hogy ugye erről beszélünk most már 10 éve, hogy ezek a disziplinák, ezek együtt tudnak nagyot csinálni. Ez valószínűleg egy kutató szempontjából egy választás, hogy én nagyon erős szakbarbárja leszek egy területnek, vagy pedig megpróbálok egy interdisziplinális területen jó lenni, de azt gondolom, hogy a jelenlegi már nem csak elméleti felfedező kutatások, hanem inkább azok, amik valós innovációk és a társadalom számára is fontosak, azok erősen interdisziplinálisak. És nekünk képezni is kell az embereket rá, hogy ők fogékonyak legyenek, és ez nem csak a vezetőnek a felelősség, ez minden embernek, aki egy ilyen csoportban dolgozik, a felelősséget. Tehát nekem az informatikusaimnak, amikor újak jönnek, akkor készítettünk egy oktatóanyagot például, hogy megtanulják a biológiát. Azt várjuk el tőle, hogy meglegyen a fogékonysága rá, hogy beszélgetni tudjon egy orvossal, vagy beszélgetni tudjon egy biológussal, és ugyanígy a biológus kollégáknak is megtanítjuk azt, hogy mi az, hogy Python, vagy mi az, hogy mesterséges intelligenciának a fontosabb ágai, hogy ők is megértsék, hogy miről van szó, és erre kell egyébként egy fogékonyság, ami egyébként az informatikusok részéről szokott a legvékonyabb lenni. Ők kell vannak abban a burokban, hogy programozgatnak és adatbázist kezelnek, de hogyha ezt sikerül kinyitni, akkor tényleg elképesztően izgalmas dolgok jönnek.
4: Aki hallgatja önt, lehet, hogy nehezen hiszi el, vagy legalábbis meglepődik azon, hogy ön műholdképek feldolgozásának a témájából doktorált annó. Az ember azt gondolja, hogy távol van ez a terület attól, ami végül is a mostani munkája, de azt olvastam, hogy egy interjúban azt mondta, hogy mégis van kapcsolat a mikroszkópos kísérletek és a műholdképek feldolgozása között.
5: Én egyébként egy űrkutató csoportban doktoráltam, és műholdképeket dolgoztunk fel. Még az akkor volt, amikor a Google megvette a Maps-et, és akkor egy nagyon nagy feladat volt az, hogy a világ már le van valamilyen szinten digitális képekkel fedve, és azt valahogy egy értelmezhető adattá kéne alakítani, például mondjuk megtalálni az utakat a képeken, megtalálni a házakat, és ugye ezt oda lehet tenni néhány emberkét, mondjuk sok ezeret, vagy sok százezeret, hogy rajzolgassa be, vagy pedig fejlesztünk olyan algoritmusokat, amik egy másodperc alatt egy képet fel tudnak pontosan dolgozni, és mi ezen dolgoztunk igazából. Az én feladatom egyébként egy egészen unalmas és érdekesnek tűnő, én fákat kerestem és erdőket műhold képeken, és a mellettem ülő srác az utakat, a másik szobában aki bőtt házakat, és egyébként nagyon izgalmas, az európai meg az amerikai űrügynökséggel is dolgoztunk, úgyhogy ez olyan szempontból viszont egy izgalmas feladat volt, és én ebből doktoráltam.
4: Hány éve volt ez?
5: Ez 2007-ben volt, azt hiszem, hát 20 éve körülbelül, és aztán Franciaországban csináltam a doktorimat, és kitaláltuk, hogy Svájcban kellene folytatni az életet, és akkor fontosabb volt, hogy Svájcban legyünk, mint az, hogy mit csinálok, nyilván a képfeldolgozást megőrizve, és nagyon szerencsés voltam, hogy a Zürichi Műegyetemen, hát az talán világszinten is mondjuk ilyen top 3-as az ETH Zürich, ott volt egy olyan állás, hogy mikroszkópos képeken kéne képfeldolgozni. És akkor oda mentem, és hát sejteket kellene megtalálni, meg filamentumokat, hát a sejtek azok kerekek, a felkés, ami volt képen, úgyhogy elővettem a doktori értekezésemet, és aznap sejteket kerestem ugyanazzal a módszerrel, amivel fákat kerestem néhány nappal előtt a műhold képeken, meg mivel utakat kerestünk, azzal a sejtben lévő filamentumokat. Úgyhogy egy nagyon egyszerű átmenet volt, és megtetszett az adat nagyon. Megtetszett az, hogy ott gyártják mellettem az adatokat a mikroszkópon, és adott esetben gyártunk 2 millió darab képet, vagy 2 milliárd sejtet, és impaktja van ott akkor egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, amivel foglalkoztunk, az a úgynevezett SIRNS, hogyha ezt érthetően szeretném elmondani, egyenként ki tudtunk géneket kapcsolni, az ember összes génjét kapcsolni, és meg tudtuk nézni, mi történik például egy betegséggel, ha egy gén az nincs ott, hogy például mondjuk egy szalmonella meg tud-e fertőzni egy sejtet. És hát ez a világ akkori legmodernebb ilyen géntechnológiai módszere volt, és hát én hozzám került az összes adat, úgyhogy én láttam például azt, hogy a 22 ezer emberi génből akkor úgy gondoltuk, hogy annyi van, most talán egy picit keresem, melyik az a 150 darab, ami megakadályozza az influenzát, vagy a salmonella baktériumot. Úgyhogy elképesztően izgalmas volt, nagyon-nagyon tetszett, és hát akkor szerettem bele ebbe a területbe. Aztán azt Svájcban 8-9 évig csináltuk, és akkor én utána Finnországba mentem, ahol pedig, hát akkor már a daganatvonal az elkezdődött, és a finnek azok nagyon korán észrevették, hogy az ő népességük az nem annyira keveredett más nemzetekkel, és genetikailag nagyon-nagyon izgalmasan kutatható. Úgyhogy ők akkor csináltak egy olyan iniciatívot, hogy leszekvenáltak minden finn embert, és meg volt egy ilyen génbank, és ez már több mint 10 éve volt, és csináltak egy kutatóintézetet a Helsinki Egyetemen belül, ahol kimondottan személyre szabott terápiákat lehetett csinálni, az engem elképesztően izgatott, és akkor áthívtak oda, akkor meg kellett pályáznom egy professzori állást, és akkor azt megkaptam, akkor úgy gondoltam, hogy elmegyek oda, de párhuzamosan azzal haza is jöttünk, és akkor itt pedig megkaptam egy lendületpályázatot, és akkor úgy csináltam, hogy akkor 2 laborom volt, és akkor 1 hetet kint voltam, 3 hetet itthon, úgyhogy egy jó darabig ingáztam Finnország felé. Aztán utána egy picit a tudomány politika Finnországban egy szerintem nem annyira tetszető irányba ment el, és akkor én úgy gondoltam, hogy átmegyek Németországba, és ott pedig részt vettem egy intézetnek a létrehozásában, ez az AI for Health, ez a mesterséges intelligencia az egészségügybe, vagy nem az egészségügyben, inkább az egészségre, és akkor ott a müncheni Helmholtz központban egy intézetet hoztunk létre, és akkor most ott van még egy kutatócsoport Szegedi mellett.
6: És miért nem ment a Harvardra, pedig hívták?
5: Hát meg tudnék 3 embert nevezni, 3 kutatót, aki miatt végül én így döntöttem. Az igazság, hogy igen, amikor a zürichi időnk az véget ért, ott 8 év fix kontrakt volt, és nem lehetett tovább maradni, kivéve, hogyha örökre ott maradunk, akkor mi elindultunk Amerika fele is, és akkor teljesen véletlenül Zürichbe kint volt 2 kutatótársam, Pál Csaba és Papp Balázs, és akkor írtam nekik egy üzenetet, hogy látom, hogy itt adnak elő, és hogy esetleg találkozhatnánk, és akkor a Csaba, aki egyébként 3-szoros IRC győztes, Bolyai díjas, és azt gondolom, hogy Magyarország legkiválóbb, vagy egyik legkiválóbb kutatója, visszaírt egy fél sort, hogy aha, Péter, ígyunk egy sört, és akkor ittunk ott egy sört Balázsral és Csabával, és elkezdtek a Szegedi Biológiai Kutatóközpontról mesélni, ahova ők nem olyan régen jöttek haza a külföldről, és hogy itt valami készülődik, és utána még Víg László akadémikus is invitált. Én nem tudtam igazából, hogy az SBK, az a Szegedi Biológiai Központ az létezik, pedig nem messze laktunk tőle, de ugye én úgy mentem ki külföldre, hogy én matematikus, meg informatikus vagyok, és akkor itt tartottam egy előadást, és azt mondtam, hogy én ennek részese akarok lenni. Úgyhogy ez vágta ketté a Harvardot, és hát azóta ugye én vagyok ennek az intézetnek az igazgatója, és hát itt próbáljuk a csodát megtenni. Szerintem egy elképesztően szenzációs nemzetközi gárda gyűlt össze, akik közül most már nem vettem föl. Azt hiszem, hogy 6-8 éve olyan kutatócsoport vezetőt, akinek nincs lendület pályázata, több ERC is van, és tényleg kiváló kollégáim vannak, úgyhogy most ez a másik ilyen nagy hivatásom, vagy elhivatottságom, hogy ezt építsük, és hozzuk ide a világszintű kutatást, vagy legalább Európát.
6: Hogyha az önök kutatásaira rákeres az ember a neten, akkor a személyre szabott orvoslás mindig központi téma lesz, és szeretném megtudni, hogy ön hogyan gondolkodik ennek a jövőjéről.
5: Tegyünk hozzá még ezt, hogy precíziós személyre szabott gyógyászat. Van egy olyan diszkrepancia a dologban, hogy egy nagy gyógyszergyárnak nem érdemes személyre szabnia, mert akkor abból nem tud sokat eladni. Másrészt meg teljesen magától értetődő, hogy minden ember más, minden ember, minden betegsége más, úgyhogy, hogyha az adott betegséget szeretnénk az adott embernél gyógyítani, akkor azt személyre kell szabni. Én nekem az a legnagyobb hitvallásom és elképzelésem, hogy a komoly betegségeket azokat személyre szabva fogjuk gyógyítani. Mi mindent erre tettünk föl, nekem meggyőződésem, hogy ebben mi, remélem az én életem során fogunk áttöréseket elérni, és itt bejönnek még sokkal-sokkal interdisziplinárisabb régiók is, például, hogy fog ezt tényleg a betegig elkerülni. Ahol már nem az informatikus beszélget a biológussal, hanem ott már a beteggel kell beszélgetni, az onkotímmel kell beszélgetni, vagy mit tenni a virológusokkal. Ez elképesztően széleskörű, és itt bejön a felelősség kérdése is, hogy mit is adhatunk, és annak az oldalnak, aki gyógyszert ad, annak ezt felelősen kell odaadnia. Most jelen pillanatban azon dolgozok, hogy olyan interdisziplináris, hát én úgy hívom őket, hogy translációs csoportokat hozzunk létre, ami klinikusból, biológusból és adatkutatóból áll, és az lesz a feladatuk, hogy a tumorbordokat azzal segítsék, hogy ezeket a nagyon-nagyon fejlett adatokat, amit egyébként a világon még nagyon kevesen látnak, hát például, hogy egy 8000 darab fehérjének a szintjét odaadom az orvosnak, még nem tudja igazából értelmezni, hogy ez mit jelent, vagy ugyanez, mint egy nagyon erősen kielemzett radiológiai kép esetén vannak olyan adatok, amiket még nem lát át feltétlenül a szakember, hogy erre csináljunk olyan tímeket, akik abba folynak bele, hogy ezeket az adatokat a legmélyebben megértsék, és utána ezt érthetően kommunikálják az orvosok fele. Úgyhogy most egy ilyen iniciatívot rakunk éppen össze, hogy ezt valahogy könnyíteni tudjuk-e az orvos dolgát abban, hogy ezeket a modern adatokat értelmezhesse.
6: Milyen szerepe lesz ebben a mesterséges intelligenciának a kutatáson túl? Most a személyre szabott gyógyászatra gondolok. A diagnózis felállításában, vagy a gyógyszerek megjelölésében. Mi akkor találkoztunk először, amikor a tavalyi Science Expo-n az egészségügy és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról beszéltünk, amiben lenne lehetőség, és lehet, hogy nincs megfelelően kihasználva.
5: Én úgy gondolom, hogy itt minden területen nagyon fontos szerepe lesz az AI-nak, vagy lehet, hogy mondjuk most úgy érdemes rá tekinteni, mint fejlett adatelemzésnek, ami nagyon-nagyon sok adatot lát. És én most igazából nem látok olyan területet, ahol nem úgy gondolnám, hogy az AI dominálni fog a szakemberek fölött. Azt mondjuk tudjuk 10 éve, hogy például egy anyajegyről pontosabban tudja eldönteni, hogy melanoma-e, mint egy orvos. De ezek a kutatások, ezek jönnek nap, mint nap ki, hogy nagyon specializált területeken sokkal pontosabban tud dönteni, sokkal több adatot látott, ami alapján egy statisztikai döntést tud hozni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt minden területen meghatározó szerepe lesz a mesterséges intelligenciának. Hát két nagy dolgot kell áthidalnunk, az egyik az, hogy legyen elég adatunk, a másik meg az, hogy higgyünk benne megfelelően, és ugye ez akkor hiteles, hogyha valahogy hitelt érdemlően el tudjuk mondani, hogy ez tényleg jól működik. Ugye engedélyeztetni kell, validálni kell, és ezek nem egyszerű dolgok azért, mert nagyon-nagyon szigorú szabályoknak kell ahhoz megfelelnie, hogy ezt talán a legfontosabb döntésekben, az emberi életekről való döntésekben, de a katonai döntések is ugyanezek nyilván, vagy az autóvezetés is, hogy ezeket behozhassuk. Ezek jönnek, megállíthatatlanul jönnek, igazából nem is látnám értelmét, hogy ezt miért kellene megállítani, és szerintem Itt nem azt kell várnunk, hogy hirtelen lesz egy forradalom, és holnaptól az AI fog dönteni, hanem ezt úgy, ahogy láttuk az elmúlt 10 évben, ezek így graduálisan egyre jobban be fognak jönni. Nem tudom megjósolni sem, hogy milyen sebességgel. Most a nem felelősségteljes dolgokban, például ezek a chatbotok, képgenerálók, zenegenerálók, szerintem egy elképesztően nagy robbanást láttunk. Mindenki, aki bárhogy is létezik a digitális térben, mindenki életében meghatározó szerepet játszanak a mesterséges intelligenciák. Most, ahogy önnel beszélgetek, a hangunk valószínűleg mesterséges intelligenciát átvíve, ha megnyitjuk a közösségi médiát, azt ajánlja, ha nem tudunk egy kérdést, mehetünk hozzá, és a statisztikailag legvalószínűbb választ meg tudjuk kapni már most a ChatGPT-től, Gemini-tól, és hosszan lehetne sorolni, hogyha nem tetszik a selfie, akkor a két gombnyomás, vagy egy rövid prompt, és szebbet csinál belőle. Ezek nagyon hirtelen az életünk részévé váltak, de az orvosok életének is kezd a részévé válni, tehát például mondjuk a radiológiában a kép kiértékelés, az már évek óta mesterséges intelligenciával történik. És számos hasonló területet mondhatunk, valahol ez kísérleti jelleggel megy, rengeteg olyan kutatás van, hogy mondjuk egy általános házi orvosnál jobban tud mondjuk egy neurológiai betegséget diagnosztizálni, csak úgy, hogy beszélget az emberrel. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt nem egy fekete mágiát kell várni, hanem szépen inkrementálisan fog ez bepenetrálni, odáig, hogy egyre több és több döntést rá fogunk bízni, azért, mert validált lesz az a sok technológia. Patológiában is van már olyan, hogy AI tud dönteni teljesen autonóm módon egy műtétről. És hát akkor, wow, hát tehát gyakorlatilag egy életmentő műtétet rábízunk egy AI-ra már most. Úgyhogy ugye nekem ez a véleményem, amit nagyon nem látok még, és csak spekulálni tudok, az, hogy az emberi kreativitást azt mennyire fogja az AI kiváltani. Én szerintem ez egy olyan dolog, amiről lehet filozofálgatni, és meg lehet tudományosan is megközelíteni, és mind a kettőben látok valamilyen igazságot, elképesztően izgalmas.
6: Ugye, amikor mi tavaly találkoztunk ezen a kerekasztal beszélgetésen, akkor arról volt szó, hogy a hazai egészségügy és a mesterséges intelligencia kapcsolata, és akkor kiderült, hogy számos kérdés fölvetődik biztonság, adatbiztonság szempontjából, és etikai kérdések, amik még tisztázatlanok.
5: Ugye minden ennek, ami az emberi életekre kihatása van, annak van egy legal, egy jogi aspektusa is, és amikor beszélgettünk, akkor arról volt szó, hogy itt a módszerek azok valószínűleg sokkal fejlettebbek, mint amit a jogi környezet megenged. A valószínűleget azt itt nem véletlenül tettem ide, ezt fontosnak tartom, hogy az AI, ahogy mondtam, elképesztően nagyot fejlődött, de validálni nagyon nehéz, hogy mennyit fejlődött, és amikor ezt a döntéshozásba behozzuk, akkor szeretnénk ebben megbízni, és erre egyébként nagyon helyesen úgy gondolom az egészségügynek és más területeknek is erős szabályzásai vannak. Ezeket a szabályzásokat, ezeket be kell tartani egy mindenkinek vadonatúj területen. Tehát ugye eddig az volt, hogy gyógyszereket kellett engedélyeznie a hatóságoknak, ahol nagyon jól meg volt szabályozva, hogy ennyi emberen kell működnie először, aztán ennyi. Most meg ott van egy módszer, hogy hát megmondja a véreredményekből, meg a radiológiai képből, hogy mi a diagnózis. Egy olyan mesterséges neuronháló, aminek van 10 milliárd vagy 1000 milliárd paramétere, és fogalmunk sincs, hogy mi történik benne. És ez mindenkinek új. Ugye a kutatók látják, hogy ez nagyon jól működik, az emberek is látják, hogy ez nagyon jól működik, a döntéshozók látják, hogy nem látják át, hogy működik, és nem tudják, hogy mik a gyenge pontjai, vannak-e gyenge pontjai, és itt van létjogosultsága annak a beszélgetésnek, amit ott néhány hónapja folytattunk, hogy ez egy jelenlegi meglépendő feladat, hogy ezt a legjobban tudjuk, az AI tudását a leghasznosabban tudjuk használni a különböző területeken. És én nem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy itt a hatóságok azok valamit rosszul csinálnak. Nyilván lehetnének sokkal gyorsabbak, sokkal flexibilisebbek, de másrészt meg kell értenünk, hogy azért, hogyha a gyerekünk életéről szóló műtétet rá kell bíznunk egy gépre, akkor abban megbízunk-e. És ezt könnyű mondani, hogy hú, az AI ezt is megoldja, de erre meg kell a jogi alapokat, a jogi környezetet is teremteni. Úgyhogy ez most egy nagy kihívás, egy tényleg nagy kihívás, amin dolgoznunk kell, meg fogjuk oldani. Ezt felelősséggel és lehetőleg flexibilisan és gyorsan kell megoldani.
4: Horváth Péter, a Hunneren Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének igazgatója volt ma a vendégem. Az ő kutatócsoportja olyan technológiát fejlesztett ki, amely révén a mesterséges intelligencia segítségével forradalmasíthatják a személyre szabott gyógyítást. Ez a beszélgetés is újra hallgatható a Spotify-on, a műsor saját csatornáján. Köszönöm a figyelmet, Olá Andrát hallottátok.
0: Rádió Café.

0: Creative Survivor. Sejtések és bizonyítások. Tudomány és innováció. Olá Andrea műsora minden hétfőn 13 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: 4 nap után mentettek ki egy apát és a fiát a venezuelai romok alól. Történelmi csipgyártási és mesterséges intelligencia programot indít Dél-Korea. Ma tetőzik a történelmi hőhullám, akár 41 fokos csúcsértékekkel. Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. 4 nap után mentettek ki egy apát és fiát a venezuelai romok alól. A nemzetközi mentőcsapatok 12 órás rendkívül óvatos munkával, speciális kamerák segítségével jutottak el a végletekig legyengült túlélőkhöz, akiket azonnal kórházba szállítottak. A szerdai ikerföldrengéseknek már legalább 1450 halálos áldozata van, és az ENSZ becslése szerint mintegy 7 millió embert érintenek valamilyen formában a rengések. Bár a hétvégén 33 túlélőt találtak, az eltűntek száma még mindig több tízezres nagyságrendű lehet, és a kritikus 72 óra leteltével a remény folyamatosan fogy. Delcy Rodriguez ideiglenes elnök átmeneti táborokat és lakásépítési programot ígért a földön futóvá vált lakosságnak, miközben az anyagi károk elérik a 7 milliárd dollárt, ami Venezuela GDP-jének 6%-a. Történelmi csipgyártási és mesterséges intelligencia programot indít Dél-Korea. A cél az ország technológiai versenyképességének megerősítése és a DRAM memóriák gyártási kapacitásának megduplázása 5 éven belül. A tervek szerint a délnyugati régióban egy 338 milliárd dolláros fejlesztés valósul meg, míg a Chungcheong régióban egy új csipgyártó klaszter épül fel. A beruházások keretében a Samsung és az SK Hynix összesen 4 új óriás gyárat létesít, a kormány pedig a következő 15 évben további jelentős forrásokat biztosít a következő generációs memóriák és a védelmi technológiák kutatására. 22 ideiglenes ivókutat helyezett ki a fővárosi vízművek Budapesten a rendkívüli hőség miatt. A már meglévő 550 nyomós kut és 60 szezonális ivókut mellett érhetők el az ideiglenes kutak, amelyek használatához újra tölthető palackot vagy kulacsot javasolnak. A könnyen felismerhető nemzetközi piktogrammal jelzett kutak listája a társaság Facebook oldalán érhető el. Környezetvédelmi okokból egyszer használatos poharakat nem biztosítanak. Szerdától kizárólag mobillal lehet fizetni a parkolásért Budapesten. A jegyvásárlást alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet aktiválni. A Budapest Go alkalmazásban történő fizetés egyelőre nem lesz elérhető. A funkció majd egy későbbi fejlesztéssel érkezik az applikációba. A technológiai újítással egy időben zónától függően 33-50%-kal emelkednek a parkolási díjak. A fővárosi önkormányzat tájékoztató táblákat biztosít, amelyeket a kerületi parkolási üzemeltetőknek kell kihelyezniük.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
2: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul, késő este nagyrészt 22-30 fok várható. Az országos tiszti főorvos által elrendelt harmadfokú hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben, szerdától várható enyhülés.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról.

0: Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, ebben az évadban láthatóságról, észrevehetőségről beszélgetek meghívott vendégeimmel. Eddig azért jobbára valamiféle brandépítés volt a láthatóságnak a fókuszában, most teljesen más vizekre evezünk. Boncsér Sándor igazságügyi műszaki szakértőt hívtam meg, akivel a közlekedésnek a láthatóságáról fogunk beszélni. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Örülök, hogy itt vagyok.
1: Szoktam a velem utazókat bosszantani egy startup ötletemmel, és gondoltam, hogy ha más, hogy nem most kihasználom az alkalmat, és megkérdezlek. Az a feltételezésem, hogyha az ilyen Waze, meg egyéb vezetés asszisztáló programokba azt is belefejlesztenék, hogy honnan fog sütni a nap. Tehát, hogy mikor fog elvakítani engem, és esetleg ne arra menjek, az egy életképes startup ötlet lenne, vagy nem?
2: Így első hallásra azt mondom, hogy igen. Tehát szakértőként ez egy gyakori kérdés is. Tehát ugye én meg tudom mondani a

0: szoftverem segítségével, hogy most melyik irányból hány fokos szögben süt a nap. Ennek valóban nagyon sok jelentősége tud lenni abban az esetben, amikor egy gépkocsi vezetnek pont szemből süt a nap, és van az az eset, amikor annyira szemből süt a nap, hogy elvakít. De szó szerint elvakít, és nem látsz semmit.
1: Ilyenkor szoktam erre gondolni, hogy ezt előre jelzik, akkor nem erre jövök.
0: Én szerintem egyébként nem is lenne annyira bonyolult, tehát ez egy
1: fix dolog, ez fizika.
0: Ez fizika, térgeometria, tehát hogy ebben van ráció.
1: Pénz nem biztos, hogy van benne.
0: Igen. Tehát ingyenesen valaki ezt megcsinálhatná, és akkor hozzá lehetne csapni gyakorlatilag minden navigációhoz. Még ötletem is lenne, hiszen a háromdimenziós képekbe ezt valamilyen módon oda is lehetne tenni, árnyékokkal, vagy valahogy.
1: Na, akkor ne beszéljünk róla többet, mert hát egy biznisz ötlet fogalmazódott meg. Nyilván azért kérdezem, és ez a fő témánk, hogy alapvetően egy a balesetek kivizsgálása az, ami főleg itt most a fókuszunkban lesz, hogy nagyon sokféle módon védekeznek, vagy hát mondjuk kell feltárni, inkább így mondom, azt, hogy mi történhetett. Ennek gondolom az egyik legfontosabb kitétel az a láthatóság. Mit kell erről tudnunk?
0: Igen, ugye idefelé gondolkodtam, hogy ugye tulajdonképpen kétfelé választhatjuk a láthatóságot, mert amikor arra gondolok, pont most csinálok egy ilyen balesetet, hogy gyönyörű idő volt, még felhő se volt, és egy autós balra kanyarodva bekanyarodott egy szembörkező motoros elé. És ő azt mondja, hogy ő ezt a motoros nem látta. De itt minden adott volt, tehát itt nem volt akadály.
1: Hát látnia kellett.
0: Hát ugye? Látnia kellett volna, és ugye ez egy általános tapasztalatom, hogy motorosokat, kerékpárosokat, gyalogosokat nem feltétlenül lát meg az autós, de itt ugye nincs akadály. És akkor ennek ugye a másik fele, amikor ez azzal bonyolódik, hogy sötét van. És akkor a sötétséget ugye elkezdhetjük a korom sötéttől egészen a közvilágításnak a minőségeig boncolgatni, és hát ugye kezdhetjük a legsötétebb időszakban, amikor
1: a barlang sötét,
0: amikor még ráadásul ugye megyünk a topított világításunkkal 90-nel, és egy pillanatra lekapcsoljuk a lámpát, mert szemből jönnek például, és ott 2-3 másodpercig úgy megyünk, hogy tulajdonképpen nem látunk semmit előttünk, de ha látnánk, akkor se tudnánk vele mit kezdeni, mert 90-nel megyünk, és minden nagyon gyorsan bekövetkezne. Tehát, hogy van egy ilyen rész az autózásnak, amikor vakon vezetünk, szó szerint vakon vezetünk, és ezt azt mondom, hogy legálisan.
1: Hogy ez így történik.
0: Hát ez így történik, mert nincs olyan szabály, hogy ha lekapcsolom a tompítottat országút, akkor le is kell csökkennem a sebességemet. Tehát a közlekedés többi résztvevőinek kéne ehhez alkalmazkodnia, tudnia kellene, hogy nem gyaloglok háttal az autósoknak, meg fekete ruhában nem megyek ki az útra, és akkor már ugye rögtön mondom is, hogy ugye milyen összetevői vannak ennek a láthatóságnak, igen. Mert hogy ugye a világítással ugye kezdhetjük, ami egy objektív körülmény, tehát azt nyilván útkezelő, hol vagyunk, milyen világítások vannak, jó minőségű, rossz minőségű, jó helyen van a lámpa, nem jó helyen van a lámpa, hullámokban vannak a lámpák, tehát ugye az a legborzasztóbb, amikor ugye valaki, hát tervezett világítás, de milyen körök vannak, amelyek nem érnek össze, és
1: ha pont sötét volt.
0: Vannak, és ha pont ott megy be egy gyalogos, akkor az autós jogosan mondja, hogy ne higgyék el, hogy nem láttam, mert nem volt megvilágítva a gyalogos. Ökölszabályként vagy ilyen első megközelítésben mondani, hogy egy ilyen személygépkocsival egy 50 kilométeres sebesség mellett egy olyan 20-25 méteres útszakaszt látunk be magunk előtt jó biztonsággal, nagy biztonsággal, tehát ott elvileg kell
1: akkor
0: látunk.
1: Tényleg látnom kell.
0: Ott tehát, hogyha ezen belül ilyen sebességviszonyok mellett azt mondja a sofőr, hogy nem láttam, olyan, mintha nappal lett volna, hogy látnod kellett volna, ott volt. Tehát nem szoktak a végbe potyanni gyalogosok, kerékpárosok. Tehát ez a megvilágítás. Akkor ugye ennek a másik fele, hogy amit megvilágítunk, az mit kezd ezzel a fénnyel. Tehát fekete ruhába simán beleolvad a környezetbe.
1: El tudok úgy bújni.
0: El lehet úgy bújni, hogy mondjak ilyen kicsit ilyen szenzációhajhász esetet is, hogy ugye részeg fekszik az út közepén, szürke-fekete ruhában. És hát keresztül megy rajta az autós, és senki nem hiszi el neki, hogy ne viccelj már, ezt látnod kellett volna. És ez még a szakértői időm kezdetén volt, hát oké, valamit csináljunk, hát lufikkal fölöltöztettünk egy ruhát, és akkor nem, ruhával öltöztettünk föl lufikat.
1: Próbáltam elképzelni mind a két verziót.
0: És igen, ilyen lefektettük oda az útra ezt a szürke
1: bábot, mondjuk báb, így.
0: Mondjuk nevezzük bábnak, ugye, de csak az egyszerűség kedvéért, meg akkor még nem voltak ilyen, meg költséges is lett volna, de tökéletesen működött a dolog, tehát az, hogy ilyen 20-30 centire kilóg egy ilyen valami a földön, nem lehet látni. Tehát egyszerűen nem lehet látni, mert annyira beleolvad a környezetbe, hogy, és ugye közben meg szoktunk arról beszélni, hogy vezetünk, nézzük az utat, de azért többször más is csinálunk. Tehát úgy hívjuk, hogy pillantás váltással például benézünk egyik tükörbe, másik tükörbe, eltelik egy-két tized, három tized másodperc, nem néztünk előre, tehát már nézzük a középső tükörbe, leesett valami az autóba.
1: A mobilom általában.
0: Hát például a mobilod leesett, és akkor, tehát hogy vannak ilyen időszakhoz a járműve, amikor hát óvatatlanul, ugye erre mondják azt, hogy ezért ne is mobilozzunk, hogy ezt minimalizálni kell.
1: Hát van ez az óriás plakát, a kivezet most, ugye, igen, gondolom, ezekre igen, a
0: így van. De ugyanakkor meg benne van, tehát, hogy most bele kell nézned a tükörbe, mert készülsz egy balra kanyarodásra, és akarod nézni, hogy balon, de a középső tükörbe, ott már látom.
1: Hát ez
0: valami.
1: Része a vezetésnek, ez az én fogalmam szerint.
0: Ez a része a vezetésnek, tehát ugye ezek ilyen idővesztességek, amiket hát ugye szakértőként is figyelembe szoktunk venni, hogy akkor hát ezt jóvá lehet írni valakinek. Ezért kell, ugye, például egy ilyen manőver kapcsán, amikor egy ilyen sötét időszakban valamit akarunk csinálni, ebbe időt, erre időt szánni, erre a dologra, tehát ennek az előkészítésére. A legnagyobb hibát akkor követjük el, amikor, főleg, ha gyorsan döntjük el, hogy jaj, itt én be is akarok kanyarodni, és akkor, de már közel is vagyok, de csak egy pillanatot tudok benézni, de, és akkor már nem fog összejönni minden információ, és akkor ebbe benne van a balesetnek a nagyon súlyos...
1: Hát a hirtelen sávváltásnak ez egy klasszikus
0: a hirtelen sávváltás tipikusan, igen, ugyanerről szól a dolog, hogy tehát, hogy ezeket a manővereket ugye jól meg kell gondolni, elő kell készíteni, nem véletlenül vannak az előzésnek feltételei, ezt a Kressz is leírja, ami persze úgy olvasva olyan száraz, meg nem, mert én tudom én azt, hogy kell csinálni, de igazából ezt a gyakorlatból látom, hogy időt kell szánni ezeknek a manővereknek az előkészítésére, mert különben baj lesz. Tehát különben a manőver kockázata az borzasztóan meg fog nőni.
1: Amikor egy ilyen utólagos felmérést, elemzést készítetek, akkor a láthatóságnak van valamiféle ilyen kritériuma, vagy számrendszere, vagy mértékegysége, hogy mennyire lehetett látni, mennyire
0: igen,
1: nem?
0: A következő a helyzet ez ügyben. A 90-es évek közepén kezdtem ezt a szakmát, és hát akkor még nem voltak számítógépek, meg háromdimenziós szoftver, meg térbeli járműmodell, meg
1: műholdat,
0: ugye ma már csodákat lehet csinálni. Az volt a kérdés, hogy látta, nem látta, miért nem látta, és akkor ennek ugye a megvilágításnak vannak fizikai paraméterei, és voltak is világítástechnikai szakértők, akik hát egy ilyen fehér vásznat kifeszítettünk, és akkor a fényeket mért különböző helyeken, és akkor a kontrasztot próbált meghatározni, tehát, hogy próbált ebben eligazodni, hogy ezt fizikai paraméterekkel leírni ezeket a viszonyokat. Valamennyire működött, de ugye a probléma megint az, hogy a baleset volt 1997. januárjában, és ezt nyáron akarom csinálni ezt a... Mert ugye azt kell megpróbálni, hogy ugyanabban az időpontban legalább az éjszakát rekonstruálni, hogy ugyanúgy már teljes sötétség van, ugye... Nem tudom, ismered a polgári szürkölet fogalmát?
1: Nem.
0: Ugye, amikor lemegy a nap a horizonton, és eltűnik a nap, akkor még egy olyan fél óráig világos van. Ez a polgári szürkölet időszaka, amiben drasztikusan, szó szerint percről percre változnak a külső megvilágítási.
1: Én szoktam locsolni, és egy idő után nem látok, ez az a helyzet.
0: Tökéletes.
1: És miért hívják polgárinak?
0: Ez így.
1: Tehát nem egy polgárról elnevezett ember, hanem az egyszerű ember.
0: Biztosan utána lehet ennek nézni, megmondom őszintén.
1: Nem számítottál erre a kérdésre?
0: Nem, örülök, hogy ezt megjegyeztem, hogy nem ezt annak innen, persze a szakmérnöki egyetemen tanultuk, hogy sőt, van még egy szürkület is, de már nem bonyolítom tovább.
1: Rendőr.
0: Ennek csak az a lényege, hogy...
1: Nagyon érdekes.
0: És amikor ugye egy balesetet rekonstruálsz, és oda próbálsz menni arra a helyszínre, ugyanabban az időpontban, az nem ugyanaz lesz nyáron, mint télen. És akkor még nem mindegy, hogy volt-e felhő, nem volt felhő, volt hold, nem volt hold, köd. Tehát ugye az ideális az lenne, hogy ugyanabban a évszakban, ugyanazon a hónap, ugyanazon a nap és ugyanabban az órában. És még akkor sincs garancia, hogy azokat a viszonyokat fogod ott találni, mint ami van. Szoktuk, ugye ezeket úgy hívják, hogy helyszíni bizonyítási kísérlet, hogy megpróbálni ott a helyszínen, mindenki ott van, és mindenki elmondja, hogy szerinte így volt, ez ott voltam, ott voltak, állj arrébb, menj oda, nézzük meg, hogy mit lehet látni. De a idő előre haladt, és fantasztikus balesetelemző programok kerültek a szakértők kezeibe. Én is használok egy Virtual Crash nevű programot, aminek most van a hatodik verziója. Az gyakorlatilag föl tudom építeni a virtuális környezetet, amiben lámpákat tudok tenni, ugyanaz olyan típusú autókat tudok tenni, az autóknak van világítása, a gyalogos tudom mozgatni, és gyakorlatilag egyrészt külső szemlélőként is tudom nézni, hogy mi történik ott, másrészt pedig egy kamerát be tudok helyezni a gépkocsvezető fejpozíciójába, vagy a gyalogos fejpozíciójába, és gyakorlatilag látom azt a képet, amit a gépkocsvezető lát. Gyakorlatilag csak azt kell mozgatod, tudod, hogy hol van a térben a jármű, hol van a gyalogos, és ennek csak leírod a fizikai paramétereit, hogy itt kellett volna látni, itt ment át, és látnia kellett volna. Ugye először a lábát világítja meg, ugye ezt a fénycsovát ugye elképzeljük, ami ugye az útra vetül. Először a lábadat világítja meg, aztán egyre közelebb még, akkor egyre magasabban világítja meg a testet.
1: A sebességnek az utólagos rekonstrukciója az hogyan? Az miért számít, hogy mennyivel ment az az adott illető?
0: Hát ugye a sebesség az ugye ettől egy teljesen...
1: Tök más dolog,
0: ez igen. Egy tök más dolog, de aztán a kettőt össze kell, egymásra kellett, ugye úgy indul a szakértői munka, hogy hát ugye van, amikor nincs érintkezés, akkor nagy baj van. Akkor mindenki nagy bajban van. A szakértő is, a bíróság is, aki benne volt a balesetben is. Ugye arra gondolok, hogy valaki megijed, és nem ütköznek össze, de mondj, tehát ugye egy gyalogos megijeszt egy autós, aki elrántja a kormányt, és neki megy a fának. Ugye ilyenkor úgy hívjuk, hogy szinkronizálni a két jármű mozgását, hát nincsen. De ha már volt ütközés, akkor ott van.
1: Az egy fix pont.
0: Út, idő, fix pont, így van. És ugye a fix pontot kell meghatároznunk, aminek ugye az a kritériuma, hogy ebből a fix pontból a baleset után oda kerüljenek a járművek, ahol egyébként a rendőrök találták, amikor kiérkeztek a helyszínre. Ugye, hogy hol volt az ütközési pont, azt úgy csak mindenki sejti, ennek vannak útra esett anyagmaradványok, de tudjuk, hogy ki honnan jött, hova akart menni, és hogyha van egy féknyom, és akkor ugye rögtön meg is érkeztünk a sebességhez. Mert ugye az egy dolog, hogy ugye ütközik valaki valamekkora sebességgel. És akkor ezt ugye úgy hívjuk, hogy kinetika, amikor mindent az út tapadásától a jármű szerkezetnek a merevségéig mindent be tudsz vetni, de visszafelé már ugye úgy hívjuk, hogy ugye kinematika, ami meg csak az útidősebesség összefüggéseket, amit hát ugye mindenkire rá van bízva, hogy ezt hogyan használja. Például ott van egy féknyom, akkor ezen a féknyomon ez a jármű lassult. De mekkora lassulással lassult? Motorosnál pont most legyen nagyon kényes esetem, hogy Motorkerékpár sokkal nehezebb fékezni, és ilyen vészfékezést meg gyakorlatilag nem is lehet csinálni, mert aki ezt megteszi, az valószínűleg el fog esni nagyon hamar ezzel a motorral, nagy sebességre főleg. De egy hátsó fékkel, itt egy, ez a fiú is egy 30 méteres féknyomot húzott maga után, de nem mindegy, hogy 3 méter per szekundum négyzettel, vagy 6-tal számolsz, és ugye ez ilyen exponenciálisan nő a sebesség, a féknyom hosszával a sebesség, tehát ott aztán jönnek nagy számok a sebességnek. Tehát az a lényeg, hogy ugye a sebesség számítása következő, és akkor, amikor mind a kettőnek tudom, hogy mit csinált az ütközés előtt, akkor kezdjük el azt értékelni, hogy mi volt 1 másodperccel, 2 másodperccel, 3 másodperccel az ütközés előtt, és akkor sokkal messzebb nem is szoktunk menni, mert egyre minél hátrább megyünk, annál bizonytalanabb a dolog.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, Boncsér Sándor igazságügyi műszaki szakértővel beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.

0: Szakonyi Eszter vagyok, és amikor Magyarországon tartózkodom, mindig a Rádiókafét hallgatom, mert úgy érzem, van barátom.
1: Szívemben bomba van, és hogyha megcélozom magát,

0: Podcaster. Krízisek és pofonok Böhm Kornéllal. Hamarosan innen folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
2: Hangos, nyers, kompromisszummentes. Egyik legőrültebb koncertzenekara hamarosan Budapestre érkezik. Az Idols július 8-án első önálló koncertjét adja a Budapest Parkban. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádió Cafén. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádió Cafén.
3: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Boncsér Sándor igazságügyi műszaki szakértővel beszélgetek. Eddig főleg a láthatóságról, és aztán rátértünk a sebességnek a kérdésére. Mi van akkor, hogyha valaki olyan sebességgel érkezik, amit így utólag már nem nagyon lehet mondjuk elképzelni, vagy felfogni? Tehát amikor egy ilyen nem szokványos sebesség választás van.
4: Hát ugye ekkor van benne minden híradóban az első képekben, hogy történt egy baleset 150-nel, 200-zal, 200 km fölötti sebességgel. Ugye mostanában van egy ilyen aktuális ügy is ezzel kapcsolatban, de ugye, és ugye a gyorshajtásról beszélünk, és ezt a gyorshajtást a jog nem feltétlenül ilyen törvény szabta paragrafussal, de mégis kezeli valahogy. Itt vezetjük be a megengedett sebesség túllépésének a kétszeresét, amire azt mondhatjuk már, hogy a megtévesztésre alkalmas. Képzeljük magunkat egy ilyen gépkocsiba, amiben balra akarunk kanyarodni, van egy picike visszapillantó tükrünk, és ebben kell a mögöttünk érkezőt rekonstruálni, hogy és ha még egy kicsikét koszos is a tükör, meg nem is nézem elég sokáig ezt a tükröt, akkor ebből kellene nekem azt az információt leszírni, hogy ez az autó most mögöttem 90-nel jön, vagy 200-zal jön. Nagyon nehéz, és valószínűleg nem is biztos, hogy...
3: Hiszen egy pillanatképet látunk.
4: Egy pillanatképet látunk, amikor így keresztbe elmegy előttünk egy jármű, akkor vannak a távolságra is adataink, tehát akkor már csak az idő, meg a távolság is van, de amikor itt látunk, itt csak az információ van ott, hogy a távolságot azt abszolút nem tudjuk megbecsülni. De igazából ami fontos, hogy ennek a értékbecsülésnek ugye lehet egy olyan hatása, hogyha valaki ennek a megengedett sebességnek a duplájával, vagy attól nagyobb sebességgel halad, akkor a felelőssége átfordulhat egy közlekedési baleset kapcsán. Azaz hiába volt valakinek elsőbsége, és aki meg alárendelt viszonyból kanyarodott ki balra, vagy csak keresztezte ezt az utat, de ütközött ezzel a járművel, akkor megfordulhat a felelősség, tehát a teljes felelősség az a járművezetői motorosé lesz, akik a megengedett több mint kétszeresével haladtak, mert aki ugye az elsőbségi viszonyban, ugye kalkulál, hogy mennyi dolat megyek át az úton, vagy mennyi
3: dolat
4: fordulok át, hogy ha messze látom ezt a járművet, egy 200 valahányal haladó jármű, az másodpercenként 50 métert tesz meg. Tehát majd gondoljunk bele, hogy 3 másodperc és 150 méterre van egy jármű, annak az nagyon messze van még ahhoz képest, hogy én mit akarok csinálni.
3: Hát itt a Dózsa-György úton beszélgetünk, itt volt az elhíresült.
4: Igen, ugye? Igen. Ez pont ugyanez az eset. Tehát, hogy amikor ez a baleset megtörténik, akkor jogosan vetik föl az elsőbség adása kötelezett oldalán, hogy ő ezt nem kerülhette, ezt a balesetet. Ő maga módján mindent megtett. Tehát figyelmes volt. Láttam, hogy jön. Messze láttam. Olyan távolságból ennek a járműnek nem kellett volna még ide érni, akkor, amikor én ezt a manővert megcsinálom.
3: A bíróság, lehet, hogy nagy ugrás, de nagyon érdekes, hogy a bíróság, amikor megkap egy ilyen, akár egy ilyen 3D-vel feltárt, nagyon jól rekonstruált esetet, amikor ti azt tudjátok mondani szakértőként, ez történt, ezt láthatta, ennyivel ment, feltárjuk, honnan sütött a nap, ez nagyon
4: igen,
3: fontos, ugye?
4: Igen.
3: És akkor a bíróságnak kell valamit dönteni, hogy akkor kinek van igaza. Tehát ő megkapja ezeket a kemény adatokat, és akkor utána valami döntés jön.
4: Hát ugye még a két részben kívül van még néhány ügyvéd, és vannak jogászok,
3: akik segítenek.
4: Akik hát különböző felkészültséggel, különböző hozzáállással nagyon fura döntésekre is tudják a bíróságot bírni, mert ez egy ilyen nagyon sok tényezős, tehát egy ilyen balesetnek, és azt is szoktuk mondani, hogy ugye azért következik be egy baleset, mert nagyon sok tényező egyetlen egy pillanatra összpos. Ha 5-6 tényezőből csak az egyiket elveszem, akkor ez a baleset már nincs meg. És akkor ebben csak az sebesség az egyik, a világítás, a lelki állapota, egy harmadik járműnek a szerepe, akinek egyébként köze nem volt a dologhoz, de mégis csak figyelni kellett rá. Vannak parkoló járművek például.
3: Minden összejön, ugye?
4: Ez amikor minden összejön, de szerintem azt nem vesszük, és ezt magamra is értem néha, hogy azt nem hisszük el, hogy ez velünk is megtörténhet. Tehát, hogy olyan ártatlan helyzetekben ott fog jönni valaki, tehát az üdülővezetben, ahol egyébként sosincs autó, pont ott fog.
3: Igen, ugye a házunk környékén mindig kicsit magabiztosabban hajtunk, mert annyira ismerjük
4: igen,
3: a oldalutcákat, és néha történik valami.
4: Igen, tehát ugye, és egyébként, és akkor vissza is tértünk a láthatóságra, mert ugye az tud a legjobban bekavarni, tehát egy utcasarkon sövény van, kerítés van.
3: Ezt akartam, jaj, de jó.
4: Sövény van, kerítés van, de legutóbb még egy ilyen szemből kanyarodó járműnél, szemből kanyarodó motorosnál például egy jelzőtábla volt egy járdaszigeten, még az is bezavart egy ideig. Tehát nyilván a szemből haladó járművezetőnek volt elsőbsége, de azért nem tudott a motorosra reagálni, mert egy ideig nem is látta a motorost, hogy ott jön.
3: Ugye vannak ilyenek, és most picit a konkrét balesetektől eltekintve, vagy arrébb lépve, ez a baleset veszélyes zóna, vagy gócpont, vagy ilyesmi. Azt értem, hogy ki lehet írni, hogy vigyázat, mert ez baleset, de miért nem lehet felszámolni a gócot?
4: Hát nyilván kéne valamit csinálni, tehát valamit a kereszteződéssel kellene kezdeni. Nagy csodálattal néztem a 90-es években, 80-as években, amikor először voltam Svédországban, hogy tele volt körforgalommal az ország. 80-as évekről beszélünk. Hát ma már tudjuk, hogy ez az egyik titok például. Tehát, hogy és akkor az lehet a préri közepén is külső kényszer, hogy nem tudsz százal keresztül menni egy körforgalmon. Vannak, akik ugye megteszik, de ugye ők...
3: Nekik lehet.
4: Nem, ők nem vették észre, hogy ott ez van, és ugye ez az ő egyéni problémájuk, de például az út infrastruktúrának a minősége. Tehát már olyan sok forgalomtechnikai megoldás van, amivel ezt lehet segíteni.
3: És ezeknek a, szerettem volna erről beszélgetni, a forgalomtechnikai megoldásokról, ha nem is kell őket tételesen megmondani, de hogy az, hogy mennyire lehet észrevenni egy táblát, milyen anyagból van, visszaveri a fényt, hova érdemes tenni, ennek van valamilyen?
4: Persze. Tehát ez is egy tipikus probléma. Ugye kitették télen a táblát, és nem gondolták, hogy ennek a fának, a fűszfának a levei, azok majd két év múlva már olyan hosszak lesznek, hogy tökéletesen eltakarták a jelzőtáblát. És akkor ez egy jó kérdés, amikor számon kérik rajtad, hogy azt a szabályt, ami azon a táblán volt, de te azt a táblát nem láttad.
3: És így ilyenkor majd a rendőr kiáll mögé, és gyorsan büntet, de
4: hát az egy másik dolog, de a rosszabb helyzet az, hogy ebből egy baleset van, és ugye ma már pillanatok alatt milliós károk vannak, és akkor van a másik járművezető, aki meg ő aztán végképp szabálykövető volt, de a bíróságon nem biztos, hogy ki tudják mondani a másik járművezetőnek is a 100%-os felelősségét, és akkor nyúlik, mint a rétes tészta. És akkor...
3: olyan a közútkezelő, hogy miért nem vágta le a...
4: Igen, ugye, és akkor elkezd feléjük tolódni a felelősség kérdése, de hát...
3: Ők sem most jöttek a hatózásra.
4: Igen. Tehát itt jogászokkal körben van bástyázva minden ilyen területe. Ez olyan, mint a vadveszély, nem tudom, hogy tudod-e, tehát ha egy vadállattal ütközöl, jobb, ha felkészülsz az első pillanattól kezdve, hogy az a te károd lesz, és örüljél, hogyha nem fognak megbüntetni azért, mert elütötted azt az állatot, aki egyébként féktávolságon belül eléd ugrott.
3: Mert mindenhol kint van az, hogy ki
4: ugorhat. Ahol ki van téve, ott ugye abszolút, de ahol nincs kitéve, ott megjönnek a jogászok.
3: Előttünk haladónak, vagy egyáltalán a többi közlekedőnek a, hogy mondjam, átláthatósága, az mennyire izgalmas kérdés? A sötét fóliákra gondolok, vagy az olyan haszonjárművekre, amikben egyébként haszonjárművekbe külön szakértő vagy ebben a kérdésben is, tehát akinek végig le van ugye ilyen fémmel zárva, és nem látok át rajta, az ami van?
4: Hát így ez objektív körülmény, tehát ugye nyilván valamin lehet változtatni, valamin nem lehet változtatni. Mondok egy nagyon egyszerű dolgot, ugye középső visszapillantó tükör. Ez egy személygépkocsiban ugye elvileg látsz körbe. De már tudsz a hátsülésre tenni olyan dolgokat, amitől ez már nem működik, és akkor ott van a jobb oldali tükröd, de azzal már sokkal kevesebbet látsz. És haszongépről van most már, hogy van középső tükör, csak a középső tükör az nem tükör, hanem egy kameraképe.
3: De okos.
4: És látod, hogy mi van a járműved mögött. Az, hogy most keresztül, hát egy kamionon sose fog keresztül látni, mert az nem azért van, hogy keresztül láss rajta, de plusz információ, tehát az persze, tehát mindig, tehát ha valamin át lehet látni, akkor többet látok, tehát van információm, adott esetben meglátok egy másik járművet a jármű mellett.
3: De akkor ez bónusz dolog.
4: Ez bónusz, ezt sem számon kérni, sem törekedni erre, hogy ez...
3: Tehát akkor ez egy úti adottság.
4: Adottság pont olyan, hogy az adott úton, ugye ezeken szoktunk szakértők jókat vitatkozni, hogy mekkora volt a tapadás, mert ugye attól függ, hogy milyen lassulást lehet elérni, hogy akkor ugye, vannak erre elvileg műszerek is, de nem megbízható ez, megint mikor méred azt a tapadást. És
3: hány fokba?
4: Hát ugye, inkább az, és akkor úgy szoktunk, hogy a járművek lefékezettségét ugye egyfajta lassulással lehet modellezni, és akkor a tapadás persze ott van a háttérben, de azt mondjuk, hogy az egy jó minőségű aszfalt volt, az, hogyha elkezd esni az eső, akkor ez csökken, erre vonatkozóan vannak ilyen szakértői táblázatok, amik alapján lehet egy kicsikét módosítani ezeket, meg közelíteni, hogy minél pontosabb adatod legyen.
3: Mi a helyzet és mi a véleményed azokról? Hát azt hiszem xenon lámpáknak szokták hívni, nem tudom, hogy az most még van-e, vagy nincs, de mindesetre az ilyen nagyon jó minőségének tűnő reflektorokról.
4: Hát ugye ebbe óriásit változik a világ, tehát ezt tapasztalom a haszongépjárműveknél is, hogy ma már, tehát ugye olyan sok kis mozaikból tevődik össze egy ilyen lámpa, és olyan sok érzékelő van, aki a szemköztit is látja, hogy jön, hogy gyakorlatilag letapogat mindent, és tökéletesen, tehát a hozzád képest a maximumot ki tudja hozni a te segítséged, hogy te jól láss, de a szembe jövőt meg ne vakítsd el. Tehát ebben nagyon változik, és a legújabb technológiák ezek, hát ugye egyre drágább, és nyilván először a prémium kategóriába fog megjelenni.
3: De először a prémium kategóriába az jelent meg, ami elvakítja a másikat, tehát az volt a fő trendi.
4: Hát igen, de ugye itt mindig azért a beállítás az egy alapkérdés, tehát mindent be lehet állítani úgy, hogy jól működjön. Tehát
3: az pláne a drága autókban.
4: És igen, tehát ugye, és akkor induljunk ki a régi autókból, ahol ugye még csak egy ilyen iszószálasunk volt, aztán kicsikét már lett jobb, amikor halogén lett.
3: Fejlődik.
4: De ez fejlődik, és egyébként ez egy nagyon fontos, tehát ha a láthatóságról beszélünk, akkor ugye a sötétségnek a titkát ezzel tudjuk leginkább fölfejteni, hogyha jó világításunk van, és akkor mi is biztonságban vagyunk.
3: Na pont egy hasonlóra akartam is az lenne a záró témánk, vagy záró gondolat, hogy személyesen mit tehetünk közlekedőként nyilván, hogy a láthatóságból minél kevesebb probléma legyen.
4: Hát biztos láttad a kezembe egy ilyen neon jackibe jöttem.
3: Bizony, feltűnt.
4: Motorral jöttem, és már elég meleg van, de azért még ilyenkor is magamra elültetem, hogy ez a látni és látszani. Hát ezzel nagyon sokat tud tenni motorosok, kerékpárosok, gyalogosok. Ez
3: hogy gondolja rá mindig.
4: Tucatnyi balesetet tudnék hozni, ahol a motorost azért nem lehetett látni, mert még be se volt kapcsolva a világítás. Ugye ma már sok járműnél automatikusan bekapcsolódik a világítás, meg van nappali fény, ezek is borzasztó fontosak. De ahhoz, hogy a rikító szín, még a járműnél is, tehát én szeretem a színes autókat, amik azért is jók egyébként, mert biztonságosabb a láthatóság.
3: Még megtalálom a parkolóba.
4: És még a parkolóba is, és még a parkolóba is megtalálom.
3: Most volt egy hír, ami is hirtelen bevillant, és megkérdezem a véleményedet róla, de azt hiszem, hogy a BMW-kre jellemző, hogy valamilyen hát rejtő grafikus megoldással voltak ellátva, tehát valamilyen háló volt rá festve, és ezeket tesztelték, és hát valami nagyon nagy balesetet szenvedett el. Feltételezem, amiatt, mert láthatatlanná akarták grafikázni. Ezt így hogy? Hogy egy ilyen klasszikus kérdést tegyek fel.
4: Persze, hát ez pont az ellenkező irány, hogy megpróbálom minél inkább láthatóvá tenni, minél kevésbé teszem láthatóvá, annál nagyobb kockázatnak teszem ki. Még akkor is, ha neki volt elsőbsége, meg teljesen szabályosan csinált.
3: Ő láthatatlanná volt mintázva?
4: Igen. Egyébként a motorosoknál szokták azt mondani, ez nekem nagyon az első órán mondták, hogy motorosként úgy kell közlekedned, mintha láthatatlan lennél, csak hogy a láthatatlanságról beszéljünk, mert
3: tételezd fel, hogy nem látnak.
4: Tételezd fel, hogy nem látnak, tehát neked kell előre arra gondolni, hogy onnan is jöhet, mindig messze megyek az autóktól, meg rám nyitják, kinyitják az ajtót, és neki megyek. Tehát, hogy nekem kell ezt megelőzni, mert az utas a taxiból kicsapja az ajtót, tehát az utas nem is látja, hogy mi van, de...
3: És még neki elfőjebb.
4: És még neki elfőjebb, így van.
3: Boncsér Sándor, igazságügyi műszaki szakértő volt a vendégem, nagyon köszönöm, hogy itt volt.
4: Nagyon szívesen.
3: Ez volt mostanra a krízisek és pofonok, a láthatóság észrevehetőség témájáról még egy jó pár alkalommal beszélgetünk, de mára ennyi fért ebben a műsorba, búcsúzik Böhm Kornél.

0: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallottátok a Podcasterben. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb, hétfőn délután 2 órától a Rádió Cafén. Kövesd a Krízisek és pofonok heti podcast sorozatát a Spotify-on, vagy a Google és az Apple Podcast csatornáin. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
6: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
5: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi. MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás, és a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Magyar segítség is érkezik Venezuela földrengés sújtotta térségébe. Végéhez közelít a hantavírus járvány. Ma tetőzik a történelmi hőhullám, akár 41 fokos csúcsértékekkel. Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Ma reggel elindult Venezuelába a Baptista Szeretett Szolgálat humanitárius csapata, hogy 10 millió forintos gyorssegéllyel, gyógyszerekkel és egészségügyi felszereléssel támogassa a múlt heti ikerföldrengések károsultjait. A szakemberek bázisa a Caracasi Magyar Ház lesz, ahol már most is otthonukat elvesztett helyi magyarokat szállásolnak el. A fővárosi repülőtér lezárása miatt a mentőcsapat várhatóan kedd délután landol az országban, miközben a Szeretett Szolgálat idehaza már elindította az adománygyűjtést az áldozatok javára. Kína 100 millió yuan, átszámítva mintegy 4,5 milliárd forint értékű sürgősségi segélyt nyújt Venezuelának. Peking a pénzügyi támogatás mellett műhold felvételekkel segíti a kutatást, a dél-amerikai országban működő kínai vállalatok pedig munkagépekkel, egészségügyi felszerelésekkel és saját mentőcsapatokkal kapcsolódtak be az újjáépítési és mentési munkálatokba. A végéhez közeledik a hantavírus járvány, közölte a WHO főigazgatója. A Hondius luxus üdülőhajón tavasszal kitört kor úgy tűnik nem fertőzött tovább. Spanyolországban, Hollandiában és Dél-Afrikában is lezárult a fertőzöttek kontakt személyeinek karantén és megfigyelési időszaka, és újabb megbetegedésekről nem érkezett jelentés. A rágcsálók által terjesztett, de a mostani esetben emberről emberre is terjedő andoki vírustörzs összesen 13 embert fertőzött meg, köztük 3-an életüket vesztették. A hőségben több mint 50%-kal nőhet a lakosság napi vízfelhasználása. Az átlagos napi vízfogyasztás alapján a magyar lakosság tudatos vízfelhasználónak minősül, de a gyakorlatban jelen van a pazarló vízhasználat is. Hőhullámok idején több mint 50%-kal 150 liter fölé nőhet az egy emberre vetített napi vízfogyasztás, ezért ezekben az időszakokban szükség van a takarékosságra. Ezt a Magyar Hidrológiai Társaság alelnöke nyilatkozta. Kugler Gyula hangsúlyozta, az Európai Uniós átlagfogyasztás 120 liter, az Unióban Olaszország a csúcstartó napi átlagos 240 literrel, a magyarok átlagosan azonban mindössze 100 liter vizet használnak naponta. A vízfogyasztás csökkentésére víztakarékos csaptelepek használatát és a csapadékvíz összegyűjtését is javasolják.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul, késő este nagyrészt 22-30 fok várható. Az országos tiszti főorvos által elrendelt harmadfokú hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben, szerdától várható enyhülés.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kriptoverzum. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes.
1: Üdvözlök mindenkit, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
3: Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
1: CBDC vagy stablecoin van aktualitás a témában, ugyanis az Egyesült Államok le akarja gyakorlatilag állítani a digitális dollár bevezetésének folyamatát, mert hogy azért már évek óta szó van erről. Ugye a CBDC-ről beszélünk, vagyis a digitális jegybank pénzről, és ugye van a másik véglet, az Európai Unió, aki meg éppen hogy dolgozik rajta, és egyre konkrétabb tervek vannak, hogy hogy vezetik be. Ami az aktualitás, az egyértelműen az Egyesült Államokból jövő hírek. Egyértelműen kimondták, hogy akkor nincs CBDC?
3: A kongresszus illetékes bizottságának vezetői azok egyértelműen kimondták, tehát ez a folyamat elindult, egyébként nem most kezdődött, tehát már 25-ben egy elnöki rendelet elindította ezt a folyamatot. Most még a szenátusnak

0: ugye ő volt a szorgalmazója már a 2025-ös elnöki rendeletnek is. Hát itt azért egy nagyon fontos dolog történt, ugyanis eddig, hogy a digitális jegybankpénz az megfigyelési kockázat, azt eddig a kriptoanarchisták paranoiájának nevezték. Most viszont törvénybe ki van mondva és le van írva nagy vezetők által, hogy az. Úgyhogy ezt én mindenképpen egy komoly fordulatnak tartom.
1: Hogy nézhet ki az a gyakorlatban, hogy a tömeges megfigyelés eszköze mire ad lehetőséget a digitális jegybankpénz?
0: Ugye a digitális jegybankpénz az két szintűnek tűnik, de valójában az elszámolás az a központi banknál történik, tehát ő minden tranzakciót lát, és minden tranzakció felett teljes hatalma van, tehát hogyha ő nem akarja, akkor nem megy végbe. Ez ugye már tovább megy a megfigyelésen is, mert amikor beavatkozik, akkor itt egy magasabb szintű kontrollról van szó, de hogyha ez nem történik meg, akkor is egy helyen mindent lát, a bankok azok meg valójában a pénztárcákat osztják ki, amik kezelik ezeket a tranzakciókat, de nem ők hajtják végre az elszámolást, tehát itt teljesen egy kézbe összpontosul a hatalom ezek felett.
1: Mi a különbség a között, hogy ma bankkártyával vásárolnak, hát szerintem most már jóval többen, mint készpénzzel, a bankom minden tranzakciómat látja, a fizetésemet látja, tehát mindenféle pénzmozgásomat látja, és adott esetben, ha az állam kéri, a rendelkezésére is bocsátaná. Mi a különbség a kettő között?
0: Itt ugye akkor látja az állam a jelenlegi kérdésed példájában, hogyha kéri, hogy betekintést kapjon ezekbe a tranzakciókba, akkor tudja befagyasztani, leállítani, hogyha ez több lépcsőn keresztül megy, több résztvevő bevonásával. Ez jelent egy olyan féket, hogy meg kell rendesen indokolni egy ilyen esetet. Ez megtörténhet egyébként a stablecoinoknál is, ugye azok a stablecoinok, amiket ma a világ használ, hasonlóan működnek. Volt is rá példa, hogy befagyasztottak számlát, leállítottak tranzakciókat, de ilyenkor mindenképpen egy több lépcsős döntési folyamat, hogyha a jegybankpénzről beszélünk, akkor senki nem kell hozzá, hanem saját hatáskörbe eldönthetik.
1: Pont ez jutott eszembe, hogy az emberiség történelmében azért rengeteg olyan példa van, hogy amikor egy találmány, egy fejlesztés, akár technológiai fejlesztést valaki létrehozott békés, jótékony céllal, de megvolt a lehetősége ennek a fejlesztésnek arra, hogy negatív irányba is használja, azt előbb-utóbb használták. Ez most a félelem?
0: Pontosan ez a félelem, és hogyha a történelemből nem tanulunk, akkor rá fogunk fázni, és amit elmondtál, annál szebben nem is lehetne felvázolni.
1: Mennyiben lehet az más, hogy itt ugye államokról van szó, tehát nem az van, hogy egy technológia rossz kezekbe kerül, olyan emberekhez kerül, akikhez nem kéne, nem kellene, azért állami szintű dolgokról van szó.
0: Atombombát is államok dobtak le. A másik meg, hogy mindig lehet találni indokot valamilyen szigorításra, valamilyen megszorításra, legyen ez terrorveszély, legyen ez egy járvány, legyen ez bármi, meg lehet magyarázni, és szép lassan, fokozatosan hozzászoktatják az emberiséget. Ahhoz, hogy teljesen be van szabályozva az életünknek már minden része, amit csak be lehet szabályozni, ettől csak úgy lehet megmenekülni, hogyha ezzel ellen harcolunk.
1: Mire adhat konkrétan lehetőséget a digitális jegybankpénz és a mögötte lévő technológia? Látják minden pénzmozgás, látja az állam minden pénzmozgásunkat? Szabályozni, korlátozni is tudja? Mi az,
0: szabályozni, korlátozni tudja, tehát ugye erről most nincsen szó, viszont a képességet a kezükbe adjuk ezzel, hogy eldöntítik, hogy mit vásárolhatunk, mennyit vásárolhatunk, hogyan élhetünk, ha megfelelően viselkedünk, akkor többet megengedhetünk magunknak, hogyha pedig renitensek vagyunk az ő szemükbe, akkor kevesebbet engedhetünk meg magunknak. Szóval egy hatalmas kaput nyit ki, amit utána nagyon nehéz bezárni.
1: Kicsit úgy tűnik itt a CBDC-k és a stablecoin-okkal kapcsolatos híreket látva, hogy minthogyha ez a két irány alakulna ki. Vagy a CBDC-ben gondolkodunk, vagy a stablecoin-okban gondolkodunk. Minthogyha egymás versenytársai lennének, és akkor el kell dönteni, hogy melyik irányban indul.

0: El. Az USA most elindult a stablecoinok felé, az EU pedig úgy tűnik, hogy a CBDC-k felé. Ez tényleg így van, ez a kettős?
1: Hiszen lehet árnyalni, hogy Európa az hasít a CBDC felé, de nem korlátozza Európa sem, vagy az Európai Unió sem a stablecoinokat. Ezzel együtt nem túl hatékonyan próbálja az Európai Unió és Európa bevezetni az euróhoz kötött stablecoinokat, tehát eltörpül a mérete a dollárhoz kötött stablecoinokhoz képest. Igaziból ez egy fontos kérdés, hogy mekkora a különbség a kettő között. Ugye azt említettük, hogy a CBDC-nél egyedül a jegybank tud dönteni mindenről. A stablecoinok esetében ez egy több lépcsős folyamat, de ugyanaz meg tud történni, ugyanúgy meg lehet figyelni a felhasználásokat, és hát kevés szó esik. Ott egy vállalat, akinek nyilván üzleti és piaci érdekei vannak elsősorban, ráadásul több közül lehet választani. Hogyha az egyik nem szimpatikus, akkor mehetünk a másikhoz. Valamivel nagyobb a szabadság, de a köztudatban ezt gyakran összemossák, mert hogy digitális pénz, és a legfontosabb részről kevés szó esik, hogy a technológia az tökéletesen működik, tehát semmilyen technológiai akadálya nincsen annak, hogy úgy hozzunk létre stablecoinokat, hogy nem kell felfedni minden részletét a tranzakciónak. Tehát én úgy tudok igazolni bármilyen adatot vagy információt, hogy csak egy igazolást mutatok be arról, hogy az megtörtént, az igaz, de a részleteket nem tartalmazza. És hát ezek a megoldások, ezek nincsenek a látómezőbe, pedig vannak ilyen működő megoldások, és a hírekben sem nagyon hallani ezekről.
0: Igen, csak mindig a másik oldalon ott az ellenérv, ami megint egy nagyon erős ellenérv, hogy ugye a bűnözés elősegítése. Minél jobban anonímabb, minél kevesebbet látunk, annál jobban fel lehet használni ezt a szegmenst is a bűnözésre.
1: A világhelyzet olyan, a piac megköveteli, akkor ezt bármilyen információra rá lehet húzni. Hogyha megnézzük, hogy mi a feltételei azoknak, hogy én azt igazoljam, hogy nem vagyok terrorista, akkor én arról is tudok egy olyan igazolást mutatni, mint ahogy be lehet bizonyítani, hogy én elmúltam 18 éves, anélkül, hogy megmutatnám, hogy mikor születtem. Ezt bármilyen információra, adatra meg lehet oldani. Egy ilyen igazolást kaphatok, hogy én tisztességesen, becsületesen kerestem a pénzt akár a bankomtól. Ez az igazolás nem fog leírni semmilyen részletet, csak azt, hogy ő megvizsgálta, és igazolja, hogy én ezt becsületesen kerestem meg. Tehát ezeket a megoldásokat, ezeket ameddig a köztudat nem ismeri meg, nem érti meg, hogy működik, addig nagyon nehéz elvárni, hogy a társadalom ezért harcoljon, hogy ez így működjön. Pedig ezt a technológia ma már tudja, olcsón és egyszerűen lehet működtetni, egyszerűen hétköznapivá kéne tenni ezeknek az ismeretét és a használatát.
0: Hát nyilván ez is egy folyamat, egy tanulási folyamat, nem egyik napról a másik napra megy.
1: Így van, tehát ezt, hogyha tömegesen nagy számba használják, akkor csak hogy érzékeltessük, hogy milyen költségei vannak, nagyjából $1 olyan 1000 igazolást lehet bemutatni.
0: Szóval CBDC vagy stablecoin, az USA most inkább a stablecoinok, az EU viszont a CBDC felé mozdul el. Erről beszélgettünk Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen, sziasztok!
0: A mikrofonnál pedig Andor Tóth Anna volt, ez az adásunk is visszahallgatható YouTube-on és Spotify-on. Köszönjük a figyelmet, további szép napot!
2: Kriptoverzum. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
3: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119/C-ben. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
4: Qualitons. Yuri Gagarin. Karkava. Vitpecker. Dali Borovogranje. És még sokan mások, az ország első Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámori Kastélyban.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montgyörjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő. Húszosabb, én melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus. Heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
2: Nyilván tudjátok, hogy nem csak az iskolában van tanulás, tanulás van az edzésen, úszást is tanulunk, focit is tanulunk, mindenféle sportokat is tanulunk, zsebrádió podcastot is megtanulunk hallgatni, sőt, még a táncokat is meg kell tanulni, ha a zsebrádióra akarunk táncolni. Erről egy kicsit érdemes beszélnünk, mert a tánc egy elég fontos dolog lesz már felnőtt korotokban, meg már most is, mert a fiúk és a lányok szoktak együtt táncolni. Mielőtt egy fiú és egy lány férj és feleség lesznek, szóval házaspár, a házasságot szinte mindig megelőzi a táncolás.
3: Megáll az eszem!
2: Természetesen van olyan is, hogy fiúk fiúkkal táncolnak, lányok meg lányokkal, sőt, most már olyan is van, hogy 10 000 ember áll egy fesztiválon, egy színpad felé fordulva, és a DJ-vel táncolnak. A DJ az a bóckodó fickó, aki rázza a fejét, és bizgerál valami berendezést, amiből jön a zene. És ő bizgerálja, hogy na ilyen.
3: Na most már kezdek kíváncsi lenni.
2: Maradjunk a táncoknál. Tánc azóta van, amióta emberek vannak. Kezdetben az emberek gyújtottak egy tüzet, körbe-körbe szaladgáltak, aztán elkezdtek egyszerre szaladgálni, aztán egyszerre megállni, aztán egyszerre megálláskor egyszerre azt kiabálni, hogy hej! És ez volt az első tánc. Ennek a táncnak még nem volt neve, de marha jó volt csinálni, és tulajdonképpen ma is marha jó csinálni, csak ma már a felnőttek hoztak egy csomó szabályt, hogy mi a táncok neve, és mik bennük a táncban a kötelező lépések. Szóval jó, bebonyolították az egészet, és ezzel megakadályozták azt, hogy az ember önfeletten jól érezhesse magát, és bármikor, bármilyen zenére vagy zene nélkül úgy csinálhasson, mint egy bogár, ami beleesett a medencébe. Nem értem, miért zavarja az ilyesmi a felnőtteket, tehát csinálja valaki a vízi bogarat, ha akarja, ha jól esik neki.
4: Egyetértek az előttem szólóval.
2: Lényeg a lényeg, hogy vannak táncok, amiket régen meg kellett tanulni ahhoz, hogy az ember ismerkedhessen, vagy udvaroljon komolyan. De neki nem ment. A táncot a bemutatkozás előzte meg, amikor a kis fiatal emberek oda mentek a kis-kis asszonyokhoz, udvariasok bemutatkoztak és felkérték őket egy táncra. Az ilyen táncok körülbelül olyanok voltak, hogy egymással szembe kellett állni, nagyon udvariasan egymásba kapaszkodni, és a zene ütemére ez lényeges. Körülbelül azt kellett csinálni, hogy lép-lép, alá vág, forog-forog, hátralép. És ezt kellett csinálni, amíg a zene szólt. Fontos tudnivaló, hogy nem lehet minden táncot minden zenére csinálni. Szóval minden zenének megvan a maga tánca. Biztos, hogy nektek is kell majd táncolni, amikor iskolai bemutató vagy van, meg ünnepség, vagy valami ilyesmi, és körbeállnak a szülők a telefonnal, és izgulnak, és lögdösik egymást, és mindenki tartja telefonját, hogy felvegye, amikor ti táncoltok. Ez a fajta táncolás nem összetévesztendő azzal, ami az óviban nektek is biztos volt, és zumbának hívják, amikor egy cicanadrágos néni a fenekével az apukák felé különböző rettenetesen komikus, furcsa mozdulatokat tanít nektek valami pokoli zenére. A zumbázás ugyanis zene nélkül távolról pont úgy néz ki, mintha ablakot pucolnátok, csak éppen megtámadott benneteket egy darázs. Köröz, köröz, vonaglik, ugrál, ugrál, hülye fejet vág. Na, ez a zumba.
3: Megáll az eszem.
5: És most kapcsoljuk az okostelefon. Ritmus. A ritmus azonos vagy hasonló folyamatok, történések, jelenségek időbeli rendszere, szabályos váltakozása, ismétlődése. A ritmus határozza meg a hangok és a hangsúlyok időbeli helyét és a relatív időtartalmát a zenében. A hosszabb, rövidebb hangértékek csoportosítása és a hangsúlyok helye eredményezi a ritmus változatos formáit. A ritmus egységei az ütemek, amelyek beosztása nem feltétlenül azonos a zene ritmusával. A zene ritmus lehet kötött vagy kötetlen. Sebessége a tempó.

0: Zsebrádió A-tól Z-ig.
1: 1783. június 8-án kitört az izlandi Laki vulkán. Ez nem nagy kunszt, a vulkánoknak hagyományosan az a dolguk, hogy kitörjenek. No de az emberiség, aminek hagyományosan nem nagyon okos, olyan helyekre megy lakni, ahová nem kéne. A vulkánokon nincsenek nagy számlálók, amik mutatják, hogy mikor fog újra kitörni, úgyhogy mivel az emberek nem tudják, mikor lesz, szépen oda mennek lakni a lábukhoz, hát ha nem fog az ő életükben újra kitörni. És ha egy darabig csendes, akkor azt gondolják, hát ez egy békés kis vulkán, hát ez nem is fog kitörni, hát a nagyapám idejébe se tört ki, hát most se fog kitörni. De a vulkán nem érdekli, hogy laknak-e a lábán, vagy kifejezetten bosszantja, hogy csikizik, ezért néha megvakarja azt a helyet, ahol viszket, vagyis kitör.
0: Nagyon szomorú, de nem én voltam.
1: Nem kell egy vulkára költözni. Ez van, srácok. Ha darásfészekbe ülsz, ne csodálkozz, ha fenékbe szúrnak.
2: Porlasztunk, apuka, porlasztunk.
1: 2010-ben is kitört egy izlandi vulkán, mondjuk sokkal nagyobbat pöffentett. Akkor át, hogy egész Európában le kellett állítani a repülést, mert szállt a levegőben a füst, meg a korom, és az nem tesz jót a repcsőknek. Viszont emlékeztetett rá, hogy milyen lehetett, amikor becsapódott az a bizonyos meteor, ami miatt állítólag kipusztultak a dínók. Ha igaz. Az annak idején felvert egy csomó port, ami miatt hosszú évekig nem érte a földet a napsütés, ezért nem nőttek a növények, és nem volt mit enni. Még a pterodaktiluszok sem tudtak repülni, mert nyilván a dínó légi közlekedés is leállt. Vigyázni kell a vulkánokkal, meg a meteorokkal.
0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
3: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
4: barbershop.
3: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
4: barbershop
3: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
4: Azt hittem, hogy fodrászhoz megyünk.
3: 2.
4: Mi lesz, ha kiderül, hogy nincs bajszom?
3: 3.
4: Mindig tetovált férfiak vannak benne.
3: 4.
4: Akármilyen kicsi a bolt, mindig van benne egy recepciós nő. Ő is tetovált.
3: 5.
4: Az tuti, hogy bármit kérek, mindig külügyminiszter frizurát kapok.
3: 6.
4: Kétfajta barber van. Vagy soha nem szólal meg, vagy végig dumál. De biztos, hogy szakállas és külügyminiszter frizurája van.
3: 7.
4: Várjál már! A recepciós nőnek is külügyminiszter frizurája van.
3: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Kritika?
3: Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat!

0: Zsebrádió. Hallgass a sorok között.
1: Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
2: 1831. november 3-án született Ignatius Donnelly, amerikai politikus, író és Atlantis kutató. Teljesen őszinte és meglepő leszek. Ignatius Donnelly egyáltalán nem érdekel senkit, annál inkább az Atlantis. Azt javaslom, hogy ezt hagyjuk meg péntekre, mert ez van akkor a történet, hogy szinte egy egész zsebit neki kell, hogy szenteljünk. Pénteken megtaláljuk Atlantiszt? Vagy nem?
3: Na most már kezdek kíváncsi lenni.
2: Teljes lelki nyugalommal mondtam mindezt, hogy ne foglalkozzunk Atlantisszal, mert van egy sokkal izgalmasabb sziget, nem is egy, négy, ahol mit-mit ünnepelnek. Jap, csuk, pompáj és koszrája tartja a legnagyobb, leghangosabb és legtáncosabb mit-mit. Ezek a szigetek ugyanis a mikronéziai szövetségi államok, és megvannak, szemben az Atlantisza, ami ugye meg nincs meg. Ezek teljes mértékig megvannak, ugyan az egész mikronéziai szövetségi államok körülbelül akkora, mint Budapest egy kisebb kerülete, és körülbelül 100 000-en laknak ott, igen boldog, igen különös emberek. Egyrészt azért, mert az ott lakók fele nadrágban megint bejár, szemben a másik felével, akik meg általában félmeztelenek, és csak egy fűszoknyát viselnek, vagy a pasik meg ilyen kis növényből készült kis nadrágot. Ez főleg annak köszönhető, hogy az időjárás egyenlítői, ami azt jelenti, hogy amikor reggel fölkapcsolják a napot, akkor 28 fok van, amikor meg este lekapcsolják, akkor meg 23. Mindig! Minden nap! Egyszer beszélgettem egy olyan pacákkal, aki ilyen egyenlítői időjárásban írte le az egész életét, és kérdezte tőlem, hogy ő tudja, hogy mi a hó, hogy az megfagyott víz. De amikor az ember fejére esik, akkor fáj. Meg sosem látott havat, csak tévében. Mikronéziának, amit a neve után tulajdonképpen nyugodtan hívhatnánk Lilliputnak. Az egyetlen őshonos, szárazföldi emlős, a denevér. De azóta már van tyúkjuk meg malacuk. A leggyakoribb állat mégis a szúnyog, meg a svábbogár. Nem viccelek, ez van a Wikipédiában. Hivatalos. Szúnyog, svábbogár, az ott lakó emberek nagyon boldogok, és állandóan ünnepelnek, és ezeket az ünnepeket hívják úgy, hogy mit-mit. Gondolom állandóan vicces üdítőt isznak, és táncolnak, és amikor valaki megkérdezi, hogy te, ma mit ünneplünk, akkor másik viccelődik, hogy mit-mit?
4: Viccelünk, apuka, viccelünk.
2: Biztos sokatoknak eszébe jutott, hogy jó lenne elmenni nyaralni Mikronéziába, de aki oda akar menni turistának, az jó kösse föl a gatyáját, mert Mikronézia mindentől iszonyú messze van. Mondhatnám, hogy a világ végén. Még a rettenetesen veszélyes Pápua új-guineai átszállással is, ahol mérgezett nyilakkal lövöldözik az ember, további 1500 kilométerre van. Bizony, Mikronézia nemzetközi autójele FSM. Magyarországnak tudjátok, H. De ha valaki esetleg jó üzletet szagolna a mikronéz autómatricák gyártásában, az jól gondolja meg, ugyanis Mikronézia 607 szigetből áll, köztük víz, és összesen 2 sziget van, ahol vannak utak autóknak. Ennek megfelelően összesen néhány tucat autójuk van, úgyhogy egyelőre nem túl nagy a kereslet matricára. A végére hagytam, de fontos tudni, hogy azért, mert valamit Mikronéziának hívnak, az ott lakók még pont akkorák, mint mi.
5: The world is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps moving.

0: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
1: Ez a történet egy Francesco Illiről szól, akinek az életén egy jó nagyot csavart az első világháború. Francesco Illit eredetileg Illi Ferencnek hívták, aki egy Temesvár nevű városban született, ami Erdélyben van amúgy. 22 évesen kapta meg a katonai behívóját, és sok éven át harcolt az első világháborúban, mint tüzér. A háború végén Olaszországban hadifogságba esett, aztán végül úgy döntött, hogy nem is olyan rossz hely ez az Olaszország, sőt, úgyhogy ott is maradt. De úgy ott maradt, hogy még egy olasz nőszemét is elvett feleségül. Egy olyan cégnél dolgozott, ahol kávét és kakaót pörköltek egész nap. Egy idő után rájött, hogy ezt ő sokkal jobban tudja csinálni, ezért megalakította saját cégét, az Illi Cafét. És két igen fontos találmánnyal járult hozzá a kávéivás kultúrákon átívelő rituáléjához. Egyik volt a vákumcsomagolt kávé, ami azért igen fontos, mert a pörkölt kávé a levegő hatására igen gyorsan elveszti a minőségét. De Illi Ferkónak hála, most már csomó ideig eláll a kávé, és csomó helyre el lehet vinni a világba.
2: Wow!
1: A másik találmánya pedig a nagy nyomású, gőzöket piffektető espresszó kávé főzőgép, amelynek köszönhetően a legtökéletesebben ki lehet aknázni a pörkölt kávéban rejlő lehetőségeket. Szóval, ha nincs az első világháború, akkor Illi Ferenc marad a fenekén Temesváron, és vélhetőleg asztalos lett volna, mint az apukája.
3: Kisfiam, most, hogy már ilyen nagy lettél, meg kell tanulnod, hogy nem elég csak úgy össze-vissza rángatni basmirglit. Gyere, nézzük meg ezt a videót.
4: Ez ist egyszer mér, kétszer vág, Rundfunk TV.
5: Hallo, tschüss, ich bin Gute Tag. Und elmondva neked, mi az a smirgl. A smirgl, amit te mondasz úgy, hogy dörzspapír, az egy dörzsölése való eszköz. Úgy kell használni, hogy arra helyezed a dörzspapírt, arra, ami dörzsölni akarsz, arra pedig rárakod a tenyered. Aztán fogod és elkezded csiszítolni, elkezded húzogatni, hogy jó alapos legyen a dörzsölés. Ha kell, ráhelyezheted a tesúly is, és akkor már nagyon-nagyon dörzsölsz. Ha finom a dörzspapír, akkor a csiszítolás, a dörzsölés is finomabb lesz. Használd bátran, de lesz-e te óvatos.
6: A felvilágosítás fontos. Törődjünk a gyerekekkel.

0: kés villa olló nem, de minden más igen.
1: Nézzük a dolgokat a mi szempontunkból, azaz a gyerekek szempontjából, hogy nekünk hogyan kell viselkedni, illetve hogyan kell megtanulni viselkedni. Kezdem a dolog egyszerű, mert bébik vagyunk, és a szüleink, illetve az összes felnőttek egyáltalán nem tekintik rossz viselkedésnek például azt, hogy betoljunk a pelusba, meg összevisszamaszatoljuk a saját fejünket, illetve a szüleink fejét azokkal a rémisztőiző kisüveges bébi ételekkel, sőt, kacagnak, és örülnek, és kaki boldogok, hogy hurrá, van kaki, és minden rendben van a kicsivel, mert evett, és élénk, és milyen ügyesen fogja a kanalat, és milyen ügyes, mert újra megtalálta az őrölt piros paprikát a konyhában, amit a múltkor olyan édesen szétszórt a lakásban. Pedig eldugtuk. Szóval kezdetben minden hülyeségnek örülnek, pedig a piros paprikás szórás miatt azóta az egész család olyan, mintha egy pörköltben laknak. Lássuk be, az életünk egy kifejezetten nyugodt időszaka ez, ugyanis ebben az úgynevezett időszakban, azaz periódusban a felnőttek normálisan viselkednek, és mindent megtesznek azért, hogy hálából elismerve a munkájukat, jó betoljunk a pelusba. Ajándékba!
2: Egyetértek az előttem szólóval.
1: Ez a korszak folytatódik, fejlődünk, és nagyobbak vagyunk, és még helyesebbek, és még ügyesebbek tudunk lenni, sőt, már tudunk kúszni, négykézlámászni, erősebbek is vagyunk, így már nagyobb tárgyakat is le tudunk rántani, ekkor a felnőttek már nem egészen, de a nagy részük még mindig igyekszik helyesen viselkedni. Ilyenkor apu, aki életében egy villanykörtét nem tud becsavarni, megtanul barkácsolni, és az otthonunk minden tárgyát megpróbálja olyan magasan a falra csavarozni, ahol nem érjük el. Ez természetesen egy játék. Olyan, mint a bujócska, aminek szintén az a lényege, hogy elbújnak előttünk, vagy előlünk. Mi pedig, hogy boldogok legyenek, úgy teszünk, mintha nem tudnánk, hogy apu benne van a gardróbban, és játékból, hogy a papa boldog legyen, direkt olyan sokáig nem találjuk meg őt, hogy egy idő után zihálva, izzadtan kigurul a gardróbból, hiszen a fűtött lakásban 8 perce a téli kabátok között gugol.
3: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok, ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit, de addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
0: Minisztárszky és Hatches Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrot két főétkezés között.
3: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
4: Na nézzük, hogy mire számíthatunk ezen a héten. Kovács Mihály, az OTP elemzési központ elemzője van itt velünk, és elmondja. Szia, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlök mindenkit!
6: Hát a jó bőrben van-e a magyar költségvetés? Ez egy fontos kérdés, erről jönnek adatok, de mikor, azt nem is tudom.
5: Szerdán jönnek. Szerdán jön az első negyedéves költségvetési hiányadat. Ugye itt egyébként, aki nem foglalkozik ezzel szorosan, ilyen nagyobb zavar szokott lenni, mert ugye ez az az adat, ami a GDP statisztikával konzisztens, tehát amit az EU is néz, amit három alá kell vinni, ami meg havonta jön, ez egy kicsit más statisztika. Szóval itt az első negyedévi adat érkezik, és hát itt az MNB pénzügyi számlái alapján előzetes becslésünk lehet, ilyen 11% körül lehetett az első negyedéves hiány, ugye az azért már vastagon a választási hajrába volt. Nyilván azért havonta tud ingadozni jelentősen a hiányadat, de még ha úgy nézzük, hogy a 2025-ben ugye 4,7-re sikerült lefaragni a költségvetés hiányt, az első negyedévig ezzel 5,6 lenne a 4/4 éves gördülő hiány, tehát nőne, és akkor még ugye a második negyedévben is nyilván voltak érdemi költések.
6: Hát ezt mondták, hogy valami ilyesmi fog a végén kisülni a nagy átnézésbe. Nem jó hír ez.
5: Igen, a kormánynak a bejelentése az ugye egy 6,8%-os hiányra vonatkozik az egész évre. Ugye ebben az első negyedévben voltak azért jól tudható tételek, tehát ez a fegyverpénz, 13. 14. havi nyugdíj, stb. Itt jön be. Az a nagy kérdés, hogy utána még ugye a választási hajrában még milyen pénzkiáramlások mentek ki többletként, erről azért voltak hírek. Mindenesetre ugye itt a headline hiányadat mellett azért a részleteket is fogjuk látni, hogy milyen sorokon beruházás, különféle transferek ment ki a nagyobb mennyiségű pénz, tehát szerintem ez az elemzőket azért segíti a hiány folyamatok megítélésében, és hát nyilván augusztusra meg érdemes várni majd a kormánynak a 2026-os leátárát, hogy akkor...
6: Hát ott meg már ugye valamiféle jeleket kell arról küldeni, hogy ha 2030 környékére euróval akarunk fizetni, akkor ott már jelei kell lennek, hogy ezt hogyan képzeljük, gondolom, ugye?
5: Igen, de egyébként magát, tehát hogy augusztusra az idei hiány bemutatását ígérték, és őszre olyan október tájékára ígérték azt, hogy egy ilyen több éves kitekintő pályát, amiről te beszélsz, és hogy tulajdonképpen 2030-ra hogyan csökkenthető tartósan 3% alá hiány, mert egyébként az fontos, hogy az egészen biztos, hogy az euró bevezetéshez az nem elég, hogyha beesik 3% alá, hanem ugye ezt úgy kell megítélni az európai intézményeknek, hogy ez tartósan 3% alatt marad, úgyhogy hát lesz kihívás bőven. Mindenesetre ez az adat azért itt azt gondolom, hogy az elemzőket segítheti abban, hogy mi is történt itt költségvetési fronton a választások előtt.
6: Eurozóna, ott meg fogyasztói árindex inflációs adat jön, ott mi a várakozás? Növekedhet az infláció, vagy sikerült így tartósan lehozni az elviselhető szintre?
5: Hát ugye nem az LKB hozta le, hanem most úgy tűnik, hogy a 14 pontos amerikai-iráni megállapodás, tehát hogy igazából az eurozóna inflációnál az az érdekes történeti elem, hogy egy-két hónappal ezelőtt már itt ilyen 3,5-4%-os inflációkat vizionált a legtöbb elemző nyár végére, most viszont úgy tűnik, hogy májusban 3,2-vel megvolt a csúcs, és most a júniusi adat jön, és ez ilyen 3-3,1% lehet. Ugye ilyen heti adatok alapján lehet látni azt, hogy az üzemanyagárak csökkentek júniusban, úgyhogy ez azért segíteni fog. Ami az LKB-t jobban érdekli, hogy ugye mi van a maginflációval, az most az a várakozás, hogy marad 2,6%-on. ami ugye hát magasabb, mint a cél, de azért mégsem olyan, majd beszélünk az USA-ról, ahol ugye bőven 3 fölött van ez a mutató. Tehát igazából ugye az LKB emelt egyet júniusban, most a piac ár az még össze még egy emelés, de ez nem feltétlenül biztos, hogy be fog következni. Különösen annak fényében, hogy azért nem dübörög az európai gazdaság igazából. Uh-huh.
4: Igen, úgyhogy még bocsánat. Mondjad?
5: Igen. Nem, annyit akartam mondani, hogy ugye ez az a csütörtökön jön ki, illetve bocsánat, nem szerdán jön ki, és a hétfőn kedden már jönnek ilyen nagy gazdaság inflációs adatok, német, francia, spanyol, tehát ezek már úgy adnak egy ilyen előzetes képet arról, hogy mi várható.
4: Tehát ugye azt lehet látni, hogy ez az Európai Unióban is, de az Egyesült Államokban meg egyértelműen pont abba az irányba mutat, és akkor lehet, hogy át is tudunk menni az USA-ba, hogy inkább itt már emelési ciklusok jönnek.
5: Igen, erre próbáltam én is utalni, hogy szerintem az USA-ban nagyon nagy kérdések vannak az inflációval. Az eurozóna vonatkozásában még csak egy ilyen záró gondolatként, hogy azért úgy látszik, hogy megnyugodott a piac. Tehát ugye idén egyet emelt az LKB, lehet, hogy emel még egyet, de tehát itt ilyen nagy emelési ciklusban szerintem nem gondolkodik senki.
4: Okay.
5: Ugye az USA esetében a történet sokkal érdekesebb olyan szempontból, vagy ilyen jegybankár szempontból, mert tehát amit a legfontosabb mutatónak tartott idáig a Fed, ez a OPCE, vagy folyamatosítási kiadások magárindexe, ugye ezzel mindig szenvedünk, hogy magyarul ezt hogy mondjuk, ez 3,8% körül van, és gyakorlatilag 2021 óta magasabb, mint a Fed inflációs célja. Tehát miközben ugye mindenki azon pörgött, hogy hogyan kell kamatot csökkenteni, meg mi lesz a munkapiacsal, és egyébként a munkapiac meg míg 2025-ben, 26 elejéig volt egy ilyen inkább stagnás közeli helyzet, most már 3 hónapja ilyen 100-200 ezeres bővülések vannak, tehát úgy tűnik, hogy ott meg az magára talált a munkapiac, és egyébként most csütörtökön, ez lesz az USA-ból az érdekes adat, jön ki a júniusi munkapiaci statisztika, ahol most a piac egy 110 ezeres bővülést vár, ami valami lassulás, de még mindig teljesen robusztusnak nevezhető, különösen úgy, hogy ugye a Trump szigorított az új ciklusában a bevándorlási szabályokon, tehát igazából a munka kínálat bővülése is nagyon lelassult, és ami ugye a kereslet kínálat egyenlegét mutatja a munkanélküliségi ráta, az most már elég hosszú ideje ilyen 4,3% körül van, a bérek azért erősek, tehát ilyen 3,5% körül, tehát ezek alapján igazából azért itt inkább kamatemelés nézne ki, és ebbe külön érdekes ugye, hogy júniusban ugyan tartott a Fed, de bemutatkozott az új elnök Kevin Walsh, erről ti is beszéltetek, és hát igazából ugye hát nem tudni, hogy ő most ott mennyire volt téja vagy szigorú, vagy a piac várt, ugye, hogy nagyon egy ilyen laza szöveget fog mondani, mármint monetáris politikai szempontból, de ő mondta, hogy igenis van inflációs probléma, tehát ugye erre mentek akkor föl a hozamok, és most már a kamat csökkentésekből ott tartunk, hogy hát idén is egyet, és talán jövőre is egy emelést áraz a piac az USA esetében. Tehát itt sokkal nagyobb kérdések vannak, hogy itt elindul egy kamatemelési ciklus. Európában ez most nem tűnik valószínűnek, hogy, hogy egy sorozat emelés lesz.
4: Jó, okay. Akkor látjuk ezt a prést, amiben a Fed került ezekkel a számokkal, ugye Kevin Walsh pedig azt próbálja megmagyarázni, hogy melyik mutató az igazi mutató, amit figyelni kell. Tehát egy picit azért így ide is mondogat, meg azért hát végül is egy olyan szerepbe került, ugye, hogy azért szakmailag is bizonyítania kellene, hogy azt mondják rá, hogy egy ilyen Trumpi ember, aki végrehajtó, tehát nehéz
6: helyzetben
4: van.
6: De Trump egyelőre tolerálja, nem? Tehát nem nagyon hallani, hogy már Walshot is kritizálna.
5: Igen, nem regált ennek kapcsán, de egyébként azért én azt gondolom, és ez csak a személyes véleményem, hogy azért várjuk, hogy a Walsh pontosan mit fog csinálni, mert miközben nyilván elismerte, hogy inflációs probléma van, talán az lett volna a furcsa, hogyha azt mondja, hogy nincsen, azért ugye elkezdte, hogy ő már nem rakott előrejelzést ebbe a dotplotba, ugye a döntéshozók előre, tehát hogy tulajdonképpen a kommunikációból elég határozottan vissza szeretne jönni, és egyébként ez nem biztos, hogy segítség lesz a piacoknak, tehát azért az, hogy mindig látták negyedévente, hogy hogyan gondolkodnak a döntéshozók számszakilag, tehát hogy hova várják a kamatot, azért ezt jól megszokta a piac, hogyha ebből visszajönnek, és főleg egy olyan időszakban, amikor ugye ilyen nagy kérdések vannak, tehát hogy hogy azért emelkedik az infláció, és ott nem csak az olajár miatt ment, hanem van egy túlfűtöttség is, azért lehet, hogy jó lenne, hogyha maradna a piacoknak az irányítatást. Úgyhogy mindegy, hát ennek fényében szerintem a munkapiaci adatokra is kijöhet egy jó kis rángás, hogyha vártnál erősebb vagy gyengébb lesz.
6: Hát de az meg olyan stabilnak tűnik az amerikai munkaerőpiac.
5: Hát most egy pár hónapja igen, de ott meg voltak módszertani váltások is, meg kormányzati leállás, ugye 2025-ben, tehát nagyon sok minden változott, talán igen, tehát talán az van, hogy, hogy igen, hogy most stabil, tehát ez az összefoglaló értékelés.
4: Misi, köszönjük szépen az információkat, jó munkát nektek a mai napra.
5: Oké, köszönöm nektek is, sziasztok!
4: Kovács Mihály, az OTP elemzési központ elemzője beszélt arról, hogy milyen adatok jönnek ezen a héten, amire érdemes odafigyelni.
3: Belát nagyon éhes!
0: Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
8: Az a szép zöld gyep, az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
7: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
9: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119/C-ben. Geely, Schiller. Autók szeretettel. Már az első hangból felismered. LP július 7-én a Budapest Parkban ad koncertet. Lost on You, One Last Time és további ikonikus slágerek, amelyek élőben szólnak igazán nagyot. LP. Budapest Park július 7. Jegyek a livenation.hu-n.
7: Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti Alsórakparton, a Viadukt Bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádiókafé színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti Rakparton, a Viadukt Bárban. Világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Katarban folytatódhatnak holnap az Egyesült Államok és Irán közötti egyeztetések. Rekordszintre ugrott a biztosítók díjbevétele. Ma tetőzik a hőhullám, akár 41 fokos csúcsértékekkel. Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Az Alföldön is jelentős NKA források jutottak Fideszhez köthető szervezetekhez, erről ír a 24.hu. A lap becslése szerint Bács-Kiskun, Csongrád, Csanád, Békés és Jász-Nagykun Szolnok vármegyékben összesen mintegy 900 millió forint támogatást kaptak olyan szervezetek, amelyek vezetői vagy működése a Fideszhez köthető. A cikk szerint a támogatottak között olyan egyesület is szerepel, amelynek vezetője ellen kiskorú veszélyeztetése miatt emeltek vádat. Alkotmányossági aggályokat vet fel a korábbi honvédségi jogállási reform a HVG szerint. A katonák jogviszonyát ugyanis törvény helyett kormányrendelet szabályozza, amely a jogi értelmezések szerint több mint 15 ezer szerződéses és tartalékos katona esetében is alkotmányellenes lehet. A lap emellett arról ír, hogy a reform feszültségeket okozott a bérezésben is, a szabadságok és pótlékok rendszerében. Ezért a kormány 2027-től ismét törvényi szintre emelheti a honvédek jogállásának szabályozását. Katar fővárosában, Dohában folytatódhatnak holnap az Egyesült Államok és Irán közötti egyeztetések. Amerikai tisztségviselők információi szerint a megbeszélés fő témája a hormuzi szoros státusza lesz majd. A washingtoni kormányzati illetékesek szerint arról már megállapodtak a felek, hogy leállítják a katonai akciókat a térségben. Az Irán közelében állomásozó amerikai erők a hétvégén válaszcsapást intéztek iráni célpontok ellen, miután Irán területéről indított drónok találtak el két kereskedelmi hajót. Teherán tegnap Kuvait és Bahrein területét támadta. Az iráni külügyminiszter azt mondta, hogy Irán felelőssége a hormuzi szoros megnyitásáról gondoskodni. Vlagyimir Putyin elismerte, hogy fennakadások vannak az üzemanyag ellátásban Oroszországban. Az orosz elnök nehezményezte, hogy sorok vannak a benzinkutakon, ezért bejelentette, hogy munkacsoportot hoznak létre a helyzet orvoslására. Putyin hangsúlyozta, hogy az orosz polgári létesítmények és infrastruktúra elleni ukrán katonai akciók következményeit minimumra kell csökkenteni. Rekordszintre ugrott a hazai biztosítók díjbevétele. Tavaly 15%-kal nőtt, és a fióktelepekkel együtt elérte a 2115 milliárd forintot, derül ki a Magyar Nemzeti Bank friss jelentéséből. Az életüzletág 28%-kal, míg a nem életág 8%-kal bővült. Az önkéntes nyugdíjpénztárak és az egészségpénztárak taglétszáma is jelentősen emelkedett.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
10: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul, késő este nagyrészt 22-30 fok várható. Az országos tiszti főorvos által elrendelt harmadfokú hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben, szerdától várható enyhülés.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
11: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni?

0: eseménye minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Sziasztok, ez itt a Kávézó a világ végén, a Rádió Café 98-on, és majd olyan személy lesz a kávézó vendége, aki nemzetközi szinten is a digitális egészségügy egyik legmeghatározóbb véleményvezére. Vendégünk ismét dr. Meskó Bertalan, a Medical Futurist, vagyis orvosi jövőkutató, aki már volt, most pont megnéztem egyszer a műsorban, 2022-ben az 5. vendégünk volt, hát épp ideje volt, hogy visszatérjen hozzánk, de majd mindjárt mondom, hogy miért, de azért még egy pár szót hadd mondjak róla. A Debreceni Egyetemen szerzett orvosi diplomát, majd klinikai genomikából doktorált. Munkásságát olyan óriások idézek, mint a Forbes, a Time vagy a New York Times, és ő az egyik legnépszerűbb magyar szakértő a globális szintéren, YouTube és Instagram csatornája és egyéb közösségi felületein. Itt még azt írtam, több százezered, és kiderült, hogy már millió fölötti követő táborral rendelkezik, figyelik minden szavát, ahol a legújabb technológiai vívmányokat teszteli és elemzi. Most megjelent új, illetve második könyve, a Térkép a jövőhöz, ami most magyarul is megjelent, ami most nem közvetlenül az orvosi jövőkutatással foglalkozik, hanem valami legalább ennyire, ha nem fontosabbal, nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy megtanítson minket megbarátkozni jövőbeli önmagunkkal. Szia, Berci, üdv ismét itt a stúdióban.
2: Köszönöm szépen a meghívást, örömmel jöttem.
1: Nagyon nagy örülök, hogy itt vagy, és ezt így már mondtam neked itt civilbe, de abszolút komolyan gondolom, hogy a könyv az nagyon jó, és hogy ez egy ilyen elcsépelt szó, ez a hiánypótló, de tényleg azt gondolom, hogy hiánypótló ez a könyv, mert hogy az a remény fontosságával foglalkozik, ami szerintem egy iszonyatosan fontos dolog. Nem véletlenül az a műsornak is a szlogenje, hogy már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták, tehát azt gondolom, hogy ez létfontosságú. De te mit gondolsz róla, miért ennyire fontos téma ez, és miért értél el egy kicsit attól, amit egyébként szoktál csinálni, ami azt jelenti, hogy orvosi, új orvosi kütyüket mutatsz be, és azért ez egy másik terület.
2: Köszönöm, hogy ezt mondod, és örülök, hogy így látod. A Parfonnal kiadóval azért mertünk belevágni, mert mi is így láttuk, hogy nincs ilyen könyv. Amúgy angolul sincs, meg magyarul sincs. Az elképzelésem az volt, hogy én lassan 20 éve foglalkozom azzal, hogy jövőkutatói módszereket használok arra, hogy az orvoslás egészségügynek a akár technológiai, akár kulturális evolúcióját, változásait, átalakulását nem csak hogy elemezzem, hanem mondjuk előrejelezhessem döntéshozóknak, kormányoknak, szabályzóknak, orvosnak, betegnek egyaránt, hogy mire számítsanak. Tehát milyen technológiák lesznek felhasználva, ez milyen beteg-orvos kapcsolat átalakuláshoz vezet, és arra jutottam tavaly év elején, hogy mennyire nem fair, hogy ezek az a módszerekhez csak jövőkutatók férnek hozzá. Tehát én, aki egész életemben az orvoslásnak az elefántcsontornya ellen küzdöttem, rájöttem, hogy nekünk is van elefántcsontornyunk a jövőkutatásban, és hogy mi lenne, hogyha megpróbálnám ezeket a módszereket, amiket mondjuk 60-70 éve használnak ezen a téren, és van 50-nél több jövőkutatói módszer, ebből párat megpróbálnék úgy lefordítani a mindennapi nyelvre, hogy tényleg bárki elkezdhesse használni. Tehát szakmától, területtől, érdeklődési körtől függetlenül bárki elemezhesse maga biztosan a jövőt, és arra jutottam, hogy 6 módszer biztosan meg lehet így csinálni, ezeket meg is írtam a könyvben, és miközben írtam, jöttem rá, hogy valójában nem módszerekről írok, hanem a reményről, hiszen az az elképzelés szerintem majdnem mindenkiben, mert ezt tanuljuk, ez a kultúránk, ezt kapjuk oktatásként is, hogy egy jövő van, egy idővonal van, és majd az történik velünk. És én, mint a jövőkutató, akihez értek, majd én jobban tudom, mint mások, hogy mikor mi fog történni, miközben többfajta jövő van előttünk. Arra vannak módszerek, hogy megvizsgáljuk ezeket a jövőket, elemezzük őket, megértsük őket, stratégiát építsünk rájuk, akár kiválasszuk a vágyott jövőt. Még arra is van módszer, hogy oké, ha megvan a vágyott jövő, akkor a mából milyen lépéseket kell tennünk, hogy nagyobb esélye jussunk el abba a vágyott jövőbe. Tehát van egy óriási eszköztár a jövőkutatásnak, ami nem része, nem hogy általában az iparágoknak, meg a szakmáknak sem, de legfontosabb a mindennapi beszélgetéseinknek nem része. Tehát a jövőtől vagy általában szorong valaki, hogy borzasztóan bonyolult, még bonyolultabb lesz, mint amilyen most, vagy konkrétan csak azt mondja, hogy mit foglalkozzak vele, hát majd történik velem a jövő. Na én ezt a két hozzáállást szeretném megváltoztatni a könyvön keresztül.
1: Megjósolható egyáltalán a jövő, mert hogy hát jó, mindig próbálkoztunk vele, mindig voltak erre a könyvedben is írsz erről, igen, tehát ott voltak a jósdák, mindenféle jóslatok, de ugye te magad is írsz arról, hogy ha visszatekintünk azokra a jóslatokra, amiket mondjuk 100 évvel ezelőtt tettek a mostani világgal kapcsolatban, hát azoknak nagyon-nagyon pici százaléka jött be, tehát hogy egyáltalán megjósolható ez a dolog, hogyan lehet ezt tényleg komoly tudományos alapokra helyezni?
2: Az egész elgondolással az a baj, hogy azt gondoljuk, hogy megjósol.

0: hiszen akkor egy idővonal van, és én meg tudom jósolni azon az egy idővonalon, mikor mi fog bekövetkezni, de a jövőt nem lehet megjósolni, és ezt nem modern kutatók találták ki. Van egy arab mondás, valami 2000 éves arab mondás, hogy a jövőt nem lehet megjósolni, és aki ennek az, aki erről, aki igazat is mond erről, az is hazudik. Tehát, hogy még hogyha eltalálod is, hogy mikor mi fog történni, valójában semmit nem ér a jóslatod, mert az a kérdésem, hogyha te elkezdesz jósolni, és amúgy egész jó vagy benne, de egy jóslatod nem válik be. Nyilván lesz ilyen, mert millió dolog történik a világban. Akkor a következő jóslatod, amit kezdünk? És a jövőkutatásnak az a lényege, hogy a mai döntéshozásban fel lehet használni az eredményeit. Tehát itt nem arról van szó, hogy vakon álmodozgatunk, meg víziókat építünk. A science fiction szuperül csinálja ezt 200 éve, és csinálja is tovább, mert zseniális, és nagyon sokat segít szerintem nekünk is, kutatóknak, hogy jobban elképzeljük a jövő, a lehetséges jövőket, de nem lehet felhasználni a döntéshozásban, mert hogy a művészi szabadság benne van. És akkor hasznos a jövőkutatás, hogyha amit eredményt ad, akár víziókat, forgatókönyveket, jövőképeket, azt a mai döntéshozásban fel lehet használni, tudunk vele kezdeni valamit. Tehát jó, megjósolni nem lehet, viszont feltárni a jövőképeket, a lehetséges jövőket, meghatározni a vágyott jövőt, a lépéseket hozzá, erre mind elképesztően jó módszerek vannak, csak eddig nem volt része a mindennapi beszélgetéseinknek.
1: Be tudsz minket valamennyire avatni, hogy hogyan zajlik egy ilyen, mondjuk kapsz egy megbízatást egy cégtől, hogy akkor nem tudom, egy bizonyos területtel kapcsolatban adj nekik tanácsot, hogy épül föl egy ilyen tanácsadás, mit tudsz nekik, milyen tanácsokat tudsz nekik adni?
0: Hogy mondjak egy magyar, meg egy nemzetközi példát. A nemzetközi példa az a Kanadai Orvos Szövetségben, az elmúlt évben én voltam a vendégprofesszor, és én felajánlottam nekik, hogy mit szólnának ahhoz, hogyha nem a 50 ezer kanadai orvosuknak a jövőképét elemeznénk ki, hanem az Orvos Szövetségnek a jövőjét. Hogy vajon rájuk mondjuk 2040-ben milyen világ vár. És leültem a vezetőségükkel, én nekem nagyon fontos, hogy mindig legyen mondjuk betegképviselő a csapatban, akkor is amúgy nem szokott lenni a stratégiai megbeszéléseken. Összettünk egy 13 fős csapatot, és egy fél nap alatt egy workshopot csináltam velük végig, pár módszert alkalmaztam, szívesen beszélek majd erről miket, és egy olyan riportot raktam össze nekik, amivel ők, mint döntéshozók, sokkal tisztában látják, hogy a Royal College-ra így hívják őket, mi vár a következő 10 pár évben. Tehát mondjuk, mik azok a technológiai fejlődések, fejlesztések, a mesterséges intelligencia az a kiváló példa erre, vagy az orvoslásnak a kulturális jellege hogyan fog megváltozni, az orvosok munkája mennyivel lesz más 10 év múlva, és mindezekre hogyan tud megfelelően reagálni már ma egy ilyen nagyon vezető orvos szövetség, akinek az a feladata, hogy 50 ezer orvost folyamatosan vizsgáztasson és a megfelelő szinten tartson. Egy hasonló workshopot csináltam az Országos Mentőszolgálattal, Csató Gábor főigazgató úr keresett meg azzal, hogy mit szólnék, ha egy 2040-es víziót, riportot összeraknánk, mert hogy mind értjük a magyar rögvalóságot, oké, de ha nincs meg a vágyott jövő, hogy szállunk ki a rögvalóságból? Ha megvan a vágyott jövő, és megvan, hogy milyen lépések kellnek annak eléréséhez, legalább látjuk a stratégiát, hogy lehet a rögvalóságból kikecmeregni, és akkor összeraktunk, ott is volt betegképviselő, nekem az nagyon fontos volt, orvosok, mentősofőrök, kommunikációs igazgatók, szóval nagyon sok területről jött, jogi képviselő, HRS, mindenki ott volt, aki számított, és egy 2040-ről szóló riportot raktunk össze, ezt amúgy publikusan el is lehet érni az OMSZ 2040 címen, bárki rákeres megtalálja egyből. Csináltunk jövőképelemzést, például egy főigazgatói beszédet írtunk, minden évben van a parlamentben a mentőknek a napja, és szokott a főigazgató beszédet mondani. Írtunk egy beszédet 2040-ben. És nem az a lényeg, hogy eltaláljuk, hogy pontosan mit kell akkor mondani, hanem vajon abból a szemből, abban a cipőben állva, abból az empatikus perspektívából 2040-ből, vajon mit kell majd lefedni, ami technológiai, kulturális, jogi, társadalmi változás, ami a mentőszolgálatnak fontos. Vagy csináltunk nekik egy jövőkerék gyakorlatot, amiben azt vettük korcső alá, hogy vegyük azt, hogy mondjuk 2040-re a mentőszolgálatnak a flottája az mesterséges intelligencia alapúvá válik. Egyébként vannak erre irányok, meg látjuk az ilyen technológiai fejlesztéseket, vegyük azt, hogy ez be fog következni. Oké, mi lesz ennek a következménye mondjuk az ő csapatukat nézve, a sofőröket nézve, az orvosokat, a betegeket, a kormányzatot, a társadalmi változásokat, jogi oldal, technológiai fejlődést. Azaz, ha ma mondjuk egy döntéshozó arra jut, hogy hűha, úgy tűnik, hogy sofőr nélküli flottává kezd válni mondjuk egy mentőszolgálat flottája, mit tehetünk annak érdekében, hogy kihozzuk belőle a legtöbbet, és ne hibázzunk, ne védsünk kulturális, társadalmi, jogi hibákat, hanem a lehető legjobban tudjunk felkészülni erre a változásra.
1: egy ilyen jelentés, vagy összeállítás, az mennyi idő alatt készül el, és mekkora csapattal dolgozol?
0: Kérdésző, hogy csapatom van, nem mindenki dolgozik a riportokon, szerintem egy nap munkája kell ahhoz, hogy főleg azokkal, akikkel ezeket a workshopokat végigcsinálom, hogy elegendő információm legyen ahhoz, hogy belemehessünk a workshopba. Ezért fontos kiemelni, hogy jövőkutatás nem egy nap alatt szokott zajlani, tehát vannak jövőkutatók nagy cégeknél, nem mondok már a neveket, ahol az a vállalatok, hogy egész nap ezt a munkát végezzék, és éveken keresztül. Tehát alapvetően a jövőkutatás az egy hosszú távú tevékenység, de én a leggyakorlatiasabb oldalát keresem, mert meg kell mutassuk azt, hogy akár csak néhány gyakorlattal is, néhány gyakorlatból is ki lehet hozni gyakorlati eredményt, azaz mától a döntéshozásban annak szerepe lesz, és ez nem kell éveket rászállni, meg óriási pénzmennyiségeket, ezeket pont ingyen csináltuk, mint legalábbis én mind a kettőt ingyen csináltam végig, hanem itt van egy riport, amivel egy döntéshozó ránéz, akkor jobb döntéseket tud hozni a mától kezdve, és bármilyen technológiai, társadalmi, kulturális változás is van az ő szervezete cége előtt, egyszer jobban fel lesz készülve, már beszélt azokról a víziókról.
1: Igen, hát ez egy rendkívül fontos dolog, hogy az ember számára legyen valamiféle vízió. Én egyébként minden egyes vendéget, és majd téged is meg foglak kérdezni arról, hogy hogyan, milyen jövőt álmodnál mondjuk a világnak, mert hogy tényleg, hát hogyha nincsen semmiféle jövőképünk, akkor hogyan akarjuk ezt fölépíteni, és ezért is tartom nagyon veszélyesnek, és tudom, hogy te is ezt a fajta pesszimista hozzáállást, mert ez az önbeteljesítő jóslat gyakorlatilag, de még ne szaladjunk ennyire előre, hanem azt állod el, hogy mondjuk hogyan tudjátok beépíteni ebbe a rendszerbe az ilyen nem kiszámítható tényezőket, tehát hogy mondjuk az AI megjelenése, vagy amikor ugye, amit példának fölhozol, hogy a megjósolt postások, akik majd nem tudom, hogy azt hiszem
0: 1900-ban. 100 évet kellett megjósolniuk, igen.
1: Igen, ugye, és akkor azt jósolták, hogy na hát majd repülni fognak a postások, és ilyen repülő postások fogják majd kiszállítani a leveleket, de ugye azt
0: a
1: nem...
0: Papírleveleket.
1: A papírleveleket, igen. Tehát azt nem tudták megjósolni, hogy hát nem lesznek papírlevelek, hanem ugye elektronikus levelek lesznek, tehát hogy bejött egy olyan tényező, amivel nem lehet kalkulálni. Ezt hogy lehet kiiktatni? Vagy hogy lehet erre fölkészülni?
0: Igen, nem kiiktatni kell, hanem ezeket úgy hívják, hogy vadkártyák, ezeket az asztalra kell tenni. Tehát olyan, mintha a jövő fölkészülés módszertan van, ahol azt kutatjuk, hogy mik azok a horizonton lévő trendek, amik vagy változások, amik azért látszik, hogy egy-egy iparágba be fognak törni. Ezeket meg lehet vizsgálni őket, fel lehet sorolni, ki lehet elemezni, okay. De ez látszik. Mi van akkor, hogyha valami még nem látszik, ahogy mondod, ezek a vadkártyák, ezeket, tehát a trendeket megtaláljuk, mert egyszerűen keressük, és ott vannak valahol az asztalon, a vadkártyákat nekünk kell kreálni. Tehát azt tudtuk csinálni egy ilyen gyakorlat végén, azonosítottunk X trendet egy adott szakma vagy területnek a jövőjét tekintve, megmondjuk, hogy milyen idővonalon természetesen, tehát okay, milyen vadkártyák merülhetnek fel. Tehát mik azok az események, amiket nem lehet előre látni, de hogy abszolút keresztbe húznák a számításokat. A Covid járvány nyilván egy ilyen vadkártya volt, hogy mondjuk
1: az nagyon vadkártya.
0: Ez nagyon vadkártya volt, hogy egy kormány helyében lennék, ahol mondjuk stratégiákat kell alkotni a következő 5-10 évet nézve, akkor ez biztosan egy vadkártya. Most ha mondjuk a rádiózás jövőjét néznénk, akkor az egy egyértelmű vadkártya lenne, hogyha akármilyen podcastet, akármilyen témában, akár videón is úgy lehetne kreálni az AI-jal, a mesterséges intelligenciával, hogy élőemben nem mondja meg a különbséget. Ezért most még látjuk, meg érezzük, meg tudom, hogy ChatGPT-vel is lehet podcastet csináltatni egy adott témáról, és eljátsza. De azért az ember még amikor például valaki sok rádiót hallgat életében, akkor még megérzi a különbséget, hogy olyan technológiai hangja vagy szemlélete lesz, nem csak a hangnak, hanem a szövegnek is, és még nem az igazi.
1: Steril egy picit.
0: És még nincs benne hiba, tudod, hogy nincs emberi dolgok nincsenek benne, de amikor ezt mondjuk tökéletesen lehozza az éj, akkor vajon az milyen hatással lesz a rádiózás kultúrájára? Hogy lehet majd különbséget tenni? Vajon többet akarunk majd fizetni valakinek, aki tényleg rádiót csinál, és mint leül és felkészül emberként az emberrel beszélgetni, vagy egyszerűen tényleg egyszerűbb és olcsóbb az AI-t a generált tartalmat hallgatni, mert már úgy tudunk különbséget tenni. Például a jövőkerék arra azt a célt szolgálja, hogy veszünk egy központi állítást a jövőben, ami minket érdekel. Mondjuk azt mondjuk, hogy már több előfizetője van AI által generált podcastnek, mint valós ember által készített tartalomnak, mondjuk 2035-ben. És azt mondjuk, hogy ezt vegyük azt, hogy ez így van. 2035-ben. Oké, ha ez megtörténik, mi lesz ennek a következménye? És akkor megnézzük a kategóriákat, mondjuk a rádiósokra nézve, a vendégekre nézve, a hallgatókra, a rádiózás körülvevő műszaki háttérre, technológiákra, társadalmi viszonyokra, jogi háttérre, és minden kategória érdekel minket, megnézzük, hogy oké, ebben a kategóriában mi fog biztosan bekövetkezni, hogyha azt az állítást igaznak vesszük. Pont annak voltam a Fazakas gimnáziumban, a Fazakas fesztiválon, és diákokkal, gyerekekkel igazából végeztem egy jövőkereket, tehát azt mondtam nekik, hogy vegyük azt, hogy 2035-ben minden diáknak középiskolákban van egy AI mentora, akivel egész nap tud beszélgetni, és mindig ráveszi, hogy a legjobban tanuljon, a legjobbkor, a legtöbbet hozza ki belőle, full inspirációval, tehát tényleg jól működjön a tanulási folyamata. Vegyük azt, hogy ez igaz lesz 2035-re. Mit fog ez okozni mondjuk a szülőknél, a gyerekeknél, a diákoknál, a tanároknál, az iskola épületében, és olyan jó dolgokat mondtak, amiken igyekeztek ezáltal gondolkodni, és mondtam a végén nekik, hogy remélem, hogy látjátok, hogy nem az a lényeg, hogy ez így lesz-e vagy nem, hanem hogy nektek már annyi stratégiátok lesz, bárhogy is lesz, mert egyszerűen időt töltöttetek a jövőben, jövővel való gondolkodásban, hogy szerintem az van jobban felkészülve az időre, aki több időt tölt benne. És időutazni nem tudunk, csak mentálisan, ez egy ilyen, az emberiségnek egy ilyen előnyös tulajdonság, amit senki más vagy semmi más nem tud, ezért használjátok ki, és töltsetek el időt a jövőben, ami nem egy ilyen nappali álmodozásnak felel meg, hanem ez egy módszertan, amivel szimplán nem csak hogy tudatosan, de érzelmileg is jobban felkészültek a jövőre.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája.
4: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119-ben. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
3: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
5: Ez még mindig a Kávézó a világ végén, ahol továbbra is dr. Meskó Bertalan orvosi jövőkutatóval beszélgetek, most megjelent új könyvéről, a Térkép a jövőhöz című könyvről, illetve azokról a jövőkutatási technikákról, amiket mi hétköznapi emberek is alkalmazhatunk, hogy szebben, tisztában, jobban lássuk a jövőnket. Ugye mind a ketten készítünk online felületekre, YouTube-ra, Instára tartalmat. Ugye azt biztosan tudod, hogy a YouTube is beelengedte, hogy már idén lesz olyan funkció, hogy te legeneráltathatod magadnak a te saját AI avatárodat. Tehát onnantól kezdve úgy fogsz tudni mondjuk sorcokat csinálni, hogy ott se kell legyél, még lehet, hogy ki se kell dolgozni, azt, hogy figyelj, légy szíves, csinálj egy sorcot, mondjuk a nem tudom, az új vérnyomásmérő szerkezetekről, és akkor te fejeddel megszerkeszti, megcsinálja, kidobja, ugye, hogy azt akarja elérni a YouTube, hogy akkor biztosan sok tartalmat tudjunk gyártani. Mit gondolsz, hogy ennek mondjuk milyen hatással lehet mondjuk az olyan influencerekre, mint te meg én?
6: Én csináltam ilyet spanyol nyelven, tehát kaptam egy ilyen digitális ikerpárt, fel kellett venni engem zöld háttér előtt több szögből, és utána egyszerűen a szöveget, amit én angolul megírtam, azt felmondtam spanyolul, elküldtem embereknek, mondták, hogy mikor tanultam meg spanyolul, mert aztán
5: jól megy.
6: És tudod, azért még pár éve volt ez a Will Smith-es spagetti evő, és hát ez 3 éve nagyon durva volt, most is nagyon durva, csak másik indokból.
5: Igen. Ijesztő.
6: Csináljunk egy ilyen jövőkereket.
5: Igen,
6: Válaszunk ez egy olyan állítást a jövőben, ami nagyon kézzel fogható. Tehát mondjuk a legtöbb YouTube feliratkozóval rendelkező csatorna az egy AI generált influencer. 2035.
5: Oké.
6: Mondjuk, ha ez bekövetkezik, akkor mondjuk mi fog biztosan megtörténni, vagy mit fognak gondolni, érezni a egyébként YouTube-on aktív influencerek, a Mr. Beast féle nagyon nagy követő táborra lévő influencerek. De hangosan fog gondolkodni, te is.
5: Jó.
6: Hát nyilván, tehát a motivációjuk az a töredékére fog esni,
5: igen.
6: Mert olyan erő ellen harcolnak, amiben nincs esélyük. Mr. Beast az ő embereivel, pénzével 11 naponta köböl kihoz egy videót, és brutális videót, tehát ott óriási igen. Ilyen production value van mögötte, de ez meg kihoz, tehát 5 percenként kell ugyanilyen production value-nak tűnő videókat. Tehát szerintem az lesz, hogy egyszerűen az influencereknek leesik a motivációs szintje, hogy ennyi munkát nem érdemes beletenni, mert esélyünk nincs harcolni ezzel az erővel.
5: Igen, és azt gondolom, hogy talán ketté válhat majd, hogy ugyanúgy, mint mondjuk a nagy blockbuster stúdiókkal mondjuk nem tud versenyezni per pillanat mondjuk egy kis filmkészítő, ezért nem is próbál, nem tudom, nagy látványos skifit csinálni, hanem mondjuk egy elgondolkodtató, filozófikus valami tartalmat fog csinálni, tehát hogy talán az lesz erre a válasz, hogy akkor azok megpróbálnak olyan tartalmat csinálni, ami sokkal inkább a személyhez kötődik, és valószínűleg ketté válik ez az irány. Én egyébként azt prognosztizálom, hogy ez sajnos egyébként a közbeszéd radikalizálódásához fog vezetni, mert hogy mivel fog tudni kitűnni egy AI-jal szemben egy humán influencer, hogy sokkal radikálisabb véleményt fogalmazhat meg, amit lehet, hogy az AI nem fog tudni megtenni, mert le van korlátozva. Tehát, hogy ez azt fogja eredményezni, hogy sokkal radikálisabb hangok fognak majd fölbukkanni sajnos mind a két palettán.
6: Oké, nézzük meg a hallgatót. Szerintem a hallgató biztosan ki fog égni az AI generált tartalomban, mert egyszerűen az agyunk nem erre van kitalálva, és 1-2 hónap év alatt képtelenek vagyunk ebbe. Lehet, hogy 20-30 év alatt a kultúránk miatt, egyszerűen, hogyha az lesz a kultúra, hozzá fogunk szokni, de rövidön belül látjuk az Instagram meg a TikTok videókból, tehát a dopamin rendszerünk széték benne, és látjuk, hogy AI generált. És szerintem a bizalom fog oly mértékben megcsappanni, hogy szórakoztatásnak tökéletes lesz az AI generált tartalom is, de hogy mire hallgatunk az interneten, szinte semmire, mert úgyis csak az AI találta ki, sőt, valószínűleg az én algoritmikus buborékomban nekem találta ki. Na, az a félelmetesem, hogy most csak ezt az egy következmény kicsit tovább gondolva, mondjuk másodlagos következménynek, hogy mondjuk már a hirdetésektől is megijedünk, mert miért kapok magas vérnyomásról szóló hirdetést? Mit tud rólam, amit én nem uh-huh. tudok? Uh-huh. Amikor beszélgetünk telefon mellett, és akkor valamik nap egy a funkcionális tréninget, edzést végzek, és egy mozgásformát próbáltam ki, meg talán beszélgettem róla a telefon mellett, és elkezdtem kapni Instagram hirdetéseket arról a mozgásformát tanító videókról, ami abszolút borzasztó és creepy. Na most ehhez képest, mondjuk valamit lát az én adataimból, vagy a telefon használati szokásaimból, vagy a szenzoromból, miért nekem magas vérnyomás? Nem, most magas vérnyomásom van. Honnan tudja jobban, mint én? Valószínűleg nyilván az algoritmus miatt személytelenül fogja tudni jobban, de ez mondjuk biztos, hogy megijeszti az embereket, akár annyira, hogy kicsit eltávolodnak az ilyen technológiák használatától.
5: Igen. Én azt prognosztizálnám egyébként, hogy egy ilyen reakció hatás fog kialakulni, hogy az emberek egy kicsit le fognak jönni erről. Tehát ugye én azt gondolom, hogy ennek az aranykora az kb. Most van, és innentől kezdve pont amiatt inflálódni fog a tartalom, mert most látszik, hogy annyira sok a tartalom, hogy az emberek egy idő után egyszer nem fogják tudni tartani ezzel a tempót, és talán az fog eredményezni, hogy fel fog értékelődni ez az optimista hozzáállás, fel fog értékelni az emberi, valós emberi kapcsolódást, tehát az offline online tartalmak, tehát az előadás, a valós emberi előadások, a konferenciák, a fesztiválok, tehát ahol valóban lehet a közönség találkozók, és fel fognak értékelődni azok a valódi húsvér influencerek, akiket tényleg meg lehet érinteni, és nem csak digitálisak.
6: De mondjuk jogi következmény lenne az, hogy ilyen verifikációs folyamat lenne, tehát annak kell küzdeni, aki húsvér emberként ad tartalmat, viszont ha megkapja a verifikációt, és nem tudom, ilyen Vitruviuszi ember biktogramot a profiljára, akkor tudjuk, hogy ő ember.
5: Igazoltan humán.
6: Igazoltan humán tartalmat gyárt, igen. Jogilag biztos, hogy az lesz, hogy ennyi tartalmat, csak AI generált tartalmat, csak AI tud elemezni. Tehát az emberi cenzúra, vagy az, hogy nem tudom, káromkodások vannak egy szövegben a gyerekeknek szánt tartalom, ez csak annyi mennyiségű lesz, hogy csak AI. Tehát az AI fogja elemezni az AI-t.
5: AI nézi, hallgatja az AI-t.
6: Ami egy ilyen kapuőrzés nélküli borzalomnak hangzik.
5: Egyébként már most is van, mondjuk a Spotify esetében ugye lebuktak emberek, hogy AI generált a zenét, ugye előadóként fölpakoltak, majd AI-okkal hallgattatták a saját zenéjüket, mert ugye hát azután kapnak pénzt a Spotify-tól, tehát már ilyen most is megjelenik.
6: Kutatásban is átéljük. Én a múltkor az egyik PR-i hallgatómnak a beküldött publikációra kapott egy peer review-t, egy ilyen kutatók által adott független bírálatot, és az egyik bíráló, ahogy ránéztem, hogy mit írt, azonnal tudott, ez teljesen ChatGPT által van írva, még a szóösszetételek és a mondatok és
5: a szerkesztésen is.
6: A gondolatok, hogy ilyet kutató ilyen hülyeséget nem írna le, amikor a GPT-nek van egy ilyen szokása, hogy valamire azt mondja, hogy ez nem az, hanem ez az. Van egy ilyen marketinges szövegként, és ilyenekkel volt tele, és írtam a főszerkesztőnek, hogy ne haragudjon, de ezt nem vagyok hajlandó a hallgatómnak megengedni, hogy erre válaszoljon, mert nem fog botokkal beszélgetni. Uh-huh. A kutató nyugodtan, én is használom a GPT-t, hogy polírozza a írásomat, de az én gondolataimat, a szöveget, nem a gondolataimat, a szöveget mert teszi igen. jobbá, az én véleményem van, és azt vállalom is, mint kapuőrző. De ez a szöveg, ez embert nem látott, berakta valaki a publikációnkat, és kért rá egy bírálatot, méghozzá elég gonosz bírálatot, de hogy tényleg embertelen volt egy csomó mondat benne, és kivették ezt a bírálót a sorból. Tehát már a tudományban is találkozunk azzal, hogy az AI által generált dolgoknak dra kellene válaszolni, hát ilyenkor kell felszólalni, hogy nem vagyunk hajlandóak.
5: Na jó, de akkor végül is, hogy lezárjuk ezt a gondolatmenetet, akkor mondjuk érdemes lesz valakinek mondjuk 2030 után egyáltalán foglalkozni ezzel az influencerkedéssel?
6: Csak három vagy négy kategóriát néztünk meg szerintem ebben a kérdésben, ahol van legalább 10, uh-huh. és mindig van másodlagos következmény is, tehát még ezt a jövőkereket bőven ki lehetne fejteni. Nekem, ha én most ránéznék erre a 3-4 kategóriát, nekem az üzenetet adná, hogy nincs indok, ami miatt azt gondoljuk, hogy ez lesz a domináns irány. Tehát senki nem akarja ezt. Nincs, vagy a fogyasztó szokta ezeket az irányokat, mint ilyen hajtóerő befolyásolni. A fogyasztó nem akaratja ezt, hogy szinte ellepjük folyóként olyan tartalommal, ami nem verifikált, ami nem ellenőrzött, ami nem hasznos, amit nem ember mondott, hanem csak utángyártott, tehát ilyen sorozatgyártott, élettelen és lélektelen valami, és mivel a fogyasztó ezt nem akarja, a YouTube hiába engedi, hogy legalább az influencerek önmagukat tudják sokszorozni, meglátjuk, hogy a fogyasztó követni fogja vagy sem, mert szerintem a fogyasztónak egyre erősebb az igénye arra, hogy az AI generált tartalmat kifejezetten elkerülje.
5: Igen, én nekem az a gyanúm, hogy ezt a Google sem szereti, tehát hogy ezt a jelenséget csak nem teheti meg, hogy nem lép ebbe az irányba, mert hogy tudja, hogy biztos, hogy mindenki másnál is, és ugye folyamatosan megy ez a harc, hogy minél több tartalmat rakjunk ilyet. Most a Netflixnél is lesznek kis pörgethető rövid tartalmak, tehát hogy ez ennyire megy, hiszen tényleg, ahogy mondtad, a dopaminunkat zabálja ez a dolog. De hogy így én is abban bízom, hogy ez egyszerűen így ki fog égni ez a vonal, és aztán így valahogy beáll egy ilyen egyensúly.
6: Rajtom múlik, hogy a Gen Z-n azért látható, hogy ők sokkal kisebb tartalmakat is gyorsabban képesek feldolgozni, ami nem azt jelenti, hogy az minőségi tartalom lesz, tehát szerintem ott is lesz egy ilyen felismerés, hogy én megértem, hogy nem, tehát egy TikTokon felnőtt Gen Z nyilván nem Tarbélát akar nézni, de egy ponton úgy is rájön, hogy oké, de most Tarbéla pont egy extrém, nekem kedvencem, egy pont extrém példa, de hogy oké, de művészetet mondjuk nem lehet 14 másodpercben átadni, tehát ha valamilyen értéket akar az életből kapni, és ilyen művészeten keresztül, azt rá fog jönni, hogy csak idő rászánással lehet, de addig viszont kiégeti a dopaminját a TikTok és az Instagram.
5: Meg a figyelem spanjét, ugye, amennyit tud figyelni. Én is kaptam egy ilyen kommentet, pont egy itteni beszélgetést osztottam meg valamelyik felületemen, és mondta, hogy egy órás beszélgetés. Ó, hát nagyon jó, de ez olyan hosszú, nem lehetne ezt valahogy rövidebben, és mondtam, hogy nem lehet mindent instant, nem lehet mindent összepréseni. Itt egy csomó dolog van, aminél érteni kell az okokozatokat, az összefüggéseket, és ezt nem lehet sajnos. Ezt mert rá kell szállni azt az órát, és hallgass meg, mert különben nincs értelme az egésznek. Szóval, hogy erre rá kell jönnie valószínűleg majd mindenkinek, aki ehhez hozzászokott, hogy oké, ha tényleg valódi tartalmat akar, meg értéket, akkor arra a mélyebbre kell menni, csak hát reméljük, hogy eljutnak erre a pontra.
6: Mindez úgy, hogy most pont Tarbélát használom példaként, nekem a filmjei óriási inspirációk, de valószínűleg a Tarbélával beszélgetni nem tudtam volna élőben, mert én annyira más sebességem vagyok, ami nem jó vagy rossz, hanem tehát kék meg zöld.
5: Igen.
6: Hozzá képes, miközben a filmjei tudnak igazán leállítani.
5: Igen.
6: Hát egy sátántangot végignézni, ott biztos, hogy lelassulsz, mert az a célja az első fél órában, hogy na jó, most értsd meg, hogy itt nem pörgetés lesz, meg akciófilm, okkal, és mindennek, minden darab, tehát minden egyes snitnek ereje van és célja van. És tudom, hogy extrém példa, de hogy mindenki meg kell találja a saját egyensúlyát, viszont azt meg kell mutatni nekik, hogy nem az érték a rövid távú információban nagyon kevés van, miközben annyira sokat kell elfogyasztanunk belőle, hogy kénytelenek vagyunk valahogy mégis hozzájutni. Tehát ha belegondolsz csak a geopolitikai történésekben most pont az iráni háború kapcsán, hogy mennyire könnyű rászorongani ezekre, amikor tényleg mindenről tudsz, amikor arról is tudunk, hogy a flight radaron még nem tudom, NATO tehergép éppen merre tart Irán felé, és ezt követik 40 ezeren. Hát hol tudtunk ilyet? Nem 50, hanem 5 éve vagy 15 éve is. Hát nem tudtunk ennyi mindenről. És még ki tudja, mennyi mindenről nem tudunk, ami a világban történik, és képtelenek lennénk feldolgozni, erről mind tudnánk. Csak én, amikor az ilyen geopolitikai tenzióknál azért az ember könnyen megijed, akkor mindig eszembe jut Alvin Toffler jövőkutatónak az 1980-81-es könyve, a harmadik hullám, amiben azt, és még a könyvemben is beidézem, annyira jó az az ikonikus paragrafus, hogy amikor a harmadik világháború küszöbén állunk, az aranynak felszokik az ára, mint a feszültségnek a barométere, és hogy a kormányok egymással küszködnek, és terrorizmus van, és emberrablások, és a világ éppen összedől, és ég, akkor jusson eszünkbe, hogy azért máskor is így volt. Ezt 1980-ban írta, de úgy hangzik, mintha tegnap írta volna. Tehát ez nem azt mondom ezzel, hogy ma a problémán kisebb, hanem az, hogy azért a világ mindig ennyire tenziódús volt, csak nem fért hozzá az átlag ember ennyire a mindenhez. És mondom, még mennyi minden van, amihez nem férünk hozzá. Tehát én azt a két erőt, annak a két erőnek a harcát tartom veszélyesnek, az egyik a FOMO, a másik a jövősok. A jövősokot pont Alvin Toffler találta ki, vagy nevezte meg.
5: Jövősok?
6: Jövősok, future shockként írt el a 80-as évek elején, 70-es évek végén, azzal a célra, hogy annyira gyors a technológiai társadalmi változások összessége az átlag életben, hogy ez képtelenség azzal fenntartani a ritmust. Tehát hüledezünk, hogy mennyi minden változik körülöttünk 80-ban. Tehát chat GPT nem volt se, internet se, okostelefonok éjjel-nappali dopamin égetéssel, tehát már akkor ezt mondta. A másik pedig a FOMO, a fear of missing out, attól való félelem, hogy oké, de ha nem vagyok hozzákötve, akkor lemaradok, és nem fog tudni biztonsági résekről, problémákról a szakmámban, érdeklődési körömben, tehát fontos információról lemaradok. Ez azt mondhatja velem, hogy egyfolytában legyek hozzácsatlakozva a digitális szuperszedához, a másik meg azt, hogy meneküljek egy erdőbe. És ez a két erő szétszakít minket, és bezár a rövid távú gondolkodásba. A könyvet azért kezdtem el megírni, a térkép a jövőhöz, mert a rövid távú gondolkodást vettem úgy, hogy na jó, ez a legkönnyebben megfogalmazható korunk csapdája. Mert képtelenek vagyunk tervezni. Értjük a klímaválságot, de mit tudunk mi erről gondolkodni, amikor örülök, ha ma délután túlélem, annyi teendőm és információm van, amit fel kell dolgozzak. Még talán a jövő hetet még azt átgondolom, de hogy itt 5-10-20 évekre tervezgetni, meg 50, az abszolút science fiction, csinálják azt a művészek, pedig miközben kormányoknak, cégeknek, szervezeteknek így kéne tervezniük ilyen hosszú távra, de ezt például a maori, ma bocsánat, ennyire belemásztam ebbe, de például a maori kultúrában ezt csinálják, a vakapapa elvet, hogy mondjuk egy folyónak természetbeli jókat adnak, emberiségbeli jókat. Tehát annyi joga rendelkezik az a folyó, a Vanganui folyó, mint egy új maori ember a kormányzatnak a szempontjából.
5: Nagyon fontos, igen.
6: De ezt az elvet kéne megszoknunk, de én megértem, hogy a hosszútávú gondolkodás az ilyen lehetetlen, mert mit jövök én ahhoz átlag emberként, hogy ezzel foglalkozzak, ezt is megértem. Én csak azt a kérdést vetem fel a könyvben, hogy mi van akkor, hogyha egyszerűen csak tömegekben kezdünk el máshogy gondolkozni a jövőről. Hogy ez nem történik velünk, hogy nekünk erre hatásunk van. De például azt mondtam a gimnazistáknak a minap, hogy ha csak annyit jegyeznek meg az előadásomból, hogy hatásuk van arra, hogy melyik jövőből lesz valóság. Én egy boldog jövőkutató vagyok, mert amúgy ez egésznek az értelme, hogy nem passzívan ülünk, hiszen mi közünk van hozzá, hanem oké, melyik a vágyott jövőnk, mit tudunk erre tenni, kik teszünk ezért valamit már a mostban is, és abból lesz egy későbbi vágyott jövő.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: you can't stop me.
1: Sziasztok, Pony Chloe vagyok az Amber Smithből. Hallgassátok a Rádió Cafét.
2: Welcome to the Heartbreak Hotel. Check your problems in, drop your feelings off, and enjoy your stay.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyber Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén, csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
8: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
9: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
8: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
10: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
9: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD Sea Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 per C. Ez nem autó, ez BYD. Július 6-án, hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti Alsórakparton, a Viadukt Bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádió Café színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti rakparton, a Viadukt bárban.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
6: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
3: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
11: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Lelassult az előrejutás. Lassú a haladás a budai alsó rakparton a Margit hídtól délre, a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál, a Rákóczi úton, a Károly körúton az Astoria felé. Mától hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Távfővezeték felújítás miatt mától a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén a belső sávot lezárták. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ami így a Márga utca felől a Zsák utca lett. Mától a 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik. Rákoskeresztúr felé nem érinti a Kápolna tér és a Kada utca Mádi utca közötti megállókat. A Puskás-Ferenc stadion felé kihagyja a Márga utca megállót. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be. A Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Szép Csilla, BKK Info.
12: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
9: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
13: Módosítják a költségvetést. Ismerté vált az alkotmányozás folyamata. Csökkent az élelmiszerpazarlás, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Változik az idei büdzsé, módosítja azt a kormány. Magyar Péter szerint erre azért van szükség, mert az átvilágítás alapján a költségvetés állapota jóval rosszabb annál, mint amit az előző kabinet nyilvánosságra hozott. A miniszterelnök azt mondta, az új költségvetés már valós számokra épül majd. Hozzátette, minden minisztériumban felülvizsgálják a kiadásokat, megszüntetik a pazarlást és a felszabaduló forrásokat a magyar embereket érintő fejlesztésekre fordítják. Az alkotmányozási folyamat részleteit ismertette a parlament rendkívüli ülésén a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a következő hónapokban jogászok, történészek, civil szervezetek, egyházak és önkormányzatok bevonásával országos társadalmi párbeszéd indul, amelyhez fórumokat is szerveznek. A kormányfő szerint az új alkotmányról ezt követően az országgyűlés dönthet, a végső szót pedig az emberek mondhatják ki egy országos népszavazáson. Bár a hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kéményseprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé leterheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni. Osztotta meg rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
14: A kéményseprők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, és a nyári szabadságok miatt, mivel többet vagyunk otthon, könnyebb időpontot találni a kéményseprőknek a fogadására is. Aki társasházban él, annak nincsen feladata, oda automatikusan kimennek a katasztrófavédelem kéményseprőik.
13: Kevesebb hulladékot termelünk. Mérséklődött az élelmiszerpazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon. A csökkenés mértéke 37%-os volt. A Nébih kutatása alapján egy magyar ember otthonában évente átlagosan 60 kg-nyi szemetet termel, ennek harmadát nem kellene kidobni, azaz elkerülhető lenne a tényleges pazarlás. A felmérés szerint a legnagyobb mennyiségben továbbra is a készételek, a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a pékáruk végzik a kukában. Napsütéses, száraz időnk van, eső nem érkezik. Tetőzik a hőség Budapesten, 39 fok lehet délután. Holnap folytatódik a forróság, ám a keleti országrész fölött erősebben megnövekedhet a felhőzet, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 35 és 42 fok közé esnek a maximumok országszerte. Szerdán érezhetünk változást, egy hideg front hatására egyre több felé elered az eső, az esti órákban is zenghet az ég. Csütörtökre mindenhol felfrissül a levegő.
3: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádiókafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
15: Ez még mindig a Kávézó a világ végén, ahol továbbra is dr. Meskó Bertalan orvosi jövőkutatóval beszélgetek, most megjelent új könyvéről, a Térkép a jövőhöz című könyvről, illetve azokról a jövőkutatási technikákról, amiket mi hétköznapi emberek is alkalmazhatunk, hogy szebben, tisztában, jobban lássuk a jövőnket.
16: A katasztrofizmussal nekem is az a problémám, hogy nem az, hogy nem valid egy csomó esetben, amit gondolnak, hanem az, hogy ők nagyon-nagyon biztosan állítanak egyfajta forgatókönyvet, miközben tényleg egy milliárdnyi forgatókönyv van, ugye a skála nagyon széles, az optimistától a teljes Mad Maxig, és ők egyszerűen azt mondják, hogy nem, hát itt garantáltan ez az irány lesz, ami egyrésztről, hát akkor aki egy kicsit foglalkozik ezzel, az látja, hogy ez nem lehet igaz, mert senki nem tudhatja, tehát aki ezt állítja, hogy te is mondtad, az hazudik, tehát hogy nem lehet tudni előre. Másrésztről pedig pontosan igen, az akkor beletörődünk, és egy picit ebbe az irányba is megyünk, és tényleg ez figyelhető meg, hogy erre most már szerintem ez több évtizedes modernkori probléma, hogy ugye folyamatosan kövezzük ki az utat ebbe az irányba. Ha megnézed a kultúrát is, hát te is nagy sci-fi rajongó vagy, sokat emlegeted a sci-fit a könyvedbe is, hogy alig-alig találni olyan sci-fit, aminek pozitív jövőképe van. Tehát, hogy valamiért ez így, valószínűleg ez egy ilyen ösztönös dolog is, hogy így jobban megérte evolúciósan a rosszra készülni, mint a jóra, mert hogy hát az egy fontosabb dolog volt, hogy hát abban a bokorban lehet egy oroszlán, és inkább nem megyek arra, mint az, hogy hát úgyse lesz ott oroszlán, tehát valószínűleg ez valami ilyenből fakad, csak igen.

0: nagyon-nagyon fontos lenne változtatni.
1: Mert hogy ebbe van, ez okozza, vagy emiatt van a szelekciós torzítás, ez egy kognitív torzítás. Pont a minap magyaráztam a kislányom 9 éves, hogy piros autó. Mondtam, hogy figyelje meg, hogy azt mondom, hogy egyébként mostanában Budapesten rengeteg piros autó van, és elkezdtük megfigyelni, aznap 12-t találtunk egy 8 perces úton, nyilván is több, mint tegnap volt, de mondtam neki, ez a szelekciós torzítás, hogy jobban odafigyelünk valamire, mert arra hívták fel a figyelmünket. Ha állandóan a világ végéről beszélünk, akkor a világ vége sztorikat vagy elképzelést előmozdító hírekre jobban fogunk figyelni, mert lásd, az is a világ végét mutatja, de ugyanezt meg lehet tenni a másik irányba is, hogy nézd csak, mennyivel jobb lett a világ, mert ez meg ez egy orvosi újítás, technológiai fejlődés, társadalmi odafigyelés létrejött, és elkezdünk azokra jobban figyelni. Én csak azt mondom, hogy nem fel, hogy a negatívra figyelünk jobban. Evolúciósan igazad van érthető, hiszen az a kékfény érdekesebb hírekkel bír, mint a elmúlt napnak a legfontosabb technológiai fejlesztései, megértem, abból nem lehet hírt csinálni. Az kifiben se lehet hírt csinálni a jóból, mert a bonyodalom kell, ami negatív és valami történik, okay, de ezt csak tudatosan lehet ezt a váltást megtenni. Tehát ha proaktívan tudjuk elérni azt, hogy elkezdünk kialakítani pozitív jövőképet, és akkor nem a rögvalóság kell példálozni, hanem azt mondani, hogy hát rögvalóság van, de ó, látom, mi a vágy, hogy az egészségű számára vágyott jövő, ilyen lépéseken keresztül lehet szerintem nagyobb esélye eljutni oda, nézzük meg, mit tudunk ebből megtenni elsőként. De ez egy stratégia annak érdekében, hogy egy jobb világot építsünk.
0: Tehát akkor a gondolkodás módunkkal el tudunk indulni egy olyan jövő felé, mert hogy ugye te azt állítod, hogy ugye nem egy jövő van, ugye ezt említed is, hogy the future-ként ugye beszélünk a jövő, miközben a jövőkről van szó, tehát egy ilyen jövő felé, de akkor mégiscsak mik azok a technikák, amiket a hétköznapi emberek alkalmazhatnak, hogy mondjuk az ő vágyott jövőjük felé haladjanak?
1: Na ez az a pont, ahol a könyv szerzője rájön arra, hogy amit ő akart, az nem biztos, hogy úgy van. Tehát én biztos voltam benne, hogy az a szent grál, hogy ebből az 50-nél több jövőgondolói technikából én 6-ot kiválasztok, ami abszolút lefordítható a mindenki nyelvére, és bárki mától elkezdheti használni. Ez továbbra is így van, csak a visszajelzésből hallom, hogy de nem ezekkel kezdik az emberek, hanem azzal a résszel, amit én pont a technikák előtt fejtek ki, mint egy ilyen, nem is tudom, kis egyszerűbb gyakorlati módszertan, hogy beszélgetni például a jövőbeli énnel. Ami egy akárkinek elmondom életkortól függetlenül, csak nagy szemekkel nézem, hogy miről beszélek, pedig a jövőbeli én, ez egy legalább 40 éve ismert pszichológiai jelenség. Hal Hirschfeld nevű szerző erről írt könyvet, meg is interjúoltam a könyvhöz, a jövőbeli énről szóló részhez. Itt arról van szó, hogy az életünk tele van jövőbeli énekkel. Mindjárt egy óra múlva is van jövőbeli énem, holnap, 5 év múlva, 50 év múlva. Az a kérdés, hogy milyen döntéseknél melyikkel beszélgetünk. És most még egy szakmai kifejezést mondok, aztán többet nem, mert hogy intertemporális döntéseken keresztül tesszük ezt. Azért intertemporális, mert idők közötti. Mindenki ilyenekből hoz naponta százat. Tehát ma hozok egy döntést, aminek holnap lesz eredménye, vagy fát ültetek, hogy 5 év múlva árnyékot adjon, vagy elteszek a hónap végén pénzt a nyugdíjamra, hogy majd 40 év múlva nyugdíjam legyen, vagy ma elmegyek edzeni, hogy holnap jobban érezze magam, vagy utolsó, most nem eszem meg azt a hamburgert ebédre, hogy mondjuk jobban érezze magam délután. Tehát, hogy tényleg egy óriási skálán mozog.
0: Tehát nem az azonnali jutalmazás, hanem eltolom, hogy akkor ez a, ugye szintén ezt is emlegeted, ezt a vattacukor kísérletet, amit a gyerekekkel csináltak, hogy oké, itt van egy vattacukor, ezt vagy megeheted most, vagy ha vársz 15 percet, akkor 2 tehetsz, és ugye ezt is nézték, hogy akkor mi melyiket választják a gyerekek.
1: És most már tudjuk nagyon sok tanulmányból, aki jobb kapcsolatokat ápol a jövőbe lényeivel, az kevesebbet halogatja a feladatait. Könnyebben mond nemet, hiszen mondjuk meghívsz valahova, ahol nem akarok egyébként elmenni, ne haragudj, de ha most azt mondom, hogy igen, akkor mit csinálok, most megúszom, és a jövő heti énemet most nagyon ezt megszivattam, mert neki majd el kell mennie, pedig nincs rá ideje. De ha most képes vagyok nemet mondani, mert egyébként nem akarom megszivatni azt az énemet, hiszen az is én leszek jövő héten, tehát nem akarom elodázni a feladatomat majd rá, vagy a terhet felelősséget rátolni, akkor most tudok egészségesebb, normálisabb, jobb döntéseket hozni. Illetve az is van még, hogy aki több jövőbeli, énbeli beszélgetés folytat, szimplán élénkebb, egészségesebb elképzelése van a saját egészségének a jövőjéről. Csomó tanulmány van erre, ezeket citálom a könyvben is.
0: El tudnád mesélni ezt a nagyon fontos kísérletet a jövőbeli énnel kapcsolatban, ugye, amit az agyi tevékenységgel kapcsolatban, hogy tekintünk a jövőbeli énre,
1: azt
0: szerintem.
1: Azt gondolták sokáig a kutatók, a pszichológusok, hogy a jövőbeli én ez egy ilyen vizionárius technikától függ, azaz valakinek minden élénkebb a fantáziája, annál jobban tudja látni a jövőbeli énjeit. Miközben nem ez van, az a helyzet, hogy és a Harvardi professzort is megint eljúztam a könyvhöz, hogy régi memóriákból, emlékekből táplálkozik, a jövőbeli vízióink is abból táplálkozik.

0: hoznak. Azaz valakinek minél színesebb, élénkebb, széleskörűbb emlékei vannak a múltból, annál könnyebben tudja elképzelni a jövőt, jövőjét is. Emiatt azért fontos ez a megfigyelés, mert emiatt ki lehet mondani, és ki is mondták kutatók, hogy idősebb korban sem csökken ez a képességünk. Az igaz, hogy kevesebb emlékképet tudunk felidézni, de az, hogy emlékképből jövőbeli víziót alkossunk, az 80 évesen is úgy megy, mint 5 évesen, vagy 10 évesen. Ez fontos, mert itt nincs időbeli korlát, hogy mikor érdemes elkezdeni jövővel foglalkozni, akkor, amikor rájössz, hogy akkor mostantól szeretnél életbeli korlátok nélkül. És hogy valaki képes elképzelni magát a jövőbeli énként, az egy ilyen horgonyként szolgál az életében, és nem azért, mert most pont úgy elképzelni, hogy tényleg az lesz, vagy nem, hanem egyszerűen csak lesz egy horgonya, ami egy időtlen horgony. Most ez lehet, hogy fura példa lesz, 41 éves vagyok, de mondjuk az elmúlt 10 évben legalább volt egy olyan vízióm, hogy én 100 évesen majd megyek a Marsra turistaként. Fontos a víziónak minden eleme, tehát hogy ennyire nagy vállalkozást teszek meg 100 évesen, tehát hogy képes vagyok rá fizikailag. Fontos, hogy belépek az űrhajóba és nem ágyon tolnak, tehát nem megoldják valahogy, hanem még én proaktívan megyek be. Egy ilyen exoskeleton robotváz lehet körülöttem, az mint a vasember, nem szóval, mint a vasembernél, de hogy nem ágyon betegen, és meg vissza akarok jönni. Tehát nem meghalni megyek, főleg ugyanebbe csapodáskor, ahogy Elon Musk mondta. Nekem van egy ilyen jövőbeli énem, nem izgat, hogy egyébként pont 100 évig fogok élni, vagy pont fogok a Marsra menni, de az, hogy 100 évesen látom magam lépegetni egy űrhajóba turistaként, azért az perspektívát meg kontextust ad a mában, hogy mondjuk, hát alsó hangon még innen 50 évig fogok edzeni, vagy mondjuk legalább még 20 évig fogok focizni, vagy hogy bél és gyomortükrözésem volt, 5 évente van nekem ilyen, 45 felett úgy tudom ott ajánlják, én már hamarabb kezdtem, 5 évente lesz valószínűleg, tehát még 12-szer fogok ilyenen keresztül menni. Ez azért ad perspektívát, mert nem az van, hogy van egy hirtelen élményem, amit valahogy túl kell élni, vagy meg kell oldani, hanem még hányszor fogom ezt végigcsinálni, akkor valószínűleg egyszerűbb hozzászokni már most. És egyszerűen egy ilyen felszabadultságot ad, hogy én ilyen időtlenül próbálom szemlélni a jövőmet, és mondom, nem az számít, hogy sikerül-e, vagy addig fogok elni, vagy úgy, hanem nekem igenis van egy ilyen jövőbeli vízióm, és én ahhoz szeretnék tendálni, és ahhoz nekem fitten, meg egészségesen kell tartani magam, tehát a mában vagyok hajlandó néha nehezebb döntéseket meghozni, aminek majd csak később lesz eredménye, lehet, hogy 60 év múlva.
1: Miközben egy csomó embernél az megdöbbentett, hogy amikor megcsinálták, megvizsgálták, hogy gondoljanak, ugye vizsgálták Emeryvel az agyukat, hogy gondoljanak mondjuk egy ismert színészre, mondjuk a Matt Damonra, akkor megvizsgálták, hogy hol működik jobban az agyuk, és aztán mondjuk megkérték őket, hogy gondoljanak egy idegen emberre, majd gondoljanak a jövőbeli énjükre, és a legtöbb embernél ugyanaz a terület erősödött meg, mint amikor a idegen emberre gondolnak. Tehát, hogy nem, ilyen szinten nincsen kapcsolatunk ezzel a jövőbeli énünkkel, hogy teljesen idegenként gondolunk rá, és akkor igen, bejön ez, hogy akkor viszont nem gond, akkor rá lehet hárítani mindenféle vackot, mert hogy hát az úgyis egy idegen, hát kit érdekel.
0: Pedig az empátia kérdése, mert amikor kiütötték az agynak az empátiával, empátia felé érzékeny területét, akkor nem csak mások iránt csökkent a résztvevők empátiája, hanem a saját jövőbeli énjük felé is. De valójában itt arról van szó, hogyha, és azt is megmutatták, hogyha mondjuk időseket, vagy mondjuk hajléktalannak adnak-e pénzt, vagy nem ilyen helyzetekbe hozzák őket, akkor megmutatkozik, mérhető az empátiának a mértéke. De amikor saját maguk a kérdés, hogy nemet mond-e, amikor nemet kellene mondania, vagy egy feladatot eltol-e úgy a jövőbeli énjének, hogy most lazán és következmények nélkül így dönt, akkor ugyanúgy empátiával kéne a saját jövőbeli énünk felé forduljunk, csak nem szoktunk. Szerintem nem azért, mert nem vagyunk rá képesek, vagy mert nem lehet, hanem mert semmilyen rutinunk nincsen benne. Tehát nem tudsz mutatni egy iskolát a világon, ahol a jövőbeli gondolkodást, a jövőorientált gondolkodást azt tanítanák. Vannak kurzusok, itt ottam volt én is az egyetemen Debrecenben, meg a Semmelweisen tanítok ilyen kurzusokat, tehát van néhány sporadikus példa a világon, de ez nem része a kultúránknak. Tehát pedig annyi mindent tanulunk a múltról, és vajon miért semmit sem a jövőről? Ha csak, nem is azt mondom, hogy tehát az egyensúly meg lenne, hogy fele-fele, mert nyilván nem lesz ilyen. De ha csak 5%-ig tanulnánk a jövőről és a maradékot a múltról, hát szerintem annak már ilyen populációs mértékű hatása lenne arra, hogy hogyan gondolkodunk emberiségként, milyen vezetőket választunk, azok mondjuk olyan jövőbeli víziókat alkotnak, ami nekünk tetszik, hogy annyi effortot, erőfeszítést tesznek-e bele a jövőben való gondolkodásban, mint mi. Tehát mondjuk úgy gondolkodnak a következő 20 évről, mint mi. Tehát megváltozna nem csak a politika, hanem tényleg a szakmáknak a tervezése, de szerintem még a mindennapi családi, közösségi tervezések is, mert magabiztosabban kezdenénk el beszélgetni a jövőről.
1: Hát persze, és most szerintem így soha nem volt ennyire bizonytalan a jövő, tehát hogy itt tényleg így, most ha ha a hírek alapján tájékozódsz, akkor ezt mondod, hogy most minek foglalkozzak a jövőben, lehet, hogy jövő héten már nem is vagyunk. Tehát, hogy ez borzasztóan nehéz, és főleg a fiatalok számára, hát látom nekem, meg 18 éves a fiam, hogy inkább így bármi szóba kerül, az inkább nem is akarok erről tudni, mert hogy szegények hát annyira szoronganak, és meg lehet őket érteni, hiszen nincsenek felvértezve ezekkel az eszközökkel, hogy hogyan nézzenek szembe ezekkel a problémákkal, és közben pedig a világ az ezt csugalja számukra, hogy hát nincs itt semmi jövő, örüljünk neki, ha van a jövő hét. Tehát ez nagyon-nagyon veszélyes.
0: Szerintem nem a világ változott, mert szerintem legalább ennyire volt, mi a jó szó erre, nem dinamikusan változó, hanem hát, turbulens.
1: Igen, turbulens.
0: És mint most, tehát persze. Háborúk is mindig voltak, mert oké.
1: Csak nem jutott el hozzánk ennyi információ.
0: Ez a különbség. Tehát nekünk sem volt módszertanunk rá, viszont nem láttunk belőle ennyit. Igen. Meg belülünk se látott a világ ennyit. Tehát nem egy online personát kell létrehoznunk magunkról, vagy kellett létrehoznunk magunkról, vagy mondjuk pár választásban az alapján döntse rólunk valaki, hanem találkoztunk, beszélgettünk, és akkor normális emberi kapcsolaton keresztül dölt el. Tehát óriási teher nehezedik mondjuk a mostani legfiatalabb generációkra, miközben sajnos nem látok ebből kiutat, mint hogy ők tudatosan kezdenek el ezzel ellen küzdeni, és információt feldolgozni, és a információ forrásnak az értékét meg tudni határozni, vagy olyanokat követni, akikben ténylegesen megbíznak, hogy majd ők segítenek a világ kontextusát feltárni, meg megérteni. Tehát ez egy precedens nélküli kihívás. Nekünk annyi előnyünk volt a mi fiatalkorunkban, én 90-es években nőttem fel, hogy nem volt annyi technológiánk, tehát volt, nem tudom, amíg a számítógépem, de az hetente kétszer játszottam rajta, és nem telefon volt egész nap a kezemben. Viszont meg én még VHS kazettán ugye tisztítottam meg a kazinok a belsejét, mert ugye elkezdett zsizsikes lenni a képe a tévén. Viszont mi már belenőttünk a technológiába, ők meg abban nőttek fel digitális nomádként. Oké, ez ennél csak rosszabb lesz. De úgy értve a rosszabbat, hogy az amplitúdó csak nagyobb lesz, tehát még több AI lesz körülöttünk, a ChatGPT-szerű eszközök még pontosabbak lesznek, még akár mentorként fognak a mindennapokban szerepelni, tehát nem azt látjuk, hogy egy ilyen analóg világ felé haladunk, hanem a hiperdigitalizált világ felé. Ebben kell megtanulnunk úgy élni, hogy közben nem égetjük ki a biológiailag erre az életformára alkalmatlan agyunkat és dopami rendszerünket. Na ezt csak tudatosan lehet megváltoztatni.
1: Igen, tehát itt lyukadunk ki arra, hogy miért az emberi tényező a legfontosabb, tehát beszélhet az összes technológiáról, mindenről, hogyha az ember nincsen megfelelően felkészítve arra a világra, akkor ez mind, hát nem is az egy kárba víz, de nem tud megfelelően érvényesülni. És akkor kanyarodjunk oda-vissza, hogy akkor ezek a technikák, amiket esetleg mi elsajátíthatunk. Tehát a jövőbeli én építésének mondjuk milyen technikája van? Vizionálni kell ezt a magadat mondjuk néhány év múlva egy ilyen fontos, ilyen időközönként egy ilyen gyakorlat keretén belül?
0: Igen, mondjuk azt csinálom, hogy ha edzeni megyek, és az a kérdés, hogy mirokem-e, vagy pont van-e ma kedvem, vagy nincs, akkor mondjuk mit szólnék ehhez holnap? A holnap mit szólnék az utólag már meghozott döntésemmel? Tehát mit szólnék holnap ahhoz, ha most azt mondom, hogy nem megyek, és nincs kedvem, mert most kicsit lustábbnak érzem magam, és ez van? Vagy mit szólnék ahhoz, ha amúgy tényleg elmentem volna, mennyire büszke lennék magamra, hogy, és ugye megint hosszában gondolkodva, ebből a 1800 edzésből az egyiket megcsináltam tegnap, ami nagyon kicsi ebben a léptékben, de tegnapihoz képest nagyon fontos, mert ma jobban érzem magam miatta. Tehát ez egy ilyen önbeszélgetési technika. Csináltak olyat, hogy virtuális valóság szemüvegen keresztül a fotót készítettek az arcáról a részvevőnek, és egy időskori AI-t a generált fotót kapott vissza, és azzal tudott beszélgetni. Uh-huh. Ez pont most van egy ilyen harvardi tanulmány volt, hogy megkapták a saját időskori arcukat háromdimenzióban beszélgetve, mint egy ilyen digitális ikerpárt.
1: Nagyon izgalmas.
0: És az volt az eredmény, hogy óriási hatással volt rájuk, ha a saját időskori énjükkel tudtak kommunikálni, és jobb döntéseket hozni. Tehát én nem arra számítok, hogy mindenki most elkezdi otthon, amúgy nem nyilván lehetne, csak szerintem nem ez fog történni, a jövőben lényével kialakítani a kapcsolatot valahogyan, hanem azt fogjuk mondani, hogy a ChatGPT-szerű eszközök alapján fejlesztett egy másik eszköznek, hogy itt van a fotóm akár, vagy itt vannak a szokásaim, beszélj hozzám 5 évvel később énemként, és győzz meg, hogy most tegyek el pénzt, nem tudom milyen célra. Most mondtam egy egyszerű példát. És kapunk majd egy kézzelfogható eszközt, amivel vagy írásban, vagy videóban tudunk majd beszélgetni, és akkor az én, nem tudom, ősszakállas énem néz majd rám vissza, hogy bro, most azért ezt döntést meg kéne hozni, és most menjél erre a vizsgálatra, mert az én szempontomban nagyon fontos, hogy te ezeken részt vegyél, akkor is, ha most neked ez nehéz, vagy fáj, vagy hosszú folyamat, és hogy az, ahhoz fogunk hozzászokni, hogy azért nagy horderei döntést nem hozunk anélkül, hogy csak így fejben átfutnánk, hogy kommunikálnánk a jövőbeli énünkkel. Ez egy gyakorlat. Nekem nagyon egyszerű gyakorlat még a jövőképalkotás, amikor azt csináljuk, hogy mert csak empátiától függ, hogy egy jövőbeli karakternek a cipőjébe képzeljük el magunkat. Például az orvos tanulgatóimtól azt szoktam kérni a vizsgai részeként, hogy egy napló bejegyzést kell írjanak, hogy 10 év múlva orvos tanulgatóként hogyan élnének meg egy átlag napot. Tehát gondolkodjanak arra azon, hogy vajon mennyivel lesz más 10 év múlva orvos tanulgatónak lenni, vajon mennyivel más technológiákkal fognak dolgozni, mennyire fog máshogy kinézni az orvos egyetem, talán a oktatási folyamatok mennyire fog máshogy kinézni, nekik milyen lesznek az igényeik vajon ahhoz képest, amilyen most. A Fazakas gimnáziumban azt találtam ki nekik, hogy 2036-ban, tehát 10 év múlva ők visszajönnek, mármint végzett hallgatók, már egyetemen is túl vannak, és egy beszédet kell tartaniuk az akkori végzős fazakas diákoknak, vajon 2036-ban mit mondanának nekik? És elkezdtek gondolkodni, ezt azt mondogatták, amiket mindenki, hogy de jó volt ide járni, meg ilyen általános dolgokat, de például azt találták ki, hogy arról meséljenek majd 10 év múlva nekik, hogy nekünk még a könyvtárban fizikai könyvek voltak, de egyszerűen annyira sok lett a tudás a világban, hogy nem lehetett könyvekben tartani őket. Olvasunk még könyvet ma is, 2036-ban, de az iskola könyvtár már egy ilyen digitális platformá vált, és például az informatikai tanterem, hát ott nem PC-k vannak, mert már sem értelme a számítógép előtt ülni, hanem nem is teremben csináljuk ezt, hanem éppen ahol vagyunk, ott van informatika óra. Tehát ilyeneken kezdtek el gondolkodni, vajon mi fog addigra technológiailag kulturálisan megváltozni, hogy abba a karakterbe helyezkednek el. Ez a legegyszerűbb szerintem, mint használtam módszert. A harmadik a jövőkerék, meg kell hozzá egy központi állítás a jövőről, az, ami minket érdekel, bármi lehet, és akkor induljunk ki abból. Vagy akár csak most a könyvbe ilyet is hozok, hogy akár egy ilyen személyes döntésnél, hogy van egy felkérésem, karrieret, szakmát, vagy munkahelyet váltsak-e vagy sem, azt mondom, hogy két év múlva járunk, váltottam munkahelyet ide is ide. Oké. Ha ez megtörtént, és vegyük úgy, hogy megtörtént, mi lesz ennek az elsőleges következménye, mondjuk rám nézve érzelmileg, szakmai szinten, a karrieremet tekintve, a családomat, a logisztikámat, a munkába járásomat, tehát mindenféle kategóriát végigvertek, és csak az érdekel, hogy mi fog bekövetkezni, hogyha ezt a döntést én most meghozom. Ez is a könnyen használható módszertan. Azért állok meg 3-nál, mert a könyvben van még ezen kívül 5 meg vagy 8 plusz kisebb módszer, de még játékok is vannak, nem csak módszerek. Az egyik az a Taposd el a jövőkutatót, ezt én leginkább tudom, hogy borzasztó, amilyen erőszakos címe van, de az angolok így nevezték el, ez van. És én tároknak javasoltam a használatát. A gimnáziumban is kipróbáltam, hogy az a feladat, hogy mondj nekem olyan állításokat, akár most is játszhatjuk, hogy szerinted 10 év múlva ez vagy az a dolog, 10 év múlva is olyan lesz, mint most. Mondjuk azt mondom neked, hogy biztos, hogy 10 év múlva is meg kell tanulni autót vezetni. És az én feladatom az, hogy ezt megcáfoljam. Bármilyen forrás felhasználtok, híreket kereshettek, tanulmányt, ChatGPT-t meg lehet kérdezni, mindegy, csak próbáljálak meg megcáfolni. És a diákokkal ezt mind a két irányba játszottam, hogy én is mondtam állításokat, hogy cáfoljanak meg, és fel voltak háborodva, hogy miket állítok. Például mondtam nekik, hogy biztos, hogy 10 év múlva is meg kell tanulni angolul. Hát tehogy is, hát már a iPhone-nak a fülese is képes élőben fordítani, meg a ChatGPT-szerű eszköz, azok is élőben, tehát fel voltak háborodva, hogy állítotok ilyet, mondom, nyugi, nagyon jól csináljátok, cáfolni kell, most ti mondtok nekem állítást, és én fogom megcáfolni.
1: Aha, tehát ez végig ez a vita kultúra, csak egy kicsit a jövő.
0: Meg az, hogy nem egy jövő van, hogy nem, hogy így lesz, vagy úgy lesz, hanem, hogy nézd, itt van egy állítás, nézzük meg mind a két oldalt, és szokjunk hozzá, hogy minden egyes jövőképnél többfajta víziót is átveszünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talponálló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
3: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel. Már az első hangból felismered. LP július 7-én a Budapest Parkban ad koncertet. Lost on You, One Last Time és további ikonikus lágerek, amelyek élőben szólnak igazán nagyot. LP. Budapest Park július 7. Jegyek a livenation.hu-n.
4: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk. A sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádiókafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
5: Ez még mindig a Kávézó a világ végén, ahol továbbra is dr. Meskó Bertalan orvosi jövőkutatóval beszélgetek, most megjelent új könyvéről, a Térkép a jövőhöz című könyvről, illetve azokról a jövőkutatási technikákról, amiket mi hétköznapi emberek is alkalmazhatunk, hogy szebben, tisztában, jobban lássuk a jövőnket. Amiket itt most említettél, ezeknek a nagy része azért nyilván a te szakmádban kifolyólag technológia alapú. És ugye nagyon sokszor találkozunk ezzel itt a műsorban is, meg úgy általában is, hogy az emberiség nagyon büszke a technikára, amit csinál, ami joggal is lehetünk büszkék, nyilván az segített minket oda, ahol vagyunk, de azért azt is látjuk, hogy ez a technológia bűvölet, ez azért sok problémát is okozott, és hogy biztos vagy-e abban, hogy a technológia az pozitív kimenetelő a jövőnkkel kapcsolatban, és nem lehet egy olyan, akkor ha már itt a kérdés, nem lehet egy olyan jövő, ahol egy kicsit elfordulunk a technológiát, a besokalunk, és azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, picit, mint az ámisok, hogy gyerekek, nem kér, tehát itt megálltunk, nem kérünk többet.
6: Most pont megtesztelsz ugye a kérdésed, de mert Csak azt tudom erre mondani, hogy azért nem félek attól, hogy negatív lesz a jövője, mert melyik jövője? Én a jövőt választok, ahol egy egészséges egyensúlyt keresünk. Tehát én nem látok olyan jövőt, ahol minden digitalizált és mindenki egy virtuális valóság szemüvegben egész nap videójátékozik, meg online platformokon keresgéli a metaverse-be, metaverzumban a szerelmet, meg a társas kapcsolatokat.
5: Zuckerberg hogy szerette volna
6: ezt? Szerette volna, csak ez nem, tehát látjuk, hála hogy Istennek. Nem volt igaza, és nem is lesz, és akkor is megmondtam, sőt, ciket írtam erre, hogy nem lesz igaza, mert a metaverzum nem így működik, meg sem értelme ezt csinálni vele, meg bonyolult a headset, meg drága, meg technológiai kihívás van, oké. Csak az első részéhez a kérdésednek, a jövőkutatás nem technológiák jövőjével foglalkozik, hanem bármilyen jövőképpel. Ez nekem a személyes gyengeségem, hogy én nagyon technológia orientált vagyok, és mivel orvoslás egészségügyet kutatom, ott meg a változások, bár 90%-a a technológiai, pont a legfontosabb kulturális. Tehát ott én megkapom ezt a tanulságot, meg ezt a leckét, és ezt mondogatom ott 10 pár éve, hogy alapvetően egy kulturális átváltozás zajlik az egészségügyben, a beteg-orvos kapcsolatban, a hierarchiából egyenlő partneri viszony kezd kialakulni, és ez technológia miatt van, de nem a technológia legfontosabb. Tehát szerintem pont a legfontosabb területen látjuk arra a bizonyítékot, amit te is mondasz, hogy társadalmi kulturális változások felülírják a technológiait, de szerintem abszolút értékben annyival több technológiai változás van körülöttünk, hogy nem lehet állandóan nem róluk beszélni. De mondom még egyszer, ez csak az én gyengeségem, hogy én ezekre fókuszálok állandóan, mert nagyon kézzelfoghatóak ezek a változások, ahhoz képest, hogy társadalmi változást tegyünk mondjuk a jövő kerétnek a közepébe.
5: Hoztál is egyébként egy-két kütyűt is, majd arra majd mindjárt rá.
6: Már másfajára mondott, hogy kütyű, és mindenki kütyűzi őket, csak nekem nagyon fontos, hogy a kütyű az ugye a Temun van, mert nem tudom, lehetett szépen mondani, és azok ilyen mindenféle tényleg ilyen technológiai kütyük, ezek egészségügyi orvosi szenzorok, és azért fontos nekem csak, hogy nem téged bántlak ezzel, hanem nem fontos az elnevezés közti különbség, mert ezek a szenzorok mögött eszméletlen emberek, fejlesztők, orvosok, betegek munkája áll, sokszor zsenialitás áll mögöttük, tudományos munka áll mögöttük, bizonyítékok, klinikai vizsgálatok, és azért egy kütyűhöz képest, amit valaki kitalál és kihoz a piacra, ezek mögött sokszor 10-20 év munka is áll.
5: De akkor beszéljünk egy kicsit ezekről, a szenzorokról, amiket hoztál.
6: Hoztam például egy EKG-t, itt nekem mindig az evolúciója számít annak, hogy egy technológia milyen evolúció megy keresztül, mert végtelen izgalmas látni, hogy honnan lesz és micsoda, és nem most van a vége, hanem akkor ezen keresztül a következő vajon állomás mi lesz. Én orvost hallgatóként még egy ilyen kocsintoltam az EKG gépet, eszközt, és egy papír kaptam eredményként, és azt kell tudja elemezni. Amit hoztam, ez úgy néz ki, mint egy névjegykártya, vagy egy bankkártya, annyira vastag, mint egy, ami vékonyabb is, mint egy bankkártya. Két fém elektróda van rajta, és ezzel lehet most csinálni egy kettő csatornás EKG-t. Tehát a szívnek az elektromos hátterét meg lehet úgy vizsgálni, hogy nem csak én meg tudom vizsgálni a telefonon látva az eredményt azonnal, hanem egy AI is van a háttérben, és ad rá egy alapvető elemzést, amit aztán még én tudok tovább vinni, csak kapok rá egy első elemzést is. Tehát az EKG óriási evolúció ment keresztül, még azt hiszem 2009-10 környékén Kaliforniában láttam az első eszközt ettől a cégtől, ami egy ilyen iPhone-tok volt, és akkor abban azzal lehetett vizsgálatot végezni. Ez már így néz ki, és egyre kisebbek ezek, egyre hordhatóbbak, viselhetőbbek. Rajtam volt pár éve egy Holter EKG-től, ez a táskarádió méretű, Walkman-szerű, és nem mindegy, mit mondok, mert éppen még generációnak írom le, hogy mekkora az eszköz, mert ők se a rádiót, se a Walkman.
5: Igen.
6: Egy ilyen, nem tudom, háromszoros telefon méretű EKG is volt rajtam, meg egy EKG patch is, amit egy bőrre kellett ragasztani, és én se vettem, rajtam van napokon keresztül. Tehát ez mondjuk egy tökéletes példa arra, hogy ennyire minimalizálódik a méret, ennyire az AI elemzés hozzáadódik a mérésekhez, hogy ne az legyen, hogy az orvos teljesen magára van hagyva, hanem hogy kap egy plusz elemzés az AI-on keresztül.
5: De ezek azért akkor segítenek ebben a demokratizálódási folyamatban is, mert gondolom, hogy ezek már olyan eszközök, amiket igazából bárki beszerezhet, tehát nem feltétlenül az orvoson keresztül lehet csak beszerezni, hanem ezeket megvásárolhatja, mondjuk egy magánszemély, és önszorgalomból mérheti, amit mérni akar.
6: Hatot hoztam, abból ötöt igen, ez pont nem, mert ez Amerikában annyira most már része a klinikai praxisnak, hogy ezt orvos íratja fel receptre. Tehát ott annyiben nehézkes a beszerzés, de az összes többi szerintem globálisan, tehát a ellátási láncon keresztül, Amazon meg egyebek elérhető. Van egy ilyen a kezemben, ez egy ilyen 50 forintos méretű szenzor, most pont rajtam is van, nem látod, a pulóverem alatt a kezemben egy ilyen vércukorszintmérő, évente egyszer csinálok egy ilyet, ez két héti méri a vércukorszintet, van egy ilyen kívülről nem jól lát, tehát kívülről veszélyesnek látszó tű van benne, de ez nem fémint lát, ez egy műanyag tű, és a felrakáskor ez a bőr alá megy, abszolút nulla fájdalommal, és két héten keresztül felragasztva folyamatosan vércukorszintet.
5: Hú, de hasznos.
6: Nekem van a genetikai rizikóm inzulin rezisztenciára, ezért én egyszerűen a diétámat szeretem finom hangolni az alapján, hogy lássam, hogy a vércukorszintem hogy alakul. Évente egyszer csinálok egy ilyet, és nagyon fontos, hogy bár orvos vagyok, de nem magam fejezem be a mérést, hanem az eredményemet átbeszélem a háziorvosommal, meg egy dietetikussal is ez a vége az én, ez annak a folyamat.
5: És mondjuk milyen eredményeket tud, ez mit tud mondjuk, csak ha egész konkrétumot mondjál, hogy mondjuk mit változtattál ennek hatására mondjuk az étkezéseden?
6: Nekem például nagyon tanulságos volt az, hogy egy cég egyszer egy mérés végzett rajta milyen stresszmérővel, azt javasolták, hogy egyszerűen egy sétát ittassak be ebéd után. Teljesen jó a válaszadáson, tehát a vércukor szerintem úgy emelkedik, 5-szer eszem egy nap, 5-szer emelkedik fel minimálisan, meg szépen lassan visszajön, ahogy le van írva a tankönyvben. De az ebédet, amit nagyobb szokott lenni, azt tudnám azzal még finom hangolni, hogy azonnal kimegyek egy sétára. Uh-huh. És ez rá, most amikor nem mínusz 20 fok volt, akkor rá is szoktam erre, hogy én az ebédet azzal zárom, hogy kimegyek egy eszköz, kütyű nélküli, telefon nélküli sétára, és nagyon szépen látszik, hogy ilyen lassan jön vissza a vércukor szintem. Azért volt fontos felismerés ez nekem, mert volt olyan étkezésem, ahol egyszerűen akkora volt a súngja a vércukor visszaesésnek, hogy éreztem a munkámnak a minőségét, nem tudok annyira figyelni, és nekem kognitív munkám van, tehát ha egy ilyen kötött érzek, ködösséget érzek, az nekem borzasztóan kontraproduktív, és ezzel értem el azt, hogy nagyon nagy hibát kell védsek, tehát ilyen igazi finomított cukros, nem tudom mit kell egyek, hogy ezt elrontsam, azt meg nem eszek, mert nem is kívánom, meg nem is esik jól a testemnek. Tehát igazából csak annyi van, hogy 5-szer eszem, nagyjából kitalálom miket, és egész egészséges mediterrán diétát próbálok követni, ez pedig évente egyszer megerősíti azt, hogy ezt jól végzem vagy nem, és nem is érzem, hogy rajtam van most már egy hét, meg talán 5 napja.
5: Szuper.
6: Van itt egy eszköz, ami azért tanulságos, hogy van már ilyen a piacon, a Star Trekben volt a Dr. McCoynak a tricordere, így lehúzta a beteget, leszkennelt a beteget így távolról, és az eszköz kiírta, hogy mi a baja, mennyi a pulzusa, a véroxigén szintje. Ez ugyanezt ugye csak meg kell fogni hozzá, ez EKG tucs, ez nem is tudom mekkora ez, mint 3 golyós.
5: Vagy egy kis távirányító jut eszembe róla.
6: Igen, ez EKG tud csinálni, pulzusmér, véroxigén szintet, testőmérsékletet és tüdei szívhangot tud hallgatni. Ez egy eszközön belül. Tehát mondjuk ez egy háziorvosnak, én Szabolcs vagyok, Szabolcs megye közepén, ez egy aranybánya, mert a táskáját nem kell telerakni a dolgokkal, hanem ez egy eszköz magának tartja, és a legfontosabb, hogy minden digitálisan felvesz, sőt az AI az alkalmazáson keresztül segít elemezni így elsősorban. Tehát
5: rögtön bemegy egy adatbázisba, és akkor az AI össze tudja hasonlítani x millió adattal.
6: Ez egyik kedvencem, ez nem tudom jobban leírni, mint egy ninja dobó csillagot, nem ugye úgy néz ki, mint akkor is úgy is néz ki. Ez egy vérnyomásmérő. Tehát ez annyira távol áll a mi elképzelésünktől, hogy néz ki egy vérnyomásmérő. Az van mögötte, hogy ami az okos óránkban van, pulzusmérő, az a fény az óra alján technológia, a PPG technológia, az alkalmas vérnyomásmérésre is, ha egy referencia méréssel kezdünk. Tehát ezt fel kell ragasztani a mellkassa, egy mérés kell csinálni egy hagyományos vérnyomásmérővel, beírni az alkalmazásba, és 2 napon keresztül folyamatosan vérnyomásmér. Volt már rajtam holter vérnyomásmérő, megint csak a táskarádió volt, mert nem tudom.
5: Olyan nekem is volt, igen.
6: Ugye, hogy milyen kényelmes volt.
5: Nagyon kényelmes viselet volt, igen.
6: Az alvás is szuper volt, ugye óránként vérnyomás, vagy nem. De ez ugyanazt csinálja, csak 5 percenként, 2 nap alatt, és semmit nem jelz el, csak a mellkacsodon van egy ilyen tapaszt felragasztva. Szerintem ez a jövője a vérnyomásmérésnek, hogy nem az van, hogy több száz millió magas vérnyomással küzdő betegnek, neki kell állandóan vérnyomást mérnie, meg kitalálni, hogy mennyi ideig ül le, meg hány percig ül előtte, meg ő méri, rosszul méri, még kezem méri. Semmit nem kell foglalkozni vele, az órája rajta van, egy sima okosóra, és az, ha baj van, akkor szól. Kb. Ez az elképzelés a digitális egészségügy mögött. Most pont volt a napokban egy sztori Amerikában, hogy egy 70 éves úriember szenzorokat használt, egy matrac alatti alvásmérője volt, és jelezte neki reggel, hogy valahogy indokolatlanul alacsony a pulzusa. 40-es, 40 valamennyi volt, és megnézte az óráján, hogy az mennyit mutatott, az is mutatta, hogy bradikardiája van. Felhívta a háziorvosát, és mondta, hogy ezek alapján azonnal menjen sürgősségre. És ott megvizsgálták, és kiderült, hogy van egy olyan szívbetegsége, ami akkor kezdett kialakulni, aminek a prognózisa nagyon rossz, ha már bekövetkezik, de rá pont meg tudták előzni egy gyors műtéti beavatkozással. Hát ez az egésznek a savaborsa, hogy nem betegen megyünk orvoshoz, nem a tünetek után, meg ki tudja mennyit várakozva, vagy amikor már csak javítani lehet a helyzeten, de nem megoldani, hanem már előtte szól, és én, bocsak, megint a hosszú válaszért, nagyon sok beszélgetés volt arról orvosi berkekben, hogy majd jönnek ezek az órák, amik pitfall fibrillációt képesek EKG alapján jelezni előre, hogy majd akkor a betegek megrohamozzák a kórházakat, a sürgősségi osztályokat, hogy mutogatja az óra a pitfall fibrillációkat. Ez olyan régen van, pár éve vannak az órákban ilyen funkciók. Most már van tanulmány arról, hogy igen, tényleg van, aki feleslegesen megy, viszont hány ember kaptak el azzal, hogy amúgy tényleg pitfall fibrillációja van, lehet gyógyszeresen kezelni, és így nem fog sztrókot kapni, mondjuk, igen, egy lehetséges következő következményként. Tehát ezt a mérleget kell látnunk, hogy csak gondoljunk bele abba, hogy mit nyer egy beteg azzal, hogy mondjuk egy trombózis vagy sztrókot elkerülünk. Tehát micsoda egészség nyeresége az, hogy ezt elkerültük, még akkor is, ha egyébként szerintem 10-szer annyi beteg menne be, nyilván nem ennyi a szám, tehát hogy néhányal több beteg megy be azzal, hogy egyébként falsriasztást kapott, de mit nyerünk csak azzal, ha már egy beteg elkerüli a sztrókot? Ez az óriási egészség nyereség.
5: Igen, és hát mindez párosulva az AI képességeivel, hogy ezt tényleg gyakorlatilag a világ összes esetével össze tudja hasonlítani, és olyan mintázatokat tud majd felismerni ebben, hogy az arra nem is volt még precedens, hiszen nem volt olyan emberi lény, aki ilyen ennyi-mennyi adatot föl tudott dolgozni, tehát hogy ez szerintem is óriási lehetőség. Hát csak kérdés, hogy igen, mennyire lesz ez tényleg annyira demokratizálva, hogy ezek az eszközök, ezek valóban elérhetőek lesznek mindenki számára.
6: Az a változás egyértelmű, tehát mondjuk egy okos órát, ha nézünk, mondjuk 10 évvel ezelőtt, hogy pár dolgot tudott mérni, az sem olyan pontosan, és az is nagyon drága volt. Szerintem most ennek az ára egyértelműen látszik, hogy csak nyilván, ami, tehát 5000 forintos okos óra, az nem tud semmit mérni. Én ezeket kifejezetten vadásztom az interneten, hogy megmutathassam, hogy mit ne vegyen senki. Tehát volt olyan okos óra Kínában, amit nekem felajánlott a cég, amire azt mondták, hogy tehát, vérnyomást, pulzós, véroxigén szintet, EKG-t, vércukorszintet mér, sőt, szúnyogot riaszt. Mondtam, hogy na, ez nekem való, ez zseniális, hogy mindent is tud. Tehát nyilván ennek van egy skála vége, amik nagyon veszélyesek, és ezeket így kell
5: szúrni. A szúnyog már nem volt igaz.
6: A többi az teljes, meg földrengés előrejelzés is volt benne. Tehát mondom, hogy tehát hogy tudnak ilyen hülyeségek találni, pont ezt írják bele, oké. De ezek többségére már van orvosi adat, van tanulmány, néhányra már klinikai vizsgálat is, tehát az árcsökkenés az egyértelmű, plusz szerintem, és ezzel lehet, hogy az orvos kollégáim nem fognak értetni, de van olyan technológia, ahol nem is kell. Itt van a kezemben ez egy konkrétan golyós tónak néz ki, de leveszem a tokot, akkor ez egy HD kamera, otoszkopként működik, a fülbe lehet egy HD minőségű videót csinálni. Most nekünk van 2 gyerekünk, volt már fülbajuk éjszaka, hát nem találsz fülorgégész most hirtelen éjszaka, meg nem is ezzel kell bemenni, értem, de ha végre eljutsz egy fülorgégészhez, ő az otoszkopjával benéz a fülbe és megnézi, mit lát. Ugyanezt veszem fel, csak HD minőségben, és elküldöm valakinek, aki távolról kielemzi. Ahogy a bőrgyógyászoknál, akik dermatoszkoppal nézik meg az anyajegyeket, a telefonomon 108 megapixeles kamera van, biztos, hogy jobb képet csinál, mint a dermatoszkóp. Az AI most már összehasonlítja ezt nem 1000, hanem 1 millió más fotóhoz, és megmondja az esélyét annak, hogy ezzel mennyiben kell foglalkozni, és mennyire gyorsan kell foglalkozni. Ezek a skin checking applikációk, Magyarországon is van ilyen, a Semmelweisen úgy tudom fejlesztettek egy ilyet. Tehát, hogy vannak olyan területek, ahol szerintem csak azt kell bebizonyítani, hogy a diagnosztikai része az ellenőrzött és biztonságos, és ott vannak klinikai vizsgálatok, de most ezt az otoszkópot, hogy HD minőségű videót képes készíteni a fülbe esélyről, legfeljebb a beteget kell edukálni arról, hogy ne fűt fát vegyen fel videóra, meg nem ez a megoldás
5: mindenre. Ez fülre, kifejezetten fülre van csinálva.
6: Fülfát, igen. Tehát, hogy az egyensúlyt kell megtalálni, hogy hol van ezeknek helye a mindennapi orvoslásban, de szerintem az orvosok is többsége is azon az elven van, hogy óriási orvos hiánnyal küzdünk világszerte, ez 5 millió orvos, aki hiányzik ma a világon a WHO szerint, ez tavaly adat, és 2030-ra 10 millió fog hiányozni. Tehát nem az van, hogy bárki úgy döntene, hogy nyilván ne lássunk orvost, hanem majd a technológián keresztül videózgatunk otthon, senki nem akarja ezt, de nincsen más. És az AI sem azért rúgta be az ajtót az egészségügybe, mert hogy akkor jobb, hogyha AI elemzi az adatainkat, mint ha orvos találkoznék. Nyilván nem, de nincs elegendő orvos. Nem tudunk annyit képezni, mennyire szükségünk van. Az ellátást igénylőknek a száma meg nő, egyszer jobbak vagyunk az ellátásban, hogy hamarabb adunk diagnózist, hosszabb távon krónikus kórképeket kezelünk, van, akit 60 éven keresztül kezelünk diabéteszre, tehát többször lesz szükség orvosi segítségre. A két igény között, hogy hány orvos van, és hány embernek kell orvosi tanács, egy matematikai űrön, amit nem lehet betölteni csak digitális technológiákkal.
5: Még azt muszáj, hogy megkérdezem, és most pont föl is hoztad, hogy mennyi ideig kezelünk valakit, hogy ugye óriási nagy trend a longevity, tehát a hosszú élet. Mennyire látod, mint orvosi jövőkutató, milyen esélyét látod annak, hogy valóban lényegesen meg tudjuk hosszabbítani az embert, illetve az biztos jó-e nekünk?
6: Szerintem ez már történik, hát ha megnézzük az átlagos várat életkort, akkor azt látjuk az elmúlt 50 évben, hogy hát nem tudom, 30-40-nel nőtt, ha meg százat nézünk, akkor még többen, tehát az orvoslás zseniális eredményeket hoz, akkor is, ha soha nem elegendő. Tehát nyilván, ameddig van beteg, bármilyen szempontból beteg ember, addig az orvoslás nem elegendően jó, amit csinál, de azért, ha ebből kizumulunk, akkor azt kell lássuk, hogy elképesztő a fejlődés minden szempontból. A longevity arról szólt az elmúlt 20-30 évben, hogy majd lesz egy ilyen csoda gyógyszer, ami vagy visszafordítja az öregedést, vagy kezelhető krónikus kórképpé formáját. tehát majd mi döntjük el, hogy meddig vagyunk hajlandóak élni. És azért az emberi, mondjuk biológiai életkor határén 120 körül van, amire elméletben képesek vagyunk. Nem is akar mindenki addig élni, meg nem mindegy, hogy hogy, oké? Okay.
5: Igen, ez nagyon fontos.
6: De a longevity, mint elv, szerintem, mint koncepció él az emberiségben, mert nagyon sok ideje javítjuk az átlagos vállalati életkort, mert szerintem az életminőséget, az eltöltött egészségben eltöltött évek számát is. De én a longevity-t nem úgy tekintem, mint egy, nem úgy tekintek rá, mint egy, oké, várom azt a csodagyógyszert, amivel majd plusz 20 évet rátolok az életkoromra, mert nem akarok erre várni. Simán lehet, hogy lesz, nem akarok arra várni, hanem most akarok tenni érte. Csak valaki tőlem azt kérdezi, és mostanában az elmúlt két évben mindenki a longevity-ről kérdez, azt kérdezi, hogy oké, de hogy tudok most azonnal tenni érte valamit, akkor visszakérdezek, hogy mondjuk zongorázni szeretném megtanulni, és azt kérdezed, hogy hogy tudom most azonnal lejátszani a fülelist. Oké, mennyi órád van a zongorázásban? Hát mégsem ennyi. Hát akkor hogy akarsz zongorázni? Tehát ez egy megtanulható készség, és az van, hogy a legfontosabb, hogy a házi orvossal aktív kapcsolatunk legyen, mert ezt orvosi segítség nélkül végigcsinálni borzalom. Tehát tényleg én orvosként csináltam végig azt, hogy a piacon lévő minden technológiát, még kütyüt is, szenzort, genetikai tesztet, otthon használható labortesztet, biológiai életkort meghatározó tesztet, mindent, amit valahogy láttál a piacon, életeszteltem globálisan, mert a cégek küldik nekem, hogy nézzen meg, én meg ingyen olyan feltétellel tesztelem ezeket le, hogy akkor látják az eredményt, amikor a követői. Tehát nincs különbség, nem beszéljük át, hogy mit szólnak hozzá, nem érdekel engem, objektív kutatóként tesztelem le őket. Mindent teszteltem, és azért borzasztóan nehéz út, ahol nagyon könnyű rászorongan az eredményekre. Tehát egy pont tavaly csináltam végig egy longevity csomagot, egy ilyen szűrési csomagot, ilyen 20 000 euró körüli áron van, én ingyen kaptam a cégtől, 50 valány vizsgálatom volt, tehát az ESZT-m olyan volt, mint másnak az Instagram notifikációs feedje, hogy így lehetett tiszkolózni rajta, és csak jöttek az eredmények. Mindenemet, minden szempontból megvizsgálták, fizikailag is, meg vérből is, meg a genetikát is, meg amit el tudsz képzelni, az megvolt. És azt tanultam ebből, hogy a longevity az nem egy, mint a jövőben, nem egy darab idős vonal, ahol most megmondjam majd nekem egy cég jó drágán, hogy mikor mi fog velem történni, hanem inkább egy mező van előttem, ahol egy csomó útat látok, ilyen ösvényt, és én mondom meg, mégben milyen messze megyek el. Például a diétában nagyon messzire elmentem, mert annyira örültem, hogy kaptam vagy 80 ajánlást, hogy miket tudok finom hangolni, igazából mindegyik tetszik. Tehát ezeket tudom csinálni, nem magyarul bevinni az életembe. Én örülök, hogy nem kell ezen gondolkodjak. Azt szívesen csináltam. De például edzésben én, nekem edzés ilyen profilom van, én heti 4-5-szer edzek, funkcionális edzés végzek, jogázok, focizom, futok, eléggé távoli dolgok, mint baseballoztam is egy-két évig MB2-ben, és én nagyon figyelek magamra, tehát masszázspisztolyozok, hengerezek, manuálterápiára járok, masszázsra járok, tehát sok effortom van abban, hogy ezt még 40 év vagyok, még 50 évig, 60 évig simán csináljam.
5: Hát mennyi időt kell erre szánnod, csak hogy elmondod.
6: Nekem ez fontos, és ez egy befektetés a saját jövőmben, nekem ez meg lelkileg, ha focizom, akkor boldog vagyok, ha meg nem, akkor nem, egyszerűen működöm, mint ember, oké. Okay. És mondjuk azból az jött ki, hogy izületi gyulladásra hajlamom van, például a térdemre jobban kellene figyelni, és a foci nem alkalmas rá. Hát nekem ti ezt nem mondjátok meg, én akkor is focizni fogok, ameddig csak lehet, akár exoskeletonnal is körülöttem, nekem a foci annyira fontos lelkileg, inkább ezt a plusz effortot beleteszem, és ennyire odafigyelek magamra, izomzatomra, a fasciákra, mint hogy ezt elengedjem. Tehát van ösvény, ahol elmentem nagyon messzire, és nem okoz gondot azokat betartani az ajánlásokat, de van, ahol meg majd én meghatározom a saját egyensúlyomat, és nagyon fontos, hogy nem tudok minden ösvényen elmenni a csúcsig. Ott van Brian Johnson Amerikában, aki ha csak valakinek nincs mondjuk 1 milliárd forintja, nem millió, hanem milliárd, meg napi 12 órája, akkor vágjon bele, nekem egyik sincs, tehát ez nem működő.
5: Meg rabja, ennek a rabja leszel egy idő után, hát akkor meg mikor élsz?
6: De nagyon, tehát nekem tetszik, amit ő csinál, és szerintem van érték annak, amit csinál, de nekem a gyakorlati longevity az, ami fontos, meg számít, hogy oké, ebből én két gyerekkel, munkával, élettel Budapest közepén mit tudok megpróbálni kihozni belőle, mit tudok kitalálni, mit tudok megtesztelni, mi az, amitől még nem vesztem el a kontrollt, hogy akkor erről szól az életem, mert akkor az egészséges életmódba fog beleszorongani, hogy állandóan az adatokon szorongok, na azt se akarom, viszont szeretnék sokáig élni, és ezt nem akarom vakon csinálni, hogy vagy sikerül, vagy nem, hanem elkezdek tenni érte, és egy csomó ösvényen elmentem valameddig, de azt utána összefoglalni, hogy kaptam mondjuk 100 ajánlást, amúgy sokkal többet kaptam a cégtől, egy átlag napon szerintem ebből 50-et betartok, soha nem 100-at, néha talán 70-et, és néha talán 20-at, de legtöbb napon mondjuk 50-et tartom be. Ez egy egyensúly, amit én így megtaláltam.
5: Hát az is jóval több.
6: Mert... Nyilván nem 50 darab ajánlás, hanem egy csomót már csináltam, meg szülési programokon veszek részt, meg mérek dolgokat, ami nekem fontos, hogy lássam, hogy az alvásom milyen minőségű, vagy 2 éves gyerekkel otthon nyilván azért van egy okos ébresztőm, aki akár éjszaka is okosan ébreszt, ahelyett, hogy én reggel hajnalba kelteném magam okosan. Tehát nem viszem túlzásba, de jobb döntéseket tudok hozni a mindennapjaimban, mert van hozzá aratom, meg visszajelzésem, hogy hogy csinálom jobban.
5: Mert nagyon-nagyon sok mindenről nem beszéltünk, de hát közben elpörgött itt ez az egy óra. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Biztos, hogy ha hajlandó vagy jönni még, akkor örömmel látnának itt a stúdióban. Rengeteg mindenről beszéltünk, ami egyébként ennek a műsornak az alapvető koncepciójába passzol. Én azt ajánlom mindenkinek, hogy kövessen be téged az összes lehetséges platformon, ahol jelen vagy, és jó sok helyen jelen vagy, tényleg érdemes. Mondjuk ezt angol nyelven csinálod, tehát hogy azt mondjuk azt kell hozzá, de hát ezen bízom benne, hogy sokan beszélünk már úgy angolul, hogy ezt ne tudjuk követni. És még egyszer köszönöm, hogy vagy, köszönöm a könyvet is, meg mindent, amit csinálsz, nagyon-nagyon fontos.
6: Köszönöm szépen a meghívást, nagyon élveztem a beszélgetést.
5: Nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Tudjátok, hogy minden beszélgetésünk fölkerül a podcast platformokra, tehát vissza tudjátok őket hallgatni. Hát ajánlom, hogy ezt, ha esetleg nem követtétek van az elejétől kezdve, akkor mindenképpen hallgassatok vissza, meg az előző beszélgetést is, ami 2022-ben készült, meg az összes többi beszélgetést, amit meg lehet, mert hogy tényleg olyan emberekkel beszélgetek itt, akik nagyon értékes munkát végeznek. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, maradjatok itt a kávén. Sziasztok!
7: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé98.hu.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
7: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
2: A műsor támogatója az Opel Frontera.
7: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
8: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
3: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
2: MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás. És a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le! Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti alsórakparton, a Viadukt bárban.
9: Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádió Café színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti rakparton, a Viadukt bárban.
10: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
11: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
10: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
12: Budapesten erős a forgalom a Rákóczi úton, a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, az Andrássy úton a Balcsy-Zsilinszky út előtt, valamint a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. Mától hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Távfővezeték felújítás miatt mától a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárták. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. Mától a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Egyirányosították mától a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. Egyirányosították a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végéig, mert javítják a távfővezetéket. Nagy Tétény felé a 133E autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Szent Gellért tér Műegyetem és a Budafoki út Karinti Frigyes út megállót, de a Szent Gellért téren megáll a 7-es autóbusz megállójában, illetve a 33-as autóbusz Budafoki út Karinti Frigyes út megálló helyén is. Szép Csilla, BKK Info.
13: Se levél, se gondolat, se semmi.
14: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
15: Memory.
16: Hírek következnek a Rádió Cafén.
17: Figyeljünk az idősekre, meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, módosulhat az idei költségvetés, heves viharok vetettek véget a hőségnek Hollandiában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Tovább tart a harmadfokú hőségriasztás, az országos tiszti főorvos szerda éjfélig hosszabbította meg az intézkedést. A kánikulában még jobban figyeljünk a gyerekekre, idősekre, krónikus betegséggel küzdőkre és a hajléktalan emberekre. Az egyedül élő időseket keressük naponta, győződjünk meg arról, hogy elegendő vizet isznak, és tudják-e hűteni a lakásukat. A hőség mintegy másfél hete alatt több mint 200 olyan idős emberhez hívták a mentőket, aki nem adott magáról életjelet. Módosítja az idei költségvetést a kormány. A miniszterelnök szerint erre azért van szükség, mert az átvilágítás alapján a költségvetés állapota jóval rosszabb annál, mint amit az előző kormány nyilvánosságra hozott. Magyar Péter a parlamentben azt mondta, az új költségvetés már valós számokra épül majd. Hozzátette, minden minisztériumban felülvizsgálják a kiadásokat, megszüntetik a pazarlást és a felszabaduló forrásokat a magyar embereket érintő fejlesztésekre fordítják. Csökkent az élelmiszerpazarlás Magyarországon az elmúlt 9 évben mintegy 37%-kal, közölte a Nébi. A tavalyi felmérés szerint személyenként átlagosan 60 kg élelmiszer hulladékot termelünk, ami országos szinten 576 ezer tonna. Ennek 34%-a nem elkerülhető hulladék, tehát kávézott, tojás, héj, egyebek. A vizsgált időszakban a teljes élelmiszer hulladék majdnem 11%-kal, a pazarlás pedig harmadával mérséklődött. Az okok még mindig ugyanazok, többet vásárolunk és főzünk a kelleténél, vagy egyszerűen elfeledkezünk az ételekről. Heves viharok vetettek véget a rekordhőségnek Hollandiában. A hétvégén két zivatarrendszer söpört végig az országon, utcákat öntött el a víz, fák dőltek ki, a villámcsapások pedig több épületben is tüzet okoztak. A meteorológiai szolgálat több mint 500 000 villámot regisztrált, ami rekordnak számít a mérések kezdete óta. Az orkán erejű szél fesztiválokat és szabadtéri rendezvényeket is félbeszakított, a hőhullám ugyanakkor ezzel véget ért Hollandiában. Nálunk még kitart a kánikula, már is mondom a részleteket. Derült idő lesz, csak északnyugaton élénkülhet meg a szél. Késő estére 22-32, hajnalra 19 és 26 fok közé hűl majd a levegő. Vízpartokon, városokban ennél is melegebb lehet az éjszaka. Holnap sokat süt majd a nap, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Dunától keletre előfordulhatnak záporok, zivatarok. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsértékek, akár az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
18: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 3, 2, 1, 0. A stúdióban a három gigász, a három afrodiziákum, a műsorvezetők, akik többen vannak, mint azok, akik szeretik őket. Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hölgyeim és uraim, ez itt a Talpon.

0: 5 perccel múlt este 6 óra, és ez itt a talpaláló élőben a Rádió Cafén. Hello Zoli!
1: Hello, hello!
0: Szia Luca!
2: Hello, sziasztok!
0: Sziasztok, kedves hallgatók! Képzeljétek, most egy ilyen tök melengető érzést véltem felfedezni magamban. Az egész napom ilyen...
1: Na, volt a Pride.
0: Így van,
1: jó
0: azért
1: coming out.
0: Végre szabadabbnak érzem magam, úgyhogy szeretném is elújságolni a tapasztalataimat. Nem, szóval, hogy az egész napom egy ilyen, nagyon az egész, mert volt egy jó része, amikor így színházban volt ilyen aktivitás, de utána meg ilyen irtózatos szívás volt, meg hatalmas szervezés, meg rengeteg feladat, meg minden, és így tökre így azt éreztem, hogy a belem kilóg, és most miközben így jöttünk be, így beadtam a mikrofonokat, és megláttam, hogy oké, 5 másodperc, 4-3-2, egy ilyen végtelen nyugodtság, ilyen melegség töltött el, ilyen hazaértem pillanat. És máskor a hátam közepére nem kívánom, hogy ide jöjjek, de most! Ez most rendesen meglepett engem, hogy egy ilyen érzést véltem felfedezni magamban, hogy oké, rendben, szívás volt, de hazaértünk.
2: Na, hát mi van veled?
1: Megértem.
0: Mert akkor vedd ki a kezedet a szádból, légy, és úgy beszélj a mikrofonba, jó?
2: Mert viszont nem értjük, amit... megértem, csak
0: mi viszont nem értjük, amit te mondasz.
2: Azt nem értem meg, hogy csak most ragadta el ez az érzés.
0: Nem tudom, máskor úgy jövök ez, hogy jövő.

0: Ezek ilyen álszínek, ezek ilyen kamuszínek, mint a nem tudom, strandkorlátkék. Nincs ilyen.
1: Ne, a strandkorlátkék az pont jó, mert az így bemondod, és eszedbe jut egy, hogy ó, igen, az a fajta kék. De az ilyen kamuszínek az ilyen okkersárga. Hagyjál már a hülyeséget, sárga. Csávó vagyok, tudom, hogy mi a piros, meg a kék, meg a zöld, de az, hogy türkíz, zöld vagy kék, mikor melyikhez van közelebb, annak hívok.
2: Pontosan. Hát ezzel nehéz. Nehéz egyetérteni.
1: Na, itt a bézs pólódba, akkor... Na,
2: igen, te... az a baj, hogy hát most a fehér meg a fekete az két véglet, tehát hogy attól, tehát hogy azt jó, nehéz kösz. Összekeverni szerintem.
1: Igen.
2: A fehéret a bézssel.
1: Hallgatóinkkal megszavaztatom, hogy Luca bézs ruhában van-e. Nézzetek ide, kérlek.
0: De én ebben miért kellek bele ebbe a fotóba?
1: Hát azért, hogy lássák a külön. Na jó, tudod mit, akkor csak Lucát fotózom, ő úgyis szebb. Na nézzük. Oké, okay. Ki fogom tenni Instára, majd a napzenéje alatt kiposztolom, nektek pedig szavaznotok kell majd, hogy ez fehér vagy sem.
2: A fehérnek semmiféleképpen nem.
1: Jó van már. Na, mi újság veletek, meséljetek, három felé voltunk a hétvégén, mondjuk hülyés vette volna ki magát, egy jelentünk volna végig, ugye?
0: Úristen, azt kellett volna, még a hétfőn is találkozunk utána.
1: Zoli fesztiválon, én fél maratont futottam a hőségbe, Luca Pride-on, úgyhogy mindannyian megtapasztaltuk.
2: Kíváncsi vagyok, hogy tudod, de hogy hol volt.
1: Nézem ám az Insta sztoriaidat, de nem ám a verbalitás miatt, na igen. Szóval a meleg hatásait három különböző irányba közelítettük a hétvégén. Meséljetek, mi van veletek, mi történt? Luca, például te vonultál vagy dobáltál?
2: Na. Itt képzeljétek el, amúgy de képzeljétek el, hogy felmentem az ellentüntetők közé.
1: Micsoda! Na végre, Luca! Kibújt a szögazságból!
2: Igen, csak nem ugye nem engedtek teljesen fel, ahol ott voltak egy rakatban, mert azért ott elállták az utat a rendőrök, nyilván nem akarták, hogy konfrontálódjanak két csapat.
0: Te mondtad, hogy itt Facebook tag vagyok, itt vagyok bent a csoportban, engedjenek
2: mondtam, el. Mondtam, hogy sajtós vagyok.
1: Mutatod a tagsági kártyádat a 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalomtól. Hát így ide tartozom.
2: De egyébként tök csendesek voltak a fiúk.
0: De most mind a tizen hova ugráljanak?
1: Mit ordibáljanak?
2: Nem voltak túl sokan, de nem csináltak semmit tényleg. Soha semmit sem. Skandáltak, nem szólogattak be, nem mutogattak. Csak ott álltak a molinóval, meg a rohadt hosszú katyájukban, és hosszú jó pólóban, nem tudom
0: a srácok,
2: miért.
0: Úgy voltak vele, hogy méregtelenítenek.
2: Meg bakancsban.
1: Luca, kicsit csalódottságot vélek felfedezni.
2: Igen, mert felmentem, és gondoltam, hogy na most lesz valami spice, valami kis összeveszés.
1: Ja, hogy te mentél volna konfrontálódni. Nagy ötlet egyébként.
0: Luca a provokátor, akit külön megkértek, hogy ne menjen a Pride-ra, de azért csak azért is kiment. 10 darab
1: izmos, 100 kilós kopasz férfi ember közé Luca oda ment, hát ha lesz valami balhé.
2: De azért még így megpróbáltunk a rendőrök mellett elmenni, és mondták, hogy no. Ebben a ruhában biztos nem.
1: De őszintén érdekel, Luca, hogy te miért akartál oda felmenni hozzá?
2: Mert ott nagyon jó volt onnan a kilátás, ugye rálátni az egész Erzsébet hídra. Igen, amúgy én nem értem, hogy miért a legjobb helyet választották, hogy onnan jó képeket lehet csinálni a Pride-ról. Szóval onnan rálátni az egész hídra, nagyon jól látszódott, ahogy vonult a tömeg, és hogy milyen sokan voltak. Tök jó volt onnan szerintem nézni felőről.
1: Ez egyébként nem tudom, hogy engedhet-e következtetni bármire is, hogy egyébként azt mondták, hogy oké, jövünk ellentüntetni, 10 vagyunk, csak férfiak, és a legjobb helyet ide nekünk. Ebből mondjuk azért lehet, hogy ilyen. Kíváncsi lennék, hogy volt esetleg after, de lehet, hogy egyébként ugyanott ittak a végén.
2: Budapest Parkban mentek ők is lehet, csak a páholyból nézték a tömeget.
1: De ott is a legjobb hely az övék egyébként. Na, de jó volt, szép volt, mi volt?
2: Jó volt, hát...
1: Beszámítva az ellentüntetőségedet.
2: Szép, szivárványos volt az egész, nagyon meleg volt, és sokan voltak, de szerintem most jobb az útvonal, mert ugye tavaly is errefele mentek, nem tudom mi. Akkor nem ez volt a végpontja, mert most a vérmezőn végződött.
1: Hát a tavalyi Pride-nak a végpontja idén április 12-én volt, szóval legyünk teljesen őszinték. De egyébként nem volt, tehát hogy nekem... Na, lecsúszunk ezen a csúszdán, szóval, hogy nekem alapvetően amúgy az a Pride ügye, a számomra egyébként nagyon közel van a szívemhez, és abszolút tudom támogatni, és egyébként tényleg tök jó az szerintem, mert tudod, itt két álláspont ütközik, az egyik az, hogy ez az legyetek szabadok egy napra, a másik pedig az, hogy mit mutogatjátok magatokat. És nem bennem, hanem úgy általánosságban ezek ütköznek egymással a közbeszédben.
2: Nem egy napra, hanem hogy legyetek szabadok. Szabadon választatok pár.
1: Ja, igen, szóval legyetek szabadok versus, amit mutogatjátok magatokat, ez a másik opció. És az én fejemben valahol egyébként a kettő között van a dolog, tehát azt iszonyatosan tudom támogatni, hogy most miért kezdtünk erről beszélni? Szóval, hogy azt iszonyatosan tudom azt támogatni, hogy igen, egyébként a hétköznapokban ők nem érzik azt feltétlenül, hogy megfoghatnak

0: egymás kezét, és itt pedig kérhetik ezt a dolgot. Ellenben, ami már a provokáció kategória, amiről most éppen beszéltünk, hogy külön a szervezők fel is hívták a figyelmét az embereknek, hogy a provokatőrök ne jöjjenek ide csak azért. Szóval, amikor egy-egy produkció átcsúszik mondjuk ebbe, az például már nekem sem szimpatikus. És így például a tavalyi Pride is számomra egy ilyen tök szívet megdobogtató esemény volt, hogy azt láttam, hogy igen, szabad a dolog, és itt van sok ember. És érted, ha most ők 400 ezeren a tavalyi Pride-on, vagy nem tudom hányan voltak, rengetegen voltak, hogyha ők azért vonultak volna, mert hogy nemzeti egység, és ők a hazai, a nemzeti érzelműek, nekem az is megdobogatta volna a szívemet, mert az, hogy önmagában az, hogy van 400 ezer ember, akinek ennyire rohadt fontos egy ügy, hogy ők ezért ennyien az utcára mennek a legnagyobb hőségben is. Szóval ez oldallától, állástól, mindentől függetlenül egy csodálatosan szép dolog szerintem. A provokáció az, amivel természetesen nem feltétlenül ért egyet az ember, és ezen felfuttatva akarom kérdezni, hogy te láttál-e bármiat, amit így provokáció kategóriába sorolnál, vagy abszolút az egész a békés mozgolódásról és a egymás szeretetéről szólt.
1: Nem először voltam Pride-on, már szerintem vagy ez a negyedik vagy ötödik Pride-om, és soha nem jött velem szembe. Egy-két drag queen-t talán láttam így az évek során, most egyébként egyet se, azt hiszem, igen.
0: Azokat mondjuk nem volt arra rákeresti.
1: Igen. De hogy egyébként így nagyon nehéz szerintem olyat találni. Tehát, hogy a tömegben elveszik az a 5% vagy 3%, aki csak ennek a provokációnak
2: és beöltözik. Még ennyi se. Tehát, lehet minimális, még ennyi se, nyilván igen. Megjelenik mondjuk pár fotó, meg nyilván, ki lehet, tehát lefotózni,
1: hát
2: még le tudod.
1: Hát nyilván őket fotózzák, mert ők a...
2: Igen, és hogy nyilván most attól, hogy ki milyen kontextusban akar beszámolni róla, az alapján bármit oda lehet aláírni, de itt tényleg itt a nagy többség, a 99%+, meg tényleg kimegy egy olyan szedben, mint amiben mi most vagyunk egyébként. Úgyhogy...
0: De ez a bőrruha kicsit persze meleg, ami rajtam van. Oké, okay, de hogy én ebben érzem szabadnak magam. Most az, hogy kicsit a balgójom kifittyed, na bú.
1: De úgy mondom, nem is a bőrruhával van a gond,
2: szerintem
1: hanem... hanem az
0: annak hogy hiányával.
2: És hogy igen, ez az arány szerintem, ami itt megvan, hogy vannak ilyen kirívó esetek, vagy olyan, ami mondjuk elüt a rendezvénynek a szellemiségét, az bármilyen másik rendezvényen is van. Tehát ugyanúgy a Sziget Fesztiválon is fogsz találkozni olyat, aki nem tud viselkedni, ugyanúgy nem tudom, simán lehet, hogy egy békemeneten is van olyan, aki nem tud viselkedni, ugyanúgy, ahogy egy bármilyen rendezvényen lesz, aki nem tud viselkedni.
0: Pontosan ugyanezt akartam mondani én is egyébként, hogy azért tök jó, hogy a Luca ezt elmondja, és ott volt, és beszámol arról, hogy az arányok mik, mert tényleg, hogyha azzal a céllal mész ki, hogy te polgárpukkasz a dolgokat fotózál, fogsz tudni találni, biztos vagyok benne, hogyha én ezzel a céllal mentem volna ki, amikor itt volt Ferenc pápa, akkor is tudtam volna azon a vonuláson is fotózni valakit, aki éppen egy parkoló biciklit pisill le. Tehát, hogy biztos, egy nagy tömeg rendezvény, ahol ott van 100 000, akárhány 100 000 ember, fogsz találni olyat, aki vállalhatatlan, és ez pedig valahol a tömeg felelőssége, hogy az ilyeneket megállítsa. És nem feltétlenül a Pride-on, bárhol máshol is.
2: Van.
1: Igen, de amúgy erre tök jó példa volt a Sziget is, amit felhoztál, mert ott is csomó ilyen, vagy hát észre lehet venni szintén a tömegben ilyen embereket, akik szeretnek kicsit extrémebben öltözni, és ott is egyébként ott vannak akár a családok is, elmennek a koncertekre, megnézik, ez egy választás kérdése, lehet otthon maradni, és meg lehet nyilván dobálni a tömeget.
0: Én egyébként azt gondolom, hogy akkor élünk egy szuper jó és szabad és számomra megfelelő, vagy egy számomra szimpatikus országban, hogyha van a tömegnek joga ahhoz, hogy fölvonuljon azért, mert ő büszke arra, hogy ő kicsoda, és hogy egyébként szeretné megélni az önön szabadságát, de mellette ugyanúgy megvan a joga felvonulni azoknak is, akik ezt nem támogatják. Mert hogyha az egyik oldalnak megvan a joga, akkor a másik oldalnak is meg kell, hogy legyen a joga arra, és nyilván mind a kettő az a saját, vagy a határokon belül. Ez ugyanaz, mint amikor az Eurovíziós közvetítést csináltuk, és csináltam egy rövid interjút az izraelieknek az egyik szurkolójával, egy izraeli sráccal, és ő is mondta azt, hogy tökre megérti az ellentüntetőket, de nekik joguk van a véleményükhöz, ekkor így neki izraelieként is neki is joga van ahhoz, hogy ő lengesse a saját zászlaját. Szerintem van még ezek a, tehát hogy a szólásszabadságban ennek bele kell tartoznia, akár egyik, akár másik oldalról.
2: Amúgy nagy vonalakban szerintem ez egy teljesen vétető álláspont. Nyilván a érvelések mentén szokott szerintem nagyobb vita lenni egyébként. Az, hogy ki, hogyan, milyen érvekkel próbálja alátámasztani egyébként a maga igazát. És ez szerintem sokszor leginkább ott lóg ki a lóláb.
0: Nem tudom, hogy most konkrétan mire gondolsz ezen a ponton.
2: Nem, mondjuk, amikor valaki a Pride ellenében, vagy akár csak a meleg jogok ellenében határozza meg magát különböző tehát olyan érvek vannak, amik mondjuk nagyon sokszor a racionalitást nem tartalmazzák, hanem érzelmi alapúak. És Nyilván, hát ez a főleg a utóbbi napokban érzelmi alapú jogalkotás, meg ilyenekről lehetne beszélgetni, de hogy alapesetben vitákat egyébként nem így kéne lefolytatni, de ez már messzebbre vezet.
0: Örülök amúgy, hogy erről beszélünk, vagy beszéltünk, mert én amúgy alapvetően ezt csak azzal a céllal dobtam, mert tudtam, hogy ott voltál, és gondoltam, hogy ez két mondatot, meg három point megér, de egyébként tök örülök, hogy erről is lehet és tudunk beszélni. Biztos lesz majd még alkalmunk arra, hogy itt a hétvégéről még kicsit hosszabban beszélgessünk, nem feltétlenül Pride szempontból, hanem úgy általánosságban, hogy mik voltak. Viszont most muszáj tovább mennünk, mert hogy napzenéje rovatunk következik most. És hoztam most egy olyan előadó társulást, akiket szinte biztos vagyok benne, hogy nem ismeritek. Ismertek őket? Balduin, Wolfgang Lohr és Chris Weeks.
1: Ismeritek-e?
2: Úgy, ez olyan, mintha az első ember egy ilyen fantasy videójátékokból jött volna. A második az pedig valamilyen Mozartnak a rokona.
0: Igen, igen, csak a Wolfgang miatt. Hát Balduinra, ha rákeresel, akkor pár ki is adja. Például, hogy negyedik Balduin, jeruzsálemi király, becenevén negyedik leprás Balduin. Úgyhogy jeruzsálemi királyról neveztem magát. Az első előadó, aztán van egy Wolfgang nevezetű emberke, akinek Lóra vezetik neve, és van egy Chris Weeks, ő pedig kicsit egy ilyen rádió, egy DJ, nem? Hogy éjjel kettőkor cookie után még azért.
2: Így van, megkapta az éjszakai műszakot, de tudod, ez olyan, hogy
0: azt mondta neki, oké, gyere be, ahogy a szokás itt a rádió egyen, jázd le az abrakadabrát, négyszer azon kívül azt csinálsz, amit akarsz.
2: Így van, de annyira nincs interakció a műsor közben, hogy tulajdonképpen felvedi délután kettőkor is, és leadják felvételről.
0: Igen, igen, néha beleszól, hogy na, akkor itt vagytok-e még? Tehát, hogy nagyjából így
2: van. Érkezett egy SMS, mindenkinek kellemes utat az úton, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy nagyjából
0: ilyenek. Lehet, ilyen DJ Zoli, te is akár. Na, ők közösen megalkották a Future Looks Like You című számot, és 2024-ben pedig ki is adták, úgyhogy ezt hoztam be a mai napzenéje rovatba, mert bedobta nekem a Spotify, és nekem meg tetszett, úgyhogy aztán majd meghallgatjuk, az jó, kiértékelitek. Ez jön most.
3: A talpon álló veszélyes lépésre készül. Meg akarják engedni Petinek, hogy lejátsza az egyik vállalhatatlan zenéjét. Ez felháborító. Ne hagyjuk, hogy a talpon álló még lejjebb süllyessze a magyar rádiózást. Készült Zoli és Luca megbízásából.

0: Balduin, Wolfgang Lohr, Chris Weeks és a Future Looks Like You című közös számuk. Hogy tetszett ez nektek?
1: Hú, hát nehéz megszólalni. Ennél unalmasabb zenét azért
0: Rég hallottam
1: ebben a műsorban, úgyhogy ez egy nagy versenyző itt a top listán. Egyébként nekem nagyon úgy tűnt, mintha ez nem is egy ilyen profi alkotás lett volna, hanem csak így összeálltak volna haverok, hogy na gyere, hát a garázsba csinálunk egy zenét, összerakunk, te megírod a szöveget, felénekelem, te meg valamit ott szórakozol azokon a hangszereken, még mellé egy kis ilyen elektronikus zenét is belerakunk, nem tudom.
0: Chris Weeks mondta...
2: Electroswing.
0: Chris Weeks mondta is, hogy oké, van még egy órán foglalkozni ezzel, addig beugrik helyettem a Jauri a rádióba.
1: És hát lehet, amúgy annak nem rossz. És annak nem rossz szerintem, hogyha ez az első próbálkozás volt. Akkor azt mondom, hogy természetesen ők a haverjaim, hogy amúgy tök ügyesek vagytok, de nem hallgatnám,
2: ezt
1: nem
2: mondanám. Pizza, hagyjuk is. Igen. Ez egy unalmas szám volt pedig. Tehát amiket szoktál hozzá, azok legalább izgalmasan rosszak. De ez csak olyan semmilyen volt. Vagy ilyen, nem tudom, ilyen unalmas. De hogy, tehát hogyha így kocsiba se hallgatnám.
0: Be kell, hogy valljam, hogy én jobbra emlékeztem.
2: Szóval most már szabadkozik.
0: Nem, én aztán, tudjátok, hogy én vagyok az, aki ha akármilyen rossz számot is hoz, én azt a döntésemet azt akár meghosszabbítom bicskéig. Tehát, hogy én mindig az vagyok, hogy oké, rendben, hoztam, vállalom, gyertek, szedjetek szét. Most ez a kapcsolatilag az a helyzet, hogy emlékeztem, hogy ezt a zenét, ez bizonyos időszakaimban így kedveltem, hallgatgattam, jó, ez jó lesz. Elkezdtem így hallgatni, így mondom, sokáig tart ez még. Ránéztem egyébként az adásgépre, volt még 54 másodperc, az egész szám 2:30, úgyhogy mondom, oké, rendben, hát igen. Valószínűleg elfelejtettem, hogy nem tudom, közben fidget spinnereztem, négyütemű fekvő támaszhozhattam, tehát hogy valamit csináltam, amiért nem tűnt úgy csinálni, most nekem is egy kicsit megtűnt. De a zenét attól függetlenül szeretem, csak unalmas.
2: Igen, lehetne az, hogy vagy akkor a szöveg izgalmas, ha már az alap ennyire béna, vagy akkor az alap legyen valami nagyon megőrülős, tényleg ilyen abszolút rádönti.
1: Pígy.
0: Lóca,
1: egy kis ilyen progresszív techno.
0: Lóca zeneileg.
2: Vagy ilyen, igen, vagy ez, amit Lóca mond.
0: Zeneileg felvértezett műsorvezető társunk véleményét adunk. Pígy, pugy, pígy.
2: Szóval, igen, tehát ahogy itt a... Na mindegy.
0: Összezavarodtál, Zoli?
2: Teljesen, tehát engem ez most megütött.
0: Nektek közösen kéne dalt írnotok. Lóca hallhatóan zeneileg erős, te pedig szövegben, mint ahogy most bebizonyítottad. Igen, mondjuk igen.
2: Mondjuk, hát ez nem nagyon tudok mit mondani, de hogy tényleg borzasztó unalmas volt, nem baj. Köszönjük, Peti, 3 pont.
1: Én is 3-at akartam adni.
2: És most már nem akarsz,
1: hogy nézze. Legyen akkor.
0: Na, 3, be is írtuk a 3-at átlagba. Ez nagyon-nagyon szép, nagyon büszke vagyok magamra. Ilyenkor mindig úgy örülök.
1: Akkor még visszahalljuk, az a baj, nem szabad nagyon alacsonyt adni, amit nem akarsz nem többé ezt, hallani.
0: Nem lehet ez alapján pontot adni, őszintén kell pontot adni. Lesz, ami lesz. Most például reklám lesz, azután pedig innen folytatjuk.
3: Köszönjük szépen. Na de mit szól ehhez a Rádiókafé hajójának zenei kormányosa, pallos jogának egyedüli birtokosa, Cyborg Templár?
4: Nem is rossz. Mehet a gépbe.
3: Rádiókafé. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 per C. Ez nem autó, ez BYD.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
5: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
6: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Ez itt a Talponálló, a Rádió Cafén.
8: 4 perccel múlt el fél hét, ez pedig továbbra is a Talponálló. Szia Zoli, szia Luca!
9: Hello!
10: Sziasztok!
8: Zoli, te mit ágaskodsz?
9: Felhajtam át a mikrofon, úgyhogy így fel kellett pipiskednem hozzá.
8: Igen. Zoli, úgy nézett ki, mint nagyjából szerintem az evolúció egy korábbi szakaszában a zsiráfok, amikor így meghosszabbodott a nyakuk, tudod?
9: Úristen, szegény zsiráfok, nem tudom, tudtátok-e, de hogy olyan nagyok, hogy nem tudnak elbújni sehova az eső elől. És ezért áznak. Én ezt így látom, és olyan szomorú lettem.
8: Erre most lett volna egyébként egy közepesnél kicsit kevésbé nívós poénom, viszont itt van már a vonalban az OMS területi szóvivője, úgyhogy ezért nem mondom most el, amit akartam volna. Mert hogy, hát csak egy kis konferálás, mégiscsak azért az ember mindenképp szán ide. Hát ugye ez elmúlt időszakban, én nem nagyon emlékszem milyen brutális hőhullámra, mint amilyet ugye most megélünk. Tavaly is voltak azért nagyon-nagyon meleg napok, meg melegebb időszakok. De ez, ami most van, ez valami tényleg döbbenetes, hogy folyamatosan napokon, egy héten át szinte 36, 37, 38 fokok vannak, és hát ugye halljuk folyton, hogy mik azok az egyébként valószínűleg már sokak által jól ismert dolgok, amiket meg tudunk tenni önmagunkért, és azért, hogy az egészségünk rendben legyen ebben a kirívó időjárásban is. Viszont azt gondolom, hogy ha az igazán a mélyére szeretnénk menni a dolognak, az tök jó, hogyha szakértői segítséggel tesszük. Úgyhogy itt van a vonalban velünk Csillag Zoltán, az OMS területi szóvivője. Szervusz Zoltán, hallasz-e bennünket?
10: Jó estét kívánok, sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is, nem is se hallok.
8: Mi most annyira tökéletesen nem hallunk téged. Kis kulisszatitok, mi az adás előtt beszéltünk már egy pár szót telefonon. Nem tudom, most máshol vagy-e, mint ahol akkor voltál, de hogyha esetleg vissza tudsz menni oda, az nagy segítség.
10: Nem, ugyanott vagyok. Én tökéletesen hallak titeket.
8: Jó, most éppen ebben a mondatban, mi is az első mondatban volt egy kicsi akadozás. Zoltán, mesélj kicsit nekünk először arról, kérlek, hogy így ebben a hatalmas hőségben hogy van az állomány? Ez nekem kicsit olyan, tudod, mint amikor szokták mondani, hogy mindenki azt kérdezi, hogy hol van XY, de az, hogy hogy van XY, azt nem szokták kérdezni. Most kicsit így vagyok én is a mentősökkel. Hogy vagytok, hogy birkóznak meg a kollégák a nagy meleg okozta kihívásokkal, és egyébként hogyan tudja az OMS segíteni a kollégák munkáját?
10: Köszönöm szépen az érdeklődéseteket, egyelőre bírjuk a bajtársak ezt a tényleg valóban extrém kihívást, ami a mindennapok szolgálatában most rájuk vár, illetve amit ők nekik itt nap mint nap végre kell hajtaniuk. Fantasztikusan meleg van mindenhol, és ez már egy kicsit túl van azon, mint amit szeretünk, úgyhogy igazából egyelőre bírják. Az országos mentőszolgálat minden bajtársnak biztosítja folyamatosan a hűtött védőitalt, amire törekszünk, hogy a klimatizált helységek folyamatosan hol.
8: Nagyon akadsz most sajnos, nem tudom, egy icipicit, hogyha esetleg arrébb tudsz menni, vagy bármivel ezt elő tudjuk segíteni, az szuper lenne, mert most így a felét halljuk kb. Annak, amit mondasz.
10: Egy picit arrébb jöttem most, hogy hallotok engem?
8: Most éppen jónak tűnik. Addig hallottuk, hogy biztosítjátok a védőitalt.
10: Biztosítjuk a védőitalt, illetve hát a klimatizált helységeknek és a klimatizált mentőautóknak a tökéletes működésére abszolút odafigyelünk, ez folyamatos kontroll alatt van, kollégáim ezt folyamatosan kontrollálják, és ha bárhol meghibásodás van, akkor haladéktalanul megtörténik a javítás.
8: Hogy az ember elképzel egy mentőst, akkor így az jut eszébe először, hogy egy ilyen nagyon hosszú, nagyon stramb nadrág, egy eléggé meghatározott munkaruha, ilyenkor lehet egyébként esetleg engedményt adni, hogy mondjuk adott esetben rövid szedben menjenek a mentősök, vagy ez a munkavégzés nehezíti?
10: Ez a munkavégzés nehezíteni, illetve ezek védőruhák is, mind a mellett, hogy munkaruhák, tehát azért ezeknek van védelmi funkciójuk is. Nyilván, hogyha ezt rövid nadrágra cserélnénk, akkor azért a lábaink a védelmet ezáltal elvesztenék, és hát azért gondoljátok el, hogy például egy gyakran előforduló eset, amikor közlekedési balesetekhez kell vonulnunk, és a 45-50 fokos aszfalton sokszor oda kell térdelnünk bizony a sérült mellé, hát rövid gatyában ez elég nehéz lenne.
8: Mondjuk ez eléggé logikus valóban.
9: Ugye amikor ilyen meleg van ebben az időszakban, rengeteg tanácsot hallunk mindenhonnan, a médiában is szokták ezeket, bizonyára te is csak a mai napon többször nyilatkoztál meg ilyenekről, hogy mik a ilyenkor a jó praktikák, taktikák, de hogy vannak-e olyan a köztudatban nagyon beleragadt dolgok, amiket ilyenkor mondanak, hogy fú, igen, az jót tud tenni, ellenben most már ezek megdőltek, és igazából gyakran, ha valaki ilyen tanácsot ad, azzal igazából rosszat tesz. Tehát vannak ilyen berögződések a magyarokban, amikről azt hiszük, hogy ezek jók segítenek a nagy melegben, de igazából nem.
8: Például most bocsak, hogy közben szúrok, hogy szokták mondjuk a leégésre nem tudom a tejfölt rátenni, meg hasonló dolgot.
9: Ilyesmi.
10: Hát a tejfölnél most már azért elérhetően sokkal jobb leégésre való készítmények vannak, amik a patikákban, illetve a drogériákban recept nélkül kaphatóak. Én inkább azok használatát javasolnám, ebben olyan anyagok vannak, amik segítenek a leégett bőrfelületnek a regenerálásában, segítenek a fájdalomcsillapításban. És hát ami egy ilyen régi-régi népi szokás, és biztos ti is hallottatok róla, hogy fogyasszunk ilyenkor jó forró teát, és akkor majd jól kiízzadunk, és utána jobb lesz. Hát én azért ettől ebben az extrém 40 fokos hőségben azért óvainteném az embereket, óvainteném a lakosságot, hogy ilyenkor ilyen jó forró teával próbálkozunk. Én azt mondom, hogy kellemesen lehűtött italokat fogyasszunk, amik elsősorban a víz, az ásványvíz, illetve az izotóniás italok. A kellemesen lehűtöttre azt értem, hogy a jeges italokat sem nagyon ajánljuk, mivel ezek olyan, egyrészt a torkunknak sem jó, másrészt azért a gyomorbérrendszerünket, hogyha hosszú időn át ilyen jeges, nagyon-nagyon hideg folyadékokat fogyasztunk, akkor azok ilyen gyulladásos folyamatokat tudnak ebben előidézni, és akkor jönnek a kellemetlen hasmenéses, hasfájásos panaszok, amik ilyenkor ebben a kiszáradós időjárásban még tovább fokozhatják a bajokat.
8: Ugye ez a fogyasszuk sok folyadékot, ez egyik, amit ugye nagyon sokat hallunk, meg nyilván, hogy maradjunk árnyékban, meg ne menjünk a napra a nap kellős közepén, viszont azt is sokszor halljuk, hogy az idősebbek, kismamák esetleg ők meg aztán pláne fokozottan figyeljenek oda önmagukra. Én szerintem, vagy engem tök érdekel, hogy mi van emögött valójában, hogy miben működik másképp az ő szervezetük, csak szeretném érteni, hogy mondjuk egy idős emberre miért jelent, mert értjük és evidenciaként kezeljük, hogy nagyobb veszélyt jelent rá ez a hőség, de mi az oka ennek?
10: Én még kiegészíteném annyival, hogy ilyenkor a kisgyermekekre, illetve a csecsemőkre is nagyon fokozottan kell figyelni, pontosan ezek miatt, a problémák miatt, és hát akkor kezdjük velük, hogy miért nekik ez egy ilyen veszélyes időszak. De hát nyilván egy kicsi, apró szervezetben ezek az úgynevezett folyadékterek, amik a szervezetben vannak, illetve a keringő vérmennyisége náluk nagyon kevés. És ugye ebből a nagyon kevésből még elveszítenek néhány százalékot, akkor ez tényleg olyan kiszáradásos tüneteket tud produkálni náluk, amik akár az ő keringésük megingásához is vezethet, hát nyilván ezt mindenképpen el kellene, hogy kerüljük, illetve az ő központi idegrendszerük, ami az egyik olyan szervrendszerünk, amik segít a szervezetünk hőháztartásának szabályozásában, az ő központi idegrendszerük még nem annyira fejlett, és nem tudják ezeket az extrém hőmérsékleti viszonyokat kezelni, nem tudják ettől az extrém hőmérsékleti viszonyoktól az apró kis szervezetüket megvédeni, tehát őket mindenképpen kell védeni. A szépkorúaknál, illetve a krónikus betegségekben küszködőknél pedig az a legnagyobb probléma, hogy valószínűleg amúgy is szednek olyan vérnyomáscsökkentő készítményeket, vagy olyan visszhajtó készítményeket, amik amúgy is forszírozzák azt, hogy az ő szervezetükből aktívabban ürüljön a víz, tehát mind a mellett, hogy folyamatosan izzadunk és veszítjük ezt a folyadékot, még néhány gyógyszer is erre, tehát ez a hatása, és hát nyilván ezeket a gyógyszereket nem tudják elhagyni, és hát természetesen azért, mert hogy az ő keringésük azért már nem olyan stabil, tehát egy kis érelmeszesedés, egy kis nem olyan jól működő szív, érrendszer, és ezeket, ha még megterheljük további ilyen hirtelen folyadékvesztességekkel, illetve ilyen hőártalmakkal, akkor bizony nagyon-nagyon hamar ki tudnak alakulni olyan bajok és olyan kórképek, amik akár életveszélyes állapotokat is előidézhetnek náluk.
8: Halljuk mindig ezeket a mindenféle ilyen rémhíreket, hogy ebben és ebben az országban milyen brutális mennyiségű halálos áldozatot szedett a hatalmas hőhullám, ami most ugye szinte egész Európát érinti. Nem feltétlenül akarom itt lehozni a hallgatóink hangulatot, hogy most konkrét halálos áldozatokról beszéljünk, de úgy általánosságban arra mindenképp kíváncsi vagyok, hogy mennyivel emelkedett az elmúlt egy hétben a mentőszolgálatnak az eset száma, és hogy melyek a tipikus panaszok ilyenkor.
10: Az elmúlt néhány napban bizony most már mi is érezzük azt, hogy jelentősen emelkedtek az esetszámaink. Az elmúlt 24 óráról tudok nektek nagyjából pontosan beszámolni, a nagyságrendileg 4200 esetben vonultak a mentők országszerte. Ennek a 10-12%-a az, ami a hőártalom, a kiszáradás, illetve ez az ájulásszerű rosszulétek miatt következett be. És hát pontosan ez az a 10-12-15%, amivel mondjuk az előző év adott napján, tehát az előző évben ezen a napon, amikor nem volt ilyen extrém hőség, amennyivel többet kellett most vonulnia az én kollégáimnak.
8: Nyilván ti elsősorban akkor vagytok érintettek ebben a kérdéskörben, amikor már megtörtént a baj, de ilyen prevenció szintjén is gondolom azért gondolkodik az OMS. Van esetleg valami, nem tudom, kampány, vagy valami olyan üzenet, amivel így igyekeztek megszólítani a lakosságot és tájékoztatni őket, hogy mik azok, amiket egyébként érdemes ilyenkor csinálni, vagy hogy hogyan érdemes felkészülni erre a dologra? Tehát tudtok esetleg a prevencióba is ilyen formán beledolgozni, vagy bőven elég kihívás az, hogy a megnövekedett esetszámok mellett ellássátok az elsődleges feladatotokat?
10: Igyekszünk a képernyő keresztül, illetve a rádió hallgatókat megszólítani ezekben a kérdésekben. Itt nyilván az elmúlt napokban sokszor kaptuk meg ezeket a kérdéseket, és mindig próbálunk olyan információkat, illetve próbálunk olyan hasznos tanácsokat adni mindenkinek, ami tényleg segít ebben az extrém időjárási helyzetben. Nem győzzük elégszer hangsúlyozni, tényleg vannak olyan dolgok, amiket nem győzünk elégszer elmondani, és hát a kommunikációs osztályon dolgozó bajtársnőim, bajtársaim a social media felületein is osztottak meg olyan kiváló videókat, amik tényleg olyan rövid, frappáns és célra törő és lényegre törő, amivel arra próbáljuk meg felhívni a figyelmet, hogy mire vigyázzanak az emberek.
8: Hát mindig ugyanazokat a kérdéseket kapjátok, akkor eltérnék egy pillanatra a menettől. A Györfi Pálnak volt egy fürdőgatyás rekláma pár évvel ezelőtt, esetleg valami jó nyaralós kupon tudtok-e, mert nem bírom ezt a hőhullámot én Budapesten. Nem, viccelek, erre nem kell válaszolnod. Viszont ha már a nyaralás, amikor az ember egy nyaralásra összepakol mondjuk, és nekivág a tengerpartnak, Balatonpartnak, bármi hasonlónak, akkor mik azok, amiket már esetleg a pakoláskor is így érdemes mérlegelni?
10: A bőrvédelme most már egy annyira fontos dolog, tényleg olyan extrém UV-sugárzási értékekről tájékoztat minket a meteorológiai szolgálat, ami akár néhány 10 perc alatt is súlyos bőrtünetekkel járó égési sérüléseket lehet elszenvedni. A kisgyermekek, illetve a világosabb bőrűek, tehát a fehér bőrűek ebben még jobban érintettek, tehát őnekik mindenképpen azt javasoljuk, hogy pakolás közben az első között választandó az egy jó magas faktor számú napvédő, krém vagy tej. Ez a kisgyermekeknél, a gyermekeknél az 50 pluszos, tehát az 50 plusz faktor számú, a felnőtteknél, illetve a kicsit kényesebb bőrűeknél ez a 30 pluszos, és itt érdemes egyébként a jobb minőségű bevált ilyen kozmetikumokat, illetve ilyen napvédőszereket használni. Itt ez kifizetődik, hogyha az ember a minőséget választja.
8: Egyébként szerintem sokan úgy vannak ezzel, hogy rá van írva ez a faktor szám a naptejre, de közben kicsit úgy vannak velem, nem tudom, az almalével, hogy hát drágább a 100%-os, akkor jó lesz a 12%-os is. Ott azért egyértelmű, hogy miről beszélünk egy ilyen arányszám esetén. A naptejeknél a faktor szám az mit jelent pontosan, ebben tud segíteni esetleg az ilyen téren laikusabb hallgatóinknak, hogy mi az, amit konkrétan ez jelent?
10: Hát nem túl bonyolultan megfogalmazva, azért nyilván ez egy ilyen elég összetett dolog, ez a faktorszám, ami alapján ezt meghatározzák, illetve ami alapján összeállítják ezeket a készítményeket, de talán az a legegyszerűbb megfogalmazás ezzel kapcsolatban, hogy minél magasabb faktorszámú egy készítmény, annál hosszabb ideig, és annál nagyobb, tehát annál magasabb UV-sugárzási értéknek bír ellenállni, abban az esetben, hogyha ezeket a krémeket jól használjuk. A jól használat az azt jelenti, hogyha kijövünk a vízből, akkor bizony újra kell kenni, hogyha történik egy zuhanyzás, akkor újra kell kenni, illetve néhány óránként, egy-két óránként ezeket a kezeléseket, ezeket meg kell ismételni, tehát újra fel kell vinni a bőrünk felületére ezeket a készítményeket.
9: Ugye egész Európát hőhullám sújtja, sokat hallunk erről a hőkupoláról, és nyilván a többi nemzetnek a mentőszolgálata is nagy terhelésnek van kitéve. Ilyenkor mennyire tartjátok a külföldi kollégákkal a kapcsolatot?
10: Követjük a napi híreket mi is, tehát azt mondom, hogy a hírekben up to date vagyunk. Látjuk azt, hogy nyugat-európai mentős kollégáink is szenvednek ettől a melegtől, és rengeteg feladatot kell megoldaniuk. De ők annyival vannak nálunk, mondhatom azt, hogy talán rosszabb helyzetben, hogyha ez ugye jó kifejezés, mert hogy önálluk már ez több mint egy hete tart. Én azt mondom, hogy nálunk tényleg ez a nagyon-nagyon extrém időjárási helyzet, ez egy olyan 3-4 napja kezdett el kialakulni, és most már olyan méreteket öltött, de náluk, ahogy hallgatjuk a híradásokat, illetve ahogy követjük a híreket náluk, ez már több mint egy hete, vannak helyek, ahol már majdnem 2 hete tart. Hát én bízom benne, ahogy így az előrejelzéseket nézegetjük, mert hát azért mi is várunk egy kicsivel jobb időt, hogy azért egy néhány napon belül nálunk egy kicsit ez mérséklődik, ez a meleg, és nekünk nem kell akár 2 hetes ilyen extrém időjárásra felkészülni.
8: Még egy picit visszakanyarodva erre a naptej kérdésre, meg bőrvédelem kérdésre, hogy most már egy 2026-ra jutottunk oda, hogy tényleg ilyen végtelen mennyiségű különböző készítményből lehet választani, és most nem arra gondolok, hogy XY márkát mi különbözteti meg a másiktól, hanem hogy van mondjuk a naptej intézménye, amit ismerünk, ez a tipikus, jól felismerhető, viszkozitású fehér cucc, de hogy ott van mellette mondjuk adott esetben az ilyen fényvédő spré, meg az ilyen csak arcra fújós cuccok, ezek közül mi az, amit így van értelme valójában használni szerinted?
10: Igazából ugye az, hogyha ennek van egy bizonyos vastagsága a bőrfelületen, az is védelmet nyújt. Tehát ezek az ilyen nagyon-nagyon folyós, igazából ilyen vízszerű készítmények, amiket felfújunk a bőrünkre, és néhány másodpercen belül ez beszívódik, megszárad, és utána újra ilyen száraz tapintatú a bőr. Hát ezeknek a hatása, én úgy gondolom, hogy egy kicsit azért kevésbé jó, mint azoknak a készítményeknek, amik egy picit ilyen vastagabban. Néha azt szokták mondani az emberek, hogy ez ilyen kellemetlen érzés, mert úgy érzem, hogy tiszta zsír a bőröm és tiszta krém a bőröm. Ezeket azért, hogyha jól eldolgozzuk a bőrfelületen, és jól bekenjük vele magunkat, és úgy használjuk, ahogy azt a gyártó, ahogy azt a forgalmazó javasolja és tanácsolja, akkor úgy gondolom, hogy ez nem kényelmetlen ezeknek a viselése, ezeknek a bőrfelületen való szétkenése, és én inkább ezeket a kicsit vastagabb készítményeket gondolom, hogy jobb lenne ilyenkor használni.
8: Még egy utolsó kérdésem, vagy témám, valamit még mindenképpen bedobnék, ez pedig a légkondi használat, mert igazából így folyamatosan ingadozik az embernek a hőérzete, hogyha nem tudom, sétál az utcán, aztán bemegy mondjuk ilyen olyan plázákba, üzletekbe, irodába, hazamegy, stb., hogy tulajdonképpen az ember azt tapasztalja, hogy kint vagyok 38 fok, vagy a tűzőnapon nem tudom, 42-nek is érzem, vagy 45-nek, majd utána bejövök valahova, és 23 fok van. Hogyan érdemes a légkondit használni, mikor járassuk, mennyi lehet a legnagyobb különbség a kinti és benti hőmérséklet között, mi az, amire így érdemes figyelni a klíma használat során?
10: Alapvető aranyszabály, hogy ez a 10 fok különbség az, ami a szervezetnek még könnyen tolerálható, illetve komfortos.
8: Luca közben a légkondi távirányítójáért nyúlt itt a stúdióban, úgyhogy ezt jó is, hogy mondod.
10: Igen, tehát ugye, hogyha azt vesszük alapul, hogy most kint ilyen 37-38 fok van, akkor én úgy gondolom, hogy egy 26-27 fokra beállított klíma, egyébként otthon a családban mi is így használjuk, illetve a mentőállomáson is törekszünk arra, hogy így használjuk, akkor az már oda belépve abba a helységbe, az már 10 fokkal kevesebb, mint kint van, és az már tényleg egy olyan felfrissülés, tehát furcsa ezt mondani, hogy 27-28 fokban az ember felfrissül, de bizony a 38-40 fokból bejövő ez a 27-28 fok, ez már egy felfrissülést jelent. Nem javasoljuk az ilyen 16-18 meg 20 fokon járatott klímákat, egyenes út a megfázáshoz, illetve az olyan felső és esetleg alsó légúti megbetegedésekhez, amit ilyen meleg időben én úgy gondolom, hogy még rosszabb elviselni, mint mondjuk egy őszi influenzás időszakban.
8: Zoltán, nagyon szépen köszönjük a válaszaidat, szerintem ez nagyon fontos, hogy ezeket most elmondtad, és ez így elhangzott a műsorunkban, úgyhogy nagyon köszi, hogy itt voltál velünk, és egy kicsit tisztában láthatunk ezen a területen is. Csillag Zoltán, az OMS területi szóvívője. Nagyon köszi.
10: Mi is köszönjük a lehetőséget, és vigyázzatok magatokra.
8: Köszönjük, hello, hello. Igyekszünk. Hát Luca most ki is kapcsolatod a légkondit, úgyhogy abszolút igazából rendben leszünk most már. Szóval egyébként most erre azt hiszem, hogy így elkezdek kicsit jobban figyelni. Most, hogy a Zoltán mondta, lehet, hogy be fogom kenni a kis bőrömet majd, hogyha napra megyek.
11: Eddig nem kented be.
8: Hát csak nem nagyon tudtam, hogy ezek a faktorok, meg ezek mire jók, de most már legalább tudom, hogy a faktorokat is úgy kell megválasztani, mint a nőket, hogy 50 plusz és behet. Jó, hát most, na, egyébként nyilván szoktam ilyen bőrvédő szuszokat használni, nagy ritkán, csak nekem is ez a problém, tudod, ez ilyen kényelmetlen, meg ilyenek, csak aztán meg ugye nyilván hosszú távú hatásai lehetnek, szóval ez jó, hogyha az ember egy kicsit erre ráébred. Na, ez voltunk most mi erre a megszólalásra, elmegyünk egy kicsit zenélni, hírezni, reklámozni, meg ilyesmi, majd pedig érkezünk a következő megszólalásunkban egy témával, egy hírrel, amit majd itt feldolgozunk, úgyhogy vitára akkor is van kilátás. Hamarosan innen folytatjuk.
12: Sziasztok, Réti Barnabás vagyok, színész. Hallgassátok ti is a rádiót.

0: esedelség.
1: Nem gyűjtöttünk elég PET palackot, le vagyunk égve. Tudjátok, mi következik.
0: Megadás.
1: Maradjatok velünk, utána folytatjuk.
0: Megadom. Egy szó megadom. Addig éljek.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Most pedig következzen néhány másodperc nyugalom a dugóban, vagy bárhol a raszolóknak.
3: A nyugalom támogatója a Magyar Handpen Manufaktúra, a MAG Instruments.
1: Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Uh-huh, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
2: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
7: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel. Már az első hangból felismered. LP július 7-én a Budapest Parkban ad koncertet. Lost on You, One Last Time és további ikonikus lágerek, amelyek élőben szólnak igazán nagyot. LP. Budapest Park július 7. Jegyek a livenation.hu-n.
3: Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti Alsórakparton, a Viadukt Bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádiókafé színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti Rakparton, a Viadukt Bárban.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
8: Szerdai félig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A Hernád folyóba fulladt egy gyermek, Európa szerte dőlnek meg a főmérsékleti rekordok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Még nem ért véget a hő, még nem ért véget a rendkívüli hőség. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a hétvégén országszerte több mint 400 helyen osztottak ivóvizet, és már 110 településen vezettek be valamilyen vízkorlátozást. A hőség miatt 25 vasútvonalon lassabban közlekedtek a vonatok, a tűzoltókat pedig több mint 350 szabadtéri tűzhöz riasztották. Mára és holnapra a közszférában, ahol lehet, otthoni munkavégzést rendeltek el, a munkáltatókat pedig arra kérik, biztosítsanak védőitalt, pihenőidőt és klimatizált munkakörnyezetet dolgozóiknak. Az országos tisztifőorvos szerda éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást. Részleges felmentést kapott a teljesítménycsökkentés alól a Paksi atomerőmű. A létesítményt a Duna vizével hűtik, és mivel a folyó melegszik, a napokban már csökkenteni kellett a teljesítményt. Most a Duna vize elérte és meg is haladta a határértéket, közölte az atomerőmű. Ilyen esetben az energetikáért felelős miniszter felmentést adhat a további csökkentés alól. Kapitány István közösségi oldalán jelezte, hogy az ellátásbiztonság érdekében szigorú feltételek mellett adott részleges felmentést, a környezetvédelmi szabályok betartása mellett. A Hernádba fulladt egy gyermek vasárnap a borsodi gesztenynél. A Neptun mentőcsapat közösségi oldalán számolt be a tragikus esetről. Két felnőtt vitt le a folyóhoz úszni nem tudó gyerekeket. Egy 6-7 év körüli kisfiút elsodort a víz. Távolabb megtalálták a gyermeket, kórházba is vitték, de az életét már nem tudták megmenteni. Újabb országokban döntött meleg rekordokat az Európát sújtó hőhullám. Németországban, Lengyelországban és Csehországban is minden korábbinál magasabb csúcsokat mértek. Több helyen 41 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Erdőtüzek is pusztítanak, Németországban több száz embert kellett kitelepíteni. Franciaországban és Spanyolországban már több száz halálesetet hoznak összefüggésbe a hőséggel. Észak-Franciaországban eközben heves viharokkal és orkánerejű széllel küzdenek. Derült idő lesz, csak északnyugaton élénkülhet meg a szél. Késő estére 22-32, hajnalra 19 és 26 fok közé hűl majd a levegő. Vízpartokon, városokban ennél is melegebb lehet az éjszaka. Holnap sokat süt majd a nap, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Dunától keletre előfordulhatnak záporok, zivatarok. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsértékek, akár az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Pride, egy kis mentőszolgálat, gyerekek, van itt minden.
1: Abszolút.
2: Tematikusak.
1: Csak hallgató nem lesz, ha ez így megy tovább. De...
0: így van. De azért a brazilia-japán meccset még leközvetítjük a hallgatóinknak, úgyhogy az első fél időt kövessétek velük. Témák nem lesznek, arról beszélünk, amit a tévében látunk, hiszen kivarakva a stúdióban nagyba.
1: Így van, ez egy híres műsor, amikor elmondjuk azt, hogy mi látható a képen. Ez egy nagy jó formátum szokott lenni.
0: Hát az mennyi reakcióvideós élebből, nem? Hogy így megy valami, történik, és ő pedig reagál arra, ami van.
1: Fú, ne is, de ez amúgy tényleg, tehát erről én nagyon sokat tudnék beszélni a tartalom nélküli tartalom korszakában. De tényleg, tehát hogy így abszolút olyan tartalomválságban szenvedünk egyébként, hogy valaha az emberiség történetében most állítjuk elő a legtöbb tartalmat, és mégis szerintem a legkevesebb lényeggel arányosan most születnek.
0: Hát nyilván videó. Azért, mert demokratizálódott a tartalomgyártás. Igen. Olyan szinten, de hogy amíg a TV rádió korszakban, meg az újságoknál is volt egy központi valami, amit az emberek fogyasztottak, a közösségi média korszakában, és ez nem most kezdődött, hanem mondjuk 10 éve, bár mindenki önmaga is tartalomgyártó azzal, hogy kiposztolsz posztokat
1: is. Nem erről beszélek, hanem pont erről a reakció videóról is. Tehát, hogy tulajdonképpen te más által előállított tartalmat nézel meg, és hogy így tényleg minimális hozzáadott értéket, vagy amikor csak... Amikor...
2: Tehát nem a tartalom eredeti forrását, hanem az arról készült reakció.
1: Igen, vagy amikor az van, hogy...
0: Jó, ezt csináljuk gyerekek ebben a műsorban mi is.
1: Mit?
0: Hát van egy hír, előrágjuk az embereknek, és beszélgetünk arról a hírről.
1: De ott van hozzáadott érték, én most azokról beszélek...
0: Vagy az arca valaki.
1: Amikor TikTokon van egy videó, és akkor az ember be van vágni jobb alsó sorokba, és pofákat vág, és ez egy TikTokos tartalom. Vagy hogy mutogatnak videókra. És ez szörnyű. Vagy amikor el vannak húzva olyan... Tehát itt legalább mi nem húzzuk az időt titokban. Mi nyíltan húzzuk az időt ebben a műsorban, és ezt felvállaljuk. De nem, az például egy nagyon-nagyon gyakori trend, hogy már azt a 15 másodpercet, ami egy TikTok videó, sem tudják megtölteni tényleges fogyasztató tartalma, hanem az van, hogy igen, ez a foci csapat nagyon durva dolgot tett a 76-os világbajnokságon. Senki sem gondolta volna, hogy ez a foci csapat meg fogja tenni azt, amire senki sem számított.
0: És akkor... várjál, és azt várjál, hogy itt kezdődik a történet, és azt mondja, az 1978-as világbajnokságot itt és itt rendezték, Argentina nyerte.
1: Pontosan, és szörnyű.
0: És itt semmi köze nincsen hozzá. Fú, ezeket rühellem, amikor ilyenek vannak, tényleg, hogy egy ilyen egy darab kérdés, amire lehetne 3 mondatban válaszolni, de nem, 3 szóban is lehetne válaszolni, de ilyen úgy indít az elején, hogy igen, fölteszi a kérdést a narrátor. A következő, ahogy most mondtuk, kis történelmi áttekintés. Igen. Utána ismét fölteszi a kérdést. Na és akkor itt következik az, hogy föltegyük az XY kérdést. Ezután azt mondja, a kérdés már sok kutatót is egyébként foglalkoztatott. Például ott van XY kutató, aki ezt is ezt csinálta. És már a tököt tele, hogy a 10. mondatot hallgatod meg, ilyenkor már csak azért sem szoktam végighallgatni.
1: Igen, vagy én azt szoktam általában, hogy a kommenteket megnézem, amikor már az elején sejtem, hogy itt nagyon nagy rizsázás lesz, és általában az első és kettő komment közt ott van, hogy mi a lényeg.
2: És aztán tovább
1: görjesz. Így van.
0: Az első kettő kommentből az egyik az, hogy 3 munkanap kell a csávónak, hogy elmondja ezt az egy mondatot. Általában ez szokott lenni. Na, ha már így mások tartalmaira reagálunk, akkor még annyit azért engedjetek meg, hogy képzeljétek, én elkezdtem megnézni ezt a Birodalom című sorozatot, nem tudom, ezt vágjátok el.
1: Igen.
0: Ugye a Kovi a nagy felnőtt, 90-es évek, 2000-es évek eleje nagy felnőtt filmes rendező legendája, és hát az ő munkásságáról, meg az ő birodalmának a nagyra növéséről szól. És nem tudom, láttatok már belőle egyébként epizódot?
1: Nem, én meg akarom várni, hogy kijön az összes rész.
2: Igen, én nem láttam, és még nem terveztem, hogy elkezdem nézni, de amúgy érdekesnek hangzik.
0: Hát, spoiler nélkül azért annyit elárulhatok, hogy ez nem az a sorozat, amit a villamoson nézel a telódon. Tehát, hogy...
1: vagy ha csak nem vagy elég merész.
0: Igen, tehát azért itt elég kemény felnőtt filmes dolgok történnek.
2: De ezt amúgy nem az RTL-en adja.
1: Nem.
0: Hát, az...
2: Vagy RTL Plus-on.
0: Hát ez ilyen streaming, igen. Hát, ha már kimondtad, akkor igen, szóval, hogy... hogy
2: hát most ez miért probléma olyan, mint a Netflix?
0: Hát igen, abban például hasonlóak, hogy fizetőszolgáltatás, amiket nem annyira illik promózni rádióban, de mindegy is tulajdonképpen.
2: Szoktuk a ChatGPT-t, most mindent felsorolok.
0: Vágod, az OMS is fizetős, ha belegondolsz, fizettem a TB-t. Tehát akkor tulajdonképpen egy fizetőszolgáltatást promóztunk az előző megszólalásban. De szóval, hogy igen, egyébként valóban RTL Plus-os sorozat, most egyébként ki lehet mondani, mert másik oldalon van sorozat vagy film, akkor azt is kimondjuk, szóval ezzel nincsen semmi probléma talán.
1: Így van, meg én már akkor ide venném Kovinak a saját privát YouTube csatornáját, és az igazi Kovi címmel fut, mindenkinek ajánlom a tartalmakat, kendőzetlenül beszél az iparról, meg a saját hülyeségeiről is, én nagyon-nagyon szerettem hallgatni annak idejét.
0: Na, én szerintem ez egy elképesztően jó tendencia, hogy ennyire nívós minőségi magyar sorozatok készülnek, akár csak a streamingre is, de akkor is készül.

0: Ennek ugye ilyen volt, ennek az egyik első ilyen nagy zászlóvivője volt ugye az Aranyélet annó, aztán utána volt a Besúgó, ami szintén egy nagyon magas szint volt, aztán ugye volt a Jimmy sorozat, a Király, a Broker Marci is egy nagyon magas színvonalú sztori, és ide sorolnám még a Drága Örökösök. Nem, szóval... Nem, hát és ide sorolnám egyébként ezt a sorozatot is, mert függetlenül attól, hogy ki mennyire, és nem akarom azt szót használni, hogy ki mennyire prűd, mert ez nem prüdéri a kérdése szerintem, pusztán annyi, hogy kinek mennyire fogadja be a gyomra azt, hogy kendőzetlenül megy előtte a reszelés egy sorozatban, amit nem ezért kapcsolsz be feltétlenül, bár itt azért már sejtett, hogy ez lesz majd benne.
1: Szerintem ez egy kicsit ilyen trónokharc effekt, tehát hogy vannak emberek, akik ezért fogják bekapcsolni, meg ezt fogják élvezni belőlük, valakiknek pedig egy korrajz lesz.
0: És mindkettő benne van, és mindkét csoport megtalálhatja azt, amire, ami miatt ő oda kattintott. Nagyon-nagyon magas színvonalú sorozat, viszonylag sok jó színészi játékkal, irtózatos mennyiségű pucértestrésszel, és nem véletlenül kirakott 18-as karikával, de akinek van ehhez a dologhoz gyomra, annak nagyon-nagyon javaslom, hogy nézze meg. Aki pedig a Rádió Café technikusai között tartozóknak, nagyon javaslom, hogy csinálja meg, mert elment a közvetítés a tévékről, és visszajött a Rádió Café logó. Úgyhogy Luca, légy szíves, hogyha a Google Chrome-ot megnyitott. Na, de nem erről akartunk beszélni feltétlenül, hanem olvastunk egy hírt, ami már nem tudom, hogy mennyire aktuális egyébként, de mindenképp a dolog, amit megnyit, azt szerintem nagyon érdekes. Ez egy álláshirdetés. Mennyire szörföztetek életetek során sokat az álláshirdető piacon?
1: Hála az égnek nem kellett soha, így nagyon sokat, de azért ezek az általános ilyen corporate bullshitek megvannak, egy csapat vagyunk, versenyképes fizetés.
0: Igen, mi itt olyan vagyunk, mint egy család.
1: Így van.
0: Igen, az extra jutatásoknál munkahelyi kávé.
1: Kávé, gyümölcsnap.
0: Igen, és az ami...
2: Versenyképes fizetés.
0: Szuper, hogy adtok fizetést a munkámért, ez igazán kedves. És ami pedig a másik nagy kedvencem, amikor ott van az előnyök, juttatások, vagy amit mi adunk pontban, az, hogy kreatív csapat, ahol kibontakozhatsz. Hát könyörgöm, hát vagy nem csak kreatív, hanem egy hely, ahol kibontakozhatsz. Hát köszönöm, minden munkahely egyébként ilyen.
1: Igen, vagy amikor azt adj, tehát hogy ez több, mint egy munka, és sőt, itt igazából szívességet teszünk neked azzal, hogy alkalmazunk. Ez igazából egy kiváló lehetőség a tanulásra, a fejlődés motorja lehetsz, meg ilyen...
0: Hát igen. Szakmai továbbképzések. Köszönöm szépen. Szeretnétek, hogy ássam ki a kertet, mutassátok meg, hogy kell. Ez valóban már egy szakmai továbbképzés. Na igen, úgyhogy abszolút megvan a... Csabi, itt van, szia Csabi. Csak kaptuk az SMS-t tőle. Úgyhogy nyilvánvalóan visszaköszönünk. Szóval igen, elég sok ilyen tipikus, sztereotipikus álláshirdetést olvastunk már, de azt hiszem, hogy ez az egyik legutóbbi, amit most itt találtunk, és amiből egy-két hír is született, tehát ez azért sokaknál kiveri a biztosítékot. A Kapos Fői, nem mondom a helynek a nevét egyébként, mert azóta letörölték ezt a hirdetést, és nem akarom nekik így tovább forgatni a tört bennük, ma már elkövettek egy hülyeséget. Szóval a Kaposfői Kajálda, kb. Hivatkozhatunk rájuk így, konkrét név nélkül, feladtak Facebookon egy álláshirdetést, és hát több szempontból is erősen kifogásolható volt, az interneten pedig többen is beleálltak ebbe a bizonyos álláshirdetésbe. Ezt egy Facebook csoportba rakták ki, aztán pedig önálló életre kelt a dolog. Önmagában már az, hogy egy AI generált képpel hirdetsz állást, az már nekem egy kicsit hátralépős. Tehát, hogy ha csak nem grafikust keresnek, és most még AI-jal csinálják, addig, amíg én meg nem jövök, azt még úgy értem.
1: Ja, ugye most ez csak egy mondatot ér meg, de hogy tényleg tulajdonképpen a design halálát éljük meg az ilyen AI-os hirdetésekkel, meg de bármilyen, nem csak álláshirdetés, hanem esemény, vagy bármit, ugyanúgy néz ki az összes, és ugyanolyan vállalhatatlan.
2: Igen, egyébként ebben van igazság, hogy hasonlóan néznek ki külalakra is ezek a hirdetések, és a leírásuk is nagyon hasonló, tehát így nem tudsz meg benne konkrétumokat, viszont szerintem amúgy nem probléma az, hogyha AI-jal csinálják, csak nyilván valaki vizsgálja felül, tehát szerintem igényes, szép dizájnt is lehet létrehozni AI-jal. Nyilván jól kell promptolni, meg olyan alkalmazásokat kell hozzá használni, ami ezt támogatja, de szóval, hogy igazából ez szerintem lehetséges, azzal van a probléma, hogyha valaki nem jól használja. És itt is ez történt.
0: Van egy marketinges cég, vagy egy kommunikáció, vagy nem is kommunikációs, igen, egy marketinges médiás cég, akiknek a vezetője az a Gazdik Bence, meg dolgoztam együtt, ismerem jól őket, és neki az Instagram oldalát nem érdemes követni ilyen grafikus megoldások miatt, Gazduig néven van fönn az Instán, és ő szokott mindig ilyen marketinges, meg grafikai kérdésekkel foglalkozni, és neki volt ezzel kapcsolatban kapcsolatban egy nagyon jó videója, hogy rage-el ezen, és elmondja, hogy igen, ez összes ilyen röpanyagnak tulajdonképpen az a cél, hogy megkülönböztessen téged más cégektől. Ezek az AI shitpostok mitől különböztetnek meg? Egy normális szolgáltatástól?
1: Nagyjából.
0: Na igen, de nem is az AI része egyébként a legvállalhatatlanabb a dolognak, hanem hát ezen az AI generált képen, amin ott van az ő kabalájuk és munkarúhában mutat rád nagy mosolyjal, egy rád olvasóra, mellette van egy tábla az elvárásokkal, minden caps lock-kal van írva, ezt azért fontos leszögezni, és hát akkor a pontok szépen sorban. Csak diák lány jelentkezését várjuk. Ez pirossal van kiemelve, mint a legfontosabb pont. Szerintem önmagában az, hogy, és most menjünk ezeken végig, önmagában az, hogy diák lány jelentkezését várják, ez szerintem így rosszul hangzik, de hogyha meg arról van szó, hogy ez egy diák munka, ami mondjuk tipikusan egy olyan meló, ahol nők dolgoznak, akkor egyébként alapvetően ezzel szerintem nincsen baj alapvetően, ugyanúgy, hogyha valószínűleg az lenne, hogy egy építkezésen kell segíteni, és ők diák munkát ki, akkor leírják, hogy diák srácok jelentkezését várjuk, ebbe szerintem nem kell többet belelátni ezen a ponton. Viszont hát így egyre jobban csúszunk bele a nyúlüregbe, mert a következő pont már az, hogy aki fejfájás mellett is tud aspirinnel együtt élni. Ez egy elég magyartalan mondat már önmagába, és a szöveg mellett azért egy levélgyógyszer is oda van téve. Tehát, hogyha fáj a fejed, akkor is be kell jönnöd dolgozni, be kell venni egy levél aspirint, és ezek után pedig tovább melózni. Majd itt jön a következő pont, aki menzesz mellett is tud dolgozni. És itt is azért van egy kis ikon, ugye egy kis piros vércseppel ellátott naptár, igazán nívós és ízléses grafikája van ennek a sztorinak, és hát igen, leírják, hogy tulajdonképpen a menstruációs időszak alatt is dolgoznia kell annak a diák lánynak, aki ide jön hozzájuk melózni, és azt is leírják még, hogy aki ne, hogy olyat keresnek, aki nem a Z-generációtól származik, és a földön jár, minden mellett pedig megbízható önálló munkájára igényes és jó csapatjátékos. Hát ez az utolsó mondat, ez még úgy kb. Oké. Egyébként külön extra, hogy az álláshirdetés feladó személy egy hölgy volt, és ő gondolta azt, hogy akkor ezt mindenféleképpen ki kell tenni, és hát aztán amikor cikkek jelentek meg róla, akkor pedig az álláshirdetést leszették, és legalábbis ez a hirdetés ez nem jelent meg később már sehol. Na mit gondoltatok erről az egyébként sokak számára megbotránkoztató hirdetésről?
2: Valószínűleg aki kiposztolta az álláshirdetést, ő nem Z-generációs volt, mert a Z-generáció azért tudja, hogyan kell használni az AI-t.
1: Nekem rengeteg dolog volt benne. Tehát ez, hogy egyrészt már csak maga a nulladik pont az, hogy ugye a Z-generáció az 95 és 2012 között van. Nagyjából kevés olyan diák van,
0: aki nem nincs 14.
1: Aki nem e között a kettő időszak között van. Konkrétan, jelenleg diák státuszban.
0: Konkrétan, ha te diákot akarsz alkalmazni, az Gen Z lesz. Ez így, biztos.
1: Szinte biztos, igen. Na mindegy, ez az egyik. A menzeses részt, amiről szerintem többet fogunk beszélni, most még egyről nem is térnék ki rá. A másik már alapból ez, hogy tényleg ez a Z-generációban származik, és a földön jár, mert hogy ugye a Z-generáció annyira el van szakadva attól, hogy mondjuk csomószor elvárnak ilyesmit, hogy megbecsüljék őket, ne úgy kezeljék, mint egy darab kakit, meg ilyenek. Tehát, hogy itt szerintem nagyon sokszor azért itt egy ilyen lenézés van a fiatalok iránt, én ebben nagyon azt érzem ki, hogy lehet valami rossz tapasztalat, és itt valaki nagyon elébe akart menni ennek, de...
0: Tényleg most, hogy mondod, ez kicsit tényleg olyan, hogy itt aki szeretne egy diákot szerzőtetni, az valójában gyűlöli ezt a korosztályt. Tehát valahogy ez hallatszódik
1: belőle.
0: Igen,
1: de olcsón akarja megúszni, úgyhogy bármikor kirúghassa minimális munkajogokkal, és nagyon keveset kelljen neki fizetni.
0: Ja, és így közben meg így azon is gondolkodtam, hogy önmagában az, hogy ha fáj a fejed, akkor is beveszel egy gyógyszert és dolgozol. Most, hogyha megint csak kicsit az ördögügyvédjét akarja játszani, az ember el lehet mondani, hogy egyébként ez tulajdonképpen lehet egy elvárás az, hogyha mondjuk te állandó, vagy mondjuk ha az előző munkavállalójuk állandóan azt mondta, hogy jaj, bocs, most fáj a fejem, és nem tudok jönni, és hogy emiatt aztán keresnek új embert, hogy ne az legyen, hogy minden piszlicsári dologra azt mondja, hogy ó, most hát nekem a fejem, jaj, most sajnos megy a hasam, most nem tudok jönni, és folyamatosan offolják a munkát. Ez, hogy van egy ilyen kimondatlan elvárás, egy bármilyen munkát részéről, hogy azért ne legyen az, hogy te minden hülyeségre, és nem azt mondom, hogy a fejfájás egy erős, egy migrénes fejfájás, amitől szenved az ember otthon, és görcsbe rándult gyomorral fekszik az ágyba, vagy egy menstruációs fájdalom, nem azt mondom, hogy ezek olyan dolgok, amik mellett egyébként dolgozni kell, csak azt mondom, hogy ha valaki a másik véglet, akkor az jó, hogyha ez jelezve van, hogy azért erre figyelünk ebben a cégben, hogy ne az legyen, hogy te minden hülyeséggel megúszod a munkát. De akkor sem így kommunikálod, ha ez van mögötte, mert lehet, hogy ez van, sőt, biztos, hogy a munkáltatók javarészének egyébként ez van a fejében, de akkor is vannak dolgok, amiket nem írsz le, és ez pedig ilyen.
2: Igen, ez a legrosszabb része, hogy ő kiírta ezt egy álláshirdetésben, tehát, hogy nem tudom, tehát, hogy ez felháborító nyilván, hogyha valaki ezt olvassa, mondjuk, hogyha én diáklány lennék, és ezt olvasnám, akkor már felháborodnék emiatt, a leírás miatt, viszont, hogyha ezt eljutnánk odáig, hogy elmegyek az állásinterjúra, és csak akkor közlik, ott is nem mindegy a stílus, nyilván, mert hogyha olyan stílusban, akkor szintén felháborodok, és nem vállalom el a munkát, de hogyha ezt így megbeszéljük, nem tudom, hogyan lehet így normális stílusban átadni, most ez így nincs meg a fejemben, de hogyha ezt így meg valamilyen szinten utalva van rá, hogy azért ő itt kell lenni, és számítanak a jelenlétemre, nem lehet csak úgy elmenni, akkor meg tudom érteni, hogyha ez nekem belefér az időmbe.
0: Tök egyszerűen meg lehet ezt ugrani szerintem, azt kell mondani munkáltatóként, hogy természetesen, hogyha olyan egészségügyi helyzet van, akkor nyilvánvalóan otthon tudsz pihenni, nincs ez semmi gond, ilyen esetekben orvosi igazolást várunk el. És ha ezt a mondatot kimondod, onnantól fogva már is biztos lehetsz benne, hogy nem lesznek ilyen kamu bemondásokra történő távolmaradások. Viszont megspóroltad azt a kört, hogy annyira ember alatti módon fogalmaztál, ahogy ezt nem lehet. Meg nekem,
1: nyugodtan. Bocsánat, csak épp azt akarom hozzá, hogy a diáknak amúgy valahol egy kicsit ez a lényege. Tehát, hogy az ugye teljesen kötetlen, idézélesen, nyilván van egy minimum óra szám, amit le kell dolgoznod, de hogy ott sokkal kevésbé lehet megszabni, vagy meg lehet szabni, de hogy
2: igen, nincs,
1: nem tudsz
2: úgy
1: jogi eszköz elélni, max kirúgod azonnal, és ennyi. Tehát ott nincs az, hogy jó, akkor így pereskedtek meg össze-vissza, vagy hát nem olyan formában szerintem.
2: Mondtad azt, hogy holnap nem megyek be, mert meccset nézek.
1: Így van, és akkor max többet nem kell menned. És pont emiatt van az, hogy sokkal kevesebbet kell fizetni, és én nagyon úgy érzem, hogy itt valaki egy nagyon kevés pénzért szeretne tulajdonképpen egy teljes állású alkalmazottat, akivel
0: egy teljes állású alkalmazottat, aki kibírja, hogyha megalázzák, mert szerintem full megalázó alapból ez az álláshirdetés.
1: Igen, és a legjobb, ami egyébként nem csak erre az állásíratésre jellemző, hanem így összességében engem mindig nagyon kiakaszt, hogy ott van ez a szép mondat, hogy nem állás, hanem lehetőség.
0: Szuper jó lehetőség, hogy belét töröljük a saras csizmánkat. Ez erre egy hatalmas lehetőség nekünk. Engem egyébként tökre érdekel, mert hogy én nekem, mint nem nő, nekem ez kívülállóként iszonyatosan megalázónak tűnik alapból ez a menstruációra kifuttatott rész. Tehát nem tudom, hogy te ezt a részét hogy látod, te mint nő?
2: Hát szerintem...
0: Zolit kérdezte. Bocsánat.
2: Ja. Akkor átadom.
0: Nem, igen, igen, bocs, figyelj.
2: Hát, tehát, hogy nem tudom, tehát, hogy most azért nem érzem én magam, saját magam megalázva emiatt, hogyha rám vonatkozna az álláshirdetés, és én ilyen állásokat keresnék, akkor már inkább.
0: Mert hogy bennem az van ezzel kapcsolatban, hogy te feltételezel egy ilyen személyiségtípust, és az a baj, hogy a hirdetés megfogalmazása, a többi része az igénytelen AI szlopsága a dolognak, az már önmagában egy olyan képet mutat a cégről, hogy úgy nem szimpi, és hogy emiatt azért úgy lehet, hogy belelátok dolgokat, de én mindenféleképpen belelátom ebbe a hirdetésbe azt, hogy itt tulajdonképpen megalázzák azzal az illetőt, hogy ő alapból feltételezik, hogy te jelentkeznél, te, aki ezt olvasod, kicsit olyan az egész, mint amikor sétálsz a drogériába, és aztán jár, veled jön a biztonsági őrvég, és bámulja, hogy na te most lopsz, de nem, csak nézed, hogy milyen fajta tusfürdőket lehet venni. Tehát, hogy ott is az van, valami normális joggoddal akarsz élni, abban az esetben azzal, hogy mászkálsz a kisboltba, és már is egy potenciális bűnözőként vagy kezelve. Kicsit nekem ez is ilyen, hogy olvasod a hírt, és egyből azt érzed, hogy még nem is tudják, hogy ki vagy, te még csak egy arc vagy a képernyő túloldalán, de már is azt látják ezek a hirdetők, hogy te egyébként egy ilyen hisztis arc vagy, aki a legkisebb fejfájásra is hazamegy, te biztos, hogy egyébként a menzeszedre fogva nem fogsz bejárni dolgozni, és ezek szerintem olyan dolgok, ami egyszerűen valahol megalázó. Vagy hát én legalábbis azt érezném, hogyha én a célközönsége lennék ennek a hirdetésnek, hogy gyerekek, hát mi még csak nem is ismerjük egymást, legalább mutatkozzunk be, mielőtt meggyanúsítotok azzal, hogy én majd azért, mert menstruálok, én nem fogok dolgozni.
2: Szerintem itt az van, hogy a tulaj nagyon megsértődött, hogy nem tudom, huzamban a harmadik diáklányt fogd ki, aki erre panaszkodott, egyébként valószínűleg nem véletlen, hogyha nem is ez volt mögötte, lehet, hogy annyira rossz ez a munkakör, hogy inkább otthon maradnak és valamit bekamúznak, hogy miért nem mennek be dolgozni. Szóval, hogy igazából szerintem itt a sértettségét mutatja ki, és nem nézett a mögé, hogy igazából hogyan kell egy normális állás hirdetést feladni, vagy megcsinálni, és nyilván nem ért az AI-hoz se, hiszen ez...
1: Lucának ezeket... ez a legfájóbb.
0: Lucának ez az AI dolog, ez nagyon...
2: Hát
0: ez
2: mert
0: nagyon
2: szerintem verik. Igen, mert szerintem ez olyan, hogy így bepromptolt a bármelyik AI-nak, és utána kiadott egy ilyen grafikát plusz szöveget, és nem olvasta el. Ezt nem tudom elhinni, hogy ez teljes mértékben direkt csinálta. Hogyha nem is ő csinálta, akkor aki ezzel foglalkozik, a grafikus idézőjelben mondom.
0: Alapvetően nekem amúgy nagyon sok problémám van ezzel, és szerintem sok külső faktor felerősíti ezt az egész kérdéskört. Szerintem alapból az, hogy ha egy olyan országban, olyan közbeszédben élnénk, ahol mondjuk nem tabu téma a szex, nem tabu téma a felvilágosítás, nem tabu téma a menstruáció, nem tabu téma az összes ilyen dolog, és mondjuk erről nyíltan beszélnénk, akkor így el tudnám fogadni, vagy jobban el tudnám fogadni azt, hogy a hirdető az ezt is behozza, mint aspektus. Hiszen egy dolog, amiről szoktunk beszélni.
2: De
0: abban az országban
2: diszkrimináció mindenféleképpen, hogyha ezt leírja.
0: De valahol talán úgy organikusabban következne, de én pedig így azt tapasztalom, hogy ez egy egyébként elég erőteljesen tabusított téma, és van ennek olyan aspektusa, amiről meg egyébként egyáltalán nem beszélünk, és nem csak mi, hanem kb. Senki, mint hogy a nem tudom a mély szegénységben élő nőknek a női higiéniás termékei, hogy mondjuk adott esetben bizonyos jövedelem alatt lehetnének államilag támogatottak. Most mondtam egy random példát. De hogy ez egy annyira került téma, ez az egész menstruáció kérdéskör, hogy egy ilyen közbeszédben, ahol ennyire nincs meg a pozitív oldala a dolognak, vagy legalább a szemek felnyitása, és a biztosak van, hogy 10-ből 8 férfi, vagy jó, nem 10-ből 8, de 10-ből 6 férfi nem tudná egyébként, hogy ez így pontosan micsoda, vagy hogy így mivel jár ez az egész dolog. Szerintem, most nyilván nem vagyok a KSH, de hogy én kb. Egyébként így gondolom, hisz én sem tudom. Nem. Szóval, hogy szerintem egy ilyen közbeszédben egyszerűen nem oké az, hogy ha tematizáljuk, akkor viszont így, hogy megbélyegezzük, és azt mondjuk, hogy ez már pedig egy hisztízésre okot adó valami. Ez a rohadt gáz szerintem.
2: Igen, és hogyha már ilyen hozzáállás már egy álláshirdetőben, akkor milyen lehet a munkaköri hangulat ott a levegőben? Milyen lehet a vezetés? Milyen lehet ott dolgozni? Tehát, hogy ez már nehéz így szerintem felfogni, hogy nehéz azt várni, hogy pozitív lesz.
0: Hát ja, úgyhogy sok szempontból problémás a dolog, és mondom amellett, hogy egyébként most elhordtuk őket mindennek, amellett az fontos, hogy egyrészt nem mondtuk be nevüket, másrészt pedig, hogy szerintem azért az jó, hogy tudnak tanulni a dologból, és leszették a hirdetést, amint ebből lett valami, vagy amint bárki egyébként ezt fölkapta, úgyhogy legalább tudnak tanulni, és ez fontos. Egy bocsánatkérésre vagyunk attól, hogy ez teljesen oké legyen, nyilván abban az esetben, hogyha ez még nem történt meg. Ami viszont meg fog történni, az egy kis reklám, meg talán egy kis zene, aztán pedig fej vagy írás rovat lesz, megcseréltük a kettőt, és a péntekiben lesz majd ötös fogat, ez meg majd, ha szeretnétek, megmagyarázom, de igazából nincs kedve.
3: Rádió Café. Van barátod. I said, are you gonna be my girl? A talpon állóban a valósággal történő bármi nemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Anya, mi az az a svény? Hogy kerültünk ide?
5: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
3: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
4: És hol vannak a gyerekek?
3: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD. MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás, és a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Azt hittétek, hazamentünk? Nincs akkora szerencsétek. Ez itt még mindig a Talpon álló.
1: VB eredményt mondok, most halkítsd le a tévédet, hogyha esetleg, vagy a rádiódat, hogyha nem akarod még tudni. Japán vezet a brazilok ellen. Azért van itt meglepetés. De az a durva, egyébként meg nem annyira nagy meglepetés, mert ez a japán, ez egy mocskos új jó csapat.
2: Na, nekünk szurkolok egyébként, mert Dél-Korea kiesett sajnos.
1: Ja tényleg, te mondtad, hogy te az ázsiai vonalon mész ezen a világbajnokságon.
2: Hát nem, egyébként mindig a legkevésbé esélyesnek szurkolok.
1: Ja, és hogy azon kevésbé esélyes csapatok, akik azért jók, de nem a legnagyobb esélyesek, azok közül Japán?
2: Igen, azok közül Japán.
1: Na, még egy fél mondatban csak az előző témához, mert amúgy tök jót írt nekünk Csabi SMS-ben, törzs hallgatónk, hogy, illetve hát ugye a hallgatók között a intendánsunk, hogy ő elmondja, hogy egyébként cégvezetőként azt is figyelembe kell venni, hogy ez a probléma valós, és egy álláshirdetés hossza nem engedi meg azt, hogy ezt a problémát részleteiben tárgyaljuk. Hosszabban írja egyébként, de szerintem ez a kulcsmondat, hogy egyébként valóban lehet ez egy olyan téma, ez amiről az előző megszólalásban beszéltünk, ugye erről a diákmunkást kerestek, és akkor külön kiírták, hogy menstruáció esetén is dolgozni kell, meg hogy fejfájás esetén is kell, meg mit tudom én, hogy szerintem ez a kulcsmondat tényleg, hogy lehet ezekről beszélni, lehet ezekről tárgyalgatni, diákmunkásokkal talán kevésbé, viszont a legfontosabb, hogy ennek nem a helye egy álláshirdetés.
3: Igen, alatt az interjú.
1: Így van. Fel vagy írás rovatunk következik. Na jó, úgy elmondom, mert hallgatóink akkor mindig azt hiszik, hogy ötös fogat lesz, mert hogy hétfő van, és ugye azt szokott lenni hétfőn. Tök egyszerű oka van, egyszerűen borzalmasan vállalatlanul sokat pörgök és dolgozok ezen a bizonyos most szombati fellépésen, és egyszerűen nem volt időm ezzel foglalkozni, úgyhogy most fel vagy írás lesz, de csak megcseréltük, szóval nem kiesett az ötös fogat, úgyhogy a következő adásban majd ötös fogatot hozunk, mert van egy félig kész, úgyhogy majd ezt teljesen befejezem majd a péntekire, úgyhogy erre is számíthatok majd, úgyhogy most a fel vagy írás rovatnak a szignálja következik.
0: Az érmének mindig két oldala van, ahogy nekünk is. Komoly kérdések vagy szerelmi problémák. Egyetlen pénzbeldobás dönt. Fej vagy írás?

0: Mi volt ez a nonverbális összeveszés, amit itt produkáltatok?
1: Csak megnéztem, hogy milyen kérdést készített be, Zoli.
0: És valami vállalhatatlan?
1: Nem vállalhatatlan, csak ilyen semmit mondó, de jó. Na,
2: én a Lucától nem fogadok el kritikát ebben a rovatban. Amikor a Penke Bence volt itt műsort vezetni, ő válogatta ki a kérdéseket. Nagyon rosszak voltak, de tényleg bűn rossz.
1: És azok már voltak egyszer, nem?
2: Nem, a Luca.
0: Ja, na igen, hát ez volt.
1: Azért, mert egy kis technikai információ, csak hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy én telefonról nézem a kérdéseket, úgy nem lehet olyan jókat.
2: Rosszakat.
1: Olyan jókat nem lehet találni, mert ahogy te csinálod, sokkal jobb, mert gépen, nem azért, mert téged dicsérnének, hanem azért, mert gépen vannak olyan lehetőségek, amik mobilon nincsenek.
2: Igen, nekem érenyített az adás.
0: Na, akkor mi lenne, hogyha inkább beszélnék arról, hogy ez a robot ez hogyan működik, mert hogy fej vagy írás robotunkban záporozhatnak is a kérdések abban az esetben, hogyha dobott egyet a Luca, és érmé valami nálam, és a fejed dob, akkor pedig Zoli jön egy komoly szándékkal föltett kérdéssel az internet sötét bugyraiból, ha viszont írás, akkor pedig én jövök egy szerelmi problémával. Luca, kérlek!
1: Dobtam.
0: Párkapcsolatban boldogabb, nyugodtabb, egészségesebb az ember? Ez a kérdés. Hát figyelj öreg, nézd rám, nekem nincs, látod, hogy valószínűleg igen. Tehát, hogy igazából...
2: Szerintem ez olyan, hogy ha nem vagy párkapcsolatban, az sem zárja ki, hogy ne legyél egészséges, boldog. És mi volt még...
0: Nyugodt.
1: Igen,
0: nyugodt.
1: Lehet egy romboló párkapcsolatod, ami nem épít titeket, hanem...
2: Jó, ez is igaz.
0: Nem hiszem, hogy arról van szó, hogy egy párkapcsolat megy, de
1: most ugyanazon a véleményem vagyok,
2: igen,
1: mint te.
2: Igen, igen.
0: És a szakítás után pedig így, oké, rendben, jobb lesz nekem nélküled, te jobbat érdemelsz. Jó, rendben, elbúcsúztok, kimegy az ajtón, és így...
2: Na, de hogy az viszont szerintem egy nagy igazság, hogy maga az a tudat, hogy mondjuk van kihez hazamenned, vagy van valakivel fixen találkozod, aki mellett nem az van, hogy így feszülsz, vagy mindig ott van az, hogy most hogyan kéne viselkedned, hanem aki mellett ilyen, aki mellett természetes létezni, az egy csodálatos érzés. Tényleg semmihez sem hasonlítható.
0: Hálás is vagyok érte a macskámnak.
2: És ilyen szempontból meg biztos jobb állapot úgy létezni, szerintem.
0: Igen, igen, ezt el tudom hinni, hogy ez így van, meg egyébként léteztem már pár kapcsolatban, én is már szóval, tehát hogy nem az van, hogy most itt ezt így megpróbálom felfogni, hogy vajon hogyan működhet. Szerintem egyébként igen, viszont az is egy nagyon nagy hiba, hogyha te ettől várod a megváltást. Szóval az van, hogy nem tudom, egy romhalmaz az életed, és úgy érzed, hogy nem vagy kibékülve önmagaddal, a környezeteddel, a körülményeiddel, bármivel, és azt várod, hogy na majd viszont, ha jön egy párkapcsolat, akkor majd minden egy csapásra megváltozik, mert hogy a hollywoodi filmek nekünk ugye azt hazudják, hogy a happy end az ugye maga az első csók, utána többet már nem látunk, ergo kicsit azt flasheljük, hogy az első csókot követően minden abban az extatikus érzésvilágban történik tovább, mint ahogyan az első csók is volt. És valószínűleg, akinek nincsen ilyenben tapasztalata, az úgy érezheti, hogy ó, igen, hát a párkapcsolat az ilyen, de közben meg rohadtul nem így van, mert szerintem pont fordítva van az okokozat. Akkor lesz párkapcsolatod, egy minőségi valamire való párkapcsolatod, legalábbis, nem tudom, nem egy ilyen érdekházasság, hogyha előtte rendbe rakod magadat, te jó viszonyba kerülsz saját magaddal, mert egy párkapcsolathoz vagy egyáltalán az ismerkedéshez szükség van egyfajta egészséges önbizalomra, és az pedig akkor lesz meg, hogyha te rendben vagy magaddal, a magad dolgaival, a magad életével. Szóval szépen ezeket a puzzle elemeket előre össze kell rakni, és akkor lehet párkapcsolat, nem pedig jön egy párkapcsolat, ami majd aztán rendbe rakja a satnya életedet.
2: Így van, de ezt szépen mondva tényleg nem ettől függ, de valószínűleg, tehát hogy ha boldog vagy, egy párkapcsolat mellett még boldogabb leszel.
0: Ez lehet, hogy így van.
1: Igen, mert az ember alapvetően egy társas lény.
0: Szép gondolat, dobj egyet, Luca.
1: Fej.
0: Na, fej, Zoli.
2: Ebben a nagy melegben fagyi vagy jégkrém?
0: Úristen, Luca, miért nem adtam jobban a véleményedre?
1: Na látod, mondtam, hogy semmit mondok.
0: Miért nem akadályoztad meg Zolit, hogy ezt a kérdést föltegye?
1: Nem akartam csalni
2: nekem
1: megint.
2: Nekem határozott véleményem van.
0: Na, és pedig?
2: Mindenképp a fagyi, mert az egy ilyen kicsi, olyan, mint amikor giroszozol, hogy minden helyen egy picit más, de nagy általánosságban azért ugyanazt kapod egy vanília fagyitól.
1: Amúgy én is ezen a véleményen vagyok, mint Zoli, hogy inkább fagyi, és én inkább ilyen praktikussági szempontból, mert a jégkrém a nagy melegben elkezd olvadni, folyik a kezedre, a fagyi is, de a tölcsérbe folyik a nagyja.
0: teljesen idegen, hogy ez a kérdés. Én azt gondolom, hogy egyszerűen egy kasztal lejjebb kerülnék, hogyha erre a kérdésre válaszolnék, és komolyan vagy. Úgy érzem, Zoli bele akar rángatni engem most egy olyan játszmába, amiben én nem akarok részt venni. Úgyhogy nem, erre nem válaszolok. Mindenki azt nyal, amit akar. Zoli, te pedig leginkább tudod, mit a ilyen kérdés. Nem, na jó, ha normálisan akarok válaszolni, akkor én is inkább team fagyi. Nekem a fagyi jégkrém különbség kicsit olyan, mint a rántott sajt az étteremben versus Mirelit rántott sajt.
2: Mm-hmm. Tehát, de hogy, az is úgyis Mirelit a legtöbb étteremben.
0: De valahogy más az egész flash, hogy ott kapott, tányéron van, készen van. Tehát az valahogy ez nekem olyan más. Tehát annak van egy olyanja, hogy igen, ez az abszolút az eszenciája, az elemi része.
1: Meg több ízt meg lehet kóstolni, mert több gombóc vagy itt kell.
2: Igen.
0: Szörnyen sok időt.
1: Fagyipártiak vagyunk.
0: Szörnyen sok időt fecséreltünk el erre a kérdést.
1: Én mondtam, de majd dobtam szerencsére újat. Írás.
0: Írás. Miniszterként könnyebb párt találni? Köszönjük a kérdést, Vitézi Dávidnak. Na, mit gondoltok? Miniszterként könnyebb párt találni, vagy nem? Mert egyébként
1: szerintem
0: evidens lenne a válasz, hogy igen, mert hogy nyilvizé, pozíció, meg hatalom, mit tudom, de szerintem pont, hogy nehezebb, mert nem tudod, ki az, aki ki akar használni.
1: Igen, amúgy én is inkább azt mondanám, hogy szerintem pont, hogy nehezebb, hiszen azért, hogyha olyan magas pozíciód van, de most ez nem feltétlen a miniszterségre korlátoznám, hanem mit tudom én, cégvezető, bármi más, menedzser, akkor szerintem sokkal nehezebb egy párkapcsolatban élni, mert azt megértetni a másik féllel, és nyilván meg lehet ezt beszélni, de hogy neki tudatosan arra kell, vagy azzal kell számolnia, hogy valószínűleg kevesebbet lesznek együtt, mert a munkáját priorizálja.
0: Ebben is van valami, de szerintem tényleg ez a legfőbb, hogy egyszerűen nem tudod kiszűrni azt, hogy ki az, aki neked azért udvarol, vagy ki az, aki azért teszi a szépet neked, mert hogy a pozícióra, a first lady-ségre vágyik, és ki az, aki pedig tényleg önmagadért szeret. És aztán nem csak most az miniszterpolitikus, hanem akár bármelyik híres embernél is, milyen rohadt nehéz lehet nekik párt találni például, ha belegondolsz.
1: Ezért szoktok másik híres emberrel összejönni.
0: Hát így van.
2: Ugyanazok a problémák állnak fenn. Igen, meg amúgy szerintem egy miniszter, mert abszolút ott az időfaktor is, hogy mikor van időd ismerkedni. Tehát ez nem egy 8 órás meló.
0: Meg nem tinderezhetsz, nem mehetsz. Hol ismerkedsz miniszterként? Tinderre nem mész föl. Kocsmába nem mész le. Közösségi táncházba lemész, akkor az első, amit bemondanak.
1: Hát ott is munkahely szerintem az elsődleges közeg.
2: De miért? Luca, te miniszterként ráfűznél a kabinetet?
1: Nem, egy
2: kabinetet
1: biztos, hogy nem,
2: valakire.
1: De hát most nem muszáj, hogy a kabinetben.
0: Luca, így megjön a ruf, Bálint, nem?
1: Igen, ezt nem lehet olyan. Nem, de szerintem, tehát, hogy az nem feltétlen csak a közvetlen közegedet jelenti, hanem akikkel...
2: A külügyminisztériumból csábítanál valakit.
0: De egy másik frakcióból.
2: Jézusom, tényleg.
1: Az úrva lenne.
0: Mekkora filmes
2: vagy a fővárostól, és akkor az már tényleg ilyen határterület. Tehát Luca dolgozna miniszterként a parlamentben, de néha a városházára át ficcenne.
0: Igen, igen, igen. Azt mondja, hogy neki különösen fontos, mit tudom én, Fejér megye vízügyi helyzete, ez irolykor oda megy, és akkor megnézi, hogy mi helyzet, közben pedig csak valami nagyon jó parti dolgozik ott abban a szervezetben.
1: De most nevettek, de hogyha az időtök 70%-át a munkával töltitek, akkor hol van esélyetek ismerkedni hát a munkahely környékén?
0: Mekkorát mennének az ilyen parlamenti interpellációk, hogyha mindegyik egy kicsit flörtölős lenne? Mi most a Gulyás meg a magyar csörtény? De, nem? Tehát, hogyha ez egy Netflix soli lenne, akkor a végére összejönnének.
2: De értem, hogy van házas párképviselő.
0: Hát jó, de hogy egymás mellett ülnek, és nem ott jöttek össze. Most azt a részét gondolom, hogy átszólnak így frakciót, kicsit csípkelődnek, meg ilyenek, és akkor így úgy szólnak vissza, hogy na, én tudtam, hogy ezt fogod mondani.
2: Na, és hogy úgy zárni le is, hogy és akkor amúgy ezt is ezt szeretném kérdezni a pénzügyminiszter úrtól, meg azt, hogy miért nem vitte le a szemetet tegnap.
0: De az már akkor már együtt vannak. De, tudod, azt jelenti, hogy kicsit egymás csípkelődés, amikor így ilyen szeretetteljesen oltod a másikat. Szóval frakcióvezető úr kérdésére azt tudnám válaszolni, hogy hiszi a piszi.
1: Mutasd meg este.
0: Na igen. Szerintem a következő dobás jelent is.
1: Fej.
2: Na, nektek van vakont háló a kertben?
1: Hogy szólni?
0: Vissza a fagyihoz meg a jégkrémet, inkább!
1: Beszóltál, hogy én hülyeségeket kérdezek.
0: Na várjál, vakont háló az alapvető, hogy működik?
2: Igen, nem tudom, én eddig csak vakont riasztóval találkoztam, hogy ilyen nagy fémrúd volt, és le kell szúrni a kertben, és az papíron elijesztő.
0: És ha bele a vakontba, akkor már nem lesz vele baj. Ha szerencsét van, és pont eltalálod. akkor a többi vakok jön és látják a vezér áldozatot. Te mint amikor izé koppányt felnégyelték az országban, tudták, hogy ho, itt nem éri meg trónviszályba bocsátkozni, így vannak a vakondok. Nézik, pont ő a legjobb emberünk, beledöfölgyöszi, rohadtan vakozni azt.
1: Olyan. Ahogy látom, nem a földbe kell leszúrni, hanem rárakni a földre helyezni.
2: Micsodát?
1: A hálót,
2: vagy
1: igen,
2: hogy
1: ne tudja
2: kitúrni. Egy ilyen rúdról beszélek, ami...
0: Zoli most éppen egy rúddal akar vakondokat agyonverni.
2: De nem, hanem valami volt benne valami olyan jel, vagy valami olyan mágneses hullámokat bocsátott ki, hogy ez zavarta a vakondokat, és papírnattól nem lettek vakondok.
0: Nem lettek vakondok.
2: Már, nem úgy
1: átmentik. Nem
0: szaporodtak. Onnantól egytől egy így esté váltak.
2: Na és akkor van a vakondháló, ami meg most utca elmondása szerint, de nem utasd, hanem mondd el, hogy mi, mert
1: mondtam,
2: ez egy rádió műsor.
1: Rá kell. De már ezt elmondtam, csak ugye gondolom a hallgatók figyeltek, te nem, úgyhogy neked mondom el maximum
0: az
1: még egyszer.
0: Az én fejemben pedig Zoli éppen vasrudakkal vert agyon vakondogat a kertjével.
1: Igen, nagyon
0: az én fejemben ez a
1: képen.
0: Jaj, de elhagyott a vasrút, drágám, hozd a golfütőt!
1: Szóval, hogy a vakond hellót úgy látom a képeken, hogy a földre kell ráhelyezni, ahol gondolom túrni szokott a vakond, és nem akarod, hogy kitúrja, és pont ezért, hogy ott nem tudja feltúrni a földnek a felszínét.
0: Ezen a ponton jelezném egyébként részben hithű vegetáriánus mi voltomból fakadóan, részben pedig így az emberi normák irányába olykor kacsintgató egyénként, hogy az imént vicceltünk, jó? Tehát semmilyen szinten nem támogatjuk állatok bántását.
2: De
0: a vakondok
2: rohadszukik. Állatok bántásáról.
0: Ja, mondjuk ez igaz. Szóval a vakondok amúgy rohadszukik, nagyon aranyosak, és egyszer egy vödörbe volt egy vakon nálunk valamiért, nem tudom, valaki elkapta így még a telkunkat, és berakta egy vödörbe, de aztán így nem lett baja, vagy nem tudom, tehát nem ettük meg, vagy nem tudom ilyesmi. De hogy így ott volt, és hogy nézegettük gyerekként, hogy azt a, ez egy vakond, ez rohadt extra. Szóval, hogy egyébként nagyon-nagyon cuki állatok, úgyhogy én egyébként az ilyen szúnyogon, meg a darázson kívül más, tehát ilyen legyet nem csapok le, inkább így kiterelem meg a hangyákat is. Szóval ezzel kapcsolatban is azt mondom, hogy bármivel is tartott távol a vakondot, fontos, hogy annak ne essen bántódása, mert valójában te vagy az, aki a természetbe oda pofátlankodtál.
2: Igen, meg jó, nyilván biztos zavaróak a vakontúrások, de amíg nem drasztikus, nem vakond inváziód van.
1: Tehát kitúrja a növényeket a helyükre. Mm-hmm.
0: Nagypapám mindig beleállított egy soros üveget.
2: Mi a vakondban?
0: Igen, nem! A vakon túrásban.
2: Aha, és miért? Vagy az jót tett utána?
0: Mit tudom én, mert még nem volt 50 forintos betétdíj, azt nem gondoltam.
2: Tök jó, biztos esztétikus volt a kert.
1: Mit adta a vakondokat?
2: Azt akart, hogy a vakond üzenni akar valamit, és ebből kirajzolódik valami, vagy nem tudom.
0: Igen, igen. Nem, hát tudod, hogy így a fő járat, amiből jön ki a vakond, azt így elzárod. Nem tudom, még gondolt, nagypap, hogy így nem kerüli meg a vakond, vagy nem tudom, hogy kijön arrébb egy kicsit. Mindegy, ez volt ott a megoldás vidéken, amikor telkünkön ez történt. Most mit tudom én, lehet be akarta rugatni a vakondot, azt mondta, micsoda, ezek kőbányait isznak ide, nem jövök többet, mondta a kis új eltartó sznob vakond. És még ez lehet. Na de akkor a vakond háló tehát, hogy működik, csak hogy legalább ennyit tapasztalatunk legyen.
1: Már elmondtam, hogy a föld felszínére kifeszíted a hálót.
2: És akkor nem
1: ennyi.
2: Tud fejlni tőle a vakond.
1: Nem tudja feltúrni.
0: De biztos nem a föld felszínére. De akkor lesz egy túrásokkal teli kertem.
1: Nem lesz, mert a háló...
0: csak rajta van a háló.
1: Nem, a háló miatt nem tudja feltúrni.
0: És akkor én egy hálós felületen sétak, vagy átnő rajta a fű?
2: Igen, igen, nem annyira durva szövésű háló.
0: Aha, jó, hát ez rohadt izgi. Következő kérdés!
1: Sajnos megint fej, úgyhogy...
0: hát én ezt nem hiszem el. Na jó van, legyen Zoli. Nem tudom veled, mami van.
2: Hogyan kéne nagyobb családi összejövetel megszervezéséhez hozzáfogni? A lényeg az lenne, hogy az idősebbek is kényelmes, az idősebbeknek is kényelmes és emlékezetes legyen.
0: Hát, emlékezetes legyen az időseknek?
2: Is.
1: Jaj, ne, Peti nagyon rossz vizekre elvezi szerintem.
0: Nem, semmi beteg dolgot nem akartam mondani, csak így gondolkodtam, hogy mi az, amit mondjuk így a fiatalok is emlegetnek, hogy a legendás buli amikor, vagy az idősek is a legendás buli amikor, de hogy ugyanazon legyenek.
2: Igen, de szerintem még itt, ugye a kérdésnek van egy első fel, hogy hogyan kell egy ilyen nagy családi összejövetelt megszervezni. Szerintem fontos a nulladik lépés, hogy az ilyen családi konfliktusokat előre simítsátok ki. Hogy ne ott legyen, hogy ott hozzástek, hogy igen, de a ház fele a miénk volt, igen, de a Skodát ti meg lenyúltátok, az anyád, nem a tied, de hát ugyanaz az anyánk, na minden. Szóval, hogy ezeket elkerülni mindenki.
0: És akkor jön anyátok és szétcsap köztetek rendesen.
2: Igen, vagy legalábbis megbeszélni, hogy jó, akkor ezt nem hozzuk fel, akkor a Piri nénék csak a konyhában lesznek, a Tivi bácsiék meg a kertben.
0: Szerintem vannak olyan dolgok, amik kortól nemtől függetlenül, pusztán magyarságunkból fakadóan kicsit úgy mindenkinek imponálnak. Ez például a közös sütögetés, de sokkal inkább bográcsozás. más. Tehát szerintem, ha van egy közös feladat, amit meg kell oldani. Nyilván ilyen tud az is lenni, hogy ha lapra szerelte, hozod el a kerti bútort az IKEA-ból, és együtt rakjátok össze, de talán ennél előremutatóbb az, hogy mondjuk kiosztod, hogy oké, a nem tudom, kovácsék azok a répát szeletelik, meg a hagymát pucolják, gulyásék a húst írdalják, farkasék pedig a tűzért felelősök.
2: Attól mentse meg az élet, hogy rokonok legyünk.
0: Na most erre inkább nem mondok semmit, mert élő adásban vagyunk. Szóval szerintem ez így, hogyha egy kicsit közös feladat az, hogy így létrejöjjön ott valami. És ilyen például lehet egy közös kvíz műsor adott esetben, a közös főzőcskézés, tehát legyen valami, ami leköt mindenkit, hogy egyben legyetek ott a jelenben.
2: Meg így keverni a különböző csárdjágokat.
0: Alkoholokat. Tehát mondjuk este 7 Józsi bár már mutatja, hogy milyen jól tud kézen állni. Még a seregben tanult a 62-ben.
2: Tehát nem az legyen, hogy mondjuk akkor a farkas család állítja fel tényleg a kerti bútorokat, a gulyás pedig szeleteli az ebédhez valót, hanem hogy keveredjenek, hogy mondjuk a Luca anyukája a Peti nagypapájával vágna a szalonnát.
0: Na ez mondjuk tetszik, jó? De jó! Ilyen részfeladatokat kell összehozni.
2: Igen.
0: És akkor az van, hogy ilyen nagyon sok részfeladat, amit kettesével kell megcsinálni. És egy nagy kalapból húzunk, hogy kikivel. És akkor mondjuk pont megszívtad, hogyha a favágás, a tűzrakáshoz feladattál.
2: A 7 éves unokával jött.
0: Igen, az 1 éves másodunokat testvéremet sikerül kihúznod. Hát nem vagy sokkal beljebb, de nem tudom, jó anekdotákat mesélsz majd erről nekem, amikor 10 éves lesz. De tetszik, hogy mi nem csak egy családit rendeztünk meg, hanem 3 családit közösen.
2: Nyilván.
0: Igen, és mekkora szerencse egyébként, hogy például Luca lánytesóit már jól ismerem, úgyhogy ezzel...
1: Jaj, de örülök ennek.
2: Ezért megbántad, hogy nem azt mondtad, hogy öcséd van. Nem,
1: igen,
2: neki.
1: Hát, de az a baj, hogy akkor is találkoztak volna rá.
0: Nincsen több időnk kérdésekre. Ez van, gyerekek, elment az idő. Nagyon köszi, hogy itt voltatok velünk a mai adásban is. Találkozunk legközelebb, mégpedig pénteken, úgyhogy érdemes velünk tartani majd akkor is. Kövessétek a Talponálló Rádió Instagramot, meg a Talponálló Spotify oldalát. Utóbbit esküm, néha így töltök fel adásokat. Tudom, hogy az utóbbi idő, időszak, ez nem erre egetett következtetni, de azért szoktam néha. Úgyhogy, nagyjából ennyi. Nézzétek a jó kis foci meccseket közösségbe, társaságba, és töltsetek sok időt a családotokkal, és vegyetek vakont hálót. Ezt tudom mondani. Sziasztok!
1: Sziasztok!
3: Ez volt már a Talponálló. Búcsúzik a három afrodiziákum, Peti, Zoli és Luca. Az elvonási tünetekre melegen ajánljuk a Talponálló Spotify oldalát. Ha pedig tetszett az adás, bármikor a vendégeid vagyunk egy kis fröccsre a Szilágyi borozóban. Találkozunk legközelebb!

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
6: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
6: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
7: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
8: Hangos, nyers, kompromisszummentes. Európa egyik legőrültebb koncertzenekara hamarosan Budapestre érkezik. Az Idols július 8-án első önálló koncertjét adja a Budapest Parkban. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
7: Július 6-án, hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti Alsórakparton, a Viadukt Bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádió Café színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti Rakparton, a Viadukt Bárban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Hőség, nőtt a szénmonoxiddal kapcsolatos esetszám, békés lezárás jön a korábbi parlamenti büntetések ügyében, kiváló lesz a dinnyetermés, Villányi Eszter vagyok. szerdai félig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós helyenként 40 fokos hőség megterheli a szervezetet. A legfontosabb továbbra is a folyadékpótlás. Kerüljük az alkoholt, a kávét és a magas cukortartalmú italokat, igyunk inkább vizet. A legmelegebb órákban ne legyünk a napon, és kerüljük a megerőltető fizikai munkát. Jelenleg vörös kód és országos tűzgyújtási tilalom is van. Megnőtt a szénmonoxiddal kapcsolatos esetek száma a kánikulában. Az elmúlt mintegy másfél hétben több mint 120-szor riasztották a tűzoltókat a mérgező gáz miatt. A melegben csökken a kémények húzathatása, így a nyílt égésterű vízmelegítőknél szénmonoxid keletkezik. Fontos, hogy az érzékelőt nyáron is használjuk. Békés lezárást kezdeményez a korábbi parlamenti büntetések ügyében az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes azt javasolja, hogy egyességgel fejezzék be azokat a még folyamatban lévő pereket, amelyekben volt képviselők támadták meg az előző házelnök által kiszabott pénzbírságokat. A házelnök a parlament ülésén arról is beszélt, hogy a képviselőknek a választók ügyeivel kell foglalkozniuk, és munkájukkal, valamint viselkedésükkel is meg kell őrizniük az országgyűlés tekintélyét. Kezdődik a hazai görögdínye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csak nem 3500 hektáron zajlik az aratás Magyarországon, tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
1: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
9: Derült idő lesz, csak északnyugaton élénkülhet meg a szél. Késő estére 22-32, hajnalra 19 és 26 fok közé hűl majd a levegő. Vízpartokon, városokban ennél is melegebb lehet az éjszaka. Holnap sokat süt majd a nap, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Dunától keletre előfordulhatnak záporok, zivatarok. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsértékek, akár az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádiókafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
1: Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok, és könyvben utazom most is. Igazán rendkívüli kötetet hoztam, egy ismerős világ ismeretlen titkaival. Változó országhatárok és örök hontalanság, idegenné vált saját és sajáttá vált idegen, kegyetlenség és kiszolgáltatottság, szépség és szomorúság, erőszak és szerelem. Történeti olvasókönyv, melyből a kisebbségi lét fájdalma szól, annak az embernek a hangján, akinek saját országában sem adatik meg, hogy otthon érezze magát. A Délvidék tragikus történései egy évszázad

0: a családja története indította el.
1: 2020-ban kezdtem el írni a könyvet, és az első versek azok igazából nagymamám történeteiből bontakoztak ki. Gyerekkoromban nagymamám nagyon sokat vigyázott rám, ő vitt suliba, ő hozott haza, együtt élt velünk anyukám anyukája, és bármit is csináltam, ő folyton csak mondta a saját életét. A kisgyerekkorát, fiatal lánykorát, hogy ment férjhez, hogyan éltek a férjével. Én nem ismertem a nagyapámat, mert előbb halt meg, mint hogy én megszülettem volna, és nem tudom, hogy ezt akarta valahogy bepótolni a mama, vagy csak így kényszere volt a mesélésed, de te folyton csak mesélt. És én valahogy úgy érzem, hogy miatta szerettem meg egyáltalán a történeteket, mert nagyon-nagyon szerettem hallgatni, hogy ő hogy élt, és akkor mindig elképzeltem, hogy kislánykorában nem tudom, amikor a patkány kiszaladt a csatornából, és ő megijedt, vagy amikor életében először fényképezték le, az milyen érzés volt. És akkor ezeket olyan jó volt újra és újra hallgatni, a végére már elég rosszul mesélte a történeteket, mire 70-en fölül volt, és akkor már ki kellett javítani, mama, az nem is úgy volt. Rosszul emlékszem, mert ugye annyit hallottam, hogy így megtanultam fejből az ő történeteit. És ez egy nagyon jó érzés volt egyébként, hogy ennyi információ van arról, hogy kiktől származok. A dédszüleimről nagyon sokat mesélt, a saját testvéreiről nagyon sokat mesélt. Utána a nagyapámról nagyon sokat mesélt, akit én már nem ismerhettem, és akkor valahogy olyan jó érzés ez, hogy olyan egész távolról látom kibontakozni a családunknak az egyik részét.
0: 100 évet ölel föl ez a kötet, 1920-tól indulunk, és akkor ezek szerint a család regénysége ennek a könyvnek, ez volt a fontosabb, nem a kisebbségi lét feltétlenül, annak a megmutatása, az, hogy azt nem lehet magunk mögött hagyni.
1: Igen, ezek nagyon, nagyon furcsa dolgok, hogy mikor áll le bennünk valami, ami egyszer elindult. Egyébként a kisebbségi lét az bizony célja volt ennek, mert mi egy kisebbségi magyar család vagyunk. Szerbiából, vagy hát régen Jugoszláviából, tehát, hogy nem akartam kibújni ebből az árnyalatunkból sem, ami hozzátartozik. Másrészt ez az a történelem, ami engem főként izgatott, hiszen ez ölelte körül a családomat 1920-tól kezdve.
0: Azt olvastam egy néhány évvel ezelőtti interjúban veled, hogy 100 év, 100 vers a cél, ez megvalósult?
1: Igen, igen, sikerült, és nagyon érdekes volt, hogy ugye 6 különböző személynek a perspektívájából írtam meg ezt az egy történetet, és akkor a végén elkezdtem gondolkodni, hogy nincs meg az egyensúly, és elkezdtem összeszámolni, de hány verse van a férfiaknak, hány verse van a nőknek, és kiderült, hogy bár nem figyeltem erre, pont 50-50. És ez nagyon, nagyon érdekes érzés volt, hogy így valahogy a tudatalattim elintézte, vagy nem is tudom, de igen, sikerült a 100 vers. Kicsit néha úgy éreztem, hogy úristen, ez rengeteg, és senki nem fogja elolvasni, de hát valahogy nekem ez úgy olyan nagyon, nagyon jó érzés volt, hogy 100 év, 100 vers, valahogy ebben talán el lehet mondani egy kis részletét ennek az egész káosznak, ami a történelmünk.
0: Folyamatosan váltakoznak a szereplők, tehát mindig más hangot hallunk, emiatt egyszerűen letehetetlen, tehát az ember egy lélegzetre olvassa el, egy nehéz lélegzetre ezt a regényt, vagy ezeket a verseket.
1: Mert kiadó azt mondta, hogy ez inkább verses regény, úgyhogy csak egy egyszerű kötet legyen. Nem tudom eldönteni őszintén szólva.
0: Arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan választottad meg a motivumokat, majd visszatérnek a könyvedben. Egyrészt a jég motivum, a fagyott állapot, a szív megfagy, az agy megfagy, másrészt a nyelv, a szél, az Isten tenyere, szóval hogy ezekről beszéljünk egy picit.
1: A nyelv volt először, ami engem nagyon érdekelt, mert arra döbbentem rá, hogy az én gyerekeim nem feltétlenül fognak már szerbül beszélni, hogyha lesznek. És hogy mennyire érdekes ez, hogy a déd nagyapám meg rá volt kényszerítve, hogy megtanulja ezt a nyelvet, és hogy ehhez nekünk 100 év kellett kb., hogy az a szánkba tett nyelv az én gyerekeim szájába már ne kerüljön bele. Utána elkezdtem ezt sajnálni, mert hogy nagyon-nagyon értékes a szerb nyelv, nagyon-nagyon szép, és kicsit úgy nyitja is a világot, mert hogy a szláv nyelvek felé rögtön egy kulcs, tehát hogy ha nagyon, nagyon koncentrálok, akkor néha tudok érteni dolgokat akár a lengyel nyelvből, akár a szlovák nyelvből, hát nem messze vagyok attól, hogy így meg tudjam érteni. A szerbek, akik anyanyelvi szerbek, ők általában értik, tehát hogy így rá tudnak érezni. Én csak olyan ki tudok böngészni pár dolgot, de hogy egy ilyen nagyon nagy gazdagságot ad egyébként a szerb nyelv. És nagyon érdekes volt az én számomra is a viszony hozzá, hogy hogy ugye óvodában kezdtük már eltanulni a nyelvet, és aztán a háború alatt volt egyfajta ellenállás a nyelv megtanulásával, meg volt egyfajta nehézség. Tehát a háború az azért nagyon szétválasztotta nálunk a nemzeteket, és nem igazán volt abban a kisvárosban átjárás, ahol én laktam. Nem nagyon barátkoztak a szerbek és a magyarok. Amikor bekerültem Szabadkára,

0: rádöbbentem rá, hogy ott például barátkoznak, tehát hogy gond nélkül, hogyha magyar vagyok, akkor is hozzám szólnak a szerbek. Vagy ha elmegyünk bulizni, akkor a szerb fiúk ilyen tört magyarral elkezdenek udvarolni, hogy tanultak ők valamennyit régen, emlékeznek, szép lány, ilyesmi, és hogy tud ez valahogy sokkal lazább lenni, sokkal elfogadóbb lenni. De gyerekkoromra inkább az volt, hogy ez az ellenállás, és nekem ez ilyen nagyon furcsa volt, hogy bár óvodától kezdve tanultam beszélni, Pesten kezdtem el igazán a nyelvet, amikor átköltöztem, és egy csapat horváttal találkoztam abban a nyelvi előkészítő intézetben, ahol bennünket felkészítettek a, nem tudom én, a magyar történelemre, a magyar irodalomra, mert hogy azért más volt a tananyagunk, hiába jártunk magyar iskolába, és volt egy csapat horvát, aki nem horvátországi magyar volt, és nem tudtak magyarul, és elkezdtem nekik segíteni, és akkor miattuk rá voltam kényszerítve egy hosszabb időn keresztül, hogy a nyelvet beszéljem, és egyszerűen áttört az agát, és már elkezdtem merni beszélni ezen a nyelven. És akkor valahogy úgy nagyon kinyílt egy világ, és nagyon bánkódtam, hogy ez nem történt meg előbb. Úgyhogy a nyelv számomra ez ilyen nagyon-nagyon fontos volt. A többi az valahogy lassan bontakozott ki. Tehát erről a lefagyásról nagyon sokat olvastam. Ugye pszichológus végzettségem van, és nagyon sokáig a trauma volt az én fő témám. Még az egyetemen ebből írtam a szakdolgozatomat, és így nagyon leragadtam a traumánál. Hát valószínűleg volt is mit feldolgozni, és akkor ez volt a fő vezérvonalam. És több könyvet is olvastam, hogy ugye a trauma hatása tud lenni egy olyasmi is, hogy egy ilyen lefagyott állapotba kerülünk, mert hogy ez tudja segíteni a túlélést. Pont mint ahogy amikor az oroszlán elkapja a gazellát, a gazella is elsőként így lefagy. Hát ha azt gondolja az oroszlán, hogy hú, hát ez már döglött, akkor jobb nem megenni, vagy már meghalt úgy, hogy majd később visszajövök is, és akkor fogom megenni. Ami érdekes, egy Levin nevű pszichológus ezt kutatta, hogy az állatok ilyenkor utána felpattannak, elkezdenek rászkódni, és kimegy belőlük. Nincsenek gyomorfekélyes gazellák, vagy nincsenek rákos gazellák, akik annyit idegeskednek, hogy a szervezetük ellen fordul az egész, tehát ilyen autoimmun betegségeik lesznek, míg nem az embereket, ha megfigyeljük, akkor ott viszont ez jellegzetes, hogy nem tudunk mit kezdeni a különböző lefagyottsági állapotunkkal, mint ha benne maradnánk abban a halottnak tettetésben.
1: Erre majd visszatérünk egyébként, erre a motivumra, amikor a háborúról, és nem egy háborúról beszélünk, amit megírsz a kötetben, de nézzük az Isten tenyerét, ami olyan gyönyörű, amikor a kislányok arról beszélnek, hogy ott, ahol ők élnek, ott az Isten azzal a hegyek csúcsával vakarja a tenyerét, és aztán eljutunk odáig, hogy a háborúban mindenki Istenhez fohászkodik, és a végén a katonák vannak Isten tenyerében, és összeroppantja őket.
0: Igen, ez eredetileg abból indult ki, hogy hordoz bennünket a tenyerén az Isten. Én azt nagyon szeretem, ezt a kifejezést, és nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy mennyire törékeny ez az állapot, amikor az ember úgy gondolja, jó, hát most a tenyerén hordoz az Isten, mert mennyire jó, ez a tenyér bármikor meg tud fordulni, vagy bármikor tud roppantani. Másrészt a háborúban az Istenhez való viszony, ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy imádkozunk, de már nem hisszük, hogy ő tudna megmenteni. Az az érdekes, hogy gyerekkoromban én nagyon úgy éreztem, hogy ez az ő feladata lenne leállítani a háborút, vagy hogy védeni bennünket. A legtöbb felnőtt ugyanezt mondta körülöttem, valószínűleg ezért is kezdtem el gyerekként gondolkodni rajta, hogy engedheti ezt meg. És ez így nem tudom, nekem egy ilyen több évtizedes gondolkodási téma volt, és valahogy emiatt szerettem volna ezt belekapcsolni az egész kötetbe, mert hogy szerintem ilyenkor az emberek nagyon-nagyon keresik az Istent, vagy nagyon-nagyon keresnek valami védelmet, valami természet felett itt, ami le tudná állítani a valóságot, ami meg tudná állítani azt a rohamos, gyorsaságú pusztulást, ami el tud indulni egy háborúval.
1: Hogyha a szereplőkkel megyünk, akkor én kivettem néhány idézetet, csak visszatérve a nyelvre, hogy említetted, hogy mi minden a nyelv. Onnan indulunk, hogy 1920-ban szakadék. Ugye, amikor elindulnak a vonattal, a vasutas apuka és a családja elindulnak, mert menniük kell, mert elcsatolták őket, akkor ők nem beszélnek szerbül, és bele vannak kényszerítve egy helyzetbe. Olyan szépen írod, hogy apám szájából kifújta a szél a szavakat. Vagy amikor az iskolában, ugye ennek a kislánynak, Erzsébetnek meg kellene tanulni szerbül, azt írod az apácákról, hogy legtöbbjük magyarul törte a szerb szavakat, új nyelvet kellett rakniuk a gyerekek szájába, állunkról csöpögtek a magát. Hangzók. Gyönyörűen tudod megmutatni, hogy ez egy kegyetlenül nehéz helyzet.
0: Igen, ebbe úgy belekeveredtek szegény emberek, mert hogy egy nap húznak egy határt, és onnantól kezdve egy másik ország állampolgárai lesznek. Az én dédapám az soha nem tanult meg rendesen szerbül, nagyon-nagyon jó memóriája volt, ezt mesélte mindig a nagymamám, úgyhogy ha kellett menni bíróságra, vagy bármilyen munkahelyi ügyintézésre, akkor ő mint egy verset betanult előre azt a szöveget, amit a fia, ő megírta magyarul, a fia lefordította, a dédnagyapám betanulta, elment, elszavart, és fogalma nem volt, hogy most erre mit válaszolnak. És hogy volt is egy ilyen vegyítési intézkedés, tehát, hogy akkoriban nagyon-nagyon sok dél-szerbiai embert hoztak fel Vajdaságba, hogy vegyíthessék a népet, vagy hogy így átvegyék a népet. Ennek több hulláma volt, mert utána a II. Világháború után is ugye a megürült zsidó, vagy megürült sváb házakba is hoztak be Dél-Szerbiából embereket, és akkor az üres házakba betelepítették őket. Tehát, hogy folyamatosan volt egy ilyen törekvés arra, hogy akkor vegyítsék a két népet egymással. Nálunk még nehez ez ugye a helyzet, mert még bunyevácok is vannak, ruszinok is vannak, tehát nagyon sokféle kisebbség élt régen Vajdaságban, most már egyre csak fogyatkozik mindenki. És egyik napról a másikra megváltozott a hivatalos nyelv, és itt el kellett kezdeni tanulni, és a nagymamám mesélte ezt, hogy ő ilyen apácákhoz járt polgáriba, akkor még nem általános iskola volt, hanem polgári, és hogy az apácák se tudtak igazából rendesen szerbül, de hát ők voltak a tanárok, akkor nekik is szerbül kellett tanítani, és utána ez egyébként enyhült, tehát hogy nem is tudom, hogy a 30-as évek vége, 40-es évek eleje, akkor már így enyhült, és lehetett azt hiszem magyarul tanulni. Nem tudom pontosan, mikor kezdődött el ez, de hogy onnantól kezdve viszont volt magyar oktatás végig, a mai napig van, és ez egy szerintem egy iszonyat nagy könnyebbség.
1: Ugye a nyelvről beszélünk, és látjuk, hogy micsoda szakadék ember-ember között az, hogy nem beszéled azt a nyelvet, de van egy fél mondat, amikor kiderül, hogy a nemzetiségek, az egymás mellett élő nemzetiségek, amikor egymás ellen fordulnak, hogy akkor milyen ereje lesz ennek a különbözőségnek. Ugye van egy partizán, akit megismerünk ebben a történetben, és ő mondja, hogy négy nyelven könyörögtek, hogy ne öljen meg őket, de én hallgattam. Közben meg sokszor előkerül az a téma, hogy most azt kiáltjuk ki győztesnek, és ahhoz imádkozunk, akik egyébként a szereteimet gödörbe lőtték. Ez egy visszavisszatérő kérdés a könyvedben.
0: Igen, én magam tapasztaltam ezt, hogy valahogy mindig valaki más a győztes, és hogy mennyire érdekes ez, hogy íródik a történelem, vagy hogy miközben tart mondjuk egy győzelem, vagy tart mondjuk egy adott szakasza a békének, addig mit mondunk róla, az aztán hogyan változik meg. Ez szintén okoz egy óriási káoszt. Másrészt, ami szerintem a legborzasztóbb az egész helyzetben, hogy ezek az emberek nem választják ezt, ahogy egyik ember sem választotta azt annak idején Jugoszláviában civilként, hogy ó, de jó, persze, essünk túl, nem tudom én, az első világháborún tök jó lesz, vagy utána a második világháború, hanem ebbe így belekeveredünk. Nem mi választjuk, hogy miért ott van a határ, ahol van a határ, valahogy így mindig hoz valami problémát az élet, meg kell vele küzdjünk. Néha ilyen őrült nagy problémákat hoz, és néha nagyon-nagyon nehéz vele megküzdeni, néha nincs is esélyünk megküzdeni vele. És hogy ez ilyen furcsa, hogy hogyan keveredünk bele egy zűrzavarba.
1: Nem beszélve arról, hogy ugye sokszor megjelenik az, és ezzel nagyon, nagyon furcsa szembesülni olvasóként, hogy valaki, aki egy helyzetet elszenvedett, utána azért keltenek benne bűntudatot, vagy azért szólják meg békeidőben, mert hogy téged kimentettek ott akkor a partizánok markából, és neked könnyű volt, engem nem mentettek ki, úgyhogy most akkor neked ez nem jár.
0: Igen, egyébként ez a vers abból indul ki, hogy volt az életemben egy szakasz, amikor elgondolkodtam azon, mennyire érdekes az, hogy háború alatt kialakul egy nagy bajtársiasság a civilek között, és nagyon-nagyon másképp viszonyulunk egymáshoz. Valahogy nem így ember-ember farkasa lesz, hanem mi, akik szeretnénk túlélni, valahogy próbáljuk segíteni egymást. És valahogy nagyobb az összetartás, nagyobb az összekapcsolódás. És amikor vége ennek a helyzetnek, akkor ez így hirtelen megszűnik, és valahogy nem tudunk mit kezdeni ezzel a tapasztalattal. Ez a része mondjuk nagyon hiányzik a háborúnak, tehát hogy ez egy nagyon jó érzés, amikor ennyire lehet emberekre számítani. Általában a veteránoknak is ez a legnagyobb bajuk, hogy eltűnik a háború, és eltűnik az a fajta összetartás, bajtársiasság, amiben ők kerültek, ami kialakult közöttük, amíg harcoltak. És a hétköznapi élet során ott vannak, és nincs ez az összetartás. És tudunk már egymás ellen fordulni, és újra le tudjuk egymást taposni, és ez nagyon kiábrándító egyébként. hogy bár béke van, amikor nem tudom, szintén lehetne összetartozni, már máshogy tekintünk egymásra. És már elő tudnak jönni, igen, a sérelmek, hogy bezzeg, akkor neked milyen könnyű volt, nekem meg milyen nehéz. Ki tudja ezt lemérni egyébként, hogy kinek a nehezebb, senki. Nincs mértékegysége a szenvedésnek.
1: A te veterányaidnak az is problémája, hogy akkor érzik, hogy élnek, amikor veszély van, amikor baj van. Nem tudnak mit kezdeni az utána következő időszakkal, és az emlékeikkel sem, tehát amit véghez vittek. Erről mennyit hallottál, vagy ezután hogyan kutattál, hogy mit éltek meg azok, akik túlélték a háborúkat?
0: Tanulmányaimnak hála indult ez az egész traumakutatás, nem is trauma, hanem poszttraumatikus stresszindróma kutatás, vagy hogy a veteránok mit élnek át. Az első ilyen olvasmányom a Johnny háborúja volt, ami ugye az első világháború utáni első nagy sokkok, amikor még légnyomásnak hívtuk ezt a poszttraumás stresszindrómát. Azt mutatja be egy életképtelen, ám mégis élő katona szemszögén keresztül. És hát akkor ehhez olvastam még szép irodalmat, de legfőképpen kutatásokat olvastam, cikkeket olvastam, tankönyveket olvastam, mármint, hogy ilyen pszichológusoknak szóló könyveket olvastam, amik próbálták magyarázni ezt a háborús traumát, vagy hogy egy veterán mit él át. Ez engem nagyon-nagyon érdekelt, mert hogy a veteránok közt nőttünk föl mindannyian ott Vajdaságban. Nagyon-nagyon sok ember jött vissza a harctérről úgy, hogy nem igazán volt már emberi képe a viselkedésének, vagy nem tudom, a mai napig szenved. Van, aki teljesen jól le tudta küzdeni az egészet. Mindannyian máshogy vagyunk összerakva. Van, akinek meg se kottyan, van, aki belehal. Ez nem gyengeség vagy erősség kérdése, nem megküzdési mechanizmus kérdése, hanem valahogy más-más személyiségek vagyunk. Máshogy tudunk megküzdeni a problémáinkkal, vagy máshogy tudjuk ezt elhelyezni a saját életünkben. De hogy igazából jelen voltak ezek a veteránok, és én azt látom, hogy nagyon nem kaptak segítséget. Talán még a szerbek több segítséget kaptak, hiszen volt egy csomó szerb pszichológus erre. Újvidéken van is katonai pszichiátria, ami direkt célzottan ezzel foglalkozik a mai napig, de magyar ellátás nem igazán volt. És egy időpontig ugye sokkal több magyar férfit vittek Vajdaságból a harcterekre, mint hogy szerb fiatalokat vittek volna. Tehát volt ebben is egy ilyen feláldozhatóság, amivel már kéne foglalkozni startból, hogy miért bennünket visznek, amikor nem is a mi nemzetünk, vagy hogy miért vagyunk mi feláldozhatóbbak, mint a saját fiaik. Ezek ilyen nagyon-nagyon furcsa dolgok, úgyhogy igazából innen indult el az egész. Vietnámi veteránokat nagyon-nagyon sokat tanulmányoztam, én őket nagyon szeretem, mert hogy ők kezdték el egyáltalán a poszttrauma gyógyítását, pontosabban az ő csoportjaiknak és szervezkedéseiknek hála került bele egyáltalán betegségek nemzetközi osztályozásába a poszttraumatikus stresszindróma. És nagyon-nagyon érdekes az, amit ők elmesélnek. Nagyon sok dokumentumfilmet néztem, nagyon sok film van, amit ugye veterán rendezett, mint Oliver Stone, vagy nagyon-nagyon jó könyvek születtek veteránok tollából, amik pont ezt a vietnámi háborút írják le, vagy pont a katonáknak a lelki állapotát.
1: Terék Anna költő a vendégem, Jég című csodálatos, igazán fájdalmas témákról szóló, mégis szépségekkel teli kötetéről beszélgetünk, tartunk most egy kis szünetet, és folytatjuk mindjárt.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
3: Sziasztok, mi vagyunk a Fiúk, ez itt a Rádió Café. Ha van barátod, ha nincs, FM 98.0. Sziasztok!

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 perc C. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
3: Olá Andrea vagyok, könyvben utazom, és Terék Anna költővel Jég című új kötetéről beszélgetünk most. Olvasok egy néhány soros idézetet a könyvből. Tudja, mi jégbe fagyott táj vagyunk, bennünk sosem mozdul semmi. Csend van, hát hallgatunk. Mint akik minden másodpercben a megtorlást szeretnék elkerülni. Csillogválunk a nap alatt, megtörünk minden fényt. Együtt hisszük, a büntetés jár folyton a nyomunkban, találgatjuk, miért kéne még bocsánatot kérni. A kisebbségi lét, a kiszolgáltatottság alapérzése tehát a Jég című kötet központi témája, és mi ebben a műsorban arról beszélgetünk, hogy mi mindenről szól még 6 szereplő hangján ez a 100 vers, amely éppen egy évszázadot ölel fel 1920-tól, és 3 háborút, ugyanennyi újrakezdést, reményvesztettséget és bizakodást, generációkon átívelő traumákat, szerelmet és vágyakozást.
0: Könyvben utazom.
3: Vannak részek a könyvedben, ami a versekben visszatér, tehát ugyanazok a sorok, ugyanaz az érzés, ugyanaz történik a férfiakkal, hiába úgy indulnak el, hogy nyilván nem akarnak, ugye van olyan szereplőd, aki meg is szökik, amikor tud, de aztán mégis belekerül, és a partizán sem akar feltétlenül ilyen pusztító lenni, de hát neki is van kit siratni otthon. Szóval, hogy ott van mindig az emberi oldala, nagyon megrendítő, és ugye van egy szereplőd, aki Amerikában megy, új életet kezdhetne, senki nem tudja, hogy ő kicsoda, és nem tud belőle kikeveredni, az álmai nem hagyják, hiányzik neki a hátrahagyott felesége, és hiányzik a szülőföldje.
4: Kicsit mindig más, de általában nagyon-nagyon egyformák ezek a háborúk. Attól, hogy helyet változtatunk, a problémáink még jönnek utánunk. Vagy nem tudom, én úgy érzem, hogy na ez egy biztonságosabb ország, itt jobban lehet élni, attól még a problémáink jönnek velünk, és meg kell oldani őket. Abban az időszakban még nem volt annyira hétköznapi, mint a mai nap, vagy a napjainkban az, hogy pszichológushoz forduljunk, vagy olvassunk erről, nem is voltak erről szóló könyvek annyira elérhetőek a hétköznapi emberek számára. Nem hiszem, hogy az én déd nagyapám, vagy a saját nagyapám azt mondta volna, hogy menj csak pszichológushoz, mert hogy ez majd segít, vagy olvassa témában. Nekik nem is az volt a minta, amit kaptak az elődeiktől, hogy lehet érzelmekkel foglalkozni, vagy kéne érzelmekkel foglalkozni. Ott csak az ő korukban az volt, hogy keménynek kell lenni, nem szabad sírni, menni kell tovább, majd valami lesz. Az az erős, az a belevaló gyerek, aki nem látszik azt, hogy problémája lenne.
3: A transzgenerációs trauma, ami még egy fontos témája ennek a kötetnek. Most óvatos leszek, mert szeretném, hogyha ez a családtörténet minden olvasó számára így fölfejtődne. Úgyhogy nem szeretném, hogy elmeséljük, de azért az erőszakból született gyerekekről itt szó esik, és hogyha még pszichológus kellene valamihez, akkor gondolom ez az a terület. Erről is hallottál történetek egy gyerekkorodban?
4: Nem hallottam erről a gyerekkoromban, viszont arról hallottam élőben a híradóból, hogy bosnyák nőket hogyan erőszakolnak szerb katonák, kislányokat is, felnőtt nőket is, öregeket is. Arról nincs információm, hogy vajon férfiakat erőszakoltak-e, de indult már ez irányban kutatás, és ez nekem nagyon-nagyon félelmetes volt, tehát, hogy én onnantól kezdve nem szűrték ezt a szüleim akkoriban, hogy nézzünk-e híradót, vagy nem volt áram, bekapcsoltuk a tévét is, úgy örültünk, hogy van tévé, végre valami történik, nem áramszünetben kell ülni otthon sötétben, és akkor mi is végignéztük a híradót, ahol élőben nyomták ott a szörnyűséget, hogy miket csinálnak a katonák a civilekkel. Onnantól kezdve elkezdtem rettegni, és nagyon-nagyon sokáig ez a rettegés így jött velem, és én már szerintem egyetemet végeztem, vagy egyetemista korom után volt egy színdarab Szabadkán, a Vörös volt a címe, a Katona József és a Népszínháznak a közös darabja volt, Brestjánszki Boros Rozália volt a szerzője és a dramaturgia, ilyen gyűjtésekből, különböző elmesélésekből a partizán megtorlások történeteit dolgozta fel. És én ott szembesültem azzal, hogy itt voltak erőszakolások, mert hogy erről nem volt szabad beszélni. Amikor véget ért a második világháború, akkor Tito amnestiát rendelt el, tehát, hogy mindenkinek megbocsátanak, viszont semmit nem volt szabad mondani erről. Tehát, hogy bármelyik nép bármit is elszenvedett, arról így hallgatni kellett, a partizánok győztek, ezzel kellett tovább menni. És ekkor döbbentem rá, hogy a nagymamám egy csomó mindent nem mond el, mert hogy ő abban nőtt fel, hogy nem szabad, és már rég nem volt titói Jugoszlávia, már rég egy másik háborúban voltunk, aztán rég egy másik békében voltunk, de ő továbbra is hallgatott erről. És a mama már rég halott volt, amikor én láttam ezt a Vörös című darabot, és nagyon-nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy miket láthatott a mama, miken ment keresztül. És akkor később ennek találtam, hogy van egyébként irodalma, de nagyon-nagyon elhallgatott irodalma van, vagy hogy így nem kap elég figyelmet, elég fényt ezeknek a traumáknak az elmesélése, másrészt nagyon nehéz ezt olvasni, tehát azt a fajta emberi szenvedést, azt a fajta agressziót így elviselni, úgy én amikor így olvasgattam ezekből, akkor így napokig nem tudtam aludni, tehát hogy nagyon-nagyon szörnyű ezt az egészet elképzelni, még közelebb érzi magát ilyenkor az ember, mert a saját népével történik, nem tud úgy távolítani, és aztán hál' Istennek találtam egy dokumentumfilmet, amit Lavró Ferenc és Lavró Gazdag Olga, két vajdasági fiatal készített, és ott nagyon-nagyon sok szempontból mutatják meg a partizán vérengzéseket, előtte a hidegnapokat, hogyan alakult ez ki, szerbek is megszólalnak, magyarok is megszólalnak. Például én onnan tudom azt, hogy egy csomó szerbet is belelőttek a Dunába, vagy végeztek ki a partizánok, nem csak magyarokat. Tehát, hogy ott ez a káosz akkoriban sem volt szerintem átlátható, de nem tanítják. Tehát mi ilyesmit nem tanultunk az iskolában. Mondjuk az is igaz, hogy amikor 8. tanultuk a második világháborút, tanultuk volna, akkor éppen bombáztak. Tehát volt is, ami kimaradt. Aztán gimiben sem igazán tanultuk. hallottunk erről, hogy a partizánok bevonulása az csak így, hát jó, hogy megtörtént. Nővéremék még ugye nagyon-nagyon sok partizán sztorit tanultak. Partizán történet volt a házi olvasmány, Szerbiából szintén partizán történetet kellett olvasni. Valahogy nagyon átszőtte még mindig a II. Világháborúnak a partizán hangulata a 80-as évek végét, 90-es évek legelejét, és közben megindult egy háború. És az olyan érdekes volt, hogy a nővérem mondta, hogy szinte olyan volt, mintha egy tankönyvből kijött volna az egész, hogy addig is háborúról tanultak, hogy ott vérzik, meg golyóval a mellében még mindig viszi az üzenetet a pionír a szegény partizánoknak, és ilyen elég félelmetes történetek voltak ezek, amiket gyerekek fejében nyomtak, meg a tankönyvekben benne volt, és egyszer csak így történik körülöttünk. És akkor a másik dolog, ami még engem nagyon-nagyon foglalkoztatott, ez az volt, hogy később derült ki, a mamás soha nem mesélt, hogy őt letartóztatták. Én valahogy a nővéremtől tudtam meg, aki a nagynénémtől vagy anyámtól tudtam meg, de hogy ez se volt egy ilyen családi, nem volt a családi legendárium része. A mamát letartóztatták, mert hogy valami gyűlésre elhívta valamelyik barátnője, és akkor, amikor bevonultak a partizánok, elindult egy ilyen feljelentgetési hisztéria, és ha valaki utálta a szomszédját, akkor ezt is feljelentette a partizánoknál, és akkor kivégezték. Tehát, hogy volt egy ilyen őrület, és valaki a mamát is feljelentette, és őt valahogy lecsukták, ki akarták végezni, és nem tudjuk, mi történt, de a nagyapa valahogy kimentette. És én ezen nagyon sokat gondolkodtam, nővéremmel együtt, hogy de mi lehetett ez? Hogy menthette ki a nagyapa? Mit csinált a nagyapa? Utána a nagyapám az ilyen nagyon-nagyon furcsa állapotban volt, így mesélték, hogy háború után úgy nem igazán volt munkaképes, elég ideges ember volt, nehéz volt vele együtt élni. Tehát, hogy itt voltak jelei, hogy itt valami történt, mi történhetett, de senki nem tudta, mama meghalt és magával vitte a titkot. Semmi nem rosszabb, mint amikor a családban van egy titok, mert azt úgy érzi az ember. Ha nem tudja, hogy van egy titok, akkor is érzi az ember. Miután tudja, hogy van egy, akkor próbálja kideríteni, de ez így eléggé veszett fejsz. Mert hogy nem fogom tudni soha megtudni ezt, hogy mi történhetett. Ebből az én fantáziám indult útnak igazából, és ebből született aztán a könyvben egy csomó megoldás. Mi családunkban egyébként nem volt ilyen erőszak, mint amiről írok, tehát hogy nem ilyen erőszak nem volt a partizánok részéről, legalábbis gyermek nem született belőle, de az évek során Boszniában viszont elkezdtek nagyon sokat foglalkozni azokkal a gyerekekkel, akik erőszakból születtek, és ez nagyon-nagyon szép dolog egyébként. Rengeteg gyerek született nem ilyen erőszakból, amit a katonák műveltek a bosnyák nőkkel. Sok nő megtartotta egyébként ezeket a gyerekeket és felnevelte, nagyon sok viszont nem tudott ránézni és állami gondozás adta őket. És amikor ezek a gyerekek nagyjából már ilyen a 20-as évei közepén jártak, 30-as éveik elején, akkor elkezdtek Boszniában ilyen workshopokat rendezni nekik, hogy mit tudnak ők ezzel kezdeni, hogy tudják, hogy erőszakból születtek, egy részük tudja, hogy nem kellett senkinek, se az anyának, se az apának, mi céljuk van akkor itt, hogy tudják ők magukat, saját magukat elkezdeni szeretni. És ez így iszonyat megható dolog, hogy erre időt, energiát szánnak Boszniában is, hogy foglalkoznak ezekkel az emberekkel, nem engedik el az ő kezüket. És akkor nagyon sok interjút, nagyon sok vallomást olvastam ezektől a gyerekektől, hát gyerekektől kicsit fiatalabbak, mint én, már felnőttektől, hogy ők hogy élték ezt meg, hogy tudtak felnőni, mit gondolnak magukról, mit gondolnak az egészről, hova tudják ők magukat egyáltalán elhelyezni a világban, mivel kell, hogy küzdjenek. És innentől kezdve nagyon sokat gondolkodtam, hogy hány osztálytársam, barátom, apukája, anyukája született igazából a partizántól. Mert hogy erről meg valószínűleg szégyen volt beszélni. Általában, amikor történik egy háború, és a nőket megerőszakolják, az valahogy mindig a nők szégyene marad. És nem igazán szoktak erről beszélni. Újabban kezdtek el dokumentumfilmeket csinálni, vagy könyveket írni, vagy kutatni egyáltalán ezt a témát.
3: Jól emlékszem, hogy azt írtad, hogy az egyik szereplő, aki így született, azt elmondhatjuk, hogy egy erőszakból született, ő azt mondja, hogy fagyott a szívem, és véres az arcom. Ugye? Azt mondja, igen. És ettől nem tud ő szabadulni. Azt hiszem, hogy bennem, ami a legmélyebb nyomot hagyott, ennek a kisgyereknek az élete, hogy nem érhet az anyjához, mert sírva fakad az anyja, és hogy nem hát, tudja hogy szeretni.
4: Közben az anyát igen. is halljuk, hogy ő tudja, hogy ez nem a gyereknek róla. A hibája, és egyszerűen nem tud hozzáérni. Tehát, hogy ezt szintén interjúban hallottam, hogy pont akkor, ez még 90-es években nyilatkozott egy nő a tévében, boszniai nő, hogy hát ő megszülte a gyereket, így állt a bölcső mellett, és mondta, hogy nem tud ránézni, ő neki csak akkor ez az erőszak jut eszébe, és hogy nem tudja szeretni, és ez egy borzasztó érzés, hogy mégiscsak belőle jött ki ez a kisbaba, és nem tudja szeretni, és nem el akar onnan szaladni, és hogy ő azért adja állami gondozásba.
3: azt is olvastam ebben az interjúban, amire ezelőbb hivatkoztam, hogy te tulajdonképpen a békéről akartál írni.
4: Sokat írtam már a háborúról egészen 2020-ig, nem mindig én választottam, hanem voltak ilyen felkérések, vagy volt, amikor bármennyire is nem erről akartam írni, végül ezt olvasták ki belőle. A Halott nők című könyvemben én egyáltalán nem a háború tartottam fontosnak, hanem a nők kiszolgáltatott helyzetét, vagy hogy vannak olyan helyzetek, amiket nem tudunk irányítani. És szisztematikusan kaptam, mert ezek a háborús versek, és nem is háborúról szólnak. Én ezt a kontextust ismerem, ebben tudom jól megmutatni azt, amit szeretnék elmondani. És akkor kitaláltam, hogy nem most már eleget írtam a háborúról, jöjjön a béke, és csak így gondolkodtam különböző dolgokról, hogy de mit lehet a békéről, hát ilyen himnuszokat lehetne zengeni, de hogy az megmutatja igazából. És akkor már 2 éve gondolkodtam ezeken a dolgokon, amikor elindult az orosz-ukrán háború. És olyan furcsa volt, mert a tévében mutatták ugye a Majdant, és hogy így szól a sziréna, és nekem így visszajött a saját bombázásos élményem, és én mérges voltam, hogy már hanyadik éve hiszem azt, hogy végre túl vagyok rajta, végre fel van dolgozva, és még mindig nincs feldolgozva. Így elég egy szirénát hallanom, és így elkezdek bepánikolni. És akkor elkezdtem ezen gondolkodni tovább, hogy de hogy lehetne ezt feldolgozni, de hogy igazából milyen szörnyű, hogy eddig béke volt, és nem is használtam ki a békét. Mint hogyha én is belettem volna, vonva, mintha én is ott lettem volna, úgy éreztem, kicsit így beszippantott az a háborús érzés, mert ugye a posztraumatikus stresszindrómának hála, és akkor ezen gondolkodtam végig, hogy de miért nem használtam én ki jobban a békét, hát mennyit foglalkoztam én a háborúval az egész békeidőszak alatt. És akkor kezdtem ezen gondolkodni, hogy a Daytoni békeszerződéssel indul egy béke, vagy 30 évvel később, amikor elkezdenek foglalkozni vele, mert általában kb. 30 évnek el kell telnie ahhoz, hogy szülessenek róla az első igazán jó műalkotások, amik már valahogy átfogóban tudják áttekinteni azt, hogy mi történt, vagy 30 év után már látjuk, hogy hova vezetett ez, vagy minek a nyoma maradt meg bennünk, de hogy lényegében hiába van béke, csak próbáljuk feldolgozni azt, ami a háborúból itt maradt.
3: A transzgenerációs traumákról kanyarodtunk ide, és nem csak az erőszakról van itt szó, hanem azt szeretném, ha beszélnél Johnról. Az ő története sem egyedi. Nagyon érzékletesen megírod, hogy milyen terhet cipel az a gyerek, akit tényleg semmit nem tud, és lehetne jó élete, csak éppen a felmenői, amit megszenvedtek, amiatt nem tud.
4: Hát, mint az előbb is mondtam, ez a titok a családban. Ha nem tudjuk, hogy mi a titok, nem tudunk arról sem, hogy létezik titok, attól még érezzük, hogy valami nem oké. Ezek a titok.
3: Pláne itt jönnek, mennek levelek, bocsánat, tehát, igen, hogy nyoma van, igen, de
4: igen,
3: titok.
4: Igen, valamit lehet sejteni, de nem lehet mégsem tudni, hogy micsoda. A másik érdekessége a dolognak, ezt az Alida barátnő mondta, hogy ő erdélyi magyar, és hogy nagyon mérges arra, hogy nem tud igazából románul. Már elköltözött Székelyföldről itt él Budapesten, ő maga is ír egyébként, György Alida, és hogy neki ez olyan gát, hogy nem tud románul, mert hogy most már ki lehet kérni ugye az aktákat a Ceausescu rendszerből, hogy kiről mit jelentettek, és nem tud hozzáférni a múltjához pont emiatt. És hogy mérges, hogy miért nem tanult meg rendesen románul, amikor még ott élt, mert hogy elválasztja a múltjától ez a nyelv hiánya. Uh-huh. És valahogy őtől lekaptam az ötletet, hogy mondta, hogy ezt írd bele, mert ez egy fontos dolog, ezzel én is nagyon sokat szenvedek, hogy van az, amikor valahogy a múltunkat pont a nyelv akadályozza, és kicsit John esetében is ez van, hiszen ő nem tud magyarul, és vannak dolgok, amiket az apja magyarul csinál, hogy magyarul káromkodik, magyarul imádkozik, magyarul váltja ezeket a leveleket, és tudja, hogy van ott valami, de nem tudja, hogy ki ez, nem érti, hogy mi történik ott. El van zárva az apjának a múltja. És hogy erről nincs szó, hogy de ő miért van ott, de ő miért utálja Európát, de állandóan oda vágyik vissza, és akkor a gyerek kicsit úgy érzi, hogy ő elé van helyezve.
3: Ráadásul az apja le is veri mindezt a családon, ezt az ő hiányát.
4: Általában a gyerekek nem igazán értik, hogy az apjuk miért agresszív velük, vagy az anyjuk miért agresszív velük. Tehát belénk van ez valahogy ültetve evolúciósan, hogy a túlélésünket az segíti, hogyha lojálisak vagyunk a szüleinkhez, akkor is, hogyha bántanak bennünket. Tehát, hogy a gyerekek erről nem gondolkodnak igazából. Ezt pszichológusként is nagyon sokszor láttam, hogy nem kérdőjelezik meg, hogy ez így a normalitásnak a része. Felnőttként, amikor már jönnek kifelé a kamaszkorból, akkor kezdenek elgondolkodni ezen az emberek, hogy tényleg ezt kellett, hogy kapjam, tényleg ez így helyes volt, tényleg ezt érdemeltem. Nagyon szégyellik az emberek, hogy otthon verés van, vagy otthon alkoholizmus van, de nem igazán kérdőjelezik meg, hogy ez helyese. És hát utána például ez a fiú is drogokba menekül, nem iszik, vagy van, amikor annyit iszok, mint apám, ő maga is mondja, de hát a drogok az, amilyen elmenekülést tud nyújtani ebből az egész kibogarázhatatlan helyzetből.
3: Olyan nehéz dolgokról beszélünk így a kötetet kapcsán, és annyi gyönyörűség van benne, és erről most még kevés szó esett, de eleve az, hogy vers, hogy verset olvasunk, és azon is gondolkodtam, hogy vajon, hogyha egy prózával szembeállítjuk, milyen lehetőség van versben többet elmondani, vagy mást elmondani ugyanerről. Van ebben szerelem, van a hazaszeretet, vagy a szülőföld iránti nagy szeretet, odaadás, a gyönyörű tájak, csodaszép szöveg.
4: Én remélem azért, hogy van benne némi megbékélés is, én azért próbáltam erre törekedni, még ha olykor a megbékélést elrontja egy újabb háború. Én nem tudok jó prózát írni, mindig azt érzem, mert hogy sokkal jobban érdekel az, amikor konkrétan ki lehet mondani, hogy mit érez az ember. Én azért szeretem nagyon a verset, mert hogy ott úgy nagyon-nagyon konkrétan el lehet mondani, hogy mi játszódik le bennem, mi játszódik le a testemben, mi játszódik le a lelkemben, mi az, amitől félek, mi az, amit húzok magam után. És ennek a kihívás, hogy ezt valahogy olyan képekbe töltse az ember, ami valahol univerzális, de mégis tud különleges lenni, nekem ez így egy iszonyat jó kihívás.
3: És hogy ezt megmutassuk, akkor így a beszélgetésünk végére kérnék szépen egy verset a kötetből.
4: Ország. Akkor már hónapok óta voltam úton. A körvonalára sem emlékeztem a hazámnak. Anyám arcát nem ismertem volna fel, ha a tömegből elém keveredett volna valahogy. Morzsolta mögöttem a távolság, a tájat, mégis szúrt a cipőmben talpamat ez az atomjaira hullott ország. Gyaloglás közben arra gondoltam, elmorzsol majd engem is az Isten. Beledörzsöl ujjával ebbe az idegen tájba, belekeni testem egy országhatár vörös csíkjába, hogy lássa felülről is, az ember meddig mehet. Pöttyöket rajzolt poros cipőm orrára a sírás, az ember fejéből mindig könnyen folyik a víz, ha löki magából kifelé a világ. Verte fejemet a fény. Egy idegen rám köszönt a parton, könnyeim csúsztak, levegőzni szerettem volna, kihűlni, száradni a napon. Lám, mennyi súlyt bír el az ember, viszi magával idegen országba, ha ráijesztenek, ha belecsavarják testét az éjszakába. Talán a távolság kitépi belőlünk az otthont, kiszedi a fájást, bárhogy is szorulnak egymás éléhez a fogak. Örültem hát a cipőmet nézve, hogy mindegyik lépésemmel távolabbra jutok. Nyúlfarknyi ország, te! Csak ennyi lett belőled, kavics a cipőben. Meg a köréd vésett határ, senki földje, amiben már sosem temetik arcomat. Lépteimtől mész össze, hegyek ölelnek, rejtenek előled, egyre csak törpülsz, lám már a zsebemben is elférsz ország. Félbetört aszpirin és kihullott dohány mellé teszlek, szakadt celofánba a cukor helyére ragadsz, csörömpölsz kulcsaim közt, hintázol a zsebemben ország. Pedig hogy szerettelek, küldtél és hívtál, s én szófogadón mentem veled, küldtél és hívtál, mint összezavar gyereket az anyja, ha ideges. Végül vékony lábaddal kirúgtál, hullottam idegen hegyek közé, mégsem ütöttem meg magam. Hiába volt ez a nagy lögdösődés ország. Itt nézik az arcomat, és a mosolygok nem bánják, hogy vagyok. Itt nem sejtik rólam, hogy kiköptél magadból, sírhatok nagy vizek partján, hegyek lábához bújhatok, maga alá gyűrhet a város, nem kérdez senki sem rólad. Számba új nyelvet tettél, templomokban apróra törted Istenemet, vonatokkal hoztál, vittél, és hagytad, hogy szökjek. Rám tenyereltél és felhasítottál, kiürítetted mindegyik zsebem, nem maradt vér a billentyűknek a szívben. Ropogott testemen fogásod és hagytad, hogy szökjek. Nem segítettél ország, pedig lábad elé tettem lihegve a szívem. Neked adtam minden ideg szálam, ziháltam alattad és jó volt, tudom, hogy neked is jó voltam én. A távolságtól oszthatatlan leszel, az idő majd elmorzsol, belemorzsol téged is a tájba. Szúrod lábam, minden lépésemnél távolról húzol, markolsz, leszaggatsz minden csontjaimról. Foszlok, tele húsommal a sivatag. Felhőket küldesz utánam, viharod felettem villámokon jár. És félek, hogy végül hasadni kezdesz mégis, és hiába futok, utolér majd mások földjén is a fekete radioaktív esőd.
3: Terék Anna költővel beszélgettünk Jég című új kötetéről, amely 100 verset tartalmaz és 6 szereplő hangján szól, de úgy érezzük, regényez, mégpedig olyan, amely nem engedi el az olvasóját. A könyv a Jelenkor kiadó gondozásában jelent meg. Ennek az interjúnak a hosszabb változatát meghallgathatjátok a Spotify-on, a Könyvben utazom csatornáján. Köszönöm, hogy velem tartottatok, ma is találkozunk egy hét múlva. Ola Andrát hallottátok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: könyvben utazom. A legjobb könyvajánlókat újra meghallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
3: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
6: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
5: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi.
7: Hangos, nyers, kompromisszummentes. Egyik legőrültebb koncertzenekara hamarosan Budapestre érkezik. Az Idols július 8-án első önálló koncertjét adja a Budapest Parkban. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
5: Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti Alsórakparton, a Viadukt Bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádió Café színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti Rakparton, a Viadukt Bárban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Nagyon erős lesz holnap is az UV-sugárzás, folytatódik a szúnyoggyérítés, magyarok is segítenek Venezuelában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nagyon erős lesz holnap is az UV-sugárzás országszerte. A Hungaromet azt javasolja, hogy délelőtt 11 és délután 3 között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon. Normál bőrtípus esetén percek alatt is kialakulhat bőrpír, ezért érdemes kalapot, vállattakaró ruházatot és fényvédőkrémet használni. A harmadfokú hőségriasztást szerdai félig meghosszabbították, holnap akár 41 fok is lehet. Az időjárásról bővebben a hírek végén hallhatnak. További intézkedéseket kér a miniszterelnök a hőség miatt. Magyar Péter a parlamentben azt mondta, az ország az elmúlt két évtized egyik legsúlyosabb hőhullámát éli át. Ezért azt kérik a munkáltatóktól, hogy ahol lehet, biztosítsanak távmunkát vagy rövidített munkaidőt. Emellett arra kérik a vendéglátóhelyeket, hogy adjanak ivóvizet és tegyék elérhetővé a mosdókat, valamint a következő két napban nyissák meg a templomokat, a közintézményeket és minden klimatizált helyiséget. Azt is bejelentette, hogy még a héten dönthet a kormány az iskolakezdési támogatás végleges formájáról. Folytatódik a szúnyoggyérítés, Budapesten és további 73 településen veszik fel a harcot a vérszívókkal. A katasztrófavédelem közlése szerint a rendkívüli hőség miatt a permetezést végző járművek ezúttal a szokásosnál később, csak naplemente után indulnak el. A szakemberek szerint az inváziós szúnyogfajok a nagy melegben is aktívak maradnak, ezért továbbra is szükség van a gyérítésre. Elindult Venezuelába a Baptista Szeretett Szolgálat humanitárius csapata. A magyar szakemberek a földrengés sújtotta területeken nyújtanak segítséget, és kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra is. A csapat 10 millió forintos gyors segélyt, valamint gyógyszereket és egészségügyi felszerelést visz. Eközben adománygyűjtést is folytat a Szeretett Szolgálat. A venezuelai földrengésben több mint 1400-an meghaltak, és 50 ezer ember tűnt el. Az UNICEF adatai szerint 1 millió 800 ezer ember szorul humanitárius segítségre. A hírek végén már is mondom az időjárás részleteit. Derült idő lesz, csak északnyugaton élénkülhet meg a szél. Késő estére 22-32, hajnalra 19 és 26 fok közé hűl majd a levegő. Vízpartokon, városokban ennél is melegebb lehet az éjszaka. Holnap sokat süt majd a nap, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Dunától keletre előfordulhatnak záporok, zivatarok. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsértékek, akár az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádiókafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádiókafén.
1: Szervusztok, ez itt az Enyhe katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Cudor Zoltán, zenész, énekes, a Nyers és a Belmondó zenekarok alapítói. Szervusz, köszöntelek a stúdióban.
2: Hello, sziasztok hallgatók, szia Robi.
1: Lesz most egy Nyers koncertetek a Magyar Zeneházában. A Nyers az még élő zenekar, vagy most ezzel mi helyzet?
2: Olyannyira nem, hogy a Nyers az 2005 elején megszűnt működni, de akkor egyébként javában benne voltunk egy következő albumban, amire 7 vagy 8 dalt fel is demoztunk, és egyébként ez lett kvázi a Belmondó első lemeze, tehát a Belmondónak a dalait is én írom. Úgyhogy ez egy ilyen hirtelen jött döntés volt. Én 2003 végén felköltöztem Budapestre, Szegedről, ugyan ez Nyers a szegedi zenekar, és én is Szegeden éltem. És ugyanis meguntam azt, hogy 10 éve heti 4 alkalommal fel kell, hogy jöjjek Budapestre valamilyen ügyet intézni. Mert ugye szokták ezt mondani, hogy vízfejű ország, amiatt, hogy Budapest központú, ami valóban így van, de amúgy én ezt egyáltalán nem tulajdonít, tehát ezt nem Budapest hibájának tudom be. Tehát, hogy tessék próbálkozni bármelyik vidéki nagyvárosba, pezsgő kulturális életet csinálni, fönntartani rendszeresen, aztán...
1: Egyébként Szegeden van, nem?
2: Vannak időszakok, amikor van, meg mondjuk most szerintem sokkal jobb a helyzet, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt, vagy 25 évvel ezelőtt, azt kell, hogy mondjam. De Szeged az egy amúgy is kegyelmi állapotban van, az amúgy is egy ilyen misfit ország. Tehát ott van egy olyan szegedi önazonosság tudat, ami párját ritkítja Magyarországon. Tehát nézd meg, hogy Szeged, ami alapvetően egy abszolút nem baloldali város, vagy pláne nem liberális város, mégis van egy

0: jól, ahogy van.
1: Van
0: hát
1: még
0: a, hát a rosszról meg azért beszélünk, mert félünk, hogy mi van, hogyha az így elhatalmasodik, vagy eluralkodik, azért kell inkább a rosszról beszélni. Ha már valamit szóvá teszünk, ha már valamiért szólunk. De fú, de most már belekaptam négy
1: bocs,
0: témába.
1: Bocs, elvittelek, igen.
0: Én bocs.
1: Van még ilyen város Magyarországon szerinted, ahol ilyen van, esetleg Pécs.
0: Pécs, igen, Pécs talán ilyen, szerintem a 90-es években Debrecen is nagyon hasonló volt. De szerintem Pécs meg Szeged, ami elég nagy, és eléggé egyetemi város ahhoz, hogy fönt tudjon tartani egy ilyen kultúrát. De hogy nyilván Szegedet sokkal jobban is verem. Tehát mikor hazamegyök Szegedre, így kezdök el beszélni, és észrevöszöm, hogy egyből úgy beszélök, ahogy gyerekkoromban mindenkivel beszéltem.
1: Ősztél?
0: Én nagyon ősztem, meg az én családomban mindenki őzik, sőt, még a tanárjaim is őznek a mai napig, akik még élnek. És hogyha nem így kezdök el beszélni, akkor azt mondják, hogy na mi van, visszagyűjtél Pestről, aztán töszöd a fejedet. De ez normális.
1: Hát ez a klasszikus, ez a még és a már közötti helyzet, igen. A se ide nem tartozó, se oda nem tartozó, amiről beszéltünk korábban.
0: Igen, hogy van, igen, erről majd biztosan fogunk bővebben is beszélni, hogy van bennem egy ilyen állandó, ilyen misfit életérzés, hogy én így soha nem illeszkedek be sehova. Nem azért, mert nincs szándékomban, hanem egyszerűen csak így észreveszem, hogy ide se vagyok oda beleillő, oda se vagyok beleillő, hogy mindig, meg így nem, meg soha nem szerettem az ilyen népi mozgalmakat, meg így részt venni ebbe, de amit mondani akartam Szegedről, nem akarom elfelejteni, hogy nem csak Szeged intellektuális, meg egyetemi város mi volt, miatt van ez így. Szegeden az egyszerű kétkezi munkás ember, vagy a Szeged környéki földműves ember is van annyira konok. Egyszerűen, hogy így nem hülyék, és nem vagyunk hajlandóak hagyni magunkat megvezetni, becsapni, félrevezetni. A szegediek többsége szerintem nem hajlandó fölülni erre a erre a demagógia vonatra, és ez szerintem mindig így volt. Ugye Szeged nagyon sokféle eléggé hányattatott sorsú város. És
1: az egyik legjobb vidéki egyetem.
0: Igen.
1: Szegedé, igen. Ugye?
0: Ráadásul egy fiatalkori barátom most a rektor, ugye a Robó Laci, ő lett az egyetem rektora.
1: Bocsánat, van ilyen felfogásod arról, hogy mi a művészet szerepe, hogyha már nagy szavakat használunk, és ezen belül mondjuk a könnyű zene szerepe? Tehát van ilyen, úgy érzed, hogy van ilyen része ennek a művészeti ágnak, szerintem hogy meg kell szólalni, vagy pedig csak nagyon absztrakt szinten?
0: Erre hajlok, tehát hajlamos vagyok el. Nem véletlenül voltak a Nyersnek olyan idióta elmebeteg, teljesen indokolatlan szövegei, vagy olyan indokolatlan zenei fordulatai, amivel végül is aztán hát ismerjük el, vagy mondjuk, hogy ezzel szereztünk magunknak nevet, hogy mindig valamiféle meglepetést okoztunk. De azt gondolom, hogy a művészetnek az is szerep, hogy szabad legyen. Tehát hogy a művészet az nem egy ilyen alkalmazott tudomány, vagy alkalmazott kultúra. Biztos arra is szükség van, hogyha az önkormányzat rendel egy szobrot a díszpolgárról halála után, akkor azt is meg kell csinálni. Hiszen az egy nagyon-nagyon fontos munka. Az egy nagyon-nagyon míves, iparos munka lehet, de a művészet az valami teljesen más.
1: És önazonosság esetleg?
0: Hát például, hát az egyébként az életben amúgy is fontos szerintem. Tehát ha tőzsdeügynök vagy, szerintem akkor is muszáj önazonosnak lenned, hogyha nem akarsz mint 36 évesen rákos lenni. Bocsánat, hogy ennyire erősen fogalmazok. Tehát, hogy szerintem
1: de
0: az
1: milyen,
0: élet...
1: milyen kevés ember önazonos annak dacára, hogy azt gondoljuk, hogy mennyi mindenkinek annak kéne lennie?
0: Mert hogy egészen nagy ára van, de hosszabb távon nekem meggyőződésem, és most már empirikus tapasztalatom is van ezzel kapcsolatban, hogy hosszabb távon megéri önazonosnak lenni, mert szerintem az önazonosság bármennyire küzdelmes, és bármennyire úgy néz ki elsőre, hogy több konfliktust rejt magában, hosszabb távon szerintem sokkal kedvezőbb az egészségre, mint a meghasonulás. Meg az állandó valamiféle alkalmazkodás olyan dolgokhoz, amiről belülről érezzük, hogy az nem oké. Nem az a baj, hogy alkalmazkodik az ember, az se oké, szerintem, hogy nyilván az is elme baj, hogy valaki mindig minden eszembe megy, de hogy így föl kell ismerni, hogy hol vannak azok a határok, amikor még egyszerű, észszerű okokból kifolyólag érdemes alkalmazkodni, és hol van, amikor már azt érzem, hogy minden nap összeszorul a torkom meg a gyomrom, és nem érdemes ezekkel így együtt lenni. De nem tudom, hogy most már megint így elmentem.
1: Nem baj, most visszarántalak a földön. Most fogom fölhozni az Azaria témakört. Az ön,

0: Nem lehet, hogy szerinted...
1: Azt hittem, ez később jön.
0: De az önazonosság miatt hozom most szóba. Én ugyanis azt gondolom, hogy azért lett ilyen népszerű, mert valamilyen szinten legyen az bármilyen szint zeneileg, szövegileg, vagy bárhogyan, amit valóban lehet titizálni.
2: Az biztos, hogy
0: önazonos. És az érződik, baromira érződik.
2: Ez nem is kérdés. Nekem onnan indult ez az ariás véleménynyilvánításom, amit egyébként egy ismerősöm nem nyilvános profilján az ő posztja alá írtam oda, és 50-valahány zenész kollégámmal teljes egyetértésben, aztán ezt valaki onnan ki fotózta, és akkor megszellőztette ilyen lölős bulvárba, és nyilván egy szennyvízderítőt ezzel a nyakamba szakajtottam. Tehát, hogy nekem az a bajom, amikor így elkezdik kényszeríteni, hogy de ismerd el, hogy zenei forradalom, és mikor megnézem már 3 koncertjét, és látom, hogy ugyanaz az Ámul F-dur, C-dur, G-dur, hogy a Patternek, akkor ezek a Mumbaton ritmusok, lehet, hogy most már nem ilyen az
0: látom,
2: az aria.
0: Látom, milyen jó nem zenésznek lenni, mert akkor nem gondolsz.
2: De szerintem ez egy egyszerű, bármilyen muzikális civil embernek is egy idő után a könyökén, hogy mindent tudsz előre. És amikor mindent tudsz előre, hogy milyen énekfordulatok lesznek, milyen harmóniafordulatok, milyen groove megy, vagy jön, akkor arra nagyon nehéz azt mondani, hogy ez egy zenei forradalom. Az, hogy ez egy szórakoztató ipari bravúr, sőt, szerintem a valaha volt legnagyobb magyar könnyűzenei szórakoztató ipari bravúr, ezt senki nem vonhatja kétségbe. De az, hogy zenei forradalom, hát így zenészként...
0: Van, aki ezt állítja, valami, kiállítja, hogy hát zenei forradalom.
2: Nem, én ott indult el ez a dolog, hogy ismerjük el, hogy ő már egy világsztár, és ő zenei forradalmat hajtott végre. És vannak ilyen szakmabeilek, és akkor mondtam, hogy ahhoz túl proli, vagy prosztó, vagy nem tudom, mit mondtam. De azt is muszáj kiemelni, hogy az aria azért nem olyan régen, de a nyilatkozatom után vagy környékén elkezdett kísérletezni, ami normálisan a dolga minden zenésznek, ami normálisan a dolga minden alkotó embernek, hogy elkezdjen végre játszani ezekkel a dolgokkal, és ne a commerce bevált patterneket is ismételgesse, hanem elkezdjen játszani ötletekkel, hangszerelésekkel, zenei stílusokkal, és onnantól kezdve teljesen oké. Meg ráadásul szerintem egy nagyon-nagyon helyén való, nagyon aranyos gyerek. Természetesen ezt is, mint oly sok nyilatkozatomat az utóbbi 6-7 évben, amióta így azt érzem, hogy van egy ilyen irányultsága, tudjuk kiknek, hogy ki vannak részletek emelve bizonyos mondandómból, és az meg van szellőztetve, esetleg egy cikknek a címe, és annál tovább nem jött senki, és nem hiszem, hogy ezt ennél jobban egyébként ki kéne fejtenem, mint ahogy most kifejtettem, ez csak ennyi. Tehát, hogy
0: világos.
2: Ha nem is zené, egy rendkívül tehetséges és intelligens gyereknek a szórakoztató ipari bravúrja, ebben megegyezhetünk, de az, hogy zenei forradalom, hát azt azért kétlem.
0: Hát egy egyedi jelenség. De hogyha mondjuk minden pattent, meg mintán tudsz előre, akkor emlékezzünk meg a Isten nyugosztalja a méltán örökbecsű ilyen Lemmy Kilmisterről és a Motorheadről, ugye? Akinek aztán bármit ki tudtunk számítani egy dal kapcsán, vagy az AC/DC, és vannak ilyenek.
2: Hát jó, de egyébként nem. Azt kell, hogy mondjam, mondjuk egy Motorheadben, meg egy AC/DC-ben is, hogy voltak mindig olyan fordulatok, amik meglepetést okoztak, meg tudod, mi volt ott? Hát kimondom, pedig így sokan értetlenül állnak, mikor zenei terminológiaként használom azt a fogalmat, hogy szexi.
0: Én utálom ezt a szót, de néha én is használom egyébként.
2: De igen, de én leginkább egyébként pont nem a szexualitással kapcsolatban használom, de ez nekem fontos, hogy valami mélyről jövő ilyen zsigeri helyén valóságot jelent nálam az, hogy azt azért elhisszük, hogy se a Bon Scott, se a Lemmy Kilmister nem úgy énekelte az AC/DC-ben meg a Motorheadben, hogy így valahogy csinálta hangjával.
0: Én inkább azt mondom, hogy bedesz.
2: Vagy bedesz, az is oké. Okay. Igen.
0: Egy önazonos vadság, stb.
2: Hát igen, meg egyszerűen valami olyan súly, olyan valószínűtlen súlya volt. És akkor persze a Motorheadben is azt mondod, hogy olyan nagyon nem lehetett, érted, a Fast Eddie-től kezdve, akár ezek nem lehettek olyan elképesztően jó zenészek, de valahogy olyan jól lötyögtek együtt, amitől így beindul az ember, és akkor vagy bedesz, vagy szexi, vagy tök mindegy, minek nevezük. És ilyeneket mondtatok egy Nirvánára, vagy a Slayerre, ami már inkább egy élsport, mint zene.
0: Minden extrém metal, mint folyamán élsport, tehát azt ledobolni, igen. Tehát az ki tudja.
2: Igen. Igen.
0: Túlra nem, igen. És valaki igen. Letudja, hogy black metalt azért az...
2: Igen, az horror, horror. De hát igen, tehát az amúgy sport teljesítménynek se masni, de zeneileg is nagyon-nagyon érdekes, meg rendben van. De hogy és vannak olyanok, akik amúgy meg nagyon ügyesek, és egyszerűen nem tudok velük mit kezdeni, mert ilyen túl szép, meg túl jó, túl ügyesen van elénekelve, túl ügyesen van elgitározva, ki van editálva, ki van pontosítva a dob, olyan kompresszorok vannak rátéve, hogy a dinamikáját teljesen elveszik, és akkor fú, hogy most az a nem tudom, én nem tudok mit kezdeni, nekem fontos, hogy ilyen organikus, emberi legyen. Hát hányszor látunk olyat, ha már szexiség, hogy mondjuk látsz egy tökéletes nőt, és teljesen hidegen hagy. Míg mondjuk egy valami tökéletlen nő, akinek így nem tud azt mondani, hogy a szeme gyönyörű, vagy a füle, vagy az orra, vagy a testén a valamije, aztán mégis együtt valami olyan vonzerő, és zenekarokban is, meg produkcióban, akár filmekben is van ilyen, hogy egy csomó csetlés-botlás ellenére valami elképesztően eltalált. Figyelj, hogyha ez megfejthető lenne, vagy így előre-elő, tehát ilyen szempontok alapján amúgy előre-elő tudnál állítani ilyen dolgokat, akkor valószínűleg teljesen máshol tartana a kultúránk, de valószínűleg ez olyan sok tényezőn múlik, amit egyelőre szerintem még a mesterséges intelligencia se tud.
0: Valószínűleg ez a tehetség, nem?
2: Igen, igen, de azt mondják, hogy azt is meg lehet fogni, mert hogy annak is vannak, a tehetségnek is vannak tokenjei, amiből így össze tudod rakni, aztán...
0: Te, mint biológia szakos tanár, ugye? Igen. Ott a biológiailag ez így meg genetikusan, vagy ez...
2: Figyelj, az biztos, hogy a...
0: Kérdezem, én hülye vagyok ehhez.
2: Azt mondják, hogy a vonzerőt mindig azt jelenti, mindig az eredményező biológiában, hogy valamilyen fitness faktorok birtokában van a másik fél. Akkor tartjuk vonzónak. A fitness faktorokat ugye nem modern értelemben kell érteni, tehát mondjuk az antropológiában a fitness faktor az életre való alkalmasságot jelent. Ez jelentett fizikai képességet, a gyermeknemzésre való képességet, nyilván az embernél különösen fontos fitness faktor az is, hogy szellemileg milyen állapotban van, és ezeknek az együttese valahogy eredményez valamiért, de ugye ez az, amit egyébként nem tudsz kitalálni. Az biztos, hogy valamilyen, hogy az, akit vonzónak gondolunk, az valószínűleg sokkal több területen erős fitness faktorokkal bír, mint nem. Akit meg nem tartunk vonzónak, az meg lehet, hogy mondjuk az egyik területen elképesztő fitness faktorokkal bír, de az összes többi területen meg halovány. És én amúgy szeretem így ezzel összekötni, már csak a zenét azért is, mert hogy igazoltan a legősibb emberi kulturális tevékenység. Tehát van olyan emberi kultúra, ilyen elzárt kultúrákat vizsgáltak ilyen 15-20 évvel ezelőtt, ahol nincs színfogalom, nincs képzőművészet, van, ahol nincs írás, nem maradt fel irodalmi emlék, meg szövegemlék. Az egyetlen egy közös pontja az emberi, hogy minden a legprimitívebbnek tartott emberi kultúrának, attól még nem biztos, hogy primitív, de hogy mindenképpen van zenéje és tánca mindegyiknek. Ez meg azt jelenti, hogy valószínűleg az emberben a zenére való vágy és a zenére való nyitottság és szükség, az genetikailag determinált. Szinte biztos, hogy így van, és ennek a túléléshez is lehet köze, és most nem akarok ebbe belemenni, mert ez egy külön előadás, hát most is látjuk, hogy például harcművészetekben mennyire tehetségesek azok a népek, akiknek jobb a ritmus érzékel. Nézd meg mondjuk a feketéket, például mondjuk a boxban mennyire népszerűek vagyunk. Hát mondjuk ki Magyarországon, mondjuk a cigány népesség mennyivel sikeres boxban, mint mások. És ez nem azért vannak, mert ők agresszív állatok, hanem azért, mert nagyon-nagyon fontos a jó ritmus érzék ahhoz, hogy valaki sikeres legyen ezekben. És hát az emberi történelem során azért általában nem voltak lőfegyverek, vagy az ugye ezek az utóbbi pár száz évben jött be az, hogy vannak lőfegyverek. Tehát szinte mindig a test elleni küzdelem döntött el, hogy melyik civilizáció sikeres vagy nem. És hogyha jó a ritmus érzéked, jó az ütemérzéked, akkor úgy tudsz belépni, tök mindegy, hogy puszta kézzel, vagy karddal, vagy buzogánnyal, hogy nyilván nagy számok törvénye alapján, akinek akinek jobb a, úgymond a zenei érzéke, és ez a kommunikációban is segít, tehát a dallamok felismerés, a kommunikáció, azt mondják, hogy nem véletlenül győztük le a neandervölgyieket is. De tényleg nem akarok egy ilyen biológiai rendhagyó
0: bocs, én kérdeztem bele, akartál valami mondani, csak ez a tehetség kapcsán.
2: De mindegy, mert egyébként erről szoktam tartani iskolákban előadás, mikor rendhagyó énekóra van, akkor erről is beszélünk, hogy egyáltalán nem csak a hangszerek, hanem a zenei érzékenység hogy alakulhatott ki, hogy ennyire erős genetikai determinációban minden ember típusban a zene iránt. Ennek kell, hogy legyen evolúciós oka is, és nem csak egyszerűen csak véletlenül így alakul.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Oázis folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 per C. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádió Cafén.
3: Mai vendégem Tudor Zoltán, zenész, énekes. Térjünk vissza a 90-es évek elejére, amikor a Nyers alakult. Ott milyen zenei eszméléseid voltak, illetve az izgalmas időszak volt, olyan izgalmas időszak volt, amilyennek mi gondoljuk. Akkor már is éltem.
4: Szerintem igen, mert hogy a könnyű zenének szerintem az volt az utolsó virágzó korszak a 90-es évek. Tehát azóta én azt érzem, hogy csak epigonok vannak a zenében, de ezt megerősítik fiatalok is nekem, tehát hogy most is a 80-as, 90-es évekből táplálkoznak, vagy aki egy kicsit retróbb, az így a 60-as, 70-es évekből táplálkozik, de hát nézd meg a mai popzenét, hát tiszta 80-as évek alapokra épül, de a 90-es évek rockzenekara is szerintem nagyon meghatározók voltak, és nagyon, nagyon érdekes volt, hogy szerintem volt egy olyan életérzés, és mindjárt mondok példát is, 90-es évek legelején egy Polgár Tibi nevű akkori szegedi barátunk, aki később kiment Kanadába, majd később Kaliforniába fogtechnikusnak, de ő egy gitáros énekes rác volt, és egy picit zenéltünk együtt még a Nyers nevű zenekarban. És kiment, és mikor kiért Kaliforniába, az első képeslap, amit küldött, azon az állt, hogy van itt egy zenekar, ami tök olyan, mint a Nyers, a zene, vagy Red Hot Chili Peppers. És már akkor azt ér, valahogy benne volt a levegőben, hogy a rockzenét keverjük a funkival. Mi szerettük az ilyen nagyon tökös, funkis diszkózenéket szerettük, és szerettük a metált is, és valahogy így keverni akartuk a kettőt, és így önkéntelenül szerintem a világon akkor ez volt benne a levegőben, és így több ponton megjelent, és akkor mikor megjelent már a Red Hot Chili-nek ugye a Blood Sugar Sex Magic albuma, ami 90-es évek egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb rocklemeze, szerintem, de ezt nem kell, hogy hozzátennem, hogy én mondom, akkor azt éreztem, hogy na ez az, ezt kerestem, ilyet akartunk mi is csinálni, és csináltunk is valami hasonlót. De nekem az egész grunge mozgalom az nagyon-nagyon jól esett, visszanyúlt egy ilyen 70-es évek elejé rockzenéhez, de mégis csavart rajta egyet, annál lazább volt, tehát nekem Nirvana azért nagyon nagy, mert az olyan, mint egy ilyen nagyon retkes Beatles, mint ha Lennon egy ilyen retkes prolikábós lett volna a 90-es években, akkor szerintem ő is olyat csinált volna, mint a Nirvana. Azt érzem, de hát ugye a Pearl Jamről nem beszélve, de hát az egész a Stone Temple Pilotsnek ezek a kvártos kvintes énekszólamai, amik iszonyatosan harapósak voltak. Ez nekem nagyon nagy katarzis volt, de továbbra is szerettem egyébként én így az akkori popzenét is. Tehát az, hogy Michael Jackson mit csinált, vagy Quincy Jones miket hangszerelt egész életében, az lenyűgözött mindig. Vagy akkor már ugye 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, akkor mondjuk elkezdett már nagyon érdekelni Frank Sinatra is. Meg ezek a big band hangszerelések, és a mai napig imádom.
3: 80-es évek zenéről mit gondolsz?
4: Nagyon kevés van, ami tetszik, pedig nekem az volt a kamaszkorom.
3: Hát nekem a gyerekkorom is a... Igen, igen, akkor nem szerettem, de most már azt gondolom, hogy...
4: Bírod? Persze, azért van sok, mint például mondjuk egy Durant, azért nehéz kétségbe vonni, de nekem nagyon fontos volt a Slayer, vagy a Metallica, vagy akár egy korai Iron Maiden, a Judas Priest is, vagy a 80-as évek Judas Priest, szerintem nagyon erős volt, meg én tényleg viszonylag gyorsan ilyen death metalos, meg speed metalos lettem, meg az AC/DC.
3: Possessed, megvan a Possessed?
4: Persze, hogy megvan, persze.
3: És melyik volt az első death metal lemez? A Possessed-től a Seven Churches, vagy az első death lemez? Ez...
4: Nem, szerintem a Seven Churches az.
3: Ugye te is belátod, hogy ez egy stratégiai jelentőségű kérdés ebben a műsorban, ezt kellett tegyen, igen.
4: És örülök, hogy nem úgy kell beszélnem rólam, hogy azt sem tudom, hogy miről beszélsz. De
3: tudtam, hogy tudni fogod.
4: Ezek fontosak voltak, de például a 80-as évek öltözködés az tragédia volt. Tehát azt akkor is egy paródiának gondoltam, mikor benne voltam. És tudod, hogy éltem végig a 80-as éveket? Többé-kevésbé zeneileg is, de mondjuk divat szempontjából mindenképp, mint a John Travolta tárról van ez a main told a Pulp Fictionben, mikor Gál így széttárt korokkal is így néz körül, hogy ez meg mi a fene, tudod? És hogy az egész 8, úgy éreztem magam az egész 80-as években, mint John Travolta ebben a mainben, hogy ez itt micsoda, ami van körülöttem, mi ez a haj, mik ezek a cipők, pulóverek, ezek a váltömések, ezek a borzasztó műhangok, akkor jött be ez a szinti zene, meg ilyen programmal írott zenék, vagy modern talkingostól, minden estől, tehát nekem, hát ez borzasztó volt egyébként a 80-as évek popkultúrája. Valamelyik francia divat tervező mondta is azt, hogy aki ezt kitalálta, az börtönbe kéne zárni, és nem nagyon tudok tiltakozni.
3: Bár engem azért 6 évesen, 7 évesen még a modern talking is elkapott, de hát aztán utána hamar váltottam a Slayerre én is, tehát mentségem az.
4: Jól tetted.
3: És én a nyersről a Metal Hammer magazinból értesültem annó az Alföld, igen, közepén.
4: Demonstráció.
3: De nem, ez nem? Később volt már, és egy lemezetekről volt kritika. Talán a 95-ös, ugye a...
4: Az elmúltak a buta. Igen, ott már nagy sértődés volt a metálosok részéről. Tehát mire az nekünk kijött, ott már valaki kitalálta, talán a Szarka József találta ki a Metal Hammernél, hogy mi utáljuk a vidéki rockereket, és ez azért, hát innen nézve még tragikomikusabb, mint onnan.
3: Hiszen vigyázni kell ilyen mondatokkal.
4: De hogyha valaki vidéki rocker volt, akkor nyers, aztán igazán vidéki rocker volt. Tehát szegedi panelproli gyerekek csináltak rockzenekar. Hát a
3: fánkot toltatok, az már túl agyas volt.
4: És valahogy kitalál, mert emlékszem, hogy minden áron mondani akarták, vagy ki akarták húzni belőlünk, hogy ki a célközönség, de tudod, hogy a fogalmat se ismertük, hát ki gondolkozik ezen egy célkül, meg hát nem úgy írunk dalokat, érted, pláne, hogy gyerekekként, meg tizenévesként, hogy hát vagy én azoktól félek a mai napig, akik tizenévesen már így kitalálják, hogy ki a célközönség. Hát írd azt, ami eszedbe jut, meg amit csinálnál rendesen amúgy magadtól, vagy ami jön belőled, mondd azt, amit amúgy mondanál a világnak, érted? Mi az, hogy célközönség? És akkor ki akarták húzni be, és akkor ők ezt nem sikerült, akkor megpróbálta azt kihúzni egy interjúba belőlünk, hogy jó van, akkor mondjátok meg, hogy kinek nem tetszik. És én loser, azt tudtam mondani, hogy hát mit te lehet, és mondtam azt, hogy a Békés Szent Andrási cicanadrágos metálosoknak lehet, hogy nem tetszene a zenénk, ezt gondoltam. Amúgy ez be is igazolódott, ettől a nyilatkozott függetlenül is. Úgy, hogy én a gyerekkoromat ott töltöttem minden nyaramat, és a mai napig járok vissza, és imádom a környéket, ott is nagyon szeretnek. És képzeld el, hogy ebből gyakorlatilag lett egy mozgalom, vagy egy törekvés a Metal Hammernél, hogy a nyers utálja a vidéki rockereket, de hát
3: ezt én nem tudtam.
4: Nem tudtad?
3: Ez nem volt meg.
4: Szerencse, hogy ez nem jutott el hozzád. Nem. Mert onnantól kezdve ezeknek a metálosoknak nagy része ezen a szemüvegen keresztül nézett bennünket. Sőt, a mai napig, tehát hogy láttam a Magyar Zene Házánál az egyik posztjukat, ami rólunk szól, a nyersről, és még mindig oda jönnek megsértődve 30 évvel ezelőtti akkori metál arcok, hogy mi mit mondtunk akkor a metálosokra, és hogy milyen beképzeltek vagyunk. Ami egyébként nem igaz, mert beképzeltek nem voltunk soha. de nagyon nagy pofájúak voltunk, az biztos, de szerintem ez a munkaköri leírásunkban benne van.
3: Hát ez volt a rockzene sajátja. Olyan volt egyébként, hogy ez mennyire volt kimutatható, hogy mondjuk a punkosok utálták a metálosok viszont, és akkor
4: jött ez a 80-es évek közepéig volt érvényes, aztán utána nem. Én emlékszem, hogy kiskamaszként ilyen 15-16 évesen belekeveredtem egy-két verekedésbe, hogy a punkok és a skinheadek valamiért Magyarországon így egyben nőttek, hogy pedig hát nyilván nyugodtan ez egy-két egymásnak homlok egyenest ellentmondó ideológia. Mindegy, Szegeden ez egy banda volt, és utálták a csöveseket, és hát akkor nem rockereknek hívtak bennünket, hogy akin bőrcsaki volt, meg szegecses izé, meg Slayer jelvény, az csöves volt. És akkor az volt, hogy a punkok meg a skinheadek, mikor megláttak valakit a csövesek közül, akkor azt így meg, és emlékszem, a Széchenyi téren ott a Stümmernél egy busz megállóba oda jöttek, és így megvertek, meg leköbdöstek, és akkor emlékszem, hogy az ifjúsági házba a következő hétvégén én is oda mentem a brancsommal, és akkor azt a gyereket, aki leköpött, akkor így visszaadtam. De 15-16 éves gyerekekről beszélünk, és nyilván senki nem halt bele, meg nem kerültek elő a kések, meg minden, tehát hogy ez ilyen kamaszkori, szerintem tök normális fiús dolog volt, tehát az szerintem inkább az a gáz, hogyha ezt mondjuk egy fiúnak ez így nem volt maga az életében, az nem tudom, hogy szocializálódik. Lehet, hogy ez nagyon konzervatív gondolkodás, de innen nézve így egyáltalán nem bánom, hogy nekem úgy alakult az életem, az is hozzáadott ahhoz, aki vagyok.
3: Tombol még benned a tűz, vagy így ennyi idősen mennyire lehet még valid tartalmat előállítani a könnyű zenében, a rock zenében?
4: Hiteles
3: kell, vagy lehet-e?
4: Néha így eszembe jut valami, de szerintem tudom annyira elegánsan csinálni, hogy ne legyen ciki, mert nem akar, tehát hadd mondjuk egy példát, most nemrégiben megkeresett egy amúgy 50 év körüli magyar sztár énekesnő, nem mondom el, hogy kicsoda, hogy írjak neki egy szöveget, mert hogy állítólag azt mondták neki, hogy én jó szövegíró vagyok. Egyébként mai napig nem vagyok róla meggyőződve, hogy bármit is érnek a szövegeim, de ez mindegy. És akkor beszélgettem vele, meg végig gondoltam, hogy ő kicsoda, és írtam egy szerintem nagyon, nagyon találó, nagyon jó szöveget egy már meglévő zenei alaphoz, amit ő nagyon-nagyon hitelesen elő tudott volna adni. De hát nem 20 éves ő már. És akkor elolvasta a szöveget, akkor úgy megsértődött, írtam egy sértődött üzenetet, és nem is hívott vissza többet, nyilván nem lett a dalból semmi, hogy én hogy megsértettem azzal, hogy egy ilyen szöveget adok a szájába, mit fognak szólni egy ilyen szöveghez a tini rajongói, hogy fognak azonosulni vele. És olyan szívesen válaszoltam volna neki, hogy nincsenek neked már tini rajongóid régóta. És nem is feléjük kell nyitni, mert tini rajongók érted, szeretik a Carson Comát, meg a Sissinek az egyébként elképesztően tehetséges, világra szóló tehetség, Sissinek a repdalait, vagy mit mondhatnék még, vagy éppen az Azariát, hogyha már így felhoztad. Nem téged keresnek, és nem téged fognak hallgatni. Tehát, hogyha önazonos zenét csinálsz, sokkal jobban jársz. És hát még mindig ott szkanderozik, meg görcsöl azon, hogy tini rajongóknak próbál még mindig tini sztár maradni. Ez a pánik, tudod, hogy elszáll felettünk az idő, és azért érthetetlen nekem ez a pánik, mert hogy ezt a háborút a világon soha senki nem nyerte meg. Teljesen mindegy, hogy férfi vagy nő, szegény vagy gazdag. Hát ha pánikolunk, ha nem, úgy is elszáll felettünk az ének, vagy ének, az élet, és úgy is megöregszünk, és így úgy is vége lesz, akkor meg próbáljuk már meg ezt méltósággal megtenni.
3: A te önazonosságod, illetve az, hogy ahogy beszéltük, sokszor találkoztál olyan helyzettel, hogy se ide, se oda nem tartoztál igazán. Ez rögtön az elén kristálytiszta lett, hogy nem kell senkivel foglalkozol, nem kell senkinek megfelelned, hanem van egy út, amit te jársz, és egy olyan egyéniséged, amit vállalni kell?
4: Igen, nem tudom, hogy mondtam-e, vagy akartam mondani, hogy ugye én a metálosoknak mindig az underground zenész voltam, a klasszikus magyar undergroundnak, mondjuk egy Lovasi Quimby, Heaven's Seven triumvirátusnak, meg én mindig a rocker voltam, de igazából egyik helyre se tartoztam be soha. És ugyanúgy, mint ahogy neked mondtam külön, de talán elmondhatom élőadásban is, hogy én fél cigány vagyok, és gyerekkorom óta végig kísér az a helyzet, vagy az a körülmény, ha akarom, ha nem. Ugye én a cigányoknak gácsó vagyok, a gácsoknak meg cigány. Tehát, hogy
3: a szegedieknek meg.
4: Igen,
3: a szegedieknek meg vidéki.
4: Pontosan. Pontosan.
3: Hogy kezeled egyébként ezeket a helyzeteket?
4: Hát úgy, hogy így megpróbálok valahogy így ebbe belehelyezkedni, és mindig egy ilyen aktív megfigyelő állásban vagyok, és így megpróbálom egyrészt elfogadni a helyzetemet, meg a megfelelő következtetéseket levonni, és azt szerint lépni. Az biztos, hogy nem hezitálok a döntésem meghozatalában. Ebben egy ilyen nagyon-nagyon furcsa segítségem. Amikor elváltam, beköltöztem az ortodox zsidó negyedbe, ott kaptam albérletet a Nagy Diófa utcában, és ott laktam albérletben, és egyik reggel, mikor kijöttem, mert nagyon-nagyon szomorú voltam, és nyilván, amikor válik az ember, és olyan 36-37 évesen újrakezd az életét, gyakorlatilag a nulláról, akkor nagyon sok dilemmával szembesül, hogy milyen döntést mikor szabad meghozni, meg szabad-e dönteni, vagy várjunk-e még, és akkor egy rabbi oda tette a vállamra a kezét, és azt mondta, hogy fiatalember, mert akkor még az voltam, hogy mindenható úgy teremtette a világot, hogy elválasztotta a sötétséget a világosságtól, a vizet a száraz földtől, mindig egyértelmű döntéseket kell hozni, mert akkor megy előre az életünk. És aztán rájöttem, hogy tényleg meghozom a döntést, aztán majd azt teremt valamilyen helyzetet, azzal kapcsolatban majd megint hozok egy döntést, de hogyha állandóan halogatok, meg nem döntök, akkor sehova nem fejlődik az életem, és nem halad.
3: A te gyerekeidet nem érintette meg a rock'n'roll életforma és életérzés? És
4: tehát a legnagyobb gyerekem, aki most már idén 33 éves lesz, ő például ilyen 9-10 éves korában elkezdett rap zenéket írni, de nála a kamaszkori lázadás az olyan volt, ő az azt jelentette, hogy ilyen nagyon konszolidált, inges, nyakkendős, kitűnő tanuló lett, ő is szembefordult ezzel az életformával viszonylag gyorsan. Szonya lányom egészen szépen megtanult zongorázni, de ő a divat szakmában dolgozik. A Győző fiam, aki most 22 éves, neki volt is egy Rock Force nevű zenekar általános iskolában, és nagyon ügyesek voltak, tehát a Volt Fesztiválra, a Színre, ilyen-olyan helyekre hívták őket, volt saját daluk, saját klipjük, és akkor ő ezt ilyen 10 és 13 éves kora között, vagy 10 és 14 éves kora között csinált, és egyszer csak általános iskola végén elkezdtem mondani, hogy apa, én bábszínész akarok lenni, és azóta így, szerintem így fél évente váltogatja, hogy mi akar lenni, most már letette a színész egyet, de eléggé kalandos az útja, megjelent már 18-as korában egy verses kötete. Az a baj, hogy azt látom, hogy a gyerekeimet főleg ilyen nagyon fiatal korában mindegyiket csak olyan dolog érdekli, amiben egyáltalán nem lehet pénzt keresni. Tehát csak a hülyeség, olyanok, mint az apjuk. És ez egy picit aggaszt. én valami miatt így a tenyerén hordoz a sors, vagy a jóisten, akárhogyan is nevezzük, de hogy valahogy még mindig sikerült valahogy így fönntartanom magamat, meg a családomat így úgy. De hogy a gyerekeim meg vannak annyira naívak, és nem annyira... Nem, azt látom egyébként, hogy nagyon ügyesek, meg kifinomultak, meg nagyon túlrendes gyerekeket neveltem belőlük, és nem annyira ambiciózusak, mint az apjuk. Vagy legalábbis egyelőre ezt látom. Most már én sem vagyok az, de amilyen én voltam ilyen idősen. Én elvakultan ambiciózus voltam.
3: Zeneileg?
4: Hát igen, de ez a... Igen, tehát ez a zenei érvényesülésre vonatkozott nyilván, mert az érdekelt.
3: Igen, az ambíció az félérthető bizonyos szempontból, hanem inkább jött belőle egy tűz, és akkor
4: ja,
3: az
4: persze, persze, aha. És az, igen, de az csillaphitatatlan volt, tehát én nem, tehát 500 dalt írtam életembe, és ennek a legalábbis alapötlet szinten ennek a javarésze már megszületett, mondjuk a 300 ebből már megszületett 10 évesen. Tehát én emlékszem, hogy még az utolsó nyers albumra, meg az első Belmondo albumra is írtam olyan dalokat, amik kis kamaszkori ötleteim. Tehát egyszerűen annyi jött belőlem, hogy és tudod, akkor nem volt, hogy mobiltelefon, hogy fölvegyük, vagy semmi. Tehát így nem, leírtam egy füzetbe, úgy, hogy tadám, aztán mikor visszaolvastam, nem jutott eszembe, aztán rájöttem, hogy lehet, hogy jobb ezt lekottázni, mert akkor legalább a dallam megvan, vagy egy szövegfoszlány. És ilyen volt, vagy három notesz nálam mindig, amíg ez egyikbe ezt írtam, a másikba azt. Muszáj rögzíteni az ötleteket, ne elszállnak.
3: És egy teljesen skizofrén kérdést tennék fel így a végére. Ha most lennél 10 éves, akkor szerinted milyen műfajban kezdenél?
4: Hát, ha 10 évvel ezelőtt kérdezed, vagy 15 év, akkor azt mondtam volna, hogy dubstep.
3: Dubstep. Az de... megfogott téged?
4: Nagyon. De nekem meggyőződésem, hogy a, mondjuk a Rage Against the Machine, és akkor megint említsünk egy fontos 90-es évekbeli rockzenekart, hogyha 20 évvel vagy 25 évvel később születik, szerintem ők biztos dubstepet csinálnak. A maiak közül egyébként nekem nagyon tetszik ez a treppes vonal. Nagyon bírom a tempót. Eleve bírtam mindig a rap zené, ezeket a nyugodt, de súlyos tempójú rap zenéket például. Tudod, mit csinálnék most, hogyha most lennék ilyen 10-20 éves zenész palánta, akkor van ez a rapper csaj, a Dócsi, vagy Dőcsi, vagy Dóczi, úgy írja. Ha nem ismered, majd nézz után.
3: A Sissit ismerem, őt nem. Igen?
4: Igen, de ő, szerintem ő amerikai, ő legalábbis nem magyar, az biztos. Valami elképesztően érdekes és színes zenéje van, de engem az olyan bunkóságok is érdekelnek, mint a Bad Baby, aki egy ilyen kicsit hasonló vonal, mint a Dócsi, csak kommerszebbe. Vagy csinálnék olyat, mint a Sissi. Nem tudom, ilyenekbe utaznék. Igen.
3: Hát köszönöm szépen, itt voltál is.
4: Én köszönöm.
3: Átfogóan beszélgettünk zenéről, Lemitől, mikor a Dorzsakot pont kihagytuk, de hát az eleget hallgattad szerintem.
4: Majd hazafele menet, azt fogom hallgatni a kocsiba.
3: Mindenképpen, ki nem maradjon. Köszönöm szépen, itt voltál.
4: Én köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádió Cafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádió Café Spotify oldalán. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
1: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi.
3: Már az első hangból felismered. LP július 7-én a Budapest Parkbanat koncertet. Lost on You, One Last Time és további ikonikus lágerek, amelyek élőben szólnak igazán nagyot. LP. Budapest Park július 7. Jegyek a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Ezreket érint a vízhiány, mérséklődött az élelmiszerpazarlás, folytatódik a szúnyoggyérítés. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A vízfogyasztás csökkentését kérte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt mondta, jelenleg a vízenlátásban a legkritikusabb a helyzet. A Dunamenti regionális vízmű területén 120 településen van érvényben másodfokú vízkorlátozás. 6700 embert érint vízhiány. A hatóságok vízszállító járművekkel segítik a lakosságot. Azt kérte a kormányfő, hogy a következő két napban csak a valóban fontos dolgokra használjuk az ivóvizet. Ne locsoljunk, ne mossunk autót és ne töltsünk medencét, mert az kell ivásra, főzésre, tisztálkodásra, a kórházak ellátására vagy éppen tűzoltáshoz. A harmadfokú hőségriasztást meghosszabbították, szerda éjfélig marad érvényben. Részleges felmentést kapott a teljesítménycsökkentés alól a Paksi atomerőmű. A létesítményt a Dunavizével hűtik, és mivel a folyó melegszik, a napokban már csökkenteni kellett a teljesítményt. Most a Dunavize elérte és meg is haladta a határértéket, közölte az atomerőmű. Ilyen esetben az energetikáért felelős miniszter felmentést adhat a további csökkentés alól. Kapitány István közösségi oldalán jelezte, hogy az ellátásbiztonság érdekében szigorú feltételek mellett adott részleges felmentést a környezetvédelmi szabályok betartása mellett. Csökkent az élelmiszerpazarlás Magyarországon az elmúlt 9 évben mintegy 37%-kal, közölte a Nébih. A tavalyi felmérés szerint személyenként átlagosan 60 kg élelmiszer hulladékot termelünk, ami országos szinten 576 ezer tonna. Ennek a 34%-a nem elkerülhető hulladék, tehát kávézac, tojáshéj, egyebek. A vizsgált időszakban a teljes élelmiszer hulladék majdnem 11%-kal, a pazarlás pedig harmadával mérséklődött. folytatódik a szúnyoggyérítés Budapesten és további 73 településen veszik fel a harcot a vérszívókkal. A katasztrófa védelem közlése szerint a rendkívüli hőség miatt a permetezést végző járművek ezúttal a szokásosnál később, csak naplemente után indulnak el. A szakemberek szerint az inváziós szúnyogfajok a nagy melegben is aktívak maradnak, ezért továbbra is szükség van a gyérítésre. Derült idő lesz, csak északnyugaton élénkülhet meg a szél. Késő estére 22-32, hajnalra 19 és 26 fok közé hűl majd a levegő. Vízpartokon, városokban ennél is melegebb lehet az éjszaka. Holnap sokat süt majd a nap, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Dunától keletre előfordulhatnak záporok, zivatarok. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsértékek, akár az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: A következő számot is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Bohemian Betyárs zenekar a tagok szerint 2009 hajnalán alakult, amikor még a macskák is aludtak. Az énekes Szűcs Levente és a villanygitáros Mihályfi Máté egy borozással és pálházi pálinkázással eltöltött este után az árokparton muzsikálva kitalálták, hogy együtt fognak zenélni. A népzenét összekeverték a rockos alternatív vonallal, beleöntötték egy nagy kondérba, majd megfűszerezték a punk, a ska és a cigány balkáni népzene elemeivel. A magyar Pogues koncertjein a hangulatot a maguk módján őrült zenekartagok mellett a lendületes pörgős számok szokták garantálni, főleg ha a közönség sem szomjasan érkezik oda.
2: Egyetlen percét át nem aludtuk, csak hallgattunk, hogy porcelán szívünk ide-oda kalapálva játsza még a hajnalit, és mi nem csináltunk egyebet.

0: Csak hallgattunk, hallgattunk, hogy addig-addig császkáltunk, csalogattunk, kacsingattunk, nyújtózkodtunk. Még közénk bújt egy harmadik.
1: Az elhangzott dal előadója is fellép idén a Szigeten.
2: Hello, Geszti Péter vagyok, ez pedig a Rádió Café a 98.0-án.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Az Oasis 2009-es feloszlása után mindkét Gallagher testvér új zenekart alapított, és mindketten válogatott sértésekkel illették a konkurenciát. Noel szerint Liam együttese a Bad Eye, Stratford városrész legjobb Oasis tribute bandája volt. Liam pedig tesója madaras társulatát, a Noel Gallagher's High Flying Birds-öt átkeresztelte High Flying Smurfs-re, azaz magasan szálló törpikékre. Minden esetre Noelnek olyan szempontból igaza volt, hogy a Bad Eye 2011-es dala, a The Roller, Oasis számként íródott még 2000-ben, és három Oasis albumról is lemaradt. Noel, amikor megtudta, hogy öccse új csapata megjelenteti e hányattatott sorsú szerzeményt, gúnyosan megjegyezte, biztosan vezetni fogja az angol slágerlistát. A The Roller végül nem jutott feljebb a 31. helynél.

Sziasztok, Reisz Gábor vagyok, ti a Rádió Café 98.0-át hallgatjátok, és hallgassátok tovább.

0: magát.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: Az amerikai angyalok városa, azaz Los Angeles nem csupán a filmipar és a nyugati parti garázs rockot játszó zenekarok otthona, hanem itt alakult a Delinquent Habits amerikai hip-hop együttes is. A csapat dalainak különleges hangzást ad, hogy angolul, spanyolul és a két nyelv keverékét képező Spanglish nyelven is megszólalnak. 1996-os első lemezük Delinquent Habits címmel került a piacra, és világszerte több mint 1 millió példányban kelt el. 98-as második albumukon, a Here Come the Horns-on a latin hip-hop legendás alakjai is közreműködtek, többek közt Big Pun, Sandog a Cypress Hillből és a Beatnuts. Harmadik albumuk a 2000-ben kiadott Merry Go Round. Slágereik, például a Tres Delinquentes rendkívül széles körben ismertek és elismertek. A csapat olyan nevekkel együtt turnézott a világ minden táján, mint a Fugees, a Metal, The Korn és Beck.

0: még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
1: Elnézést. Elnézést.
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Ja. Angolul egy szó.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul léci.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Sex Pistols alapító tagját Paul Cook dobost formálta meg Danny Boyle Pistol című 22-es mini sorozatában Jacob Slater. A színészettel kacérkodó brit zenész a való életben ekkor már nem játszott punkot, hiszen a Dead Pretties-t 2017-ben feloszlatta. Mindig is szerettem Neil Youngot, Johnny Mitchellt és Bob Dylant, és csendesebb dalokhoz nem ez volt a megfelelő együttes. Ha még mindig ugyanazokról a dolgokról ugyanúgy írsz, mint 16-17 évesen, akkor valami baj van veled, kivéve ha te vagy a Ramones. Indokolta a punk banda felbomlását Cook. 2020-ban megalapította nyugis a projektjét, a Wanderhorst. 24-es Midas nagylemezük címadó dala ugyanakkor nem túl csendes, sőt, kifejezetten dühös szerzemény a zeneipar fejeseiről. Hiába! Punk's not dead!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Poncho Sanchez, texasi kongás, latin jazz zenekar vezető és salsa énekes. A poncho tipikusan közép-amerikai viselet. Egyszerű, gyakran impregnálható fonalból szőtt, szőnyegszerű anyagdarab egy fejnek kialakított lyukkal a közepén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Vasszulu egy nyugat-afrikai térség, amely Mali, Elefántcsontpart és Guinea egymással határos vidékét foglalja magában. Az itt élő mintegy 160 ezer emberre és az itt játszott zenére is használják ezt az elnevezést. A műfaj egyik legjelentősebb képviselője a mali énekesnő Umu Sangaré, aki a 90-es évek eleje óta a pályán van, és Vasszulu dalos pacsirtájának is nevezik. Művészetében fontos szerephez jutnak az emberi jogi témák. Hazájában kényesnek számító kérdéskörökről énekel, például a többnejűség és a gyerekházasság ellen is felemeli a hangját. Korán sem véletlen, hogy 22-es dalát a Vasszulu Dont pont március 8-án nőnapon jelentette meg.

0: Sziasztok, Pásztor Anna vagyok, az Amnena Barbie zenekarból, ez pedig a Rádió Café.
1: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén.
2: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
1: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
3: Nekem a tenger a Balaton.
1: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
4: Megvár a Balaton!
1: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Rádió Café. Van barátod.

Jó napot kívánok, Görögi Bolya vagyok. Örülök, hogy itt vannak velem, én is örültem, hogy itt lehettem. Fehér Mariannal beszéltünk rengeteget a Rádió Caféban, és örültem, hogy itt voltam. Köszönöm a meghívást.

0: Rádió Café. Van barátod. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Már az első hangból felismered. LP július 7-én a Budapest Parkban ad koncertet. Lost on You, One Last Time és további ikonikus lágerek, amelyek élőben szólnak igazán nagyot. LP. Budapest Park július 7. Jegyek a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Sziasztok, Grisnik Petra vagyok, színművész. Hallgassátok ti is a Rádiókafét.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Cleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: temetésre. Csak bekerelek, aztán veszem a fekete öltönyön, megyek a temetésre.
1: Dr. Vaskóni Nagy Erika vagyok, digitális gyermekvédelmi szakértő, pedagógus tréner. Hallgassátok a Rádió Cafét!

0: Nyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.